0: fontos volt. A muzikalitás és az éneklés szeretete fokozatosan vált életének meghatározó részévé. Nem csupán énekesként, hanem zenészként is tevékenykedett, így a színpad és a zene világa már jóval az országos ismertség előtt jelen volt az életében. Az ilyen hosszú út különösen fontos, hiszen egy előadó hangja, stílusa és színpadi személyisége általában évek alatt alakul ki. Kökény Attila pályájának egyik legfontosabb fordulópontját a Megasztár című tehetségkutató műsor jelentette. A műsorban való szereplése révén az egész ország megismerhette a nevét és a hangját is. A versenyben elért eredménye nagy figyelmet hozott számára, és egy olyan közönséget is elért, amely korábban nem ismerhette a munkásságát. A műsor különösen azért volt jelentős, mert Kökény nem csupán technikailag erős énekesként, hanem rendkívül érzelmes előadóként is megmutatkozott. Előadásainak egyik legfontosabb sajátossága az érzelmesség. Kökény Attila hangjában és éneklési stílusában sokszor érződik az a fajta személyesség, amely miatt a közönség könnyen azonosul az általa előadott dalokkal. Legyen szó szerelmes balladáról, lassú érzelmes számról, vagy lendületesebb produkcióról, az előadó számára fontos, hogy a dal ne csupán megszólaljon, hanem érzéseket közvetítsen. A tehetségkutató után Kökény Attila előtt új lehetőségek nyíltak meg. Fellépések, koncertek, televíziós szereplések és zenei együttműködések követték egymást. Az ismertség azonban egyben nagyobb felelősséget is jelentett. Az előadónak folyamatosan bizonyítania kellett, hogy nem csupán egy tehetségkutató műsor felfedezetje, hanem önálló, hosszú távú pályára képes művész. Kökény Attila ezt a kihívást sikeresen teljesítette. Az évek során önálló előadóként is megszilárdította a helyét a magyar zenei életben. Dalai között számos érzelmes, romantikus hangvételű szerzemény található, ezekben gyakran jelennek meg a szerelem, a kapcsolat, a család, a hűség, a hiány és az emberi érzelmek témái. Ez a dalvilág különösen közel állhat azokhoz a hallgatókhoz, akik az éneklésben nem csupán szórakozást, hanem személyes érzéseket és történeteket is keresnek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
2: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
2: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked.
1: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 2-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Farkas András, az Operaház magánénekese, akivel a múlt héten megkezdett riport mai második részében beszélgettem a cigány kultúráról, a közéletről és az operaénekesek életéről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Cigány nyelvvel milyen kapcsolatod van?
6: Hát én tanultam lovári nyelven a Csolitól is, meg a Csoli könyvéből is, a Gusztitól.
5: A szakkollégiumban?
6: A szakkollégiumban, igen. Sőt, hivatalosan nekem abból is van nyelvvizsgám, mert hogy én emelszint érettségiztem annak idején lováriból, de már ugyanazt nem használom. Persze. Én nagyon sokat elfelejtettem, szóval nyilván vannak, amiket megértek, olyan szövegkönyvben vagyok, de most az autószerelésre nem biztos, hogy érteném, hogy most pont ott mit mondanak. De ez egy nagyon érdekes, nagyon jó dolog volt szerintem, hogy én annak idején ezt megtapasztalhattam, hogy egy olyan nyelven tudni, ami egy kicsit ilyen speciálisabb abban az értelemben, hogy az a közösség, ahonnan mondjuk a feleségem jött, Oláh cigány közösségből jött, náluk ez a nyelvi dolog például nem volt annyira kérdés. Ő például nem beszél a nyelvet, de azért ért részeket a történetekből, meg mondatokból. De például az ő testvére, vagy a szülei, ők például beszéltek cigányon, szóval náluk. Szóval a bátyja előbb tudott cigányon, mint magyarul.
5: Oh.
6: Például, szóval...
5: Igen, tehát ez...
6: Vannak
5: olyan családok, ahol ez...
6: És szerintem ez nem is érdemes, meg nem is szabad elfelejteni, mert ez is a kultúránk része.
5: Igen.
6: És például a cigány nyelvre még egy picit, csak egy olyan szösszenetnyit beszélve, hogy mi csináltunk olyat Nagy Guszti barátom, aki amúgy műfordító költő, hogy

0: Gányol operákat énekeltem, szóval operáriákat.
1: Jó ide.
0: Azt megcsinálni, hogy magyarról lefordított a lovárira, és én utána énekeltem. Azt az áriát, amit amúgy én olaszul szoktam énekelni. Szóval így vannak ilyen kooperációk, és ezt tervezzük is, hogy ezt kibővítjük, meg ezt így szeretném, ezt így kicsit erőteljesebben, mert hogy a nyelvet is magát egy olyan szintre emeljük ezzel, ami páratlan, meg nem volt még ilyen. És szerintem ezek nagyon érdemes így eljátszani ezekkel a dolgokkal. Úgy látom.
1: Én azt gondolom, hogy a szakkollégium valahol a közéletbe is tereli, illetve irányítja a diákjait. Esetedben ez megvalósult?
0: Azon értelemben, hogy engem mindig érdekelt a közélet. Már a szakkollégium előtt is érdekelt a közélet. Az, hogy én egy kisfaluból származom Ajka mellől, ami Ajkával egy települést alkot. Hát én Ajkainak mondom magam, de igazából Padrakúti vagyok, szóval ez egy kis falu Ajka mellett, egy hát 3000 fős falu, azért annyira nem kicsi, de egy kis falu. És ott is érdekeltek mindig az, hogy mi történik a faluban, hogy mi történik a faluval, hogy a faluban most felavatnak egy szobrot, vagy nem, vagy szóval ilyen kis apróság, de hogy még tudat alatt érdekeltek ezek a dolgok szerintem. És amikor a szakkollégiumban már a vége fele voltam a szakkollégiumnak, akkor bennem felmerült az a kérdés, hogy én a közéleti pályát az inkább a civil szervezettel fogom erősíteni magam, és akkor beállok egy civil szférába, vagy egy közszférába, és akkor elmegyek esetleg minisztériumba, vagy politikusnak állok. Annak idején ugye a jezsuiták el szoktak menni lelki gyakorlatra, és mi is voltunk egy ilyen lelki gyakorlaton. Egy nagy döntés előtt mindig elvonulnak, és akkor összezik magukban a helyzetet. És ugyanezt történt velem is. És hogy feltettek egy egyszerű kérdést, hogy hol képzeled el magadat 5 év múlva. És hát az, hogy én az operába képzeltem el mondjuk énekesként 5 év múlva magamat, az sokkal inkább járható út volt, mint hogy a közéletben képzeljem magamat valami nagyon nagy szinten. Ami nem teljesen elvesztett álom, mert én attól még közéleti tevékenységet végzek, csak a civil szervezetemmel, illetve mint magánember. És pont egy ilyen fesztiválra nyertem a kulturális államtitkárságtól támogatást, és ott festők, költők, zenészek, nagyon jó zenészek voltak jelen, de ugyanúgy a magyar néptánc csoportok is például, akik cigány táncoltak és néptáncot, hogy a kulturális része, mert az egyesületünkkel nekünk ez a legfontosabb, hogy a kultúrát erősítsük és mutassuk meg az embereknek, hogy ez mennyire gazdag, és hogy mennyire sokrétű. És hát épp ezért is voltak ott ugye mindenféle művészeti ágakból, hogy nekem ez egy fontos dolog.
1: És hogy látod azt, hogy te egy végzett művész, operaénekes, az operaház magánénekese vagy? Ez ad neked valamiféle rangot, akár szervezőként, akár roma közéleti személyiségként, hogy így végezd a munkádat?
0: Úgy gondolom, hogy részben talán adhat, de nem rangot, hanem inkább elismerést. Ugye nálunk az opera énekesi pályán, hogy azt el lehet mondani Magyarországon, hogy egy darab operaház van. Szóval egy énekművész, ha végez a Zeneakadémián, akkor több választása is van, de a kettő vagy kórusba megy, vagy pedig az operába jut be, így vagy úgy. És nekem az volt a szerencsém, hogy a Zeneakadémián, amikor én ott tanultam, igaz, én nem opera szakon végeztem, hanem oratórium és dal és oratórium szakon végeztem, hogy én rengeteg opera előadásba vettem részt közreműködőként, mert tanulistában mindig kellett, mindig kevés volt, és mindig kellett a tenor. És a Almási Tóth András, aki aztán a művészeti igazgatója az operának, ugye ő két beugrásból lett évadó szerződésem igazából. Én valószínűleg így kerülhettem az operába, így utólag visszagondolva, hogy két beugrási lehetőséget elvállaltam. Egyszer egy kortárs angol operát, a sárga Yellow Sofa címet viselte. Ez egy angol kortárs opera volt, ott pár napon volt, hogy megtanuljam a szerepet. Az nem volt egyszerű. A másik pedig Gyöngyösi Leventének a Mester és Margaréta című operája, ami a mostani évadban is lesz. Ott 3 kis szerepet kellett megtanulni igazából. Nagyon énekelni nem kell sokat, viszont rengeteg tánc és mozgás, mert ez egy musical opera. Szóval egy nagyon nagy show az egész. Írtuzatos mozgás van benne, és nagyon-nagyon komoly tánclépéseket kellett megtanulni, szóval És én a próba időszaknak a vége fele kapcsolódtam be, szóval volt olyan, mert Covid nagyon sok mindent elvitt. Például azt az előadást is, a bemutatóját úgy tudtuk megtartani, hogy nulla közönség. Nulla közönség, és az volt az ős bemutatója az operában, hogy ott van a kamera, felvesz, és akkor az közvetíti a közönség fele. Ugyanígy az angol kortárs opera is már úgy volt, hogy, és tényleg ez a Covid beúrások, hogy Covidos lett az egyik a tenorista, és akkor nem találtak más, és én előtte egy héttel voltam az operában meghallgatáson. Hogy meghallgattak, hogy tudnak-e valamit kezdeni majd az évadban vele, és akkor így eszébe jutottam a rendezőnek, hogy tényleg ott van az András, akkor kérjük meg őt. És akkor megtanultam, elmentem, énekeltem, és aztán megkértek ugyanúgy a Mester és Margaritára, mert ott is azt hiszem beteg lett az énekes. Elmentem, ott is énekeltem, és akkor így látták azt, hogy én rám lehet azért számítani, hogyha úgy van, akkor én a semmiből megcsinálom valahogyan az előadást. És akkor így kaptam el az első évados felkérőmet, és akkor most már a másodikat, mert most már volt az én mögöttem valami teljesítmény.
1: Én azt gondolom, hogy az élethez általában, de aztán a művészi karrierhez pedig kiemelten nem csak a tehetség, hanem a szerencse is valahol szükséges.
0: Óriási, persze.
1: Tehát valahol
0: óriási.
1: A csillagoknak az együttállása az, hogy valakiből kijöjjön egy nagy művész.
0: Igen, hát a feleségem, mindig ezen szoktunk így nem is vitatkozni, hanem így beszélgetni, hogy ő azt mondja, hogy fontosabb az, hogy ott legyél, mint az, hogy szerencsés legyél. De a kettőnek meg nagyon, nagyon szorosan együtt kell, hogy működjünk. Uh-huh. Hogy az is fontos, hogy ott legyél, persze, meg csináld, meg teljesíts, meg azért tudja, legyen tudásod is persze. Mögötte, de lehet tudásod, ha nincsen az a szerencse. Én mindig erre szoktam hivatkozni, igen, hogy nincsen szerencsét, hogy pont akkor legyél ott, mert akkor hol vagy. Uh-huh. Szóval uh-huh. Ezek nagyon összetett dolgok, de minden esetre nekem is nagyon sokat számított. Az, hogy kik voltak ott, segítettek rengetegen, meg az, hogy a szerencse azért végig kísérte az életemet eddig is, meg remélem, hogy ezután is.
1: A Viennából bekerültél a Zeneakadémiára, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, hogy pontosabban fogalmazzak. Milyen volt ott tanulni?
0: Hú, hát nagyon érdekes volt a Zeneakadémia, teljesen más hangulat volt, mint a Vienna Konzervatórium. A Vienna Konzervatóriumban, hogy őszintén leszek, én főként az énekórákra jártam többet, de mindenben bejártam, mindent megpróbáltam megcsinálni, de az énekre helyeztem a hangsúlyt. Uh-huh. Meg tudtam, és az is volt meg eltervezve, hogy én a Zeneakadémiára megyek majd felvételizni, és énekből kellett nagyon-nagyon nagyot alkotni ahhoz, uh-huh. És nem is mertem volna anélkül, hogyha nem a Könyvboldizsár tanít, akkor nem mertem volna a Zeneakadémiára menni. Mert ő látta bennem azt, hogy de ez a teljesítmény, ez elég oda, és ez bőven jó oda. Uh-huh. És olyan művet is vittem annak idején a felvételire, amit a mesterszakon is kevesen énekelnek, mert pont az az adottságom volt, hogy a hangom az nagyon könnyen szaladt, és nagyon, nagyon koloratúrkészségem, ugye ez kiemelkedő, és ezt ő vette észre igazából, nem is tudtam, hogy nekem van koloratúrkészségem, most tudom, mi az, hogy koloratúrkészség így hirtelen. Köszönöm. És akkor elkezdtünk Bachot tanulni például, és én a Karácsony Oratóriumból az egyik áriával felvételiztem, amit ő azt mondta, hogy a majdnem 40 év alatt nagyon ritkán hallott a Zeneakadémián ottani hallgatótól. Ilyen BA-ra ezzel mentem felvételizni, ezért is vettek fel, amúgy ezt meg is mondták, hogy a koloratúrkészség miatt kerültem oda. És emlékszem, akkor még Marton Éva művésznő volt a tanszékvezető félig, hát nem ő volt már, de még ő ott volt a felvételimen. És őnek az egy kérdése volt már, amikor már három dalt meghallgattak meg az áriát, hogy de miből fogok én megélni. Mert azt látta, hogy bejön egy gyerek, egy szerencsétlen hallgató, aki ilyen rosszabb szabású, kicsit nagyobb zakó volt, elénekelhet a darabokat, tök szépen elénekelte, de hogy ő most így mit fog, mert hát hallották, mert hogy el kellett mesélnem a családi hátteremet, hogy azért itt nincsen mögöttem pénz, felül a fegyver, és hogy ez hogy? És akkor mondtam, emlékszem, nagyon tisztán emlékszem, mert nagyon be voltam tojva, nyilván az egy Marton Éva. Hát, ő egy nagyon nagy szakmai tekintély.
1: Legenda,
0: és azt mondtam neki, hogy ha felvesznek, akkor azt megoldom. Mert én már akkor szakkolégista voltam, és tudtam, aha. hogy azzal a probléma
1: segíteni fognak.
0: Segíteni aha. fognak. És akkor így elsőre felvettek az Zeneakadémiára, amit tényleg nem gondoltam volna, de, de hát megint úgy álltak a csillagok, hogy nekem oda, akkor kellett oda mennem, és így kerültem be. És aztán az egyetemi életben is elég aktívan részt vettem, mert én 2015-től, 13-ba kerültem oda, 2015-től 19-ig a hallgatói önkormányzat elnöke is voltam. No. Szóval ott sem hagyott nyugodni a közéleti tevékenységem, igen. És akkor szenátusba ülhettem, beláttam az egyetemnek a nagy működésébe, ami nem volt egyszerű, igen. De nagyon jó tapasztalatok voltak. Szóval ezek szerintem az életre is felkészítettek, hogy ezeket így végigjártam, meg láttam. Amellett, hogy persze tanultam, készültem az órákra, meg hát az énekre azért nagy hangsúlyt fettettem.
1: Uh-huh. Ez volt a BA, és utána jött az MA.
0: Igen, utána a mesterképzés.
1: Szakis végzettség, tehát azt is.
0: Igen, a mesterképzés, igen, és az volt még az érdekesség, hogy én legelőször egy Wagner énekeshez kerültem, aki külföldi volt, ráadásul nem is magyar, Johannes von Duisburg.
1: Mármint, hogy az MA szakon?
0: Nem, ott a BA szakon.
1: Igen.
0: Mert lehetett így neveket felírni a listára, kihez szeretnék kerülni. Hát most én nem is olyan ismertem a tanárokat, de nyilván mindenki Marton Éva nevét írta be legelőször, mert ő volt a legismertebb. Igen. És akkor egy évig tanultam ennél az énektanárnál, és utána ő elment végül is külföldre, és utána én Kertes Ingridhez kerültem. Aki, hát ő is egy kiváló operaénekesnő, és egy hatalmas nagy név, és hát nagyon sokat köszönhetek neki, mert a hangi állapotomnak a megőrzését, meg a fejlesztését, azt nélkül nem tudtam volna. Uh-huh. Szóval nagyon sok énekes belesik például abba a csapdába, hogy nagyon korán szeretne nagyon nagyokat énekelni. És például ő ezt az utat nagyon jól megmutatta nekem. Hát persze Köncs Baldizsárral az élen, csak ő már sajnos addig 17-re már ugye meghalt ő, és nem tudtam úgy igazából, hogy konzultáltam, de hogy énekorákra nem jártam hozzá, hanem tanárnőtől, hát ő volt a mesterem. És nagyon-nagyon megtanította arra, hogy idő előtt ne énekeljek nagy szerepeket. Tehát a felépítkezést, amit az opera is ugye, amit így csinálnak, hogy kis szerepeket énekelsz, aztán középszerepeket, aztán nagy szerepeket. Ritka az, nagyon-nagyon ritka az, amikor valaki hirtelen nagy szerepet kap. Vannak ilyenek. De én úgy gondolom, hogy ez egy tudatos dolog is, mert egy énekesnek a hangjával nagyon-nagyon gazdálkodni kell. Uh-huh. Nyilván egy hangszeres is a kezére nagyon vigyáz, ugye, az ujjaira, meg hát magára a testre, meg a lélekre, hogy az épp legyen. De egy énekesnél a hang az nagyon érzékeny. Nagyon érzékeny, és ő ezt nagyon meg tud tanítani, hogy mi az, ameddig el lehet menni, mi az, amit még el lehet vállalni, mi az, amit még bír a hang, és mi az, amit majd később. És ne akarjak előre nagyon nagy dolgokat harapni, és utána az esetleg egy pályaelhagyás saljár, vagy bármi.
1: Időnként csodálkoztam, hogy ugyebár a hangszeresek azok 5-6-8 órákat gyakorolnak. És akkor megkérdeztem az énekeseket, hogy hát biztos te is sokat gyakorolsz, mennyit szoktál gyakorolni? És amikor mondják, hogy hát 2 órát, maximum 3 órát, akkor ne, tényleg, csak ennyit kell, vagy lehet gyakorolni? Ez hogy működik?
0: Ez nyilván, amikor minél...
1: Tehát ez pontosan az, amiről tulajdonképpen te most beszéltél, hogy nem szabad túlerőltetni a hangot?
0: Minél előre haladottabb az ember, szóval minél inkább fiatal, régebb óta fiatal lesz, így szoktam nevezni. Jó. Hogy minél inkább halad előre a korral, úgy szerintem bizonyos szintig el lehet jutni, hogy többet gyakoroljon az ember. Nyilván ez akinek hogy esik. Uh-huh. Azt nem mondom, hogy 10 perc gyakorlással nagyon sok mindent lehet tanulni, de azt is lehet csinálni, például én úgy szoktam általában naponta, hogy többször kevesebbet gyakorlok. Uh-huh. És a memorizálás az a több. Szóval az énekesnél az szerintem, ami a hangszeresnél esetleg ugye izommunkák, az énekesnél is nyilván ez sokat, mert hogy begyakoroljon egy izom munkát a hangképzésben, az is fontos. Uh-huh. De az is fontos, hogy ott szövegeket kell megtanulni. Nem elég, hogy a dallamot megtanulod, hanem hogy ráhúzol egy idegen nyelvet kvázi, uh-huh. vagy ha magyart, akkor is azért meg kell tanulni egy egész szerepet. És borzasztóan nagy memóriajáték szerintem. Uh-huh. Az is, hogy megtanulj egy zongoraversenyt, nyilván. De az, amikor zongoraversenyt tanulsz meg mondjuk szöveggel, az úgy kemény. Igen. Nyilván az, hogy ott nagyon sok szólamot kell megtanulni, de itt meg az, hogy különböző nyelveken kell megszólalni, és akkor énekelned kell, és ez nagyon nagy meló. Én úgy gondolom, hogy többször kevesebbet. Az, hogy egy-két óra azért legyen meg naponta, szerintem az ajánlatos is. De ha az ember gyakorlottabb, meg már nagyobb rutinnal rendelkezik, akkor ez felmehet többre. Nyilván az operában is a próbák azért rengeteg idő. Szóval az, hogy mondjuk elkezdünk próbálni 10-kor, és 2-ig próbálunk, és utána mondjuk lesz egy kis szünet, és akkor mondjuk 3-tól 6-ig, vagy mondjuk 6-tól 10-ig, azt azért végig kell, mondjuk esetleg valakinek végig kell énekelnie, most lehet, hogy nem teljes hanggal fogja végig énekelni, de ezek fortélyok, ezeket meg kell tanulni, hogy tudsz úgy spórolni próba közben, és ezt nem is várják el, hogy ott teljes hanggal énekelj az összes próbám. Hogy tudsz spórolni ahhoz, hogy legyen majd az előadásokon is nagyon, nagyon színvonalas hangod. Ez mind gyakorlás, meg hát ott kell lenni a pályán igazából. Van egy olyan szint az éneklésben, meg gondolom a mindenféle hangszerben is, hogy a színpadon tanulod meg. Szóval az életbe tanulod meg, miközben dolgozol és miközben játszol.
1: Ez a színpadi rutin.
0: Igen.
1: Az énekeseknek azért sokkal összetettebb készségekre van szükségük, én azt gondolom. Tehát azon kívül, hogy tényleg szépen kell énekelni, ez alapkérdés. Valóban több nyelven kell nem feltétlenül beszélni, de azért készségnek lenni ahhoz, hogy több nyelven meg tudjon szólalni az ember. Akár oroszul, olaszul, magyarul, franciául, tehát ezek alapnyelvek, gondolom.
0: Német-olasz, ugye az?
1: Német, bocsánat.
0: A dal és operai dolgoknak a jelentős százaléka szerintem.
1: Igen.
0: Olaszul és németül írózott.
1: De ezen felül színészi munka az, ami azt hiszem, hogy még nagyon erősen meghatározza az énekeseknek a szükségleteit, ami szükséges ahhoz, hogy előadjon egy szerepet. Tehát nagyon összetett ez a dolog.
0: Igen, nagyon összetett dolog, és az a szerencsém, hogy a Zeneakadémia arra is nagyon sok lehetőséget biztosít, és nagyon nagy hangsúlyt fektet, hogy kitől tanulja az ember ezeket a dolgokat. Tehát az, hogy mondjuk megtanulsz énekelni, oké, van egy énektanárod, egy jó mestered, akivel tanulsz, de mondjuk a színészi készségek, vagy a beszédkészség színpadon, azért nekünk, én olyan tanárokat tanultam, mint Hegedűs D. Géza, a kortársaim Molnár Piroska, Kautsky Armand. Szóval akkora nevek, akik a magyar színész társadalom meghatározó nevei, szóval ott tanítottak minket a Zeneakadémia, miattunk bejöttek, és oda meg vissza voltunk, hogy bejöttek, és akkor így azt a tudást, amit ők át tudtak adni, azt ők át is adták, és verseket tanultunk, tényleg ilyen szituációkat gyakoroltunk. Emellett meg volt még táncóránk is, szóval a tánc is nagyon fontos, a mozgás a színpadon. Nagyon, például az operettben, meg aztán főleg, az operett az, ami operaénekesként előfordul, hogy operettet kell énekelned, és ott a mozgás az elengedhetetlen. Szóval ott tánc nélkül, ott csak állsz a színpadon, az már nem a klasszikus opera. Az opera éneklés már tényleg annyira összetett, és nem is azt mondom, hogy csak az marad a pályán, aki mindenben jó, de valamilyen szinten mindennek működnie kell ahhoz, hogy lássák azt, hogy ő berendezhető. Uh-huh. Szóval hiába van valakinek egy jó hangja, hogyha nem tud a rendezővel mit kezdeni. És én úgy veszem észre, hogy most már például nem tehetjük meg, hogy van egy Pavarotti hangunk, mondjuk, csak most mondok egy nagy énekest, persze, hogy mindenki tudja, kiről beszélek, és akkor csak állok a színpadon. Ő lehet, hogy megtehette, sőt, ő meg is tette azt, hogy őt nagyon nehéz volt a rendezőnek megmozdítani a színpadon, hogy ne játszon. Na most a rendezők az operában például nagyon-nagyon elvárják azt, hogy nem tudom én, fejjel lefelé is körülbelül énekelned kell, vagy fekve, ugyanazt a hangot kell kihozod magadból, mint hogyha állnál. Írtozatos kemény munka, és nyilván mindenki érzi azt, hogy ezt, neki ezt bírja, vagy ezt szereti csinálni, vagy nem. Én akkor döbbentem rá, hogy nekem ez fontos, amikor bekerültem ezekbe az előadásokba is, és mondjuk akkor mondjuk pont nem volt úgy énektanárom sem, és akkor csak úgy magamtól énekelgettem, hogy a Zeneakadémia után nem rögtön kerültem az operába, meg akkor jött a Covid.
1: Igen.
0: És akkor nagyon sok lehetőséget elvitt, de hogy mondjuk csak magam képeztem a hangomat, és akkor újra színpadon lenni, meg ott lenni a színpadon, meg az emberek között, meg a muzsikus társak között, a zenészekkel együtt, a színpadi munkásokkal együtt lenni, A felségem szoktam mindig azt mondani, hogy amikor lát a színpadon, akkor azt látja, hogy ragyogok. Meg jól érzem magam, ott érzem magam igazán jól. És szerintem ez az, ami elengedhetetlen. Szóval mindegy, hogy valaki kevésbé jó énekes, nyilván akkor említel egy szintig jut el. De az, hogy valaki jól érzi magát, és még esetleg meg is él belőle, szerintem annál jobb ajándék nincs.
1: Van valamilyen államszereped?
0: Hát,
1: amit nagyon szeretnél elénekelni?
0: Több áramszerepem van nyilván. Van olyan is, ami tudatos. Szóval van olyan, amit tudom, hogy mit tudom, csak 15-20 év múlva fogok énekelni, de azt nagyon szeretném. Például, mivel egy kicsit könnyedebb hangfaj vagyok a tanorokon belül, meg ilyen mozgékony a hangom, nem egy tipikus Wagner hang mondjuk. De tudom azt, meg azért dolgozom, hogy mondjuk egyszer Wagner mesterdalokoknak a Dávidját azt el tudjam énekelni. Ami nagyon sok meló, de az, amiben összpontosul minden, a baroktól, a romantik, minden benne van. Wagner mindent beleírt abba az énekelnivalóba, szóval az énekszólamba. Rengeteg munka. És addig hát nyilván Donizetti, Rossini, Bellinik. Én nem szeretnék Bellint énekelni. Amit kevesen énekelnek.
1: Mire gondolsz?
0: Amiket, hát, a puritánok például, amiket nem énekel senki, vagy nagyon ritkán. Még nyilván ezek akkor kötnek ahhoz, hogy mondjuk nem volt, hogy itthon fogom énekelni, de ezzel nincs is baj, mert a mi pályánk szerintem meg főleg az, ami nagyon nemzetközi.
1: Igen.
0: Szóval így nem tehetem, meg most örülök, mert más lehetőségem egy nincsen. Kettő, meg örülök annak, hogy az operába bekerültem, mert nem minden énekes mondhatja magáról sajnos azt, hogy az operába vezet egyenesen az útja, hogy egyből, vagy egyáltalán ott lehet. Hosszú évek, kemény munkája. Nyilván ez is az volt, de hogy nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, mert hát nyilván dolgoztam is, hogy ott legyek. De hogy nem nekem ez volt az álmom, hogy a Magyar Állami Operázba énekeljek, amikor még ugye nem tudtam, hogy ezt el fogom élni. De és amikor az embernek megvolt egy álmot, akkor mindig kitűz maga egy másik álmot. És most az álmom amúgy, hogy nagyobb operaházakba, szóval mit tudom, a Staatsoperba, a Milánói Scalába, vagy egyszer a Metropolitanba énekeljek. Hogy tényleg, hogy mindig van egy nagyobb lendület, és akkor ezért érdemes így működni, meg dolgozni tovább, hogy ezeket megvalósítsam.
1: Akkor hadd kérdezzem meg én is ezt a kérdést, amit már feltettek neked a Roma Szakkollégiumban is, amiről már beszélgettünk. Hogy hol látod magad mondjuk 10 év múlva?
0: 10 év múlva én...
1: Hogy látod magad előtt a jövőt?
0: Én úgy gondolom, hogy egy pár éven belül szerintem nemzetközi vizekre fogok hevezni, de ez egy tudatosan építkező dolog. Most van egy énektanárom, akivel dolgozok együtt, és vele csodákat tudunk kihozni a hangomban, amire én sem gondoltam. Tehát nyilván ezt ő mondja, én ezt nem mondom itt, de hogy annyira nagy fejlődések vannak még előttem, amit így nem is gondoltam, hogy van hangban, meg hangterjedelemben, hangszínben, hangerőben, vagy bármilyenben, hogy úgy érzem, hogy pár éven belül kicsi lesz ez a mozgástér, ami itthon van. És muszáj kimennem. És nem azért, mert nem szeretem Magyarországot, vagy bármi, vagy csak kicsi a piac. Egyszerűen nagyobb piacra kell lépnem, és én látom magamat nemzetközi vizeken. Azt nem mondom, hogy most 10 év múlva vezető tenoristája leszek a Milánói Scalának, de nincs kizárva. Amúgy, szóval így, én nem tartom kizártnak ezek után, hogy ő amiket így tanít, meg amiket mond, meg amik lehetőségek tényleg adódnak, hogy az benne van a pakliba. Hogy 10 év múlva mondjuk a Scalába énekeljek, de nem mint vezető tanor, de már betegyem a lábamat mondjuk. És az egy óriási nagy dolog benne. Az már, ez is óriási dolog, de az aztán tényleg.
1: Így van. Hogy tegyek fel neked egy laikus kérdést most? Egy kicsit visszakanyarodva a tanuláshoz, a tanulás módszertanhoz. Hogyan tanulod a szövegeket? Hogyan tanulsz verseket? Tehát, hogyha például megkérdezné tőled egy fiatal, akár általános iskolás gimnazista, hogy tudsz ennyi szöveget megtanulni, akkor milyen trükköt árulnál el neki? Mit tudsz neki tanácsolni?
0: Nyilván mindenkinek más, de nekem már egészen általános iskolában is akkor vettem észre, és ezt megint csak utólag tudom nyilván, de hogy úgy tanultam például általános iskolában a verset, hogy dallammal. Hogy megzenésítve verseket. És én volt is olyan vers, amit nem tudtam elmondani szavalva. hanem kértem, hogy hagyj énekeljen, mert úgy ment. De ha elkezdte, ha azt mondta, hogy nem, szavallod, akkor belekavarodtam. Uh-huh. Szóval az énekben nekem a szövegtanulás az egész jól megy. Szóval viszonylag gyorsan tudok megtanulni szövegeket, és most is például az évadban volt olyan, volt egy ilyen programja az operának, hogy kincskeresők, ez fiatal operaénekesek énekeltek benne olyan operákat, amiket így 60 éve nem vettek elő. És például cseh darabot, Janáčeknek a Ravasz Rókácskát énekeltük csehül. És így volt két hetem, mondjuk megtanulni egy hetem a szöveget.
1: Úgyhogy nem beszélsz.
0: Úgyhogy nem beszélek csehül, igen. Nyilván volt egy nyelvi kócs, aki segített, egy felvidéki barátom, aki szlovákul tudott, hogy a szülei beszélnek csehül, és akkor a kiejtés jó legyen, de hogy nagyon rövid idő alatt kellett megtanulni csehül. És azért úgy, azért érzs is, hogy miről van szó, meg hogy azért nem egy... Én azt mondom, hogy én a dallamban nagyon sokat tudtam, hogy, hogy megkerestem verseknek a megzenésített változatát, és úgy sokkal egyszerűbben tudtam megtanulni például verseket. Nekem ez bejött.
1: Tehát akkor ezek szerint ez gyerekkorod óta benned volt ezek szerint, hogy neked a szöveg és a zene az valahogy igen, mindig összefonódott igen, számodra, igen. És így memorizáltad.
0: Én abszolút így. Ha? Nyilván az is érdekes lehet, hogy valaki magol, és akkor elejétől a végig 500 felett ismétlés akkor. De van olyan ismerősöm, operaénekes nő, aki egy Amerika-Magyarország repülőút alatt megtanul egy nagy szerepet, szóval... 12 óra alatt magába ver mondjuk egy nagyon nagy szerepet, és azért az kis teljesítmény. El lehet jutni erre a szintre, memória szintre.
1: Uh-huh. Igen. Ja. Utolsó kérdésnek hadd kérdezzem meg tőled is, amit meg szoktam kérdezni itt a műsorban szereplő vendégeimtől. Hogyha egy lakatlan szigeten kitennének téged, akkor mi lenne az az 5 CD, album, vagy akár opera, amit elvinnél magaddal szívesen, és ott hallgatnád?
0: Bevallom őszintén, én gondolkoztam már ilyenen, szóval az biztos, hogy nem lennének csak kifejezett operák. Uh-huh. Szóval, ha klasszikus zenét is vinnék, akkor mondjuk a 50 legjobb ária, ami létezik, de az nem muszáj, hogy tenor legyen, az lehet szó, mert nagyon szeretem a...
1: Tehát egy válogatás.
0: Persze, 50 legjobb áriából a világon, az biztos, hogy közt lenne.
1: Milyen előadókkal?
0: Hát nyilván a nagy öregekkel, szóval ilyen Krausz, Pavarotti, Maria Callas, szóval ezek mind biztos, hogy rajta lennének, szóval így a krémek azok a hazaiak is lennének rajta. Én amúgy Kertész Ingrid hangját is nagyon szeretem, mert olyan csilingelő még mindig, hogy én azt nem is tudom, hogy lehet így karban tartani, vagy tényleg Könsboldi Zsár, aki 70 év fölött is írcolatosan tisztán, és olyan hangszínének át, amivel kevesen büszkélkedhetnek. De amúgy nem tudom, Kisbi Attilának a tenorja is nagyon, azért az sem kikerülhető a zenei világban szerintem, vagy Gulyás Dénes. Uh-huh. Azért olyan módszertokat énekelt, hogy a világon bárki megirigyelhette. Biztos, hogy lenne egy operáriás, lenne egy komoly zenei válogatás, Mozart, Chopin, ezek a romantikusoktól. Uh-huh. Tényleg,
1: amik főleg romantikusok.
0: Igen, meg a klasszikusok is, mondjuk azért azokat is helyen, szóval azokat is nagyon szeretem, mert a romantika az engem mindig letanulva, nyilván uh-huh. ami lehet, hogy ez a gyermeki énem, hogy a Puccinit például, meg a Verdiket azért is, mert hogy azért is könnyebb szerintem emészteni, mert hogy az ilyen sokkal jobban népi, vagy ilyen, olyan a szívbe markol, és akkor nekem ez a fele ez mindig jobban. És akkor fú, majd Puccinit, és akkor olyan jó lesz majd énekelnünk ott végre. De tényleg, uh-huh. hogy ezeket biztos. Én amúgy vinnék egy autentikus részt is, szóval én vinnék egy ilyen autentikus romazene részt, vinnék egy autentikus ilyen népzenei. Mert nagyon szeretem a népzenét. Uh-huh. Nem tudom miért, de én oda-vissza vagyok a népzenéért. És nagyon sok népzenész barátom is volt a középiskolában, és egyetemi uh-huh. évek alatt jártam néptáncba is. És én igazából a zene miatt jártam oda, hogy halljam azt, amit nem minden nap hallok.
1: Igen, ugye,
0: mert minden nap komoly zene, és tök jó, de hogy olyan jó néha így kiszakadni belőle, és akkor egy... Meg szerintem még ilyen ezeket a latin jazzeket talán, amit így biztos, hogy elvinnék, hogy...
1: Tehát egy Camillót vagy,
0: ugye valami... Kiülős éjszakában így, csak hallgatni, és akkor ez tuti.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, Én nagyon élveztem a beszélgetést, és remélem ismét lesz majd a jövőben lehetőségünk arra, hogy beszélgessünk egy jót.
0: Én is remélem. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm. Köszönöm.
2: Mai vendégem ismét Farkas András, az Operaház magánénekese volt, akivel a múlt héten megkezdett riport mai második részében beszélgettem a cigány kultúráról, a közéletről és az operaénekesek életéről. A programunk szerkesztő műsorvezetője dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Jó estét, jó

0: Ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janasócki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A baleset következtében legalább 10 ember megsérült, többen elhunytak. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe Budapesten, már lezárták a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai vár területén, a Műegyetem rakpart.

0: keretösszegű kiírásra a pénteki indulástól számítva 21 napig lehet benyújtani a kérelmeket online. A támogatás a gondozásukban lévő állatok orvosi kezelésére, ivartalanítására, oltására, műtéteire, vagy akár speciális tápjaikra is fordítható. A pályázaton azok a menhelyek és szervezetek vehetnek részt, amelyek már 2025-ben is aktív állatvédelmi tevékenységet folytattak. A sürgős esetekre tekintettel a döntést megelőző 30 napban kiállított számlák is elszámolhatók.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúdik, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 21-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Lakatos György, népzenei előadóművész, közösségi pedagógus, a Románok Lasszó emberi hang művészeti csoport vezetője és a Budaörsi Tanoda vezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk az együttes múltjáról, a cigány folklór történetéről és fejlődéséről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetünk.
5: Én nagyon örülök, hogy itt lehetek.
4: Mi az a közösségi pedagógus? Ezt fejtsd ki nekünk így a kezdetek kezdetén, mert számomra ez még nem teljesen tiszta.
5: Egyébként annak idején nekem sem volt. 2 évvel ezelőtt találkoztam egy erdélyi újságíróval, akinek valamilyen módon feltűnt és megtetszett neki az, hogyan a Románok László együttes vidéken, a legszegényebb településeken, iskolákban, tanodákban különféle foglalkozásokat tart, és jó magam is ott voltam ezeken a településeken, és le is jött velünk az egyik településre, Tarnabodra egyébként, és akkor ő nevezte el a mi tevékenységünket közösségi pedagógiának, vagy közösségi pedagógus tevékenységnek, és nekem ez nagyon-nagyon megtetszett, mert szerintem nagyon jó. Tehát arról szól egyébként, hogy különféle gyerekközösségekbe, ifjúsági közösségekbe járunk a Románok László együttessel, és hát azt tudni kell, hogy a Románok László együttesben sok pedagógus van, és ezekkel a pedagógusokkal, zenészekkel együtt járjuk az országot olyan helyekre, ahová még a madár sem jut el, vagy a madár sem jár, mondhatjuk így, és ott a pedagógiát összekötjük a népzenével és a néptánccal, és tulajdonképpen ezt nevezzük pedagógiai, közösségi pedagógiai tevékenységnek.
4: Egy picit rátérve a Romano Glasso emberi hang művészeti csoportra. A Romano Glasso névnek már önmagában komoly története van. Számodra mit jelent ezt a nevet tovább vinni?
5: Számunkra ez egy fantasztikus dolog volt annak idején, amikor mi nagyon-nagyon szerettünk volna az elődeink nyomdokába járni, és azt az elődök nem voltak mások egyébként, mint a Zsigó Jenő és a Balogh János. Balogh János sajnos már meghalt, ők zenészek, népzenészek voltak. Hát Zsigó Jenő ugye annak idején a Románok Hernek volt az igazgatója, illetve az Andodrom együttesnek volt a vezetője, és hát tulajdonképpen ő és Balogh János is a mi példaképeink voltak tulajdonképpen, mert mi akkor középiskolások voltunk, a Románok Hertől ösztöndíjat kaptunk, segítettek, támogattak minket, középiskolás klubba jártunk, amit a Románok Hert tartott fenn, és amikor elkezdtük mi azt csinálni tulajdonképpen kicsiben, amit a Zsigó Jenőjék, tehát hogy tulajdonképpen zenéltünk, fociztunk, meg egy csomó más olyan dolgot csináltunk, ami számunkra akkor elérhető volt, és hát láttuk, hogy ők is csinálják, akkor kerestünk nevet, hogy mi legyen a nevünk, és nagyon nehezen találtuk meg. Aztán az egyik barátunk, a Szentesi Jánosnak jutott eszébe, hogy régen a 70-es évek közepén megalakult egy zenekar. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez volt az első hivatalos folklórzenekar. Azért hivatalos, mert manapság nem kell ugye engedélye ahhoz, hogy valaki zenekart, folklór együttest működtessen. Régen ez nem így volt, egyébként engedélyt kellett kérni. Tehát ez volt az első olyan zenekar, amelyik engedélyt kért és kapott, és az volt a neve, hogy Románok Lasso együttes. Na most

0: ez aztán megszűnt, 76-ban alakult, és aztán két év után meg is szűnt, és ennek a zenekarnak a tagjai, hát egyrészt voltak, akik abba hagyták, másrészt pedig tovább folytatták a folklór zenét, és hát nem mások lettek ebből, mint a világhírű Kályág együttes egyébként. Mi úgy gondoltuk, hogy Kályág nem lehetünk, semmilyen formában, Andodrom sem, és ezért újra élesztettük tulajdonképpen a Romano Glasso együttest, és abban a tekintetben nagyon hasonlítottunk erre az első Romano Glasso együttesre, hogy nálunk is a vokalitás és a gitár kíséret volt a legfontosabb tevékenységünk.
1: És mit őriztetek meg az első Romano Glasso szellemiségéből, és miben lett a mai formáció más tulajdonképpen?
0: Az az igazság, hogy mi nem is nagyon ismertük, nem is hallottunk egy dalt sem az akkori Romano Glasso együttestől, talán nem is nagyon maradt fenn egyébként, vagy mi nem találkoztunk hangzó anyaggal, vagy képi anyaggal, hanem nagyon sokat meséltek róla mások, például a Daróczi Ágnes, ugye, és a Bársony János, akik annak idején nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy a cigány folklór zene az előre haladjon, és meg is merhetővé váljék, és ők is azt mondták egyébként, hogy nekik is az akkori az első Romano Glasso együttesnek az volt a legfontosabb, hogy az ének, a vokál helyezkedjen el elől, és a hangszerek azok csak kísérjék az ének hangot, sőt, ők időnként azt is mondták, hogy nem is kell kíséret, hanem a kapellában is lehet énekelni, mert egyébként nagyon-nagyon-nagyon régen szinte egyáltalán nem volt hangszeres kíséret most a cigány folklór zenéről beszélünk, legyen az olá cigány, magyar cigány vagy beás, nem nagyon használtak hangszereket, először is, amikor elkezdtek használni, akkor is csak ritmus hangszereket, és aztán később az 50-es években kezdtek el csak gitárt használni. Volt egy-két különleges zenekar egyébként, akik ilyen szerb hangszereket használtak, mint például a tamburák, vagy a tambura, vagy a mandolin, és aztán ma már ott tartunk, hogy a 90-es évek közepén kezdett megváltozni a cigány népzene, ami alapvetően nem probléma, nem baj, de hát különféle hangszereket hoztak be a népzenébe, gyorsabb lett, más jellegű lett, nagyon sokat tanultunk más nép zenéitől, és ma már azt kell mondani, hogy egészen különlegessé vált a cigány népzene, mert nagyon sokféle hangszert használunk már, aki használ, vannak, akik használnak elektromos hangszereket is, tehát nem csak akusztikus hangszereket. Mi a Romano Glasso együttes, hogyha mondhatjuk így egyébként, ragaszkodtunk ahhoz, hogy ne nagyon használjunk elektromos hangszereket, és hogy maradjon meg a zenekarnak a hangzásában, az legyen a legfontosabb a hangzásban, hogy az ének hanga, vokál kerüljön az előtérbe.
1: Gondolom, hogy a kanál és a kannat még a kezdetekből maradt meg, és ezt örökítette át a hagyomány.
0: Igen, ez pontosan így van, habár hozzám két Romano Glasso együttes köthető, az első sajnos nem, mert akkor én még csak 5-6 éves voltam, ugye, de a második, ami 1992-ben alakult meg a Románok Herben, tulajdonképpen a Románok Her középiskolás klubjában, ott mi használtunk kannát, gitárokat, de a harmadik Romano Glasso együttesben mi már, ami 2009-ben alakult meg, vagy alakult újjá, ott már mi kannát nem nagyon használtunk, csak mutatóban, de egyébként azt tudni kell, hogy és ezzel valószínűleg vitatkozni fognak velem, tehát a kanna nem egy ősi hangszere a cigány folklór zenének, az csak a 70-es évek vége felé került be, és kezdett el divattá válni, ezt is egy picit véletlenszerűen az egyik barátom, aki nagyon mérehatóan foglalkozott a cigány, és foglalkozik ma is a cigány népzenével, ő azt mondja, hogy a Huttyán, akiről egyébként mindenféle filmek készültek, meg aztán az ő zenéjét fel is használták nagy zenészek is, és külföldi zenészek is. Szóval, hogy ő volt az, aki a kezébe kapott egy ritmus hangszert, mert egyébként nem volt nála semmi sem, amikor a felvételeket készítették, és ahogy ő elkezdte ütögetni ezt a kannát ritmusra, attól kezdve kezdték el más zenekarok is használni, tehát ez nem egy ilyen ősi dolog, ez egy viszonylag fiatal jellegű dolog, de nem baj, mert a cigány folklór zene az folyamatosan változik, az lenne a baj, hogyha nem változna, és az az érdekessége még a cigány népzenének, hogy hogy bármilyen jellegű hangszert vagy eszközt, ami otthon ott van nálunk, kéz mellett van, mellettünk van, azonnal felkapjuk és azonnal tudjuk használni és be tudjuk helyettesíteni tulajdonképpen a különféle hangszereket. Hát az egyik ilyen hangszerünk, ami tulajdonképpen nem is hangszer, de elképesztő módon tudja helyettesíteni a nagybőgőt vagy a különféle ritmus hangszereket. Hát az a szájbőgő, ugye, amiről sokan nem is tudják, hogy micsoda. A szájbőgő nem más, mint amikor a nyelvünkkel, a szánkkal különféle ritmusokat, különféle hangokat hozunk ki, és ezzel díszítjük, ezzel színesítjük a cigány népzenét. De hogyha visszatérek az eredeti kérdése, valóban így van, tehát mi fakanalat használunk, most már ugye más jellegű, mint ami régen volt, mert most már egybe faragott, tehát nem kettő kanalat használunk, hanem egyet, ami egybe van faragva, a két kanál tulajdonképpen, és így használjuk. Kannát sajnos nem nagyon használunk, de egyébként nem azért, mert valami problémánk lenne a kannával, hanem nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy nagyon egyszerű és könnyű hangszer, egyébként nem. Mesterien megszólaltatni, hogy az ne vigye el a hangsúlyt, és megmaradjon az ének hang, azt nagyon nehéz úgy használni, hogy az jó is legyen, és hogy harmonikus legyen, és ennek egyébként vannak elképesztően nagy mesterei, mi sajnos a Romano Glasso együttessel nem tartozunk ezek közé, de akik használják a kannát, azokat nagyon megbecsüljük, és nagyon szeretjük őket.
1: Romano Glasso történetére visszatérve, hogyan változott az együttes szerepe az elmúlt évtizedekben zenei, társadalmi és pedagógiai értelemben? Hiszen azért fontos küldetésetek is van ebben a tekintetben, mondjuk így.
0: Egyébként rendkívül fontos beszélni arról, hogy egyetlen a cigány népzenének, vagy egyetlen a zenének, vagy a cigány emberek, akik zenével foglalkoznak, hogy azoknak van-e más küldetésük is, mint az, hogy zenélnek. És nekem meggyőződésem, hogy van.
1: Így van.
0: Mert egyrészt példát mutatnak az egész társadalom számára, főleg a cigány fiatalok számára, tehát gondoljunk csak bele, hogy egy híres cigány zenész, most szándékosan nem akarok híres, de hát nagyon sokan vannak egyébként, hogy azok micsoda példát tudnak mutatni a fiataloknak, az életükkel, a gondolkodásmódjukkal, azzal, amit ők elértek, azzal a fantasztikus munkával, vagy úgy is mondhatnám, hogy ők tulajdonképpen egy szenvedésen mentek keresztül, mert ahhoz, hogy ők valamit elérjenek, most én nem félreértésnek, nem a, és ezzel sem megbántani akarok valakit, tehát én nem a celebekről beszélek, akik egyik pillanatra a másikra lettek világsztárok és nagyon nagy sztárok, őnekik is megvan a maguk helye a társadalomban, de én azokról beszélek, akik az egész életük során zenélni tanultak, akik kisgyerekkoruk óta otthon a családban már úgy nőttek fel, hogy a szüleiktől, a rokonoktól látták és megtapasztalták azt, hogy milyen fantasztikus ereje van a zenének, és aztán tovább mentek, alapiskolát végeztek, középiskolát, esetleg főiskolát, egyetemet végeztek, tehát ez az egész életüket végig tanulták, tehát ezt meg kell mutatni, hogy azért, hogy valaki sikeres legyen, eredményes legyen, azért energiát kell beletenni, és nagyon-nagyon sokat kell azért dolgozni, hogy eredményesek és sikeresek legyünk, és ezt meg kell mutatni a fiataloknak, mert egyébként egy nagyon, nekem meggyőződésem, hogy időnként a fiatalok nem látnak bele abba, hogy ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, ahhoz, hogy valaki eredményeket érjen, hogy milyen elképesztő teljesítmény van a háttérben, mert az, amit látnak, az a jéghegy csúcsa, és az igazi munka, az igazi tevékenység, az a mélyben marad, de ezt kellene nagyon sokszor megmutatni a fiataloknak, az embereknek, hogy itt micsoda teljesítmények vannak. Tehát a küldetés, azt gondolom, hogy ilyen szempontból is nagyon fontos, de abból a szempontból is nagyon fontos, hogy az a zene, amit a magyarországi cigányok képviselnek, legyen az folklór zene, és most mind a három nagy cigány népcsoportot beleértem ebbe, magyar cigányok, kolád cigányok, beás cigányok, vagy akár a klasszikus zenét, hogyha nézzük, vagy a kávéházi cigány zenét nézzük, mindegyikben benne van a cigány embereknek az élete, benne van az, amit ők képviselnek, benne van az, ahogy ők látják a cigányokat, a többségi társadalmat, tehát az a zene, amit ők csinálnak, az egyrészt megmutatja a cigányok gondolkodásmódját, a cigányok kultúráját, és ezt tovább kell adni, ezt meg kell ismertetni a többségi társadalommal, és magukkal a cigányokkal is meg kell ismertetni. Tehát azt gondolom, hogy van egy ilyenfajta küldetése is a zenének, a zenei tevékenységnek, azon kívül, hogy a cigány emberek is tulajdonképpen részei az univerzális, vagy hát, hogy is mondjam, a teljes magyar zenei életnek. Mm-hmm.
1: A zenekar neve Romano Glasso emberi hang művészeti csoport. És gyakran hangsúlyozod egyébként az emberi hang elsődlegességét. Mit tud a hang, amit semmilyen más hangszer nem tud?
0: Ez fantasztikus. Ez nagyon jó. Egyébként a Romano Glasso két dolgot is jelent, és ezért is fontos az emberi hang, ezért is fontos kihangsúlyozni, mert jelenti azt is a rom, vagy a romano, azt is jelenti, hogy cigány, és azt is jelenti, hogy ember. De mi nagyon szeretjük kihangsúlyozni azt, hogy ember. Egyrészt azért, mert nálunk a zenekarban mindig, most is egyébként, tehát amióta működik a Romano Glasso együttes, mindig voltak nem cigányok is. És ez rendkívül fontos, hogy ezzel a népzenével, azzal a tevékenységgel, amit mi csinálunk, azzal közösséget lehet vállalni. És ez is egyfajta példamutatás a többségi társadalomnak is, meg a cigányoknak is, hogy a zene az mindenkié. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha a zenében, az éneklésben közösséget vállalnak velünk cigányokkal a nem cigányok, akkor az élet más területén is nagyon fontos lenne, hogy közösséget vállaljanak velünk. De hogyha visszatérek egy picikét oda, hogy mit jelent még ezen kívül az emberi hang számunkra, akkor azt kell mondanom, hogy mindaz, amit mi csinálunk, az tulajdonképpen nem csak a cigányokról szól, hanem magáról az emberről. És az embert kell itt mindig előtérbe helyezni. Tehát amit mi csinálunk, zenélünk, táncolunk, az egy művészeti csoport, különféle táncbaladákat dolgozunk fel, ez mindezek elenyészőek ahhoz képest, hogy mi emberekkel foglalkozunk, és hogy az emberben az emberség az első és a legfontosabb. Mindig azt kell, mindig a humánumot kell legelőször nézni, és csak utána kell nézni a teljesítményt, utána kell nézni az, hogy milyen zenét játszunk, az, hogy milyen hangszereket használunk, és hogyha ide visszatérünk, hogy emberi hang, tehát hogy miért a hang, azt gondolom, hogy az köthető leginkább a zenéhez, és az rendkívül fontos a cigány népzenében is egyébként, meg egyáltalán a cigányok számára a hang, az ének hang, a beszéd hang, vagy bármilyen jellegű hang, az mérhetetlenül fontos az emberek számára. Hát gond, csak egy rövid kis példát hagy hozzak, hogy a Covid idején milyen elképesztő távolságok alakultak ki az emberek között. A közösségek szűntek meg, mert ugye nem tudtak találkozni, be voltunk zárva, és azt gondolom, hogy még mind a mai napig egyébként van következménye annak, hogy akkor másfél-két évig be voltunk zárva, mert nagyon sok emberben betegségek alakultak ki, szkupulzusok alakultak ki, és nagyon nehéz volt kimászni abból a rendszerből, és akkor, amikor viszont elkezdtünk beszélgetni, találkozni, együtt lenni, akkor az emberi hang volt az, tehát a mi hangunk volt az, hogy amikor lehetőségünk volt arra, hogy ismét kapcsolatot teremtsünk egymással. Tehát a Romano Glasso az emberi hang, az a kapcsolatról szól. Hogy kapcsolat kell az emberek között, jelenlét kell az emberek között, és ez mérhetetlenül fontos, azt gondolom.
1: Esetleg lehet az emberi hangnak egy olyan vetülete is, hogy mondjuk a beszéd, illetve annak az üzenete, illetve ennek a továbbítása, az átadása, ami célja lehet még a zenekarnak, hiszen a zene az egy univerzális nyelv, azt mindenki megérti, és sokkal mélyebb rétegei vannak, mint a beszédnek. De azért mégis, hogyha beszélgetünk egy közös nyelven, akár magyarul, vagy akár a cigány nyelvet továbbadva, bemutatva mondjuk így, akkor ez is egyfajta üzenet lehet a zenekar részéről. Lehetséges?
0: Hát hogyne, természetesen egyébként azt gondolom, hogy a zenével, a hanggal, az ének hanggal sokkal többet tudunk elmondani, mint magával a beszéddel. Érzelmeket tudunk kifejezni, különféle olyan dolgokat tudunk kifejezni, amit lehet, hogy beszéddel nem lennénk képesek, mert nem biztos, hogy olyan állapotban vagyunk, nem biztos, hogy ott és akkor éppen megtaláljuk azt a hangot, ami alkalmas arra, hogy az érzelmeinket, a mondani valónkat ki tudjuk fejezni, de a zenével azt gondolom, legyen az instrumentális zene, legyen az énekhang, vagy bármilyen más jellegű dolog, elképesztő módon ki lehet fejezni azt, hogy, hogy mi van bennünk, vagy mit gondolunk a világról. Ez is rendkívül fontos, úgyhogy teljes mértékben egyetértek veled. Tehát az emberi hang az, az érzelmeinknek, a mondani valónknak a közvetítésére is mérhetetlenül fontos, és nagyon, nagyon jó, hogy, hogy van egy ilyen dolog. Az egyik barátom egyébként azt kérdezte tőlem, hogy mi az a dolog a világban, ami nélkül lehet élni, de nem érdemes, és ez például a zene.
1: Én sajnos azt tapasztalom, azt hallom több helyről is, hogy a cigány nyelv az nem biztos, hogy olyan szerepet tölt be manapság, amit szeretnénk, vagy amit elvárunk tőle. Hiszen a kisebb közösségekben még mindig használják a cigány nyelvet, de azért kifele nem nagyon mutatják ezt a kisebb közösségek. Sőt, a kisebb közösségek között is vannak nyelvi eltérések. Tehát ti hogyan oldjátok fel ezeket a problémákat, illetve ebből a szempontból milyen jelentősége van annak, hogy ti cigány nyelven énekeltek?
0: Cigány nyelven is énekelünk, és többfajta nyelvjárásban is egyébként, de azt tudni kell, hogy a zenekarban sajnos csak én beszélek cigányul, és én is a lovári nyelvet beszélem, a lovári változatnak is a pesti, Pest környéki változat, mert annak is különféle változatai vannak, de nagyon-nagyon törekszünk arra, hogy minden cigány népcsoportnak a nyelvét megjelenítsük, tehát így a beás cigányoknak a nyelv. Egy nyelv van, ugye, tulajdonképpen egy cigány nyelv van, ez a románi vagy a cigány nyelv, és a beás nyelv, ami egy beás nyelv, amire ugye tudjuk jól, hogy a román nyelvnek egy régi archaikus változata, habár a beások azt mondják, hogy, és nagyon helyesen, hogy ez az ő nyelvük, és ez beás nyelv, fogadjuk ezt el így. Tehát ezt a két nyelvet, a beás és a cigány nyelv, és a cigánynak különféle változatait mi szeretjük használni, mert nem mindegy, hogy a szabolcsi népdalokat természetesen, tehát a nagyecsedi népdalokat a saját nyelvjárásában kell előadni, de például a győr melletti népdalokat, az pedig lovár, mert ott a lovárok élnek, vagy a dél-dunántúli régióban ugye beások élnek, ott illik a beás cigány népdalokat, de hát ott is egyébként a beás nyelvnek is vannak változatai. Hát mi törekszünk erre, hogy úgy adjuk elő, ahogy, ahogy egyébként eredetileg ezeket a dalokat előadták. Abban teljes mértékben egyetértek, hogy sajnos a cigány nyelv, vagy a románi nyelv, de így a beás is, sajnos, ha egy nagyon csúnya szót fogok mondani, haldokol mind a két nyelv is, és hát voltak különféle próbálkozások, meg támogatások, meg programok, hogy újjáéleszteni ezt a nyelvet, de azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon ebből a szempontból mind a cigány közösségek, mind a kormányzat, mind a különféle civil szervezetek nagyon kevés eredményt tudtak elérni, és hát vannak olyan cigány szakemberek, nyelvészek, néprajzkutatók, akik az egész életüket feláldozták arra, hogy tulajdonképpen segítsék azt, hogy a cigány nyelv és a beás nyelv az előre haladjon is, hogy egyre többen beszéljék, egyre többen használják. Nagyon sok könyv jelent meg, de még mindig nem elég. Tehát például a Orsós Éva is egy ilyen szakember, aki nagyon sokat dolgozott, de hogyha Rézműes Melindára gondolunk, aki a Románok Hernek az igazgató, ő is mind nemzetközi szinten, mind magyarországi szinten lassan már 40 éve azon dolgozik, hogy eredményeket érjen el azon a területen, hogy minél többen beszéljék és sajátítsák el a cigány nyelvet. De hát sajnos a statisztika azt mondja, hogy egyre kevesebben beszélik a cigány nyelvet ma Magyarországon. És ez nagyon nagy baj.
1: Térjünk vissza egy picit ismét a Román Oglászó együtteshez, ami a harmadik felállásában, ha szabad ezt mondanom, ami 2009-ben alakult, az tulajdonképpen valahol egy családi zenekar alapját is letette. Lehet ezt mondani?
0: Bátran, és örülök is neki, hogyha így hívjuk, mert valóban így van. Egyébként a második Román Oglászó együttes, ami 1992-ben alakult meg, és hát tulajdonképpen az Andodrómot próbáltuk meg utánozni, ami nem baj, hát jó embereket, jó zenekart utánoztunk, tehát ez egyáltalán nem baj. A 90-es évek közepén mondhatjuk azt, hogy ketté szakadt, mert a 90-es években, főleg a közepén, még egyszer mondom, ott a cigány népzene elképesztő módon átalakult. Tehát gyorsabb lett, más hangszerek is bekerültek, mint amik addig voltak, különféle hatások, érték balkáni hatások, érték spanyol flamenco hatások érték a cigány népzenét. És hát azt is el kell mondani, hogy nagyon-nagyon sokan átmentek az úgynevezett mulatós cigány népzene megalkotásába és előadásába, és akkor volt a csapatnak egy része, aki arra gondolt, hogy mi is menjünk át egy ilyen modernebb stílusba, és volt, aki azt mondta, hogy nem maradjunk meg a régi hagyományosba. Hát én voltam az, meg a Mata Andis, aki sajnos már meghalt. Tehát mi maradtunk tulajdonképpen a zenekarban, mi képviseltük a régi hagyományt, a régi dolgokat, és a csapat másik része pedig átment egy másik jellegű, tehát egy ilyen modernebb hangzásba, ami nem baj, hát mindenki csinál, amit szeret. És aztán az András mellé és mellém csatlakozott az én 8 éves és a 10 éves lányom, tehát tulajdonképpen ettől lett családi zenekar, aztán később a harmadik gyerek is, a Mesike is csatlakozott a zenekarhoz, és valóban úgy indultunk, mint egy családi zenekar. A Mata András barátom, ugye ő nem csak a barátom volt, hanem mi tulajdonképpen családtagok voltunk egymás felé, és aztán a későbbiekben, amikor a gyerekek nagyobbak lettek, Saci és Gyurika, és még általános iskolába, mert ők az Erkel Ferenc általános iskolába jártak, és tudni kell, hogy ez egy zenetagozatos általános iskola, és ez az iskola adta többségében a Magyar Állami Operáz gyerekkórusának a tagjait. És hát fantasztikusan énekeltek a gyerekek, hát elájultunk, amikor meghallottuk őket énekelni, és a Saci, aki akkor 8-10 éves volt, és időnként az osztálytársainak, meg akikkel együtt énekelt az operaházba, cigány népdalokat kezdett el megtanulni, mert hát a mi gyerekeink ugye otthon megtanulták, és a gyerekek énekelték a cigány népdalokat, és egyszer csak azt vettük észre, hogy fantasztikusan éneklik, és már a karvezető is, meg a tanárnők is kérdezték, hogy gyerekek, honnan tudjátok ti ezeket a dalokat? És mondták, hát a Sacitól és a Gyurikától tanultuk meg, és hát Isten segített nekünk, mert jött egy nagy nemzetközi pályázat Olaszországba, ahová 15-en elmehettünk, de hát ugye mi csak 3-an, 4-en voltunk a zenekarban, és még kellett vagy 10 gyerek. Hát mit csináltunk? Összeszedtünk az Erkel Ferenc általános iskolából 10 gyereket, akik fantasztikusan énekeltek, és elmentünk Olaszországba, cigány népdalokat, magyar népdalokat, mert fontos egyébként, hogy mi magyar népdalokat is énekeltünk, és énekelünk mind a mai napig, adtunk elő, óriási siker volt, fantasztikus siker volt, és amikor hazajöttünk 2009-ben, akkor a gyerekek nem akartak elmenni a zenekarból, és így tulajdonképpen lett egy ilyen 15 fős zenekar, és hogy még mindig tovább fokozzam a dolgot, hát sokan aztán később, amikor már középiskolások lettek, sokáig itt voltak a zenekarban ezek a gyerekek, amikor aztán középiskolások lettek a gyerekeim, akkor hát akár hiszed, akár nem, de a Saci lett ugye először középiskolás, táncművészeti szak középiskolába kezdett el járni, és ott egy 30 fős osztályban 30 gyerekkel együtt járt iskolába, és fél év után az egész osztály az Románok László együttes tagja lett. Volt, aki énekelt, de a legtöbben táncoltak, és egy ilyen fantasztikus, hatalmas zenekart hoztunk létre tulajdonképpen. Ma pedig már ott tartunk, hát természetesen ez inkább romantika volt, meg kaland volt, meg mit tudom én, annak ellenére, hogy azért itt azért minőségi dolgokat csináltunk a zenekarral és a tánccsoporttal, többek között Raoul Wallenberg díjat kaptunk, a Halálra táncoltatott lány holokauszt táncbalad a színpadra állításáért és előadásáért, külföldre jártunk, Auschwitzba mentünk el előadni, szóval nagyon-nagyon-nagyon komoly dolgokat csináltunk tényleg, de hát ahogy vége lett a középiskolának, hát azért mindenki elment főiskolára, egyetemre dolgozni, mit tudom én hová, és akkor meg már megint jöttek új együttes tagok, és tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a lányom férjhez ment, hát akkor még csak barátja volt, egy magyar cigányi zenés családból jött két fiatal ember, akik fantasztikusan gitároztak, ők most már családtagok, mert a lányom és a fiatal ember, a Feka Béla összeházasodtak, és a Gyurika pedig, aki akinek a barátnője a Nemes Nagy Ágnes iskola, táncvizeti középiskolába járt, ő is most már a felesége, gyerekük is van, tehát most már még inkább családi zenekarrá alakult a Románok László együttes, és el kell mondanom, hogy ennek én örülök a legjobban.
1: Beszéljünk egy picit a zenei hagyományokról. Egy picit fejtsd ki nekünk a hagyományos cigány folklórnak az alapjait. És hogy tulajdonképpen mi az, amit ti meg akartatok ebből tartani, és mi volt az, amit a 90-es években te olyan fontosnak tartottál, hogy ezt vigyétek tovább?
0: Nagyon-nagyon nehezet kérdezel egyébként. Én magam nem vagyok néprajzkutató, de nagyon-nagyon sok olyan emberrel voltam körülvéve az elmúlt 40 év során, akik rendkívül magas színvonalon ismerték és ismerik a cigány kultúrát, hogy ugye már említettem már a Daróczi Ágnest, a Részműves Melindát, a Zsigó Jenőt, tehát ők tényleg a legmagasabb szinten képviselik, de hát a nem cigányok közül is nagyon sok emberrel találkoztam, és mondhatom, hogy barátságban voltam a Kovalcsik Katalinnal, ugye, aki a Magyar Tudományos Akadémián dolgozott, és elképesztő mennyiségű dalt gyűjtött össze, és adott át a cigányoknak, cigányzenészeknek, meg nem csak cigányoknak, hogy dolgozzák fel, és hát még nagyon-nagyon sokan másokkal, elnézést, akiket most kihagyok, és hát mindannyian azt mondják, főleg a Zsigó Jenő egyébként, hogy nem is az a legfontosabb, hogy most történetileg, hangszerek szempontjából, ritmus szempontjából mi az, amit cigány népzenének hívunk, hanem az, hogy a mi hozzáállásunk milyen a cigány népzenéhez. Hogy mi az, amit mi képviselni akarunk a népzenével kapcsolatban. Mert egyébként, hogyha elmegyünk az ország különböző pontjaira, és szerintem ez nagyon jó dolog, elmegyünk Szabolcsba, elmegyünk Győrbe, elmegyünk Kaposvárra, mindenhol más a cigány népzene. Biztos, hogy vannak hasonló jellegű dolgok is, de mindenhol egy kicsit más, és ez jó. A cigány népzenének egyébként az egyik legfontosabb ismérve, vagy a legfontosabb tulajdonsága, hogy mindenhol más és más. Minden közösségben másképp adják elő a dalokat, és ez folyamatosan változik is. És ez nagyon-nagyon jó. Míg mondjuk a magyar népzenében ugye nagyon sokáig azt mondták, hogy akkor az a magyar népzen, ami a pentatonra épül, ugye? De utána ezt is megcáfolták többen, mert azt mondták, hogy nem feltétlenül, de ott legalább volt egy kiinduló pont. A cigány népzenében ilyen nem nagyon volt. Hát nem véletlen, hiszen a cigányok a második világháború előtt folyamatosan jöttek, mentek, vándoroltak, tulajdonképpen a zenéjüket átadták annak a népcsoportnak, ahol éppen éltek, az adott népcsoportoknak, és át is vettek tőlük természetesen. Tehát tanultak egymástól a népcsoportok, szerintem ez egy óriási dolog, és ez mind a mai napig így van, és nem lehet azt mondani, hogy hát sokan azt mondják, hogy hát a cigányok népzené az ősi Indiához visszamehetnénk Indiába, mert olyan elemei vannak. Nekem meggyőződésem, hogy egyébként nincsenek ilyen elemei. Én azt gondolom, hogy a mostani cigány népzenének az elemei az ide Magyarországrahoz, Erdélyhez és a környező országokhoz köthető, és ott is egyébként különféle változatai vannak a cigány népzenének, tehát például az olá cigányok nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultak a románoktól. A román népzenéből nagyon sokat vettek át, és a románok is természetesen a cigányoktól. De például, hogyha a beásokat nézzük, akkor a beások a szerbektől nagyon-nagyon sokat tanultak, és a szerbek is, éppen a Nagy István, a Karaván együttesnek a vezetője mondja, hogy ő azt figyelte meg, hogy ugye nagyon sokan eleve úgy indítanak, akik egyébként nem szakemberek, hogy mindig a cigányok tanulnak az adott többségi társadalomtól, és István azt mondja, Nagy István, hogy ez nem biztos, hogy így van. Nem biztos, hogy így van, mert a többségi társadalom is nagyon sok dolgot meg tud tanulni a cigányok zenéjéből, és át is veszik, és alkalmazzák is, és nekem meggyőződésem, hogy ez így van.
1: Lakatos György népzenei előadóművész, közösségi pedagógus, a Románok László emberi hangművészeti csoport vezetője és a Budaörsi Tanoda vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk az együttes múltjáról, a cigány folklór történetéről és fejlődéséről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon, Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi.
1: Gyere fiúk, most a rádióba, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kökény Attila élete és pályafutása. Kökény Attila a magyar könnyűzene egyik ismert és kedvelt előadója, akinek különleges, érzelmes hangja és előadásmódja az évek során sokak szívébe lopta magát. Életútja azért is érdekes, mert nem egyik napról a másikra lett országosan ismert. Hosszú éveken keresztül dolgozott, zenélt és képezte magát, mire szélesebb közönség előtt is megmutathatta tehetségét. Pályafutása jól példázza, hogy a kitartás, a zene iránti elkötelezettség és a családi háttér mennyire fontos szerepet játszhat egy előadó életében. Kökény Attila számára a zene már fiatal korától fontos volt. A muzikalitás és az éneklés szeretete fokozatosan vált életének meghatározó részévé. Nem csupán énekesként, hanem zenészként is tevékenykedett, így a színpad és a zene világa már jóval az országos ismertség előtt jelen volt az életében. Az ilyen hosszú út különösen fontos, hiszen egy előadó hangja, stílusa és színpadi személyisége általában évek alatt alakul ki. Kökény Attila pályájának egyik legfontosabb fordulópontját a Megasztár című tehetségkutató műsor jelentette. A műsorban való szereplése révén az egész ország megismerhette a nevét és a hangját.

0: lendületesebb produkcióról. Az előadó számára fontos, hogy a dal ne csupán megszólaljon, hanem érzéseket közvetítsen. A tehetségkutató után Kökény Attila előtt új lehetőségek nyíltak meg. Fellépések, koncertek, televíziós szereplések és zenei együttműködések követték egymást. Az ismertség azonban egyben nagyobb felelősséget is jelentett. Az előadónak folyamatosan bizonyítania kellett, hogy nem csupán egy tehetségkutató műsor felfedezettje, hanem önálló, hosszú távú pályára képes művész. Kökény Attila ezt a kihívást sikeresen teljesítette. Az évek során önálló előadóként is megszilárdította a helyét a magyar zenei életben. Dalai között számos érzelmes, romantikus hangvételű szerzemény található, ezekben gyakran jelennek meg a szerelem, a kapcsolat, a család, a hűség, a hiány és az emberi érzelmek témái. Ez a dalvilág különösen közel állhat azokhoz a hallgatókhoz, akik az éneklésben nem csupán szórakozást, hanem személyes érzéseket és történeteket is keresnek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 22-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Lakatos György névzenei előadó művész, közösségi pedagógus, a Romano Glasso emberi hang művészeti csoport vezetője, és a Budaörsi Tanoda vezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a cigány folklór történetéről, fejlődéséről és a tanodák jelentőségéről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Tehát keresni az, hogy mi az eredeti, mi a legrégebbi, biztos, hogy egy népzenekutatónak ez nagyon-nagyon fontos. Én sajnos nem nagyon tudom megfogalmazni, én azt tudom mondani, hogy a népzene azért rendkívül fontos mind a három cigány népcsoportnál, magyar cigányok, olácink, beásoknál, mert ugye nekünk nincsen írott történelmünk a cigányoknak. Nem voltak olyan dokumentumaink, amiket mi készítettünk, és nekünk ez azért, mert egyszerűen nem voltak írástudók a cigány népcsoportban. Egyébként a többi népnél sem nagyon voltak írástudók, a papok voltak, meg néhány ott is, a főpapok, bocsánat, tehát az egyszerű papok nem is tudtak írni, olvasni. De a cigányoknál még ez sem alakult ki, ugye, hát a folyamatos vándorlás ez tulajdonképpen nem is tette lehetővé, hanem mindig más népek írták le a cigányok kultúráját, történelmét, tehát abból lehet visszakövetkeztetni, illetve a cigány népzenéből, cigány mesékből, versekből lehet bizonyos dolgokra következtetni. Tehát a cigány népzene, ez azért mérhetetlenül fontos, mert nem csak zene tulajdonképpen, hanem történelem, hagyományok, népszokások, a cigány embereknek a népszokásait, történelmét mondja el. Egy kutató ebből nagyon jól ki tudja szedni, ki tudja szemezgetni, hogy mi ez. És minél inkább régebbi egy népzene, annál inkább el tudja mondani azt, hogy milyen volt a cigányoknak a történelme. De ma már azt mondani, hogy olyan jellegű cigány népzenét játszani, ami több száz éves, vagy nagyon-nagyon régi, egyrészt azt gondolom, hogy ez mérhetetlenül unalmas és hallgathatatlan lenne, és ezt teljesen komolyan mondom. Tehát ma aktualizálni kell a cigány népzenét, azt gondolom, viszont ennek is vannak különféle válfajai, vagy különféle olyan megmutatható formája, ami még népzene. Én például a mulatos zenét, és nem megbántva ezzel a mulatos zenét játszókat, nem tartom népzenének a mulatos zenét játszók, mert az nem képvisel olyan jellegű értéket, mint a cigány népzene. Tehát visszatérve oda, amit kérdeztél eredetileg, hogy mi a cigány népzen, milyen ismérvei vannak, milyen jellemzői vannak. Én azt gondolom, hogy az a jó népzene,

0: ami egyrészt van benne valamilyen szintű vallás, akár tetszik, akár nem. A cigány népzenében mindig ott volt valamilyen formában a vallás. Most én most csak a magyarországi, meg itt a környékbeli cigány népzenéről beszélek, most a nagyon messziről, nem messzi cigány népzenékről nem beszélek, mert ugye ott más vallások vannak, ugye muszlimok vannak, meg mit tudom én, milyen hatások érik a cigány népzenét és a cigány embereket. Most én csak itt a kereszténységről akarok beszélni. Hát nem nagy, alig lehet találni olyan cigány népdalt, amiben ne lenne benne Mária, Jézus, vagy lenne rá valami ilyen formában utalás. Tehát például, hogyha azt mondjuk, hogy mi a jó, vagy mi a régi cigány népzen, hát például az, hogy a kereszténység valamilyen formában megmutatkozik a dalokban, illetve valamilyen formában a különféle hiedelmek megmutatkoznak, mert sokan azt gondolják, egyéb például itt van a Zöld az erdő című dal, ami egyébként csak félig népdal, ugye Bari Károly gyűjtötte fel a verset, és Zsigó Jenő, az Andorom együttes vezetője zenésítette meg, tehát az félig népdal, félig műdal tulajdonképpen, mert hogy hiszen van neki szerzője, de kétségtelen, hogy népzenei hatásai vannak, de hát ott például nagyon jól meg lehet figyelni azt, hogy milyen, hogyan közelítettek a cigányok a valláshoz, a hithez tulajdonképpen, hiszen ők nem jártak templomba, nem engedték be őket a templomba, ezért ők maguk otthon élték meg a kereszténységüket, a hitüket, a vallásukat, és ez a Zöld az erdő című dalban ez tökéletesen megmutatkozik, hiszen például arról énekelnek, hogy megátkoztál, megismertél a Istenről, ugye, amikor, de hát tudjuk jól, hogy Isten nem átkoz meg, és nem ver meg senkit sem.
1: Egy picit reflektálva, hogy tulajdonképpen milyen hatások érték a cigány népzenét, illetve fordítva, azért az nagyon fontos leszögezni, hogy például az olasz cigányoknak, és amennyire tudom, a beás cigányoknak is teljesen saját dalanyaguk van, ami nem jellemző más népekre. És például a harmonizáció, ami egyébként már a 19. század elején megfigyelhető a cigányzenében, akkor előbb megjelent ott, a cigányzenében, úgymond, amiket ma cigányzenének hívunk, hogy a csárdásoknál, a magyar nótánál.
0: Igen, de ez a magyar cigányoknál jelent magyar meg legelőször, jelent, így van.
1: Így van,
0: hát nem véletlen, hogy Liszt Ferenc is,
1: így
0: ugye?
1: Van, így van.
0: Vagy már Brahms is, ugye? Tehát nem véletlen, hogy átvettek a cigány népzenéből különféle stílusokat, különféle dalokat is feldolgozták. Úgyhogy ezzel teljes mértékben egyetértek veled, de annyi, hogy ezt legelőször én úgy gondolom, nem kutattam, de azt hiszem, hogy a magyar cigányok alkalmazták legelőször.
1: Igen, habbár ez nem népzene. Tehát azt is ez tudjuk, hogy van, ez viszont van, nem népzene, de a harmonizáció és tulajdonképpen a feldolgozása, illetve a stílusa ezeknek a zenéknek feljogosítja arra, hogy azt mondjuk, hogy cigány zene, hiszen a cigányok
0: így van.
1: A cigány zenészek alkották meg ezt a stílust.
0: Ahogy például a Django stílust is, ugye, van, cigányok hozták létre, ami aztán világhírűvé vált, de hát a flamenco zenének is bizonyos változata is csak a cigány zenészekhez köthető stílust alkottak meg, és kétségtelen, hogy a beásoknál is, és a magyar cigányoknál is, de egyébként nagyon fontos megemlíteni, hogy a magyar cigányoknak is rendkívül gazdag folklór világa van, csak sajnos sokan ezt nem szeretik megemlíteni. Én tudom jól, és nagyon sok olyan dalt hallottam már, ami kifejezetten, ilyenek például a többszólamú hallgatók, amelyek olyan fantasztikusak, és olyan elképesztően gyönyörűek, Karcsa Becskedi például, vagy Sátoraljaújhely környéki hallgatókat, hogyha meghallunk, hát az ember állal leesik, és a hallgatókat egyébként a többségi társadalom, tehát most mondjuk úgy, hogy a magyarok többsége nem nagyon szereti, viszont a cigányok azok nagyon jól tudják, hogy milyen elképesztő mély érzelmeket fejeznek ki.
1: Talán ma már ez nem annyira divatos, hasonlóan a magyar nótákhoz, hiszen én azt gondolom, hogy sajnos ennek is, mint hogyha nem lenne annyira divatja, mint amennyire akár néhány évtizeddel ezelőtt volt.
0: Igen.
1: Talán
0: igen.
1: Ez a probléma. Generációváltás.
0: Generációváltás volt. Én azt gondolom, hogy minden, ami elvész a kultúrában és így a zenében, az nekem mindig fájdalmat okoz egyébként egyrészt. Másrészt, de hál' Istennek, hogyha valami elmegy a cigány zenében, ha nevezzük így, vagy a cigány daloknál, vagy cigány, legyen az folklor, vagy bármilyen, hál' Istennek jön helyette egy új. Tehát az azt jelenti, hogy rendkívül gazdaggá tud válni, hogyha el is hagyunk valamit, vagy elvész valami, akkor nem azt jelenti, hogy szegényebb lesz a cigány kultúra, mert mindig fel tudunk szívni, oda tudunk magunkhoz húzni más jellegű stílusú zenéket, amit legalább ugyanolyan virtuózitással tudunk előadni, mint az előző, amit elhagytunk.
1: Ha már ilyen zenetörténeti kérdésekbe is belementünk, illetve ilyen mélyebb zenei gondolatokba, akkor mit gondolsz arról, ami a 90-es években lezajlott, ez a fajta átalakulás a folklór zenében, inkább mondjuk így?
0: Igen, inkább én is így mondanám, hogy folklór zene. Kétségtelen, hogy a zolácigányok képviselték ennek egy jelentős részét, de hát azért voltak itt magyar cigány zenészek is egyébként, akik fantasztikusan zenélnek, de akkor a 90-es évek közepén mindenki kereste a helyét, ugye rendszerváltás után voltunk, és a kultúrában is kerestük a helyünket, igazodási pontokat kerestünk, és akkor a kultúránkra, nem csak a zenére, hanem mindenféle más területre is egyébként elképesztő hatással volt a világ, akkor kezdett el lassan becsöpögni az internet is, aztán a 2000-es években aztán ugye a Facebook is megjelent, és azt gondolom, hogy ez megállíthatatlanul tört előre, ha mondhatom így, hogy megváltozik a cigány népzene. És sajnos meg is változott. Hát ezt most elszóltam magamat, hogy sajnos, mert nekem az a fajta stílusú népzene, ami akkor működött, tehát a 80-as évek végétől a 90-es évekig, ma is vannak egyébként nagyon jó képviselői annak a fajta cigány népzenének. Tehát én azt gondolom, hogy az egy igazi, igazi érték volt, és a cigány kultúrát nagyon-nagyon komolyan közvetítette, de az is kétségtelen, hogy nagyon sokan úgy döntöttek a zenészek közül, hogy, és hát itt nem csak a cigány zenészekről van szó, hanem az, hogy felismerték a menedzserek, a televíziók, ugye akkor kezdtek el bejönni a kereskedelmi televíziók, kereskedelmi rádiózás, mert előtte csak állami volt, ugye. Tehát ők felismerték azt, hogy a cigány népzenében, hogyha picit megváltoztatják, akkor abba potenciál van, olyan értelemben, hogy ebből üzletet lehet csinálni. De egyébként nekem meggyőződésem, hogyha megmarad az a régi fajta zene, folklorzene, abból is nagyon jó üzletet lehetett volna csinálni. Én mondok egy példát. A 90-es években én végig folyamatosan táboroztam. 92 óta folyamatosan táboroztam, sőt még előtte már Balatonszemesen, ahol a Románok Hernek volt egy gyereküdülője. És amikor a gyerekeket oda levittük, vagy lehozták a Budapestről, vagy az ország más pontjaiból, folyamatosan tanítottunk nekik cigány népdalokat. Tök egyszerű dolgokat tanítottunk, egyszer egy gitárral, esetleg egy kanál, vagy egy kanna volt, szóval semmi más nem használtunk, és azok a népdalok, amiket megtanítottunk a gyerekeknek, teli torokból énekelték, és évek múlva is énekelték ezeket a dalokat a gyerekek, és először idegen volt számukra, de aztán elfogadták. Most, 30 évvel később, elviszek gyerekeket táborozni öreg fejjel, most már ugye 54 éves vagyok, és ugyanazokat a dalokat énekelem a gyerekeknek. Most is furcsa számukra, hogy mik ezek a dalok, mert egyébként nem nagyon hallgatják a cigány gyerekek sem a népzenét, de a második nap után az összes dalt éneklik a gyerekek. Tehát ez csak a kereskedelmi, tehát sokan azt mondják, hogy arra van igény, arra a fajta népzenére, vagy arra a fajta mulatos zenére van igény. Én azt gondolom, hogy ez nem igaz. Ez nem igaz. Igény van a folklór zenére, csak kérdés az, hogy milyen köntösbe öltöztetjük ezeket a zenéket, amiket a társadalom is elment egy kicsit rossz irányba, a cigányok, a magyarok, a mindenki, mert azt gondoljuk, hogy ami a televízióban megjelenik, ami a rádióban vagy a Facebookon megjelenik, hogy az már értéket képvisel. Én viszont azt gondolom, hogy nem biztos, hogy értéket. Csak attól, mert valaki híres, valakit ismernek, az még nem biztos, hogy értéket képvisel.
1: Térjünk át egy picit akkor a zenei és pedagógiai kérdésekre, hiszen már 15 éve vezeted a budaörsi tanodát. A tanodai munkád során mit tapasztalsz, hogyan hat a zene a figyelemre, az önbizalomra és az önkifejezésre?
0: Mi nem tudunk úgy dolgozni, hogy ne zenélnénk. És ez tulajdonképpen mindenre vonatkozik. A pedagógiai munkánkra is. Tehát amikor tanítunk, amikor azt akarjuk, hogy a gyerekek jobban koncentráljanak, hogy minket jobban elfogadjanak, hogy a tanárokat jobban elfogadják, akkor ez a zenét használja, a zenét, a táncot, a mozgást használjuk föl eszközként a pedagógiai tevékenységükre. És azt kell mondanom, hogy elképesztően jó módszer, fantasztikusan jó módszer a zene. Mert a zene egyébként nem csak önmagában arról szól, hogy zenét hallgatunk és jól érezzük magunkat, esetleg táncolunk, vagy szomorkodunk, vagy mit tudom én, hanem az nagyon sok dologra megtanít minket. Akkor, hogyha tevékenyen részt veszünk benne. És egyébként a zenélésben, a zenében tevékenyen részt vehetnek azok is, akik, és megint csúnya szót fogok mondani, akik botfülőek. És ezt teljesen komolyan mondom. Kodály Zoltán mondta annak idején, hogy tulajdonképpen a zene nem más, mint matematika. És beszélt róla hosszasan, hogy miért matematika. És teljesen igaza volt neki. És aztán jöttek más zenepedagógusok is, akik azt mondták, hogy a zene az irodalom. A zene az történelem. És mindenki be tudja bizonyítani, hogy miért, és nem mondanak egymásnak ellent, hanem ezek egymással összhangban mondják ezt el, mindegyik zenepedagógus, mindegyik zenész, hogy miért fantasztikusan jó az, hogyha zenélünk. Mert a zene, hogyha zenét tanulunk és zenét hallgatunk, élő zenér, nagyon fontos, hogy élő zenéről beszélek egyébként. Tehát, hogyha hallgatjuk, vagy tevékenyen részt, vagy interaktív módon részt veszünk a zenélésben, és már az is interaktív, hogyha elmegyünk egy koncertre, és végighallgatjuk, és végignézzük, az önbizalomra, önuralomra tanít, rendszerességre tanít. Hát hány olyan cigány gyerek van ma, ez az egyik legsúlyos probléma, akik nem tudnak reggel fölkelni, mert fönt vannak éjfélig, vagy hajnalig, és másnap nem tudnak iskolába menni, vagy hogyha elismernek, bocsánat, nem csak cigány gyerekekről beszélek, mindenféle gyerekről beszélek, de sajnos ránk cigányokra ez különösen jellemző, másnap nem tudnak rendesen tanulni, nem tudnak odafigyelni, mindenféle koncentrációs zavarok keletkeznek, és bizonyított tény, hogy azok a gyerekek, akik járnak rendszeresen zenélni, hegedülni, ritmus hangszereket használni, zongorázni, bármilyen hangszert, hogyha tanulnak rendszeresen és ott vannak folyamatosan, elképesztő mértékben tudja segíteni a gyerekeknek ezt a fajta képességét. Tehát az, hogy időben lefekszek, hogy van egy rendszeresség az életemben, az, hogy van egy követelmény, és hogyha azt nem teljesítem, akkor nem fogok előre jutni, és a zenében ez mérhetetlenül hatványozottan jelentkezik, amit, hogyha a gyerekek a zene tanulásban és a zenében megtanulnak, és vissza tudják forgatni a saját életükre, a tanulásra, a sportra, a magánélet bármilyen részére, akkor sokkal sikeresebbek és sokkal eredményesebbek lesznek. Én Tarnabodra járok rá, 5 éve, 6 éve járok Tarnabodra, ahol minden pénteken foglalkozás, zenei foglalkozást tartunk a gyerekeknek, a Románok László együttes tagjaival, és a tanárok azt mondják, hogy amióta oda járunk, folyamatosan javul a gyerekek szociális képessége, tehát jobban odafigyelnek egymásra, nem beszélnek annyira csúnyán egymással, a tanároknak jobban szót fogadnak, és hogyha ez megtörténik, akkor a tanulásban is segíti a gyerekeket mindaz, amit ott megtanulnak. Másrészt, ami még ettől talán fontosabb, az az, hogy személyes példamutatás is jelen van, és a személyes példamutatás a leghatásosabb módszer a tanulás folyamán, vagy a tanítás, vagy a pedagógiai munka során.
1: Maradjunk egy picit a tanodánál. A tanodának milyen céljai, feladatai, célkitűzései vannak?
0: Azt tudni kell, hogy Magyarországon most 180 tanoda működik. Ezeknek a többsége állami támogatással, ami nagyon jó, állami és európai uniós támogatással működik. És szerintem fantasztikus dolgot csinálnak, hiszen iskola után várják a gyerekeket a tanodákban, az ország különböző pontjain, ahol főleg tanulni lehet, korepetálják a gyerekeket, olvasásírás, szövegértés folyik, és különféle szabadidős tevékenységek is vannak. Tehát egyrészt nem csellengenek a gyerekek az utcán, vagy a fene tudja, hogy hol. Fűtött helyen vannak, főleg most ugye hideg van egyébként is. Ennivalót kapnak, odafigyelnek rájuk, tehát jó helyen vannak tulajdonképpen a gyerekek, időnként elviszik őket kirándulni, táborozni, és hát a nagyon sok tanodában egyébként zeneoktatás is folyik, ami szerintem egy fantasztikus dolog. Na most nálunk a budaörsi tanoda egy kicsit más, nem azt mondom, hogy jobb vagy rosszabb, hanem egy kicsit más, mint a többi tanoda, mert mi nem állami támogatással, hanem önkormányzati támogatással működünk egyrészt, másrészt sokkal szélesebb a tevékenységi körünk, mint egy tanodának, tehát mi a közösségi ház, vagy a művelődési ház és a tanodát ötvöztük, és így működünk. Nálunk 150 gyerek van, a legtöbb tanodában 25-30 gyerek van, nálunk 150 gyerek van, és nálunk nem csak cigány gyerekek vannak, ha bár vannak olyan települések, ahol nincs lehetőségünk arra, hogy más gyerekeket is bevonjunk, mert hiszen csak, szinte csak cigányok élnek egy-egy településen, ami hát nem baj, nem azt mondom, hogy baj, de mi ettől is mások vagyunk, mert kb. 80%-ban vannak nem cigány gyerekek, és ezek között is vannak, a nem cigány gyerekek között is vannak szírek, arabok és más nemzetiségűek, mutatjuk azt, hogy menekültek, és hát természetesen a többségi társadalomhoz tartozó gyerekek is, és kb. 20%-ban vannak nálunk cigány gyerekek. A munkatársak között is úgy van, hogy cigányok és nem cigányok dolgoznak együtt a tanodában, és nálunk a tanárok mellett dolgoznak, egyébként sok önkéntesünk van, 12 önkéntesünk van, de van egy olyan munkatársunk is, aki kifejezetten a kerttel, a kertépítéssel a foglalkozik, és ami azért fontos, mert a gyerekeket is bevonja ebbe a munkába, tehát úgynevezett tankertet működtetünk, és ez elképesztő hatással van a gyerekekre, de van egy nyitott kórusunk, a nyitott kórus azt jelenti, hogy bárki megkötés nélkül részt vehet a kórusnak a munkájába, olyanok is, akik nem tudnak énekelni, és olyanok is, akik mondjuk ilyen Pavarotti szinten énekelnek, bocsánat, a Pavarottitól nem megbántani akartam őt, de hogy nagyon-nagyon jól énekelnek. És nagyon jó, mert ez egy közösség tulajdonképpen. Tehát az éneklés, a kurs az tulajdonképpen egy eszköz arra, hogy egy nagyon jó közösséget tudjunk létrehozni, de van mese kávézónk a legkisebb gyerekeknek, természetesen nem kávét adunk a gyerekeknek, mesét olvasunk nekik, és játszunk, és táncolunk, és palacsintát sütünk, van adománypontunk, mindenféle adományt elfogadunk, és aztán szétosztjuk nem csak Budaörsön, hanem az ország különböző pontjain. Van foci csapatunk, rengeteg foci kupánk van, rengeteg érmünk van, nagyon jól fociznak a gyerekek is, a felnőttek is egyébként, mert felnőttek is tagjai a foci csapatnak, tanítunk cigány néptáncokat, magyar néptáncokat, klasszikus balettet, gitárórákat adunk, és dobórákat is adunk a felnőtteknek és a gyerekeknek, tehát hosszasan lehetne még sorolni, amit mi még csinálunk, és akkor még nem beszéltem a nemzetközi projektjeinkről, mert járunk Németországba, Nyugat-Európa, különböző országaiba, ahol előadásokat tartunk, és iskolákba is járunk egyébként foglalkozásokat tartani, de az egyik legnagyobb hatású programunk, amit az utazó zene és táncpedagógus programunk. Ez a Magyar-Máltai Szeretetszolgálattal és a Belügyminisztériummal közösen valósítjuk meg, és az ország legszegényebb településeire megyünk el, és ott a népzene és a néptánc segítségével próbáljuk megfejleszteni a gyerekeket, a fiatalokat.
1: Nyilván egy nehéz kérdés, hogy milyen eredményt tud felmutatni a tanoda? Tehát akik oda bekerültek, azok milyen gyerekek voltak, és milyen eredményt tudtak produkálni?
0: Kezdjük azzal, hogy ahogyan már az előbb mondtam, tehát nálunk mindenféle gyerekek vannak, hogyha nemzetiséget nézzük, de ugyanilyen az elosztás, vagy az eloszlása annak, hogy milyen társadalmi csoporthoz tartoznak, most anyagilag, szociális szempontból nézzük, akkor vannak nagyon-nagyon szegények, sokan azt gondolják, hogy Budaörsön nincsenek szegények, sajnos vannak Budaörsön is szegények, ha bár az ország egyik leggazdagabb városa, de vannak. A Biblia szerint is ugye úgy van, hogy a szegények mindig itt lesznek velünk, sajnos. Tehát a legszegényebb, kétségtelen, hogy nálunk főleg a hátrányos helyzetű, habár nem szeretem ezt a kifejezést, hogy hátrányos helyzetű, de főleg szegény gyerekek vannak, de ha csak szegény gyerekek lennének nálunk, akkor mi bezárnánk a tanodát. Ugyanis nem érnénk el azt az eredményt, amit szeretnénk, tehát az, hogy kohézió legyen a különféle csoportok között, és tanuljanak egymástól a szegények a középosztálybeliektől, a cigányok a nem cigányoktól, és lehetne még sorolni. Tehát nálunk vannak középosztálybeli és felső középosztálybeli gyerekek is, mert fontos az, hogy egymás kultúráját, mert ezek is kultúrák. Tehát az, hogy valaki szegény, az is egyfajta kultúra. Az, hogy középosztályban vagy felső középosztályban él, az is egyfajta kultúra. És ezeket a gyerekek, hogyha nem adják át egymásnak, hogy mit kép, természetesen ez nem tudatos, hanem ahogy játszanak, ahogy tanulnak, ahogy együtt vannak. Tehát nagyon fontos, hogy kapcsolat legyen közöttük, és hogy megtanulják azt, hogy a másik gyerek az hogyan él, a másik szülő az hogyan gondolkodik idősekről, iskoláról, munkáról. munkáról, minden más jellegű dologról, úgyhogy a budaörsi tanoda ebben is egy kicsit más, mint a többi, mert nekünk lehetőségünk van arra, hogy mindenféle társadalmi csoportból járjanak a budaörsi tanodába, míg mondjuk egy szabolcsi, nagyon-nagyon szegény településen, ez nem elérhető, vagy egy olyan településen Csenyéte, hogyha mondhatom, és ezzel nem a csenyéteieket szeretném rossz helyzetbe hozni, de hát ugye ott csak cigányok élnek, és szinte az egész falu rettenetesen szegény állapotban van, de hát sajnos vannak még ilyen települések, tehát ott nincs választási lehetőség. Mi hosszú-hosszú évek óta úgy dolgozunk, hogy minden egyes programunkat és magát a tanodát is úgy működtetjük, hogy a társadalom, ahogy felépül Budaörsön, on mindenhonnan legyenek gyerekek és legyenek fiatalok a budaörsi tanodába, hogy tanuljanak egymástól, hogy ne legyenek idegenek egymásnak, amikor főiskolára kerülnek, amikor egy munkahelyre kerülnek, hogy tudják azt, hogy kell viselkedni, amikor cigány gyerekek beszélgetnek nem cigányokkal, tehát, hogy ismerjék egymás kultúráját tulajdonképpen.
1: Ki tudnál esetleg emelni egy olyan személyes példát természetesen név nélkül, aki mondjuk az évek folyamán kiemelkedően teljesített a tanodai oktatás során, és valami olyan töbletet kapott, ami miatt esetleg elért valamit?
0: Igen, nem teljesen válaszoltam az előző kérdésnél arra, amit kérdeztél, és ezért elnézést kérek tőled és a hallgatóktól. Azért volt egy ilyen hosszú felvezetése egyébként a dolognak, mert sokan néha azt gondoljuk, hogy akkor van eredménye egy munkának, egy tanodának, hogyha annak kézzelfogható eredményei vannak, és kétségtelen, hogy vannak ilyen smit is, de el kellett, hogy mondjam azt, hogy működik a budaörsi tanoda, és amit még nem mondtam el, hogy a tanodában nem csak olyan gyerekek járnak egyébként, akikkel valami probléma van a suliba, nem tudnak viselkedni, mondjuk így, vagy nem teljesítenek jól, vagy nem tudnak magántanárt fogadni a szülők, mert szüksége lenne a gyereknek, vagy olvasási írás szövegértést kellene fejleszteni, hanem kitűnő tanulók is járnak hozzánk. Mert otthon van egy másik gyerek, egy kicsi gyerek nem tud tőle tanulni, vagy otthon az anyuka nem tud segíteni, mert nagyon ritkán megy haza, a tanodába tudnak neki segíteni. De egyszerűen volt olyan gyerekük, aki azt mondta, egy felső középosztálybeli srác, ő egyszerűen jól érzi magát a tanodába, és szeret oda járni. Szerintem ezek fantasztikusan fontos eredmények. De hogyha konkrétan mondhatok eredményeket, azok a gyerekek, akik és ez nem csak a budaörsi tanodának az eredménye, hanem úgy összességében Budaörsnek, az iskoláknak, az önkormányzatnak, családsegítőnek, a szülőknek és a gyerekeknek az eredménye, minden gyerek tovább tanul Budaörsön. Általános iskolából minden gyerek tovább megy középiskolába, és a középiskolából is utána nagyon rendkívül magas arányba tanulnak tovább. Tehát ez az egyik eredménye. A másik, amit elmondhatok, hogy volt olyan gyerekünk, aki országos tanulmányi versenyt nyert. És még egyszer mondom, ez nem csak a tanodának az eredménye, de ő ott volt velünk, ott tanult nálunk, mi készítettük fel a versenyre, és megnyerte az országos tanulmányi versenyt. Volt olyan gyerekünk, aki országos diákolimpiát nyert labdarúgásban, hát ez kivételesen a fiam volt, a Gyurika egyébként, hogyha remélem nem bántok meg senkit, hogy ezt is elmondom. Egyébként, akik bekerülnek a budaörsi tanodába, és folyamatosan ott vannak, tehát rendszeresen járnak, ez azt jelenti, hogy hetente legalább egy alkalommal 2 órát ott töltenek a budaörsi tanodába, és ezt fejlesztéssel töltik el ezt az időszakot, azok közül egyetlen egy gyerek sem bukik meg. Na de ez még nem lenne eredmény. Azok a gyerekek, akik oda járnak a tanodába, tehát azon kívül, hogy nem bukik meg senki, és még egyszer mondom, nem ez a legfontosabb eredmény, vagy nem ez kellene, hogy legyen az eredmény. Az iskolában minden egyes gyerek nem egy tizedet javít, hanem egy egészet vagy kettőt javít az iskolába. És egyébként nagyon sok településre járok tanodába, és találkozok a tanoda vezetőkkel, munkatársakkal, és tudom azt, hogy a tanoda, az adott tanoda és az adott iskola egy-egy településen, tehát az adott iskola és tanoda között nem jó a kapcsolat sajnos. Nem jó a kapcsolat. Ennek számtalan oka van. Nálunk Budaörsön, hogyha nem működne jól a tanoda, és nem működne jól az iskola, és ez a hogyha nem lenne napi kapcsolat és jó kapcsolat a két intézmény között, mindenki tudná, hogy ez a gyereknek az előmenetelét rontaná le. Tehát elképesztően jó a kapcsolat. Napi szintű. Van úgy, hogy naponta többször kell beszélni az iskola és a tanoda között, és ez mérhetetlenül fontos abból a szempontból, hogy a gyereket ismerjük, tudjuk, hogy hol kell segíteni, hol kell beavatkozni, és sokszor az iskola az, aki a gyereket és a családot elküldi hozzánk a tanodába, hogy segítsünk neki, hogyha bármilyen jellegű probléma felmerül. Na most más helyeken találkoztam sajnos olyan helyzettel is, hogy tiltja az iskola a tanodától a gyereket. Még egyszer mondom, ennek 6000 féle oka lehet, de szerintem ez nem a gyerek érdekét szolgálja. Azt kell felismerni az iskolának, a tanodának, hogy mi az, ami a gyerekét érdekét szolgálja, mi az, ami fontos a családnak, és egy irányba kell, hogy menjenek. Ha nem megy egy irányba a tanoda és az iskola, annak nem lesz pozitív kimenetele. Nálunk, hál' Istennek, az önkormányzat, a családsegítő, az iskolák és a budaörsi tanoda mindannyian egy irányba haladnak. Mindannyian. És ez az egyik alapja annak, hogy rendkívül magas a továbbtanulási arány. A budaörsi iskolák közül az összes budaörsi iskola a tanulmányi eredménye szempontjából rendkívül magas szinten teljesít minden évben.
1: Művészként érzel-e felelősséget abban, hogy hogyan jelenik meg a roma kultúra a nyilvánosságban?
0: Hogyha nem éreznék felelősséget, akkor nem is lennék művész. Egyébként én magamat nem is nagyon szeretem annyira nagyon művésznek nevezni. Annak örülök, hogyha mások annak neveznek természetesen. Mert egyébként ez egyrészt vonatkozik arra, hogy mi az, amit csinálok művészként, de fontos az is, hogy milyen hatással van ez a társadalomra, és néha azt gondolom, hogy ez talán még fontosabb is a művészet megítélése szempontjából, mint az, hogy mi az, amit én csinálok. Hogy tehát a hatás az mérhetetlenül fontos, azt gondolom. És amit nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy mi az egész életünket úgy éljük a Románok László együttessel, és jó magam is, hogy nagyon-nagyon sokat koncentrálunk arra, hogy az, amit mi csinálunk, az hatást gyakoroljon az emberekre. Legyen az a többségi társadalom, legyen az a cigányok, legyenek azok a gyerekek, vagy a felnőttek. Tehát mi úgy gondolkodunk egyébként, hogy nem az a legfontosabb, hogy mi kiszolgáljunk egy közönséget. Ez is nagyon-nagyon fontos. Vagy hogy elvárásokat támasztanak felénk, és mi ezeknek az elvárásoknak megfeleljünk. Ez is nagyon fontos. De azt gondolom, sokkal fontosabb az, hogy mi magunk hogyan tudunk megváltoztatni embereket, hogyan tudunk gondolkodásmódot megváltoztatni, vagy hatással lenni a gondolkodásra. És talán ebben a művészet, a kultúra, a zene az nagyon-nagyon fontos szerepet tölthetne be. És lehet, hogy azért nem vagyunk annyira, idézőjelben mondom, sikeresek, vagy ismertek, vagy celebek, mert számunkra soha nem az volt a fontos, hogy divatosok legyünk, hogy megfeleljünk másoknak, hanem az, hogy az, amit mi gondolunk, az, amit mi csinálunk, az minél több emberhez jusson el, és minél több ember gondolkozzon el azon, amit mi közvetíteni akarunk. Úgyhogy az a kérdésed az, hogy van-e felelősségünk nekünk, konkrétan nekem és a Románok László együttesnek, rendkívül fontos szerepünk van nekünk művészeknek, hogyha nevezhetem így magunkat. És azt gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem mindenki másnak. A cigány művészek ma Magyarországon elképesztő hatással vannak mind a többségi társadalomra, mind a cigány társadalomra. És hogyha a cigány művészek oly módon tudnának megnyilvánulni, ahogy ők szeretnék egyébként, mert meggyőződés, hogy nagyon sok esetben nem tudnak megnyilvánulni, és nem tudják eljutatni a gondolataikat, a művészetüket, a tevékenységüket, sem a többségi társadalom, sem a cigányok felé. Tehát, hogyha úgy meg tudnának nyilvánulni, ahogy ők szeretnének, akkor meggyőződésem, hogy sokkal-sokkal jobb irányba tudnánk menni, és sokkal jobb helyzetben lenne ma a cigányság.
1: Lakatos György népzenei előadó művész, közösségi pedagógus, a Románok László emberi hang művészeti csoport vezetője, és a budaörsi tanoda vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a cigány folklór történetéről, fejlődéséről és a tanodák jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk hétfőn is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportár elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható. A szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartossá. Például a legforróbb 2024-es nyáron a kánikula 3 hete alatt országszerte csaknem 20%-os többlet halálozása.

0: Kezdő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dig FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 26-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Lakatos György népzenei előadó művész, közösségi pedagógus, a Romano Glasso emberi hang művészeti csoport és a Budaörsi Tanoda vezetője lesz a mai vendégem, aki a beszélgetésünk befejező harmadik részében mesélt nekünk életéről, a cigány folklorzenéről és gondolatairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
1: Mit szeretnél, mit vigyen haza a közönség egy Romano Glasso koncert után?
2: Igen, ez nagyon jó. Amit a közönség magával haza vihet, pont az, amiről az előbb beszéltünk egyébként, és nekünk ez egy hitvallásunk, mégpedig az, hogy nem a divatra törekszünk, hanem arra, hogy figyeljünk oda egymásra, hogy koncentráljunk egymásra, hogy figyeljünk arra, hogy emberek vagyunk, figyeljünk az emberi hangra tulajdonképpen, és hogyha figyelünk egymásra, akkor az egész életünk meg tud változni. Tehát még egyszer a kérdésedre, az, hogy mit vigyen haza a közönség magával, az odafigyelés a másik emberre. Ez a legfontosabb.
1: És tulajdonképpen ti is egy példa vagytok erre, tehát akár ha a zenekar összetételét nézem, akár ha a műsor összerakását, akkor is tulajdonképpen ezek mind példák arra, amit át szeretnétek adni üzenetként a közönségnek. Én legalábbis ezt tapasztaltam az évek folyamán. Ha 10-20 év múlva visszanéznél erre az időszakra, mit mondanál, mi volt a Romano Glasso igazi szerepe?
2: Amit a Romano Glasso el tudott érni, és jó úton haladunk, azt gondolom, az a pedagógia, a gyerekek. Szerintem jó hatással vagyunk a gyerekekre. És nagyon jó hatással vagyunk a gyerekekkel foglalkozó más intézményekre, és az intézményekben dolgozó, tehát pedagógusokra, pszichológusokra, és különféle gyermekvédelmi szakemberekre, mert nagyon sok helyen azt a fajta stílust, azt a fajta megközelítést, amit mi képviselünk, azt nagyon sokan átvették, és alkalmazzák mind a mai napig. Azt is, amit 30 évvel ezelőtt csináltunk, és azt is, amit most csinálunk. És ami nagyon érdekes, hogy ugye én vagyok az öreg egyedüliként a zenekarban, mindenki más fiatal, 20 évesek, ugye, és ezek a fiatalok már nagyon-nagyon fiatalon megtanulták azt, hogy hogyan kell vagy hogyan érdemes a gyerekekkel foglalkozni. És ezt a módszert náluknál jóval idősebb felnőttek is átvették. Ez egy óriási dolog. Szerintem ez annyira fontos. Tehát azért, mert ők fiatalok, azért tudhatnak még valamit. Azért, mert ők fiatalok, átadhatnak idősebbeknek is nagyon jó dolgokat, és át is veszik tőlük ezeket a módszereket, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a gyerekek fejlődjenek, hogy a gyerekek előre jussanak. Tehát hogyha visszatekintek majd 20 év múlva, ha még élek, arra, hogy mi volt a legfontosabb tevékenységünk, akkor mindenképpen azt kell mondanom, hogy a pedagógiai tevékenységünk.
1: Ha egy kicsit rátérünk a személyedre, akkor mindenféleképpen meg kell említenünk, hogy kulturális antropológiai tanulmányokat folytattál az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol egyébként a tanulmányaidat és a szakmai pályafutásod során a roma kultúra, identitás és közösségépítés kérdéseivel foglalkoztál. Ez miért volt fontos számodra? Hát egyáltalán fontos volt az számodra, hogy diplomát szerez?
2: Eredetileg egyébként én közlekedésgépész vagyok. Hajózási közlekedésgépész. Tehát ennek semmi köze nincs egyébként a kulturális művészeti, vagy hát ha valaki akar, akkor biztos talál benne valami összefüggés. Tehát én a hajózási szakközépiskolába jártam, hajós akartam lenni, konkrétan hajós kapitány akartam lenni, de hát aztán nagyon hamar átmentem a bölcsészet irányába, tehát egészen más irányba, és el kell mondanom, hogy nagyon nagy hatással volt rám annak idején, akiket már említettem, a Balogh János, az Andodrom együttes egykori tagja, és a Zsigó Jenő, és hát mások is, akik annak idején a cigányügyben dolgoztak, de a Daróczi családot is megemlíthetem tulajdonképpen, Daróczi János Jokát, vagy másokat, és hát egyébként nekem nem is annyira az volt a fontos, habár ez is szerintem mérhetetlenül fontos, hogy

0: hogy diplomát szerezzek, hanem az, hogy nagyon sokat akartam tudni a világról, és egyébként nem csak kulturális antropológia területén, hanem szociológia területén is. Egy ideig bejártam egyébként szociológiai órákra is, szociálpszichológiára is, még a Csepeli Gyurihoz is. Mindenki így hívta, hogy Csepeli Gyuri, Csepeli György egyébként. És hát nagyon-nagyon sokat tanultam, elképesztően sokat tanultam tőlük, de volt úgy, hogy a középiskolába a néhány barátommal elszöktünk a középiskolába, ő onnan, mert mondjuk az egészségügyibe járt, én a hajózásiba, mások máshova jártak, elszöktünk az órákról, és elmentünk cigányokkal kapcsolatos előadásokat hallgatni, mert éppen akkor voltak az órák, ugye, de Zsigony Jenőt hallgattunk, Pomogyi Lászlót, Havas Gábor, szóval lehetne még sorolni, mert nekünk az akkor annyira elképesztően fontos volt, hogy minél többet megtudjunk egyrészt a cigányokról, másrészt a társadalomról, hogy mindent ennek rendeltünk alá tulajdonképpen. Ránk hihetetlen hatással voltak azok a cigány közéleti személyek a 90-es évek elején, akikkel találkoztunk, hogy azt gondoltuk, hogy nekünk is olyanokká kell válni majd a későbbiekben, és nem is követtünk mást utána, tulajdonképpen azt kell mondani, hogy mind a mai napig én azt csinálom, mint annak idején a Zsigó Jenő, Balog János, Daróczi János, és lehetne még sorolni, hogy kik, amit akkor csináltak, tehát ösztöndíjat adunk cigány fiataloknak, zenélünk, és a zene segítségével próbálunk megfogni embereket, kiállításokat szervezünk, segítjük a gyerekeket abban, hogy minél inkább előre jussanak a tanulmányaik során, támogatjuk a cigány művészeket, hát ezt csináljuk a Budaörsi Tanodában is egyébként, csak mondjuk úgy, hogy kicsiben, de hogyha mindenki a maga területén kicsiben tudná csinálni, hát az milyen jó lenne, hogyha csinálhatná ezeket a dolgokat. Tehát mégiszer a diplomá megszerzése egyrészt ez egy rendkívül fontos, mert egyrészt példát mutatunk, másrészt pedig tudást szerzünk tulajdonképpen. Másrészt az embernek ad egy önbizalmat az, hogyha diplomája van. Tehát nagyon sok oldalról meg lehet ezt közelíteni, de nálam egyébként az volt a legfontosabb, hogy tudást szerezzek, mert nekem és a társaimnak rendkívül fontos volt az. Hát néhány társamat, hogyha említhetek, az Aranyosi-nél Rózsa Szeréna, akik már Németországban élnek, együtt alapítottuk egyébként a Budaörsi Tanodát 2004-ben, de hát mások is, akik velünk együtt, akkor együtt nőttünk fel tulajdonképpen, és együtt csináltuk végig a középiskolát, és aztán az egyetemet és a főiskolát. Abból a korosztályból egyébként mindenki, aki ott együtt volt velünk, mindannyian a cigányügyben dolgoznak, mind a mai napig. Vannak, akik vezetővé váltak, vannak, akik egyszerű, mondjuk úgy, hogy munkások, vagy alkalmazottak, és hát vannak, akik zenészek lettek, de hát van egy-két ember, aki egészen magasra vitte, és velünk táborozott egyébként, mi táboroztattuk. A Csányi Sanyi például, aki ugye az egyik legnagyobb színész, vagy hogyha említhetem a Szőke Nikit, hát ő egy fantasztikus énekesnő, de ugyanígy voltak közöttünk labdarúgók, akik sportolók lettek abból a korosztályból, tulajdonképpen, vagy hát a következő generációt is lehetne mondani. Úgyhogy ránk a 90-es évek eleje az ránk elképesztő nagy hatással volt. Azt sajnálom, hogy a következő generációkra már ez annyira nem ragadt rá, habár el kell mondanom, hogy a további generációkban is voltak, vagy vannak olyan fiatalok, akik átvették ezt a fajta stílusú, vagy ezt a fajta gondolkodásmódot, hogy felelősséget éreznek a cigányok iránt, és a cigányügyben dolgoznak.
1: Mikor fogalmazódott meg benned először, hogy a zene nem csak előadás, hanem küldetés is lehet?
0: Nagyon-nagyon korán megfogalmazódott bennem, ugyanis én már 18 évesen a Balaton Szemesen volt a Románok Hernek. A Románok Her ugye egy művelődési ház, egy közösségi ház, ahol nagyon sokféle dologgal foglalkoznak. Többek között ösztöndíjat adtak az akkor Budapesten tanuló cigány fiataloknak. Hát akkor egyébként meg kell mondanom, hogy 12-en voltak összesen. 12-en, hát most már hál' Istennek azért jóval többen vannak, de még mindig nem elegen. Tehát ösztöndíjat kaptunk, és hát volt egy üdülője a románok Kernek Balaton szemesen, ahová minden nyáron mentek le a kisgyerekek, és ott, sőt a középiskolások is, később aztán a nyugdíjas táborok is megszerveződtek ott, és engem, én azt tudni kell, hogy én egy kollégiumban laktam, és a románok Herr megkért az akkori igazgató helyettes és az igazgató Mester Zsuzsa és Zsigó Jenő, hogy menjek le oda dolgozni. Takarítottam, füvet vágtam, és ez egy fantasztikus dolog volt, mert megismertem az akkori cigány közéletnek a nagyon-nagyon jelentős részét, mert szinte mindenki megfordult ott. És rengeteg fiatallal, rengeteg gyerekkel találkoztam, és én akkor egyébként azt tudni kell, hogy én trombitán végeztem el a zeneiskolát, az alapképzést, de utána már nem trombitáztam, ahogy elvégeztem, mert fociztam, és az sokkal jobban tetszett, mint a zenélés. De aztán később pont a cigány táboroknak a hatására Balatonszemesen elkezdtem gitározni, megtanulni, és akkor vettem észre, Balatonszemesen vettem észre, talán 89-ben a Balog János az Andodrom együttesnek a volt vezetőjétől vagy tagjától vettem észre, hogy amikor elkezdett zenélni, legyen az cigány népzene, gyerekdal, vagy bármilyen, hogy elképesztő hatással volt a gyerekekre. Hihetetlen hatással volt a gyerekekre. Az az, amit ő csinált. Mások is zenéltek, de ahogy ő megközelítette a gyerekeket, ahogy ő kezdett el zenélni, ahogy odahívta magához a gyerekeket, és nem csak zenélt, hanem beszélgetett a gyerekekkel. És azt vettem észre, már akkor 18 évesen, hogy itt nem a zene a legfontosabb. A zene az egy eszköz arra, hogy megfogjad a gyereket, hogy adjál át neki valamit, hogy tanítsad, hogy indítsd el egy úton ezt a gyereket. És akkor vettem észre, hogy a Balog János fantasztikusan használja a zenei eszközöket, a gitárját, a hangját ahhoz, hogy közelebb kerüljön a gyerekekhez, hogy a gyerekeket el tudja indítani, hogy valami plusz tudjon nekik adni. És akkor én azt elhatároztam, hogy én is elkezdek megtanulni gitározni, és hát a nyár végére már tudtam 3 vagy 4 akkordot, de hát a cigány népdalokhoz hál' Istennek nem kell olyan nagyon-nagyon sok akkord, aztán később persze többet is tanultam. Tehát én 18 éves korom óta tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy én magam is rájöttem arra, és használom is a zenét arra, hogy a pedagógiai munkám során a zene az egy eszköz legyen arra, hogy fejlesszük a gyerekeket, a fiatalokat.
1: Mondtad, hogy trombitán is tanultál. Ha egy gyerekkori hangot vagy dallamot kellene megnevezned, ami elindított a zene felé, mi lenne az? Van ilyen esetleg?
0: Amikor én gyerek voltam, a trombita, ez teljesen véletlenül, sőt nem is trombita volt egyébként az első hangszerem, hanem a vadászkürt. Vadászkürt, de nem véletlenül. A zeneiskolában, hát akkor a zeneiskolák nem úgy működtek, mint most, hogy mindenféle hangszerek vannak, és lehet válogatni, meg mit tudom én, hanem amilyen hangszer van, olyat használhatsz. Mert a zenei szegények voltak a zeneiskolák is, ugye? És senki nem akart a vadászkürtön játszani. És ez mondj, de én még mindenáron zenélni akartam, de azért, mert volt az iskolában egy zenekar, részfúvósok voltak, és minden ünnepségre kimentek, és ők zenéltek. És ez volt a legnagyobb siker akkor, hogy ők zenén mindenféle mozgalmi dalokat játszottak, meg hát bármit eljátszottak, mert tök ügyesek voltak a maguk módján. És én irigykedtem, hogy ők miért van az, hogy ők ott zenélhetnek, én meg nem zenélhetek. És akkor jelentkeztem a zeneiskolába, és azt mondták, csak a vadászkürt van. És én elképesztően örültem neki, de hát ugye a vadászkürt az majdnem azonos a trombitával, a hangokat majdnem ugyanúgy kell lefogni. Picit másképp kell megfújni a sípot, vagy a
1: fúvókát,
0: bocsánat. De hát én mind a két hangszeren egészen elképesztően jól játszottam, de közben kiderült, hogy jól is focizok, és én inkább a focit választottam. Tehát nálam ez volt a fontos, hogy az iskolai zenekar az a különféle ünnepségeken fantasztikusan játszott, és nekem ez nagyon-nagyon tetszett. De később pedig, amikor már fiatal felnőtt voltam, ahogy már elmeséltem, nekem az nagyon tetszett, hogy az Andodrom együttes és a Balog János a nyári gyerektáborokban a gyerekeket meg tudták fogni a zenével.
1: Milyen terveid vannak a közeljövőre, vagy akár egy 5-10 éves időtávlaton? Hol látod magad ebben az időszakban?
0: Hát András, te nagyon optimista ember vagy, úgy látom, szerintem én 10 év múlva még élni fogok. Úgyhogy nagyon bízom benne, mert nemrég
1: született.
0: Legyen így, így van. Mert a kisunokám nemrég született meg, most 8 hónapos, és azért vele még azért sok időt szeretnék eltönteni. De hát a cigányok nem élnek sokáig egyébként. Nagyon kevés cigány él sokáig, sajnos. Hogyha mondjuk úgy, hogy középtávra tervezek, mondjuk egy 5-5 évre, akkor még mindig szeretném a tanodát tovább működtetni, és ott sok gyereket befogadni. És hát nagyon szeretnék járni továbbra is vidékre, főleg Tarnabodra, ahová minden pénteken járok egyébként, és ott a gyerekeknek zenei fejlesztő foglalkozásokat tartok, és hát a többi településre is. De hogyha a zenei részt nézzük, hogyha azt kell, arról kell beszélni, akkor most van bennem egy olyan terv, hogy a Románok László együttessel olyan módon feldolgozni a cigány népdalokat, hogy nagy zenekarral, tehát egy klasszikus nagy zenekarral játszani a dalokat. Egyébként 2 évvel ezelőtt voltunk Németországban, Erfurtban, és ott egy fantasztikus zenész, akinek átköltünk 3 cigány népdalt, átdolgozta, ahol volt hegedűtől kezdve a csellőig, a nagybőgőig, a trombita, minden, tehát ahogy egy klasszikus zenekar felépül, mindenféle hangszerelésbe feldolgozta ezt a 3 cigány népdalt, és úgy szólt, hogy amikor mi meghallottuk, mert ő nem mondta el nekünk, hogy mit akar vele csinálni, csak hogy küldjünk el neki 3 népdalt, aztán mi kimentünk Erfurtba, Németországba, mert közösen tartottunk koncertsorozatot Erfurtban és Erfurt környékén, és amikor meghallottuk, hogy egyébként gyerekzenekar volt, hát voltak fiatalok is, meg voltak felnőttek is, de főleg gyerekek, olyan fantasztikusan játszották, és olyan feldolgozásban játszották a cigány népdalokat, hogy leesett az állunk. Azt gondoltuk, hogy ez nem lehetséges. Ahogy mi játszottuk egyszerűen, ugye egy gitárral, meg kanállal, meg mit tudom én mivel, úgyis nekik meg azt tetszett nagyon, de ahogy ők ezt átdolgozták, hogy ilyet is lehet csinálni egy cigány népdalból, nem akartuk elhinni. Fantasztikusan csodálatosan feldolgozták, és én nekem bennem már egyébként korábban is voltak olyan gondolatok, hogy egy kicsit meg kell változtatni azokat a dalokat, amiket mi játszunk, amit cigány népdalként adunk el. Természetesen meg lehet tartani az eredetit is, mert az is önmagában is gyönyörű, de mi lenne, hogyha egy picit tovább lépnénk, és valami más tennénk bele, de én semmiképp sem gyorsítani nem akarok rajta, nem akarok mulatósat csinálni belőle, nem akarok elektromos hangszereket használni, és akkor maradt az, hogy klasszikussá tenni, tehát feldolgozni komoly zenévé a cigány népdalokat, csak hát soha nem jutottunk el odáig, hogy ez aztán meg is valósuljon, de hát láss csodát, a németek ezt megcsinálták, de csak 3 dallal egyébként, és most azt keresem, mert ehhez pénz kell, idő kell, emberek kellenek, zenekar kell, ez nem egy egyszerű dolog egyébként. Tehát azt akarjuk, hogy egy kicsit megváltozzon az a fajta, vagy legalábbis megmutatni azt, hogy a cigány népzene másképp is megmutatható, más irányba is elvihető, és csodálatos dolgokat lehet belőle csinálni, de ehhez egyébként az is kell, hogy saját magunkat is tudjuk fejleszteni, mert azért valljuk be, mi alapvetően nem klasszikus zenét játszunk, és vélhetően soha nem is fogunk önmagában, de viszont azt az irányt felvehetjük, és törekedhetünk arra, hogy másokkal tudjunk együtt játszani, olyanokkal, akik egyébként nagyon jól tudják ezt a fajta stílus képviselni, és egyébként felvettük már Magyarországon a kapcsolatot csodálatos zenészekkel, akik szerintem az ország legjobb zenészei közé tartozik, a Horváth Jenővel, a Baranyi Zolival, és lehetne még sorolni, a Szomora Zsoltival, akiknek elképesztő módon tetszik ez a dolog, és már kisebb dolgokat csináltunk, játszottunk együtt, de még nagyon messze vagyunk attól, hogy meg tudjuk valósítani azt a tervet, hogy a cigány népdalokból egy ilyen klasszikus témájú dolgot csináljunk. Tehát ez a két tervünk van, egyrészt, hogy fejlesszük magunkat abba az irányba, hogy képesek legyünk klasszikus formában, komoly zenei formában is zenélni, illetve az, hogy a cigány népdalokból komoly zenei darabokat csináljunk.
1: Ha egy dalban kellene megfogalmaznod a személyes tapasztalataidat, üzeneteidet, illetve az, ami nagyon fontos számodra, akkor melyik lenne az a dal? Van ilyen?
0: Van ilyen. Nagyon-nagyon régen, amikor én először találkoztam, mert mi otthon egyébként nem nagyon találkoztunk a cigány népzenével, de amikor először én találkoztam, az 88-ban volt, és az Andodrom együttes Nagyon érdekes, a Románok Hernek, akkor még nem Románok Hernek hívták 88-ban, hanem egy nagyon hosszú neve volt, fővárosi tanács, mert akkor nem önkormányzat volt, hanem tanácsok voltak, ugye? Tehát fővárosi tanács, cigány szociális és művelődési módszertani központ, tehát egy ilyen egészen hosszú neve volt, tehát ennek az intézménynek volt egy középiskolás klubja. És oda jártunk le, amikor én Budapestre kerültem 88-ba, akkor én is elmentem az első ilyen klub, nekem első klubfoglalkozásra, és ott volt az Andodrom együttes, hát nem véletlen, hiszen ennek az intézménynek a vezetője a Zsigó Jenő volt, aki egyben az Andodromban is ugye zenélt, és ott elkezdtek zenélni. És az első dal, amit meghallottam, hát örök életre belém bevésődött, ez a Dikta Devlakojodi, Ja Istenem, ki az ott, egy ilyen dal, egy lányról beszél, akit szeretne a fiú megszerezni, mert annyira gyönyörű, annyira szép, ez egyébként egy közepes ritmusú dal, és hát mi ezt mind a mai napig énekeljük, és nagyon szeretem, de aztán szintén az Andodrom együttestről hallottam évekkel később egy másik dalt, és most nekem ez a kedvencem, ez pedig az Ársodornál elhajómat című dal, ez is egy közepes ritmusú dal, ez cigány nyelven is van, és magyar nyelven is, és kifejezetten nekünk, mert egyébként csak cigány nyelven énekelte az Andodrom együttes, mi is énekeljük, csak nekünk, a Román Oglász együttesnek teljesen ingyen és óriási odaadással lefordította a Horváth Kristóf színész Bob, hát mert nem, ugye nem lehet csak úgy lefordítani, tehát ahhoz kell egy különleges képesség, hogy ugyanolyan vagy hasonló érzetet vagy érzelmet adjon vissza a dal, úgyhogy nekem most ez a kedvenc dalom.
1: Ha holnap kitennének egy lakatlan szigetre, és magaddal vihetnél esetleg 5 CD-t, lemezt, bakerit, albumot, akkor mi lenne az az 5? Tulajdonképpen mi volt rád nagy hatással eddig életed folyamán?
0: Erre nem készültem fel, hogy ilyeneket fogsz kérdezni, de az biztos, hogy vinnék magammal Andodrom zenét, természetesen a Román Oglász az itt van bennem, az nem is biztos, hogy kell vinni, Karaván Familiát is vinnék természetesen, hogyha népzenéről beszélünk, és hát természetesen, amit én nagyon-nagyon szeretek, és sokan azt gondolják, hogy ez nem nincs így, én nagyon szeretem a komoly zenét egyébként is, hallgatok is komoly zenét, úgyhogy komoly zenét vinnék magammal, az biztos, hogy Brahmsot biztos, hogy vinnék magammal, de Chopint is vinnék magammal. Az a baj, hogy olyan nehéz választani egyébként, hogy az elképesztő, de hát biztos, hogy vinnék magammal magyarországi magyar népzenét, mert én nekem az a másik nagyon-nagyon nagy kedvencem, a magyarországi magyar népzene.
1: Gyűjtésekre gondolsz ilyenkor?
0: Egyébként én szeretem a feldolgozásokat is. Tehát gyűjtéseket is szeretem önmagában, a kapellában, a maga egyszerűségében, de én szeretem azokat is, amik már, most nem arról van szó, hogy amelyik ilyen nagyon-nagyon könnyű zenévé lett átalakítva, az is jó egyébként, de én nagyon szeretem azt is, ahol egyszerű módon népzenei dallamokra épülő magyar népdalokat adnak elő. Nagyon szeretem ezt is.
1: Egy élmény volt veled beszélgetni, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél és megosztottad velünk a gondolataidat. Természetesen várunk vissza sok szeretettel bármikor, hogyha esetleg valami olyan történik a Román Oglász emberi hang művészeti csoport életében, amiről érdemes beszámolni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm is, nagyon szívesen jövök.
1: Lakatos György népzenei előadó művész, közösségi pedagógus, Román Oglász emberi hangművészeti csoport és a Budaörsi Tanoda vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk befejező harmadik részében mesélt nekünk életéről, a cigány folklorzenéről és gondolatairól. A következő percekben pedig hallgassák meg gondolataimat, illetve kutatásomat a cigány folklor, cigány népzene kapcsán. A cigány folklorzene arcai. Hagyomány, identitás és élő emlékezet. Amikor cigány zenéről beszélünk, gyakran egyetlen leegyszerűsített kép jelenik meg előttünk. Hegedű, cimbalom, vendéglő, érzelmes dallamok. Ez a kép azonban csak egy szelete annak a rendkívül gazdag és sokrétű zenei világnak, amelyet a roma közösségek évszázadok alatt hoztak létre Európában, és különösen a Kárpát-medencében. Kutatóként és zenepedagógusként számomra mindig nagyon fontos kérdés volt, hogy hol húzódik meg a határ a folklór, a közösségi hagyomány és az előadó művészeti városi zene között. mert amit ma sokszor cigányzenének nevezünk, az gyakran nem a közösségek belső zenei kultúráját tükrözi, hanem annak egy historikusan kialakult reprezentatív formáját. A néprajzi és etnomuzikológiai kutatások, például Sárosi Bálint vagy Szuhai Péter munkái már évtizedekkel ezelőtt rámutattak arra, hogy Magyarországon sincs egységes cigányzene, hanem egymás mellett élő, különböző eredetű és funkciójú hagyományok léteznek. A hazai roma közösségek három nagyobb csoportja, a romungrók, az olácigányok és a beások, eltérő nyelvi, kulturális és zenei örökséget hordoznak. Ezek a különbségek a zenében is világosan megjelennek. Míg egyes közösségek erősebben kötődnek a magyar népzenei hagyományhoz, mások inkább saját, belső, sokszor nyelvhez kötött repertoárt őriznek. A magyarországi cigány folklorzene egyik legfontosabb területe a vokális hagyomány. Az olácigány közösségekben különösen gazdag az énekelt anyag. Lassú hallgatók, balladaszerű, történeti dalok, siratók, szerelmi énekek alkotják ennek a világnak az alapját. Ezek a dalok többnyire hangszerkíséret nélkül szólalnak meg, és az előadó személyisége, érzelmi állapota döntően formálja őket. Sárosi Bálint már a 20. század második felében hangsúlyozta, hogy ezekben az énekekben az improvizáció, a rubátó, a párlándó előadásmód alapvető szerepet játszik. A dallam soha nem kész, hanem minden alkalommal újra megszületik. Ennek a hagyománynak egyik mai hiteles képviselője Lakatos György és az általa vezetett Romano Glasso emberi hangművészeti csoport is. Munkájuk jól mutatja, hogy a vokális cigány folklor nem múzeumi tárgy, hanem élő, fejlődő kulturális gyakorlat, amely képes megszólítani a mai közösséget is, anélkül, hogy elveszítené belső hitelességét. A vokális hagyomány mellett fontos szerepet játszik a ritmikus, perkusszív zenei világ is. Sok roma közösségben a test válik hangszerként működő eszközzé, például taps, lábdobogás, szájbőgő, kanalazás, ritmikus kiáltások alkotják a zenei struktúrát. Ezek a formák szorosan kapcsolódnak a tánchoz, az ünnepekhez és a közösségi alkalmakhoz. Kertész Judit kutatásai rámutatnak arra, hogy ezekben a ritmikus formákban gyakran komplex metrikai rendszerek jelennek meg, melyek nem mindig illeszkednek a nyugati zene szabályrendszeréhez. A zene itt nem elválik a mozgástól és a társas kapcsolatoktól, hanem azokkal szerves egységet alkot. Ezzel szemben a 19. században kialakuló városi cigányzene, amit ma gyakran kávéházi cigányzeneként emlegetünk, már egy másik történet. Ez elsősorban a verbunkós, a magyar nóta és a polgári szórakoztatás világából nőtt ki. A roma muzsikusok ebben a rendszerben közvetítő szerepet töltöttek be. Kiváló technikai tudásukkal és improvizációs készségükkel formálták a repertoárt. Saját kutatásaim során a Rajkó módszerről, a Rajkó zenekar történetéről és a Pillantás a cigányzenére című munkámban azt tapasztaltam, hogy ez a hagyomány inkább egy professzionális előadó művészeti modell, mint sem folklor. Fontos része a magyar zenei kultúrának, de más funkciót tölt be, mint a közösségi eredetű népzene. Ha a nemzetközi kitekintést teszünk, még sokszínűbb képet kapunk. A Balkánon, Szerbiában, Bulgáriában, Romániában a roma zene gyakran hangszeres, rezes bandákhoz kötődő formában él. Ezekben aszimmetrikus ritmusok, virtuóz improvizációk és erőteljes tánczenei funkciók dominálnak. Spanyolországban a flamenco gitánó hagyománya mutatja meg, hogyan fonódhat össze roma, arab és andalúz kultúra. Carol Silverman és Mark Slubin kutatásai szerint ezek a stílusok egyszerre lokálisak és nemzetköziek. Mélyen beágyazódnak a helyi közösségekbe, miközben globális hatást fejtenek ki. A magyarországi vokális dominancia ebben az összefüggésben különösen érdekes. Itt a hang, az emberi megszólalás, a történetmesélés kerül a középpontba. Ez a hangsúly talán a nyelvhez, a családi emlékezethez és az identitás megőrzéséhez is szorosan kapcsolódik. A 20. század második felétől egyre tudatosabbá vált ezeknek a hagyományoknak a dokumentálása. A népzenei gyűjtések, archívumok, hangfelvételek, majd később a digitális adatbázisok lehetővé tették, hogy ezek a zenei formák ne vesszenek el. A Hagyományok Háza, a FONO, valamint számos civil kezdeményezés fontos szerepet játszik ebben a folyamatban. Ugyanakkor a folklór nem csupán megőrzendő örökség, hanem élő tudás. Minden generáció újra értelmezi, új kontextusba helyezi. A kortárs roma együttesek oktatási programok és közösségi projektek azt mutatják, hogy ez a zenei világ képes alkalmazkodni a 21. század kihívásaihoz. Számomra a cigány folklórzene legfontosabb üzenete talán az, hogy a zene nem pusztán esztétikai élmény, hanem emlékezet, identitás és kapcsolat az elődökkel. Minden dal mögött emberi történetek, családi sorsok, örömök és veszteségek húzódnak meg. Ha ezekre a dallamokra figyelünk, nem csak egy zenei stílust hallunk, hanem egy közösség múltját és jelenét is. És talán ez az, ami miatt ez a hagyomány ma is élő, érvényes és megszólító erejű marad. Holnap estétől, vagyis kedden, szerdán és csütörtökön este 22 óra 5 perctől Kerényi György, a Rádió C első főszerkesztőjével készített interjúmat hallgathatják meg, aki 2001 és 2004 között vezette Magyarország első roma rádióját, amelynek én magam is részese lehettem, még 19 éves zeneakadémista koromtól. Kerényi György számos rádió alapítója is volt, többek között a még ma is működő Tilos Rádiónak, és 2006 és 2010 között a Kossuth Rádiónak is főszerkesztője volt, amelyekről szintén mesél majd nekünk a beszélgetés során, így érdemes lesz velünk tartani. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: látom boldogságon.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bódi Guszti élete és munkássága. Bódi Guszti a magyarországi roma zenei élet legismertebb és legnépszerűbb alakja. Hosszú évtizedek óta van jelen a zenei életben, és munkásságával jelentős szerepet töltött be a roma mulatós zene és a magyar szórakoztató zenei világában. Sajátos előadásmódja, jellegzetes hangzásvilága, valamint feleségével Bódi Margóval való közös szereplései révén generációk számára vált ismerté. Pályafutása nem csak egy sikeres zenész története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyományok, a zene és a roma identitás szorosan összekapcsolódik. Bódi Guszti számára a zene már fiatal korától fontos szerepet töltött be. A roma közösségekben a zene és az éneklés hagyományosan meghatározó kulturális érték. A muzsika sok családban nem egyszerű szórakozás, hanem olyan örökség, amely generációról generációra továbbadódik. A zene segítségével történeteket, érzelmeket és élethelyzeteket lehet megfogalmazni, miközben közösségi élményt is teremt. Bódi Guszti munkásságában ennek a hagyománynak a modern, szórakoztató zenei formája is megjelenik. Pályafutása során elsősorban a roma mulatós zene egyik meghatározó előadójává vált. Zenéjében gyakran keverednek a hagyományosabb roma zenei elemek a könnyen befogadható, táncolható mulatós hangzással. Dalai sokszor a szerelemről, családról, örömről, bánatról, barátságról és az élet különböző nehézségeiről szólnak. Ezek olyan témák, amelyek a közönség széles rétegei számára is könnyen érthetőek és átélhetőek. Bódi Guszti egyik legfontosabb zenei kapcsolata a Nagyecsedi Fekete Szemek együttese. A formáció neve szorosan összefort a roma zenei hagyományokkal és a mulatós zene világával. Az együttes munkásságának jelentőségét az adja, hogy a roma zenei kultúra számos jellegzetességét olyan formában közvetítette, amely a szélesebb magyar közönséghez is eljutott. A Nagyecsedi Fekete Szemek zenéjében fontos szerepet kap a közösségi élmény, a mulatós zene egyik sajátossága, hogy nem feltétlenül csupán hallgatni szeretnék az emberek, hanem együtt énekelni és táncolni is rá. Ez különösen fontos a lakodalmakban, családi ünnepeken és különböző rendezvényeken is. Bódi Guszti dalai ezért sok ember számára összekapcsolódnak ünnepekkel, családi eseményekkel és közös mulatozással. A művész pályájának egyik legfontosabb része a feleségével, Bódi Margóval való közös munkája. Ők ketten nem csak házastársak, hanem hosszú időn keresztül zenei partnerként is jelen voltak

0: Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Digben. Rádió Digben.
1: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Almafolk.
1: Magyarország ikonikus folklor zenéi minden reggel a Rádió Dickben.
2: Le kercsi mi me pirgyom, murelau vesapijom, ajde

0: malo, malo, malo, malo,
1: ez volt a Roma Folk. Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány főzőversenyek jelentősége és hatásai. A cigány főzőversenyek az elmúlt években egyre több közösségi rendezvény fontos részévé váltak. Ezek az események nem csupán arról szólnak, hogy ki készíti el a legfinomabb ételt, hanem sokkal többről. Hagyományőrzésről, családról, közösségről, összetartozásról és a cigány gasztronikai kultúra bemutatásáról. A közös főzés olyan élmény, amely képes összehozni az embereket, miközben lehetőséget ad arra is, hogy a régi receptek és elkészítési módok tovább éljenek. A cigány konyha rendkívül sokszínű. Ahogyan a cigány közösségek életmódja és hagyományai is különbözőek lehetnek, úgy az ételek között is nagy eltérések figyelhetők meg. Sok családban generációról generációra öröklődnek bizonyos receptek. Egy étel elkészítésének módja gyakran nem található meg szakácskönyvekben, hanem a nagymamától, édesanyjától vagy más családtagtól tanulható meg. A főzőversenyek ezért kiváló alkalmat teremtenek arra, hogy ezek a családi és közösségi hagyományok mások számára is láthatóvá váljanak. A főzőversenyek egyik legfontosabb értéke a közösségépítés. A csapatok általában együtt készítik az ételeket, valaki előkészíti a hozzávalókat, más tüzet rak, más főz vagy éppen fűszerez. A munka közben beszélgetés, nevetés és történetmesélés alakul ki, így a főzés nem egyszerű feladat, hanem közös program lesz. Gyakran az idősebbek és a fiatalabbak is együtt dolgoznak, amik különösen fontos a hagyományok továbbadásában. A főzőversenyeken nem csak az ételek, hanem az emberi történetek is fontos szerepet kapnak. Egy-egy recepthez gyakran emlékek kapcsolódnak, családi ünnepek, gyerekkori élmények, lakodalmak vagy összejövetelek, vagy a nagyszülők konyhája. Amikor valaki elkészít egy régi családi ételt, tulajdonképpen egy darabot is megőriz a saját múltjából. Ezért a gasztronómia az identitás kifejezésének egyik formája is lehet. A cigány főzőversenyek a fiatalabb generáció számára is fontosak. A mai világban sok hagyomány könnyen háttérbe szorulhat, ezért különösen értékes, ha a gyermekek és a fiatalok nem csak hallanak a régi ételekről, hanem személyesen is részt vesznek az elkészítésben. Megtanulhatják, hogyan készítették ugyanazt az ételt a szüleik vagy a nagyszüleik, milyen alapanyagokat használtak, és miért volt fontos egy-egy étel bizonyos alkalmakkor. A verseny ugyanakkor egészséges izgalmat teremt, a résztvevők igyekeznek megmutatni a tudásukat, kreativitásukat és a főző tehetségüket. A zsűri értékelheti az ételek ízét, megjelenését, elkészítését és akár az ötletességet is. Mégsem feltétlenül a győzelem a legfontosabb, sok esetben maga a részvétel, a találkozás és a közös élmény jelentheti a legnagyobb értéket.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utaz a Dik Rádióval.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: 10 óra 39 perc van, vissza is jöttünk, egy roma szól és egy kökény Attila nóta után, ahogy azt ígértük, a nevem Győző, Gaspar Győző. De az előző megszólásban az új bondokat próbáltuk így górcső alá venni, megnéztük a képeket is, akit nem tudtuk, hogy kik, mert ugye nagyba zajlanak, csak ennyit így még záróakkortként, nagyba zajlanak ugye a castingok most Amerikában az új James Bond.
3: Lehet azért nincs itthon a Győző. Eltűnt.
2: Gyerekek, meghívták.
3: Lehet, hogy azért nincsen. Lehet, hogy ott van most éppen a castingon.
2: Igen.
3: Ki tudja.
2: Na de, egy picit másabb téma, bár maradva a sztárvilágnál. Ugye nemrég nyilatkozott ilyen podcast műsorban is, illetve újságokban is Azaria, hogy hát sajnos az első menedzsere a bizalmával visszaélve eltűnt a teljes éves koncert bevételével.
3: Ó!
2: És hát azért itt van egy pár sztár még, akinek a története nagyon hasonló, tehát ez sajnos nem egy egyedi dolog, hogy egy menedzser visszaélve a te bizalmaddal, vagy a csapat bizalmával. Az Azari esetében ugye ott szólóról van szó, de azért egy teljes éves koncert bevétellel lelépni, és azért tudjuk, hogy az Azaria, mondjuk ki szerintem
3: kicsit
2: bátran.
3: Kicsit mohó volt ez a menedzser.
2: Azért Magyarország egyik, hanem a legnépszerűbb előadója most kicsiny hazánknak.
3: De hogy nem tudott erre úgy ennyire figyelni? Tehát, hogy mi történik itt ilyenkor? Hogy tud valaki így sikkasztani, vagy lelépni? Tehát, hogy nincs, vagy milyen szerződésben állnak? Tehát
2: nem, ez 2021-es sztori.
3: Csak most látott napvilágot ez a hír?
2: Most beszélt róla igazából, aha, tehát, hogy így nem, ez lehet, hogy akkor is beszélte ő erről, csak nem ilyen bőszen, vagy bőven.
3: Lehet, hogy még szerződésben álltak, aztán nem tudott úgy.
2: Igen, hát lehet, mert itt van egy ilyen bekezdés is, hogy Azaria ügyvédi segítsége szabadult meg a káros szerződésből, de a pénz jelentős részét elvesztette. A történtek emléke még mindig élénken él benne, és nem tudja, hogyan reagálna, ha újra találkozna a menedzserrel. Hát gondolom, itt-ott az ő alárugdosna.
3: Hát biztos, igen, benne van még a bántottság, meg az agresszió ilyenkor az, ami meg hát a becsapottság érzés, az nagyon rossz ezekben a szituációkban, amikor megkárosítanak, meg meglopnak,
2: igen,
3: mert gyakorlatilag akkor ez történt.
2: Ezt, igen. 2021-ben az első menedzsment, vagy menedzser, aki egy ember volt, egyébként nagyon simlis tag, meg lehet több gondja is volt mentálisan, vagy identitásilag. Aláírtam vele valamit, és a szuper menedzsmenttel nem engedte aláírni a szerződést, és akkor egy évig ment ez ide-oda, mit tudom én. Most Azaria szavait idézem. És akkor végül ügyvéddel valahol elértem, hogy hagyjatok békén, mert ennek a szerződésnek semmi értelme, és végül lelépett a 2021-es koncert bevétellel a teljessel. És akkor még ügyvéddel akottam, az ügyvédnek kifizettem fele annyit, mint amennyit lehúzott, és amikor jött a többi, akkor mondtam, hogy jól van, én már nem idegeskedem ezen, aztán elengedtem. Már volt 10-szer annyim, szóval nem érdekelt, jelentette ki Azaria.
3: És hát nem csak neki voltak így a zenetörténelemben problémái, azért régen is hallottunk ezt-azt kiadókkal.
2: Igen. Hát ha megengedsz egy konkrét példát, azt
3: menedzserrel, például Nóthár Mérinek is.
2: Ja, magyar viszonylat, igen.
3: Igen, magyar viszonylatban volt azért, tehát zengett itt a sajtó, összecsapások mentek a Méri és menedzserek között.
2: Igen, hát ott emlékszem, az nem is volt annyira rég.
3: Nem, bizony.
2: Nem is volt annyira rég. Igen. De egy picit utazzunk vissza az időbe, és utazzunk külföldre, mert azt írják, hogy az egyik legdurvább történet Leonard Cohenhez kötődik. A 2000-es évek közepén derült ki, hogy a hosszú ideje mellette dolgozó menedzsere Kelly Lynch gyakorlatilag lenullázta a vagyonát. Cohen még olyan kiadásokat is fizetett, amelyek nem hozzátartoztak, miközben a számláiról eltűnt a pénz, beleértve a nyugdíj alapját és a jótékonysági forrásait is. A menedzser már évekkel korábban elkezdte értékesíteni a zenei jogait is. A már visszavonult Cohen perelt és nyert, de a pénz nagy része sosem került hozzá vissza, így végül újra koncertezni kezdett.
3: Uh-huh. És hát itt van a mexikói énekesnő, aki évekkel ezelőtt hunyt el. Őt nem csak megkárosította az akkori, hát nem menedzsere volt az a hölgy, aki végül elvette az életét, hanem ő ezeknek a A social media, tehát akkor még nem volt social media, csak ilyen kapcsolattartó
2: sajtós.
3: Volt. Sajtós, igen, meg, a, meg ezeket a díszbögréket, meg pólókat.
2: Ja,
3: meg
2: merchandising
3: ezeknek,
2: jogok.
3: Köszönöm, köszönöm. Igen, ezeknek, ezeknek tette őt felelősség, igen, és akkor ezeknek a bevételét sikkasztotta el, és hát nem, nem csak elsikkasztotta, hanem szégyenében végül meg is ölte az énekesnőt. Tehát ott, ott lelőtte, pedig hát azelőtt az énekesnő előtt, akkor már akkor is egy hatalmas siker, siker tudott maga mögött a családjával együtt koncertezett, és készült a pályájára, és egy óriási karriert zárt el nagyon hirtelen ez a haláleset. Megrendítette egész Mexikót, meg, meg ott a dél-amerikaiakat, tehát ott nagyon nagy többnapos gyászt rendeltek el Selena halála miatt. Nem tudom, hogy láttad ezt a filmet.
2: Nem, nem,
3: Jennifer Lopez kapta meg a főszerepét ennek a filmnek.
2: Aha,
3: ez egyébként
2: rémlik.
3: A 90-es években készült az
2: valami
3: a mozifilm. Aztán utána készült róla egy csomó ilyen Netflixes gyártású sorozat is, de akkor Jennifer Lopeznek ez, ez hozta meg az áttörést, a pályáját, a karrierjét illetőleg.
2: Valami rémlik, de most, hogy így kifejtetted, így valami rémlik, de nem láttam. Az biztos,
3: igen,
2: hogy nem láttam.
3: Igen, Selena Perez, és J-Lo-nak ez, ez egy hatalmas sikert hozott így, ez a, ez a szomorú eset. Uh-huh. Tehát akkor kezdett el J-Lo-nak a színészi pályája is ívelni felfele, és minden, minden más egyéb. De itt volt például Alanis Morissette, az énekesnő üzleti menedzsere, Jonathan Schwartz, ő csak nem 5 millió dollárt sikasztott el a sztár számláiról, és ezért ezt a menedzsert 2017-ben 6 év szövetségi börtönre is ítélték.
2: Na, de legalább, legalább ez megtörtént, igen. De Stingel is megtörtént. A Police egykori frontemberét 15 éven át szolgált egy pénzügyi tanácsadó, Keith Moore. Később azonban kiderült, hogy kamu befektetésekkel, például fiktív üzletekkel rendszeresen átverte őt. Az énekesnek több millió fontja tűnt el, Mort szintén börtönre ítélték, mint a Alanis Morissette-nek a menedzserét.
3: De itt van Elton John, a világhírű zenészt, egy korábbi menedzsmentjét, egy könyvelőiroda és korábbi menedzserük Andrew Haydon károsította meg, ami miatt évekig tartó nagyport kavaró bírósági csatározásokra került sor. Tehát nem csak, tudod, az a probléma, hogy, hogy ezek az emberek nyilván a, csak a művészetükkel foglalkoznak, azért adják a kezükbe teljes mértékben,
2: persze,
3: azért bízzák meg a menedzsmentet, a mellettük álló menedzsereket, hogy, hogy ne, nekik, ne nekik kelljen foglalkozni, ne nekik kelljen árusítaniuk saját magukat, mert az egy nagyon nehéz és nem egyszerű dolog. Tehát
2: hát
3: ehhez tényleg kell.
2: Ahogy szokták mondani, egy seggel több lovat.
3: Igen, igen. Tehát, és a művészek a művészetükkel foglalkoznak. Igen. Zenét írnak, koncerteznek, előadásokra járnak, bőven elég az a tevékenységi kör, amit akkor ők maguk körében csinálnak, vagy, vagy alkotnak.
2: Igen.
3: De a menedzsment az, az pontosan azért van, hogy képviselje ezeket a sztárokat, és Whitney Houstonnak például az édesapja volt az, aki a menedzsmentje
2: hát
3: volt,
2: és
3: elsikasztotta a pénzét. Tehát, hogy a Whitney azt hitte, hogy, hogy tele van pénzzel, aztán utána meglepődve,
2: a megize,
3: igen, meglepődve nézte, hogy igen, a bankszámláján töredék annyi pénz nincs, mint amennyiért, mint amennyit ő már ledolgozott.
2: Hát ugye Macaulay Culkin is pereskedett a szüleivel, mert ugye amikor kisgyerek volt, ugye értelemszerűen a szüleinek kellett minden hivatalos ügyet intézni.
3: Talán
2: ez
3: még borzasztóbb is. Nem?
2: Hát, sőt, a következő eset is pontosan ez bizonyítja, hogy milyen rossz, hogyha a családod vagy a párod, mert hogy Anne Hathaway, az Oscar-díjas színésznő, egykori párja, Raffaello Folieri, több millió dollárt sikkasztott el befektetőktől, köztük Hathaway pénzéből is. A férfi ráadásul azzal vert át az embereket, hogy vatikáni kapcsolatokra hivatkozva ígért olasz ingatlan bizniszt. Az ügy végül börtönnel és kitoloncolással zárult. Ezután mondjuk egy ilyen színésznő, mint a Hathaway, mennyire bízik meg palikban, vagy nem tudom, nem? Ez mennyire szomorú, hogy jó, beadod a dereked, úgymond egy, mert ez a csávó, ez egy névtelen senki, most így a nevét felolvasva, nem egy híres valaki volt. Drága Oscar díjas, gyönyörű, szépen Hathaway-jel összejössz, minden, és nem elég, hanem még meglopod.
3: Igen.
2: És a nevével visszaélve sikaszgatsz, és izé olasz ingatlanokat ígérsz, mert hogy asszonyom a Hathaway, és ő majd elintéz mindent, mert hogy Hollywoodi Mr. Man. Nagyon ciki. De igen, a család az még rosszabb. Tehát ez tényleg a Kalkin több riportjában elmondta, hogy ő akkor kezdett el nyúlni javarészt alkoholhoz és kábítószerhez, szerekhez. Amikor ez így kiderült a családjával kapcsolatban, hogy amúgy nagyon ilyen, tehát nem gyerekeként, nem gyerekükként bántak a gyerekkel, hanem egy ilyen droidszerű
3: befektetés.
2: Igen, hogy te most mennyit csinál, mi megbeszedjük a lét.
3: Hát Michael
2: forgassa
3: Jackson.
2: Forgassa napi 10-12, hát
3: legjobb
2: fontos.
3: Példa.
2: Igen, ő is.
3: Vagy
2: ő
3: hát
2: is.
3: A legszomorúbb példa,
2: ő
3: nem
2: is
3: a legjobb.
2: Igen.
3: Hát
2: igen.
3: Nem, az édesapja mit művelt vele?
2: Ja.
3: Hát gyerek korától kezdve már csak igen. Azt látta benne, hogy ő a pénzt folyamatosan.
2: Pénzcsináló, ez a legjobb, vagy egy pénzcsináló droidnak látták igen. Ezeket a gyerekeket, ezek
3: a szülők. És használta is, kihasználta.
2: A maximálisan.
3: Már felnőtt volt, igen, és már felnőtt volt, és még a háta mögött még szerződéseket kötött a nevében.
2: Igen, meg hogy ott lesz, ahogy a filmben is ugye volt, a Pepsi-nél volt.
3: Nagyon
2: ez
3: jól
2: talán,
3: ábrázolja.
2: Hogy, igen, hogy ott lesz Michael, ott lesz. És meg igen. Sem kérdezi, mert majd ő tudja, hogy mi a jó neki, meg
3: és
2: ezek
3: minden
2: a
3: kamó. Mellett, igen, minden mellett még egy narcisztikus fenyítőrendszerrel félelemben is tartotta már a felnőtt fiát, mert már igen. Akkor felnőtt volt, és még akkor is félt az apjától.
2: Igen, hát érdekes dolgok
3: és
2: ezek
3: igen,
2: minden
3: Britney
2: esetre.
3: Spears ugyanez.
2: Britney Spears, igen.
3: Rengeteg
2: igen.
3: Ilyen van. Nagyon és sok. Amy Winehouse-t is idehoznám, mert ott is az édesapja volt az, akiről bár nem derült ki semmi, hogy mondjuk sikasztott volna a lányától, de az biztos, hát az hogy nem. Nagy felelőssége volt abban, hogy a lánya nem meghalt. Került időben
2: igen.
3: Elvonóra.
2: Igen, az biztos, hogy nyomatta, terhelte
3: igen.
2: A már függő beteg lányát.
3: Így van.
2: Igen, igen. Ez maximálisan így van szerintem is. Na jó, hát ez egy kicsit komolyabb téma, de ez is nagyon-nagyon érdekes, hogy tényleg, ahogy Zsuzsi is mondta, ez magyar viszonylatban is történt meg. Mármint a menedzserekre visszakanyarodva, hogy tényleg milyen,
3: sajnos,
2: milyen csúnya.
3: Sajnos, igen, tudunk példákat.
2: Milyen csúnya esetek vannak. Na jó, 11 óra után jövünk hozzátok vissza, ne menjetek messzire.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádió D. Rádió D. Romákról. Rádió D. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádió D. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kiemelkedő tanulmányi eredményű általános iskolás roma diákoknak adott át elismeréseket Hódmezővásárhely megyei jogú város önkormányzata és a Hódmezővásárhely városáért közalapítvány nevében polgármester és Berényi Károly alpolgármester a Városháza dísztermében. A pályázaton 22-en kaptak díjakat, amely egy elismerő oklevél mellett iskolakezdést segítő anyagi támogatást tartalmazott. Idén a közalapítvány 500 ezer forinttal járult hozzá a diákok iskolai évkezdéséhez, melyet sávoson, tanulmányi átlagtól függően kaptak meg a díjazottak. Többen kitűnő átlagot értek el a 2026-os, 2025-ös tanévben. A polgármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy Hódmezővásárhely városa mindent megtesz azért, hogy az összes gyermek egyenlő esélyekkel indulhasson az életben, melyhez a legfontosabb kulcs a tanulás. A cél, hogy a fiatalok életpályájának és későbbi szakmai karrierjének csak képzeletük szabhasson határt, bárkiből lehessen orvos, ügyvéd vagy éppen mérnök. A cigányzene hatásai. A cigányzene a magyar és az európai kultúra egyik különleges és rendkívül gazdag része. Évszázadokon keresztül alakult, miközben folyamatosan kapcsolatban állt a körülötte élő népek zenéjével. A cigány muzsikusok nem csak saját közösségük hagyományait őrizték, hanem számos ország zenei kultúrájára is jelentős hatást gyakoroltak. Zenéjükben egyszer jelenik meg az öröm, a bánat, a szabadságvágy, a szerelem, a veszteség és az élet minden szépsége és nehézsége. A cigányzene egyik legfontosabb hatása az érzelmek kifejezésében rejlik. A dallamok gyakran rendkívül szenvedélyesek és kifejezőek. Egy-egy hegedű szóló vagy ének képes olyan érzéseket is megszólaltatni, amelyeket szavakkal nehéz lenne megfogalmazni. A zene így nem egyszerűen szórakoztat, hanem lehetőséget ad arra is, hogy az emberek átéljék és kifejezzék saját érzéseiket. A szomorú dallamok megidézhetik a hiányt és a fájdalmat, a gyorsabb, vidám zenék pedig közösségi élményt és felszabadultságot teremthetnek. Különösen fontos a cigányzene közösségteremtő hatása is. A muzsika sok családi és közösségi esemény elengedhetetlen része. Lakodalmakon, ünnepeken, találkozókon és más rendezvényeken a zene összehozza az embereket. Ilyenkor nem számít annyira, hogy ki honnan érkezett, vagy milyen korú. A közös éneklés, a tánc és a muzsikálás közös élményt hoz létre. A zene olyan nyelvé válik, amelyet mindenki megérthet. A cigányzene fontos szerepet tölt be a hagyományok továbbadásában is. Sok dalban olyan történetek, élethelyzetek és érzések jelennek meg, amelyek egy-egy közösség múltjához kapcsolódnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió D. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió D-ben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D.

0: Apát hívtum enge.
1: 100.3 Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: 10 óra múlt 16 perccel, még mindig szerda van, és március 25-e, nagyon szép napsütéses délelőttöt. Mindenkinek ezt nem fogjuk mostanában sűrű mondani, úgyhogy még gyorsan elmondom 600-szor. Sziasztok!
3: Gyorsan használjuk ki ezt, még mondatban is használjuk ki. Igen. És aki teheti, az egy kicsit üljön ki még egy teraszra, addig, amíg ilyen csodálatosan szépen ragyog és süt a nap.
2: Igen, én is ma lehet elmegyek még egy esélytel. Tegnap képzeljétek ezt, még gyorsan elmondom. Nyugdíjas testvéreimmel, honfitársaimmal piacoztam tegnap, képzeljétek el. Ahogy mentem haza a rádióból, hát még ugye az ilyen nagyon kora délután, sőt, hát még ugye dél környékén vagyunk ugye Etályba, és hát mondom, leszállok, mondom, és bemegyek a Lehel csarnokba, mondom, egy-két dolog, mondom,
3: barátunk, ott
2: minden.
3: Lakik a Tomi.
2: Hogyne,
3: ő
2: hát
3: oda jár.
2: Tudom,
3: arra a piacra
2: hát
3: jár.
2: Ő is nyugdíjas, hát tudom, hát persze. és gyerekek, és tényleg hihetetlen bementem, és konkrétan ott együtt sétáltam, ugye 98%-ban nyugdíjas honfitársaimmal, és én is olyan öregesen hátratettem a kezem, sétáltam, megnéztem.
3: Nézted az árut, megszagolgattad.
2: Azt nem, de vásároltam is, és óriási.
3: Gyula bácsi.
2: Jó. Kajak.
3: Jó a piac, igaz, mert olyan szép áruk vannak, jók a termelői áruk.
2: Tavaly nyáron költöztünk
3: magyar
2: ugye,
3: termelők.
2: Igen, oda a környékre, amihez azért hát sétatávolságra van a Lehel csarnok, és már tavaly nyár vége felé már elkezdtünk mi oda szokni, úgymond idézőjelbe, és gyönyörű kukoricákat, nagyon finom gyümölcsöket onnan vásároltunk, már vittünk egy kis szatyrot magunkkal, ahogy azt illik, ugye.
3: Banyatankot kell ilyenkor beszerezni, hát ez a legjobb.
2: Minden harmadik nézelődőnél ott velem tegnap az volt.
3: Na,
2: igen.
3: De most már értjük, nem? Nem véletlenül húzzák. Hát ki akar cipekedni? Hát ilyenkor megveszed a kis banyatankot, nekem majd biztos lesz?
2: Hát, de jó, nőnek más, most férfinál azért nem volt olyan. Férfiaknál tudom, mit láttam még? Az nagyon nagy, még ez a fonott kosár, tudod, egyen és ide meg van rakva izédre.
3: Na jó, hát van alkarotok, bírja. Érted, a biceps az elbírja a férfiaknak, de én már nem akarok cipekedni. Nekem tuti lesz, hogyha majd járok a piacra, nem tudom, mikor lesz az, de tuti lesz majd banyatankom.
2: Nem tudom, mikor lesz, jövő hét után, igen.
3: Várjál szóval már, van, hogy nem is tudom, hogy mikor van piac, ez a nagy, megyek ki hétfőn nincs piac. Hát hétfőn nálunk a Csepeli piac.
2: Ja, a Csepele, azért mondom, mert Lehelen van, sőt, biztos. Lehelen, még azt is képzeljétek el, hogy azt hiszem szombaton is van, igaz, hogy akkor csak délelőtt, de így hétközben meg ha nem 0-24 természetesen, de nagyon. És ugye kétszintes, képzeljétek el. Tehát, nem akarom itt neki a reklámot csinálni, mondjuk nem is kell szerintem, hát aki jár piacra, az tudja, hogy létezik a Lehel csarnok, úgyhogy nem
3: hát,
2: mondtam most újdonságot.
3: Mindent is megtalálsz ilyenkor a piacon.
2: És
3: jó?
2: Tele van, szóval de magam az volt a poén rész, hogy konkrétan én éreztem magam a legfiatalabbnak valahol, és az jó érzés volt így közel 38 éves, hogy bementem,
3: is.
2: És tényleg így azt láttam, hogy nyugdíjas testvéreimmel ott elsétálgattam szépen, és egy jó negyed órát ott lébecolgattam, tudod így.
3: El lehet ott lenni.
2: Ott van jó paprika. Még nincs szezonja, ezek még nem olyan szépek. És mentem tovább, tudod így körbe, óriási voltam. Nem mindegy, csak ezt
3: élmény,
2: így
3: élmény, látod? Egy kis élmény.
2: Figyelj, jó idő volt tegnap is, még ugye ma is kitalálok valami még ilyen kis sétaprogramot, aztán holnaptól már alig várom majd, hogy hazaérjek, ugye főleg, hogyha már kora reggeltől esni fog az eső, ahogy jósolják, úgyhogy az egy megint egy másik téma, de ma még igen, még sét lehet sétálgatni. Na de, teljesen más dolog. Ugye hát köztudott, hogy nagy művészünk, színművészünk, ugye Revicki Gábor egy nagy betegségem van túl, most ezt azért merem ilyen lábújhegyen mondani, mert hát ugye egy olyan betegsége volt, vagy van neki.
3: Van folyamatban is, igen.
2: Anna, hát igen,
3: ami végzetes
2: igen, tehát ami ugye nagyon kevesen gyógyulnak ki 100%-osan ugye ebből a fajta betegségből.
3: Igen, de nem állítja meg Revicki Gábort még ez sem, mert folyamatosan forgat, a mi kis falunkban is folyamatosan játszik, miközben azért mindemellett őszintén beszél a legnehezebb időszakairól, és hát kollégái szerint pedig elképesztő az akarata és kitartása.
2: Pont láttam a hiszem a Fókuszban volt talán, hogy egy riportot készítettek a művész úrral, és a kollégák is, igen, a mi kis falunkból megszóltak, Csúlya Imre, Udvaros Dorottya, ugye szintén nagyon nagy nevek, és
3: igen,
2: mondták,
3: Udvaros Dorottya pont azt mondta, hogy még mindig nem kérte meg a kezem, pedig várom. Mert a sorozatban ugye az pár, arról van szó, hogy mindig akarja kérni a kezét, de lemarad.
2: Igen, meg hogy összeköltöznek, de aztán mégsem, már idősek, és hogy jaj, egymáshoz kell alkalmazkodni, stb. Nagyon jó pofa, de hogy így privátban mondták a tényleg a nagy színésztársai is, hogy egyszerűen hihetetlen akarattal és hihetetlen kitartással megy, és tudja a szöveget, és ott van, és teljesen fejben is oda van koncentrálva. Ez nagyon nagy dolog szerintem amúgy. Erős. Ez óriási nagy dolog.
3: Igen, és hát erős. Na hát, és most Revicki Gábor nemrégiben súlyos állapotba került, ami miatt mentővel szállították kórházba, majd az intenzív osztályon kellett őt ápolni, bár a színész azóta szerencsére, hála a jó Istennek, felépült, és még mindig nem érzi magát mondjuk teljesen jól, és ráadásul a közelmúltban egy újabb baleset is érte.
2: Elesett a lakásába, vagy mi volt? Igen, a karja föl is szakadt neki ott az alkarja körül. Igen, láttam ezt, mondom ezt az interjút.
3: Igen, vele. De azt mondja, hogy nemrég halálközeli élményt élt át, amikor egy ilyen súlyos állapotban szállították kórházba. Idézném őt, már megnyílt egy égi test, lejött egy fény, megnézett, majd azt mondta, hogy még maradj. És maradtam. De olyan csodálatos állapotot, közvetlenül a halál előtt, azt a végtelen nyugalmat, azt a gyönyörű érzést nem tapasztalja meg az életben soha senki. Ezt mesélte Revicki Gábor. Elmondása szerint egy különleges spirituális élményben volt része.
2: Hiszel az ilyenbe? Bocsánat, abszolút. Mielőtt tovább
3: maximálisan,
2: megyünk ebbe.
3: Figyelj, maximálisan, mindenki ezt mondja. Tehát találkoztam, nagyon sok emberrel találkoztam életem során, és a legmeghatározóbb az volt, amikor voltam egy adventi körúton, és ott az adventi körúton egy olyan szállást találtunk, ahol 3 napot töltöttünk el, de akkor a szálloda nem üzemelt, de nekem kinyitották a szállodát, és ott volt egy házi néni, aki minden reggelivel és ebéddel fogadott bennünket. Azért mondom, hogy bennünket, mert akkor a családommal voltam ott, a kislányomat vittem, és a volt férjemet. És az a néni például azt mesélte nekem, hogy neki volt halál közeli élménye, és de nem kellett még elmennie, mert hát még szüksége volt valószínűleg a családjának rá, de azt mondja, hogy ezek akik ott fogadták, hát mindenki ugye hasonlóképpen írja ezt le, fény, alagút, elindulsz, húz, végtelen nyugalom és béke, és aztán amikor megérkezett ugye a fény végére, akkor ott olyan volt, azt mondja, a fény lényeknek a karjuk, mint hogyha ilyen hosszú lenne, ilyen, mint hogy ilyen elektromosság lenne így az ujjaik végén, tehát így kivehető ember formákat nem látott, de fény lényekként írta le ez a néni. Nem volt annyira néni, mert 60 éves sem volt, és azt mondta, hogy azt viszont konkrétan érezte, hogy az édesszülei voltak ott. Tehát a nem fizikális valóságában nem látta a szüleit, de az érzés megvolt, hogy az ő édesapja és édesanyja és elhunyt hozzátartozói fogadták őt ott, és szépen így, mintha így vissza-vissza így hengergetnék és lögdösnék, és mondták neki, de tudtára adták, hogy még nincs itt az időd. Tehát, hogy ezzel is kelt fel, mert újraélesztették, nem is tudom, hogy hány percig volt ebben a klinikai halál állapotában, és azt mondja, hogy amikor felébredt, akkor konkrétan emlékezett erre, mindenre emlékezett, tehát hogy ez úgy bennmaradt, hogy neki még nem kell, nincs ott dolga.
2: Nagyon érdekes, igen. Pont amiket elmondtál, igen, itt megkérdeztem, hát most már ugye sajnos meg lehet mindenről is kérdezni, ugye itt a Google AI-t, hogy miket tapasztalnak, milyen motivumok, és pont elsoroltad, igen, ez a testen kívüli élmény, alagút és fény, életfilm, ezt nem mondta akkor neked a néni, mert sokan azt mondják, hogy lepereg az élete filmje a szeme előtt, és gyakran érzelmi mélységekkel és olyan részletekkel, amelyekre korábban nem is emlékezett. Tehát ugye a halálod pillanatában viszont visszaemlékezel olyanra, amire az életed során, mondjuk most, mint ahogy most itt ülünk, nem emlékszel se te se én, mondjuk.
3: Figyelj, nagyon durva, de volt még egy másik ismerősöm, aki halál közeli élményéről mesélt. Nem mondom, hogy ki volt, mert egy népszerű előadó művész mesélt nekem halál közeli élményéről, és nyilván most nem fogom elmondani, hogy ki volt ő, hiszen ha ő el akar ezt mesélni, majd ő elmondja, de a COVID idejében lélegeztetőgépre került, ez az előadó művész, és ő viszont teljesen más élményekről mesélt, tehát valószínűleg ő egy másik dimenzióba került át, mert ott azt mondta, hogy ott koromsötét volt, nem volt fény az alagút végén, ilyen nagyon vékony úton, vagy hát ilyen, mint egy patkán olyanon ment, lögdösték, tehát és mindig az volt a céljuk, azok, akik ott körülvették, valószínűleg nem jó lelkek, hogy ebbe a égő lávába, ami mellette folyt, mert szóval végig folyt mellette egy ilyen izzó pirosló láva, tehát hogy az volt a céljuk ezeknek a mellette elhaladó lelkeknek, hogy abba őt belelökjék is. Amikor kitámasztotta magát, két fal vette ezt az izzó lávát még körül, akkor kitámasztotta magát, akkor sütött a fal, annyira tűz forróság volt, meg forró volt ott az egész. Jó, nyilván ezt lehet, hogy mert ez egy betegség állapotában történt ez a rémálom, és nem is biztos, hogy az halálközi élmény volt, mert nem is biztos, hogy akkor az illető meghalt, de az biztos, hogy ez erre is nagyon tisztán emlékezett, és hogy mély nyomot hagyott benne. Tehát, hogy lehet, hogy lázas volt, és lehet, hogy ez egy olyan lázálom volt, egy olyan
2: inkább
3: rémálom.
2: Lehet, hogy az igen. Bár aztán ki tudja persze, de igen.
3: De nagyon, nagyon érdekes. Egyébként szerintem szinte nincs olyan ember, akit ne érdekelne, vagy ne foglalkoztatna az, hogy mi van a halálon túl, nem?
2: Tehát... Igen, nagyon sokan vannak híres, úgymond ilyen történetek ezzel kapcsolatban, hogy ki mit látott, vagy ki mit tapasztalt. Például van egy idegsebész, aki amúgy ateista volt, és ez a sztoriból azért fontos, mert ugye ők nem nagyon hisznek az ilyen dolgokban. Már mégis 2008-ban egy ritka bakteriális agyhártya gyulladás miatt 7 napra kómába esett, és a beszámolója szerint egy szuper valóságos világba került, ahol egy ismeretlen lány kísérte egy pillangó szárnyon, és mély spirituális üzeneteket kapott a létezés értelméről.
3: De csodálatos amúgy, imádom az
2: például
3: ilyen sztorikat.
2: Például most itt egy ilyen történet, de vannak itt még, majd mondom, csak hogy ez például ez is egy milyen ezek valamilyen szinten az engem is meggyőznek, mert én bár ugye hiszek a jó Istenbe, és hiszek a következő életben, és ilyen smi dolgokban, de ugyanakkor valahogy nem tudom, hiszek is benne, de ugyanakkor nem tudom azt, hogy valóban így lehet, hogy a filmek mutatják ezt a világot, hogy itt tényleg ilyen...
3: Mivel
2: alagút, meg ezek, amikről érted, mit
3: nézd,
2: mondok?
3: Azért gondolom, hogy igen, így lehet, hiszen ezt azért kutatják. Mert a halál elkerülhetetlensége azért rengeteg szorongást okoz nekünk, bennünk, halandóknak, és bizony voltak olyan kutatások, amelyekben azért olyanok vettek részt, akik visszatértek így a idézőjelbe küszöbről, és hát feltárták az elmúlás élményének a tapasztalatait, és kutatták. Rengetegen kórházi dolgozók is foglalkoztak ezzel, sőt, még van egy másik témám is, azt nem most nem ide szeretném behozni, de majd egyszer szeretnék arról is beszélni, mert szerintem rendkívül érdekes, hogy hospice otthonokban, akik dolgoznak, hogy a halál előtt már mennyire látható, mennyire fel van készülve az, aki elindul a halál útjára, tehát hogy annak is megvannak a jelei, de azt még majd egy másik témában beszélünk arról, mert ez az is egy rendkívül érdekes. De a tanulmányban volt egy olyan tanulmány, ahol 567 olyan ember vett részt, akiknek a szíve leállt a kórházban, mielőtt az orvosok elvégezték volna a sürgősségi eljárást, hogy nyilván megakadályozzák a távozásukat, és ezeknél az embereknél, akik túlélték ezeket a megpróbáltatásokat, ezek arról számoltak be, hogy elszakadtak a testüktől, és fájdalom vagy szorongás nélkül kívülállóként kezdték szemlélni a velük történő eseményeket. Nekem a nagypapámnak egy óriási szívműtétje volt a 80-as évek elején, az, ahol csontot is vágnak, és a többi. De és a papám például szóról-szóra elmondta a kardiológus orvosának, aki műtötte, hogy ő mit hallott, mit tapasztalt. Ezt az egészet azt mondta, hogy föntről nézte végig,
2: jaj,
3: kívül volt a testéből, és olyan dolgot állított és mondott el, amit nem tudhatott, hiszen mélyaltatásban volt, és a szívét meg egy gép pumpálta közben, és az orvos az földbe gyökerezett a lába ettől a sztoritól.
2: Hát nagyon érdekes, amit mondasz, pont itt van egy Pam Reynolds nevű 91-ben agyi aneurizma miatt különleges műtét, a testhőmérsékletét lehűtötték 15 fokra, a szívét megállították, az agyából pedig kiszivattyúzták a vért. Az élménye pedig, hogy a műtét alatt, miközben a szeme le volt ragasztva és a fülében zajkeltő eszköz volt, testen kívüli élménye volt. Később Hajszál pontosan leírta a sebészek által használt speciális csontfűrészt és a műtőben elhangzott párbeszédet.
3: Na, látod? Szóval ilyen párhuzam hogy lehet, hogy létezhet? Ez egy teljesen más államban élő ember. Az én nagypapám meg ezt már a 80-es évektől sztoriszta, végig sztoriszta, és mesélte, hogy mit látott, mi volt, mi történt, le tudta írni a műtét menetét szinte. És ez az orvosnak is földbe gyökerezett a lába.
2: Ha nem csodálom.
3: Mások azt mondják, hogy képesek felmérni és értékelni az életüket, miközben látszólag eszméletlenek voltak, megfelelve a régi közhelynek, miszerint az életünk filmje lepereg a szemünk előtt, amikor meghalunk. A kutatók azonban ahelyett, hogy egyszerűen csak a majdnem eltávozottak vallomásaira hagyatkoztak volna, a betegek agyhullám aktivitási mintázatait is elemezték az újraélesztés alatt. Mert igen, még az is lehet, hogy ugye amikor eltávozunk, vagy így van egy ilyen a meghalás pillanata, akkor ez egy csomó minden olyan dolgot tud előidézni az agyban, amiről mi még nem tudunk, és nem tudunk beszámolni, és lehet, hogy ez csak az agynak a játéka, szóval ezt még mi nem tudhatjuk, de közben meg azért annyi olyan bizonyíték van már így a küszöbön állóktól, akik visszajöttek, hogy igen, várt rám valaki, igen, ott volt egy olyan fénylény, aki békét és megnyugvást tudott nyújtani, és hogy béke volt. És mindenki ezt mondja egyébként többségében, hogy a halál, hogy amikor klinikai halál állapotába került valaki, akkor az egy nagyon nagy békesség volt az a tér, vagy az az univerzum, ahová került hirtelen.
2: Hát igen, lehet. Én el is hiszem valahol ezeket a dolgokat amúgy. Ez olyan, mint egy hit, hogy most ezt nem tapasztalod, meg nem láttad, de annyian mondják, meg annyian, tényleg annyian sztori született már, hogy igazából az ember picit azért kezd benne hinni, még az is, hogy aki nagyon-nagyon szkeptikusan áll a dolgokhoz igazából.
3: Amit elmondanak, egy ilyen hétfő témát foglalnak mindig magukba a halálból visszatérő emberek, az például a ragyogó fény meglátása, a déjà vu érzést, a nyugalom érzést szokták még, az életesemények felidézését, a családtagokkal, az elhunyt családtagokkal való találkozást. Néhány túlélő például azt mondta, hogy állatokat vagy növényeket is látott, lehet, hogy ő már tovább is tudott haladni, mint mondjuk az a fénykapu, ami fogadja ilyenkor az eltávozott lelkeket. Míg mások arról számoltak be, hogy féltek, vagy erőszakot, vagy üldözést éltek át, de ebből kevesebb van.
2: Hát, ja. Hát figyelj, én arra vagyok a legkíváncsibb, hogy ha én oda kerülök, akkor mi lesz? Megmondom az őszintét. Tehát, hogy...
3: Ne legyél még kíváncsi.
2: Hát nem most, persze nyilván nem szeretnék, csak mondom, hogy na, azért úgy alapvetően kíváncsi az ember. Egy picit, nem? Tehát, hogy így sok ilyen sztori után reménykedik mindig az ember, hogy tényleg egyfajta nagy megnyugvást kap, és nem tudom.
3: Reméljük, szerintem. Hogy igen. Az 2019-ben a kutatók újabb interjúk eredményeit mutatták be, az interjú alanyok tapasztalatait a szívleállást túlélők nyilvántartásával összevetve kiderült, hogy az újraélesztettek 95%-a, akik emlékeztek rá, örömet és békét tapasztalt, 86%-uk fényt is látott, és 54%-uk áttekintette életének fontosabb eseményeit. Érdekes lehet egyébként, hogy mi lehet az életem fontosabb eseménye.
2: Ez az, hogy melyikek azok az állomások, amikre az ember ilyenkor visszaemlékezik, vagy nem tudom.
3: Vagy visszapörgeti az agy, vagy visszajátsza az agy, hogy mi lehet az. Hát szerintem igen. Nekem a lányom születése, az biztos, hogy egy nagyon nagy állomás.
2: Biztos.
3: Azt már biztosan mondhatom, hogy az élet filmemben azt tuti, hogy ott valahol ott lesz itt az első
2: biztos,
3: állomásnál.
2: Biztos. 100%. Na jó, hát egy kicsit a spirituális vonalba is elmentünk, én mindenevők vagyunk tulajdonképpen.
3: Igen, és ezt a témát én kimondottan szeretem.
2: Igen, a Zsuzsinak ezek abszolút ilyen. És még egy egészségperc is még az így, mert az még megdobnánk, akkor az úgy neked ez már teljes kánoán tulajdonképpen.
3: És ezt úgy folytatnám még tovább ezt a témát, de hogy ne szaladjunk ennyire előre a halál torkába, ezért együnk egy finom avokádót ebédre, egy kis tojással.
2: Bravo. Szép átkötés. Ha nem akarunk, akkor inkább így, hogyha nem akarunk hamar a halál torkához kerülni, együnk finom zöldségekkel, így lehetne esetleg még máshogy így átkötni.
3: Pontosan erre gondoltam. Igen.
2: Na jó, 11-kor még jövünk hozzátok vissza, addig Zsuzsi kicsap egy kis avokádót.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány a buszbaleset sérültjeinek ellátására. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítást. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek a hétvégi buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba, 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybíró korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárástrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécset 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrési technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra. A nem létszükségletű nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megóvásához.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: testvér, hadd kérjek én neked ma. Minket vár az egész éjszaka. Elvihetjük most akár az összes sajt. Azt csinálunk, amit akarunk.
1: Rádió Dick. Hallod?

0: Pont 3 rádiódik. Fogod? Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: 10 óra múlt 16 perccel, szerda van és április 29-e. Szép délelőttöt kívánunk minden kedves hallgatónak.
2: Sziasztok!
1: Na hát lassacskán elkezdődik majd az az időszak, hát még picit azért odébb van a nyár, de hogy jönnek az utazások, és általánosságba véve azért azt kell mondjuk, hogy szerintem már javarészt mindenhova szinte az ember repülőgéppel megy, tehát nagyon ritka az, amikor kocsival bepattan a család, és mondjuk elmegy. Akár mondjuk Horvátországban mondjuk még csak-csak, vagy Bulgária, tehát ami úgy belátható távon van, de aki egy picit távolabbi ponton szeretne nyaralni, legyen a Spanyolország, Portugália,
2: Egyiptom.
1: Dubaj, Egyiptom, hát oda nyilván
2: Törökország.
1: Nem mész. Törökország, így van, tehát ezekre nem mész
2: nem.
1: Ugye, kocsival, hanem inkább repülőgéppel.
2: Egyszer volt alkalmam, Monte Carlo-ba, meg Kámba, autóval menni, nagyon kényelmes autóval vittek oda, de akkor ott megfogadtam, hogy én soha többet nem fogok autóval menni 1000 kilométert, meg 1200 kilométert. Én azt hittem, hogy meghalok ezen az úton, pedig tényleg nagyon kényelmes volt az az autó, amiben ültem, de nem. Szóval, hogy ez a 10 órás út, az annyira megviseli a szervezetet, és csak azért mentem autóval, mert az illető, akivel mentem erre a nyaralásra, félt a repüléstől.
1: Nem ült
2: fel repülőgépre, annyira félt, hogy azt mondta, hogy ő kizárt.
1: Igen, vannak ilyen emberek, akik inkább azt mondják, hogy utazok 3-szor vagy 4-szer annyit, vagy 5-szer annyit is bizonyos esetben, de nem ülök fel repülőre, mert fél. Holott én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb esélyed van balesetet szenvedni sajnos sokkal. Az autópályán, mint mondjuk a levegőben.
2: Hát statisztikailag ezt a már számtalanszor kimutatták, igen. Hogy a földön lévő balesetek sokkal sűrűbbek, igen, és magasabbak a statisztikai adatok a földön elkövetett vagy elszenvedett baleseteknél, mint ami a levegőben történik. Jó, az kétségtelen, hogy ez biztos, hogy a leérkezés egy repülőgépnek az nem biztos, hogy a túléléssel egyenlő arányban történik, de az biztos, hogy statisztikailag a földön elkövetett vagy elszenvedett balesetek száma milliószor több.
1: Igen, de ettől függetlenül persze meg lehet érteni azokat, akik nem szeretnek repülni. Én a kettő között vagyok. Én hogyha kis távra megyünk, akkor értelemszerűen én elutazgatok kocsival, de azért én is inkább jobban szeretem, tehát például mit tudom én már, most mondok egy példát, nem is tudom, mondjuk Londonba ugye majdnem alig 2 óra, sőt másfél és 2 óra közötti táv alatt eljutsz, Törökországba úgy szintén, tehát hogy itt tényleg olyan kevés idő alatt eljutsz oda,
2: igen,
1: hogy
2: maga
1: igazából
2: a repülési
1: butaság autóval
2: valójában
1: menni.
2: Igen, nem is az a hosszú, nem is a repülési idő, hanem az, amikor te kiérsz a reptérre, és átjutsz az ellenőrző pontokon. És az ellenőrző pontokon való átjutás az tényleg órák is lehetnek, meg még mielőtt beszállnál a gépbe.
1: Igen.
2: Az is, tehát ott sokat kell várakozni.
1: Igen, sajnos inkább ez az, ami úgy az embereket így elriasztja, mert hiába 2 órás egy út, az inkább 5-nek kell számolni, mert akkor még itt is vársz egy-másfél órát, ha leszálltál, akkor ott is, a kiengedésnél.
2: Mindenhol, igen.
1: És akkor tulajdonképpen
2: sorok
1: az a 2 órás út, igen, az inkább 5 lesz
2: sokkal
1: a végén.
2: Több, igen.
1: Mintsem az a 2 óra, csak amit valóban a levegőben töltesz. Hát
2: és nagyon sokszor észre se vesszük, hogy a reptereken folyamatosan vásárlásra buzdító csapdák között lavírozunk.
1: Hát igen, igen.
2: Mert próbálnak rávenni bennünket arra, hogy igenis nyúljunk a zsebünkbe, de kétségtelen az, hogy ott a duty free-be azért ki lehet fogni egy-két olyan jó dolgot, leárazásokat. Tehát pont így végig gondoltam ezt az egészet, hogy hogyan tudnak engem költekezésre buzdítani osimán. Tehát így ilyen hatalmas, nagy, nagyon jó PR és marketing, nem, ez inkább marketing. Marketing fogásokkal vannak ilyen nagy piros táblák, amin ott van, hogy ez például akciós, az a csoki, vagy az a parfüm, és akkor oda mész, megnézed, tudni, hogy veszel valamit 20 euróért.
1: Hát igen, hát hogyha jó árba van, mert hogy igen, a reptereknek a bevétel az nem a légitársaságoktól, hanem az utasoktól származik egy felmérés alapján, és hogy hát ezekkel amit most Zsuzsi is mondott, ezek a duty free, vagy duty free, ki hogy ejti, Hát nem véletlen, hogy ott ugye az van, hogy amit ott veszel, azt felviheted. Bezzeg volt velem is, amikor repültem, akkor egy nagyon jó kis parfümömet kidobattak. Én voltam a buta, nem tudtam, meg nagyon rég repültem, hogy nem lehet, azt hiszem, nem tudom hány milli, meg is van ez szabályozva pontosan, de 100. Nem lehet, hogy 100 milli felett, vagy nem tudom, valahogy így nem vihetsz, és akkor az enyém az nem fért már bele sajnos a limitbe.
2: Mini parfümöket nem dobatnak ki, de a nagyobb üvegeket, igen, azt már kidobatták
1: velem is, úgyhogy hát nem örültem neki, de az egy életre megtanultam, hogy parfümöt nem viszünk magunkkal, mert különben akkor kidobatják veled a drága parfümöt. Viszont, hogyha ott veszed ugye a duty free-be a bármilyen parfümöt, akkor azt felviheted. Ugye,
2: igen, de ezt tudod, azért van, mert az át van, tehát idézőjelben át van ellenőrizve, tehát az egy ellenőrzésen keresztül megy át, és nem pedig, te otthon megmókolhatod azt a parfümöt, tehát ezért nem engedik fel, mert otthon bármit öntetsz bele, benzint, vagy bármit, amit nem tudnak megszagolni, mindenkinél nem fognak parfüm mintát venni.
1: Nem, én teljesen értettem, azért is mondtam, hogy én voltam a hibás, tehát nem is álltam ott neki hepciáskodni, meg én nem tudtam valóban, ez egy régebbi sztori.
2: Ja, hepciáskodtál volna, azt bilincsbe visznek el.
1: Persze, nem, ez tényleg régen volt, pont tényleg Londonba utaztam, és vittem volna a parfümet, csak akkor mondta a hölgy, nagyon kedvesen is, ráadásul, hogy hát azt mondja, uram, ezt itt kell hagyni. És akkor mondta, hogy elmondta a szabályt, és akkor mondtam, hogy mondom, elnézést, mondom, én erről nem tudtam, mondom, de természetesen akkor követem a szabályokat, úgyhogy nem volt semmi bajom vele. Hát igen, azt hiszem hajlakkot, meg ilyeneket sem gondolom én, akkor ennek tükrében ilyeneket sem lehet vinni, vizet sem, csak amit ott veszel.
2: Nem, semmi olyan palackos dolgot. A vizet vihetsz fel, például én a gyerekemnek vihetek fel kulacsba a vizet, de az is meg van határozva, hogy annak is mennyi lehet, tehát így decire pontosan meg van határozva. Érdekes ez, mert azt is mondják, hogy az ember azért vásárol szívesen, vagy költekezik szívesen, mert ezeken az ellenőrző kapukon való átjutás az egyfajta stresszel jár, és amikor már úgy visszaöltözöl, visszaveszed a cipődet, izgulsz, hogy nehogy találjanak nálad mégis valamit, jaj, nehogy nálam maradjon egy kulcscsomó, ami becsipog mondjuk az ellenőrző kapuknál, tehát ez mindig egyfajta stresszel jár, és utána úgy kiengedsz, amikor már ott vagy a bevásárló központba, és ott nézelődsz, illatozgatod, szagolgatod a parfümöket, vagy éppen
1: valóban, igen, ez
2: éppen
1: egy ilyen
2: csokik között.
1: Igen, ez valóban egy stresszvezető lehet, amit mondasz, igen, hogy tényleg megkönnyítsék az utazásodat ezzel, hogy ne csak üljél egy helybe, hanem ott nézelődhess. És ugye hát nem kötelező vásárolni, tehát hogy senki nem tart pisztolyt a fejedhez a reptéren, hogy már pedig meg kell venni, de az ember általában persze hát gyarló emberek vagyunk, nyilván látunk egy jó csokit, vagy igen, egy parfümöt, vagy bármi egyébet, amit ott szimpatikus, és nem tartjuk túlzónak, mert azért a reptéren hát azért nem olcsók a dolgok, most vegyünk csak egy szimpla kávézás, reggelizést ott a reptéren, hát azért nyilván
2: az
1: négyszer annyiba
2: erős
1: kerül, mint hogyha mondjuk itt most lemész a déli pályaudvar aluljárójába, és veszel magadnak, 20 deka pizzakrémes pogácsát, az mondjuk kerül, 1500 forintba, na hát egy hasonló reggelizés reptéren az alsó hangon 5-6 ezer forintotba kerül, és csak ugyanúgy egy croissant kaptál meg, mondjuk egy kávét. Most
2: vagy akár
1: valamit.
2: Egy víz is, nagyon víz, drága, igen, borzasztóan drága, erre mindig el kell különíteni nyilván az utazásra egy fajta összeget, hogy igen, a reptér, ezt bele kell kalkulálni, hogy a reptér bizony nem olcsó, ha hát eszünk, nem iszunk, na ezért szoktunk mi mindig kisből
1: vinni szalámi szendvicset, igen. Hát a jó magyar módjára, persze. Mindent. Csak igen, kicsit ott van az ember, picit úgy érzi, szerintem legalábbis én magamból indulok ki, hogy ezt itthon is megteheti az ember, hogy szalámi szendvicset becsomagol és megeszi, akár a munkahelyén, vagy mit tudom én. Ha meg ott vagy, akkor már úgy nem akarsz ennyire ezzel foglalkozni. Ők is erre építenek nyilván az ilyen emberekre,
2: az,
1: mint én.
2: Igen, de más az, amikor már
1: ezzel
2: családod van, meg gyerekkel utazol, mert az a gyerek az mindent is meg akar,
1: persze,
2: enni, meg éhes, meg rögtön, ahogy kiteszi a lábát az otthonodból, a gyerek rögtön éhes. Tehát
1: nyilván, persze,
2: amikor
1: persze,
2: még
1: persze
2: egyedül utaztam, illetve, vagy ha egyedül utazok és nem a családommal, akkor egyértelműen engem nem mozgat annyira az, hogy a reptéren igyak vagy egyek, vagy tehát, hogy nem feszülök rá arra, hogy mindenképpen ott lakjak jól.
1: Amikor egy
2: gyerekkel mész, akkor oda bizony vinned kell szalámi szendvicset, vagy rántottusos szendvicset.
1: Most én csak magamból indulok ki, most nem gyerekreből indulok ki, de való igaz, amit mondasz, persze nyilván ott az teljesen más, de alapvetően gondolom, ilyen emberekre építenek, akik úgy vannak ezzel, hogy hát igen, vihetnék szendvicset, de nem viszek, mert hogyha majd ott vagyok, jó, hát most egyszer belefér, mert egyszer repülök, mert nem napi szinten repülsz, ha csak nem vagy diplomata.
2: Meg tudod, mi a baj?
1: Nem napi szinten repülgetsz
2: azért. Az a baj, hogy azért inkább viszem el, még hogyha egyedül is megyek, a saját kis otthon elkészített ételemet, mert azért a reptéren nem mindig a legfrissebb ételt, italt tudod. Hát italt az persze nem, mert be van, tehát azért az palackos víz vagy üdítő, de az étel szempontjából. Én már bizony jártam úgy, hogy hazafele jöttünk egy nyaralásból, és akkor már nem volt csomagolva semmink, és a lányom valamilyen rántott húsos zsömlét megkívánt ott a reptéren, nyilván megvettem neki, aztán örültünk, hogy hazaértünk. Én csak egy falatot tettem belőle, de én is.
1: Rosszul lettetek tőle.
2: Hát hányásra végződött, igen. Úgyhogy ezeket is kikerülve inkább az ember, én arra buzdítok mindenkit, hogy inkább vigye el azt, amit otthon készített.
1: Hát igen,
2: csomagolt.
1: Az a biztos, mert azért azt ne felejtsük el, hogy ugye a repterek nem arra vannak berendezkedve, hogy azért ők egy, mit tudom én, ötcsillagos ilyen rátszínű étteremnek vannak ők bekészülve ott, hanem igen, sajnos belefuthat az ember ilyenbe, amit most meséltél. Már egy nagy érdekesség közben, hogy ugye olvastam itt közben az ilyen kis megjegyzés rovatokat, hogy például ugye mindenhol van ilyen tábla, hogy mikor indul honnan a te géped, és nem tudom, tehát, hogy még ezzel se sürgetnek téged a vásárlás közben, mert bárhova tekintesz a reptéren, mindenhol látod azt, hogy te neked honnan indul a géped, hogy hanyadik, kifutó,
2: nyitva van-e már a kapu.
1: Nyitva van-e már, igen, tehát, hogy nem kell nagyon ezen aggódni, illetve ami sokkal érdekesebb nekem legalábbis, hogy a repterek nem csak azért kérik két és fél órával, hogy érjetek ki előbb, már mint utasok, hogy lemaradjunk, mert persze bármi közbe jöhet, stb., de hogy utána még így is marad becsekkolás után egy másfél órád, amit hát most nem fogsz egy helyben üldögélni, hanem akkor nézelődsz a duty free-be, talán még vásárolsz is, stb., tehát ez egy picit azért ilyen csapda, vagy hogy mondjam.
2: És ha csapdáról beszélünk, akkor még a terminálokat úgy is alakítják ki, hogy te véletlenül se egyenes vonalba tudjál menni, hanem mindenféle kacskaringókkal haladjunk át rajta, és sokkal nagyobb annak az esélye, hogy betérjünk egy-egy boltba, amibe szinte beleütközünk, vagy át is kell mennünk rajta.
1: Igen, hát direkt úgy van kiépítve, persze.
2: Bár én nem akarok feltétlenül ilyen boltokban pénzt költeni, vagy vásárolni, de azért engem is csábít, főleg ezek azok a sminkek, amiket nem kapsz meg mondjuk itthon bármelyik sminkes boltba, vagy plázába, de a gyerek. Tehát a gyerek, a játékok, a csokik, az édességek, azok úgy vannak oda kihelyezve, hogy ahogy mész át ezeken a duty free-ken, mert át kell haladnod,
1: igen,
2: a tuti hogy nem tudod elkerülni, hogy például a gyerekednek ne vegyél egy óriási nagy csomag valamit, ami igen, édesség.
1: Vagy magadnak, hát ne csak mindig a gyerekre koncentráljunk.
2: Hát csak a gyerekre tudok koncentrálni, mert nekem mindig ez ugrik be, hogyha én reptéren vagyok, akkor mikor költök pénzt gyerekkel. Ha egyedül vagyok, akkor komolyan mondom, én meg tudom állni. Uh-huh. Igen, viszont meg tudod állni. Tehát nem az van, hogy nem tud megállni.
1: Igen.
2: Jó, mondjuk van olyan, aki nem bírja megállni, mert hogy fel kell tankoljon pár tüskéből, mert fél mondjuk a repüléstől.
1: Az is előfordulhat, igen. Hát minden esetre igen, itt most elsősorban nincs így kiemelve, hogy most ezt gyerekek miatt találták ki így vagy sem. Így van kitalálva a reptereknek, tehát nincs így külön kiemelve, hogy gyerekre. Tehát, hogy értelemszerűen azért nyilván a felnőttekre is, vagy felnőttekre építik ezt első körben, de persze nem véletlen, hogy a duty free-be található játékok is, meg minden, hiszen nyilván a családokra koncentrálnak így, hogy anyu, apu nyúljon be a pénztárcába, hát persze, ez teljesen logikus.
2: Érdekes még az is, hogy olyan művészeti elemeket használnak a reptereken, ilyen zongorát kiállítanak, hogy ott bárki le tudjon ülni, és állítólag ennek is van egy olyan pszichológiája, hogy bár oldja a stresszt, nyaralós hangulatba is hoz, ami szintén kedvez a költekezésnek.
1: Már ott elkezded, igen. Igen. Nagy világos terek vannak, tehát nyilván ezek mind-mind kedveznek a vásárlási kedvednek, mert ahogy én is mondtam, hogy én magamból kiindulva, én is úgy vagyok vele, hogy nekem onnantól indul egy nyaralás, hogyha már ott vagyok a repülőtéren. Tehát, hogy nekem nem onnantól indul, mikor már kiértem, hanem mikor már úton vagyok oda. Ugye van is ez a híres mondás, hogy ugye nem csak a cél a lényeg, hanem a megtett út is, és valamilyen szinten igen, tehát erre épít a repülőtér is, hogy már aki így érzi magát, oda megy, már Hawaiiingbe, már ott állnak a reptéren a pár, vagy akár család, teljesen mindegy, és már onnantól induljon el egyfajta nyaralási feeling, és ha nyaraláson mit csinálsz? Költesz. Na de ha már ott vagy a reptéren, onnan is már onnantól
2: már
1: indul a nyaralás. Akkor már igen. Erről beszéltünk is, igen, itt a következő pont, ez a nem vihetsz át ugye üdítőt, meg rákcsát, stb. Hát, hogy nyilván meg kell vegye, tehát ez a minimum, amit ugye ott költened kell, tehát víz, üdítő, rákcsa, ha éhes vagy, akkor igen, egy szendvics, reményeink szerint nem olyan rántott húsos, amitől ugye hánysz, de akár mit tudom én, csak egy szalámi is, vagy egy croissant, amiben mit tudom, van egy szelet sonka, meg sajt, nem tudom, tehát hogy ezekre is nyilván építenek, de ezzel nincs is semmi baj, mert nagyon sokan valóban úgy tudnak csak otthonról elindulni, hogy nem tudnak otthon mondjuk előtte enni, főleg, hogyha nagyon korán indul a repülőgép,
2: és rossz, igen.
1: Mit tudom, hétkor indul a reptér, vagy hétkor indul a repülőgép, neked ki kell érni a reptérre, ugye, mint a 5-kor. Na hát 5 óra, akkor ki az, aki nekiáll otthon ébredés után, pakolás, ez az amad, minden megvan, és a többi, hogy te most ott nekiálljál nagy reggeliket készíteni, hát nyilván senki.
2: Érdekes, hogy például én soha nem figyeltem meg, de majd a következő repülésem során meg fogom figyelni, mert a következő pont az az, hogy olyan szőnyegeket raknak le a duty free-be, ami nem csak a zaj csökkenti, de lassítják a mozgást is azáltal, ilyen puha szőnyegek. Bár én nem tapasztaltam a budapesti repülőtéren ilyet, de meg fogom figyelni, hogy ez a csendesebb, nyugodtabb környezet, ez az emberekben egy nyugodtabb, jobban elidőzöl, többet tudsz nézelődni azzal, hogy ez a szőnyeg egy kicsit úgy lassítja a mozgásodat.
1: Lehet, minden.
2: Kapaszkodik veled a szőnyeg, hogy ne menjél tovább, itt álljál meg, ezt nézd meg, ezt a parfümöt meg kell vegyed.
1: Ki van ezt találva, tényleg, ki van ezt találva, ügyes, de hát így is kell, tehát hogy nincs is ezzel szerintem az égvilágon semmi baj, mint hogy a következő ponttal se, hogy a reptéri pénzváltók jól látható helyen vannak, de elég rossz árfolyammal dolgoznak, viszont a sürgősség helyzete miatt rengetegen váltanak ott pénzt, hiszen tartanak attól, hogy nem lesz náluk elég, stb., és akkor még ott akkor beváltod, mit tudom én, itthon váltják csak a kerekség kedvéért, mit tudom én, 1000 forintért váltanának valamit, Isten ments persze, ott meg mondjuk 1500-ért. De hát muszáj vagy beváltani, és akkor...
2: Mert attól félsz, hogy nem lesz elég a
1: pénzed. Igen, ezt mondom, igen, hogy nagyon sokan tartanak ettől. Ráadásul, ha már szőnyeg, akkor igen, a legkényelmesebb székek is gyakran a boltok közelében vannak, és ha már ott leülsz, akkor könnyen elkezdesz nézelődni, és végül talán a vásárláshoz is megjöhet a kedve az embernek.
2: De meg is jön.
1: Mondjuk ezt én nem tudom, ezt a szék dolgot, ezt nem feltétlenül tartom.
2: Kényelmes szék. De látod,
1: most attól megjön a kedved, szerint... hogy kényelmes a szék. Ez mondjuk
2: azért,
1: nem
2: mert
1: tudom.
2: Ülsz és unatkozol. Ülsz abban a székben, unatkozol, aztán egyszer csak fölpattansz, meglátod
1: de
2: azt a boltot.
1: De akkor pont, hogy nem kéne kényelmesnek lennie. Pont, hogy az kéne, hogy kényelmetlen legyen, hogy ne akarjál ülni és pihenni addig, ameddig várod. Érted? Tehát, igen. Hogy azért mondom, hogy ez nem feltétlenül logikus, de ők tudják, tehát biztos, hogy van ebbe is ráció.
2: És a szuvenírboltok.
1: Így van.
2: Hát
1: így
2: a szuvenírboltok, azok tényleg, tehát hogy amikor megveszel mondjuk egy kis hűtőmágnest, mert elfelejtettél bárkinek hazahozni valami kis szuvenírt abból az országból, akkor ott még van erre lehetőség.
1: Igen, és hát ezt ki is használják, mert mondjuk azért külföldön megveszed, mit tudom én, 1 euróért azt a hűtőmágnest, hogyha mindenképp ragaszkodsz ugye a hűtőmágnes dologhoz.
2: Reptéren meg 5.
1: Az valószínű, hát igen, az valószínű, hogy 4-5 eurónál nem úszod meg olcsóbban, de hát erre is kell építeniük, úgyhogy summa-summarum összegezve a dolgokat. Nincs ezzel semmi baj, mert picit olyan ez nekem, ez a repülőtér dolog, mint a karácsonyi vásár. Tehát mivel az ember nem utazik olyan sűrűn reptéren, ezért nyilván ők is próbálják ezt ilyen szempontból egalizálni, hogy most akkor hát ne adjuk már annyival olcsóbban, meg mit tudom én, és te is úgy gondolkozol szerintem, aki nem utazik sűrűn, hogy igenis, ha már elmegyek, akkor jó van, egyszer belefér.
2: Mondom, mint egy karácsonyi vásárnál.
1: üdítőt, volt, hogy vettem én is így chipset, meg volt, hogy reggeliztem, kávét, stb. Nem utazok én se sűrűn, meg se tudnám mondani, mikor utaztam utoljára repülőgépen, úgyhogy tényleg, mint egy karácsonyi vásár, tényleg ehhez tudom csak példaként, mert ott se vásárol sűrűn.
2: Nekem például a reptereken, a duty free-be nekem a sminkek a legcsábítóbbak, mert azokat nem mindenhol, nem minden helyen kapod meg, mondjuk akár Budapesten, nekem már a budapesti reptéren is vannak bizony olyan márkák. Sminkek, olyan márkák, aha. Igen, ami úgy csábít, és amire úgy megállok, és megnézem, hogy mennyibe kerül, és bizony van, hogy be is vásárol.
1: De ezzel sincsen semmi baj, mert pont emiatt, amit mondasz, hogy máshol ez nincsen, nem kapod meg egy Rossmannba, stb. Bemész, igen. Ezzel sincsen semmi baj. Tehát hogy azt gondolom, hogy aki meg drágája, annak ugyanaz, mint a mondom, megint csak a karácsonyi vásárral tudom így párhuzamba vonni, az ne menjen ki. Mármint, hogy a reptérre menjél ki, ha dolgod van, mert utaznod kell, nem azt mondom, hanem hogy akkor nem kell vásárolni, mert mondom, senki nem tart pisztolyt az ember fejéhez. Nyilván mondom, erre van ez kiépítve, de mondom, az égvilágon semmi baj nincsen szerintem ezzel, hogy
2: de
1: ilyen ráléssel dolgoznak.
2: Rafinált, ügyes.
1: Én inkább igen. Ezt mondom, hogy nagyon ügyes szélszesek találhatták ezt ki, ilyen marketingesek, és ez évtizedek óta bevált működő történet.
2: Főleg
1: hát én, amikor kisgyerek voltam is, hát akkor is a duty free-t, már akkor is tudtam, hogy micsoda.
2: Persze.
1: Holott miért kellett volna tudnom, de hát tudtam, mert akkor viszont érdekes módon sokat repültünk Németország és Budapest között, ugye amikor félig kinnéltünk, félig itthon, és akkor is emlékszem, hogy hát azért vettünk ott is mit a csokit, üdítőt, mit tudom én.
2: Tehát, gyerekeknek is, felnőtteknek is, Kánál, mindenkinek megvan egyébként az a gyenge pontja. És játékokkal is kooperálnak. Szóval igen, fel van ez jól építve.
1: Ügyes, igen, abszolút
2: meg,
1: ügyes.
2: Meg ez tényleg nagyon, igen, jó volt mögé látni például ez, hogy kacskaringós utakat csinálnak azért, hogy áthaladjál még igen. Pár üzleten.
1: Picit olyan, mint mondjuk egy, mit tudom, egy Spárba vagy Tescóba is, hogy ugye nem véletlen, hogy még ott a kasszánál is tudsz venni még egy csokit, egy tiktakot, egy mit tudom én mit. Az üdi, van, amikor ezt erről is beszéltünk is már talán egyszer, hogy átrendezik a polcokat.
2: Igen,
1: direkt,
2: pont ezt akartam mondani, hogy
1: elmész, tudod, hogy na, kell víz, most mondtam valamit. Tudod, hogy melyik sorban van, már nem itt van. De mi van itt helyette? Mit tudom én?
2: Bármi fűszerek, más.
1: Fűszerek. Nem fogyott el otthon a bazsalikom, de lehet. Na, akkor már veszek így bazsalikomot van. Is, oregánót
2: ezért
1: is.
2: Ezért szokták átrendezni a boltokat is, pontosan
1: igen.
2: Ezért.
1: Úgyhogy teljesen ügyes
2: fogások ezek.
1: És helyes is, szerintem nincs ezzel semmi baj az ég adta világon. Na, 11 órakor folytatjuk a beszélgetést.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány főzőversenyek jelentősége és hatásai. A cigány főzőversenyek az elmúlt években egyre több közösségi rendezvény fontos részévé váltak. Ezek az események nem csupán arról szólnak, hogy ki készíti el a legfinomabb ételt, hanem sokkal többről. Hagyományőrzésről, családról, közösségről, összetartozásról és a cigány gasztronikai kultúra bemutatásáról. A közös főzés olyan élmény, amely képes összehozni az embereket, miközben lehetőséget ad arra is, hogy a régi receptek és elkészítési módok tovább éljenek. A cigány konyha rendkívül sokszínű. Ahogyan a cigány közösségek életmódja és hagyományai is különbözőek lehetnek, úgy az ételek között is nagy eltérések figyelhetők meg. Sok családban generációról generációra öröklődnek bizonyos receptek. Egy étel elkészítésének módja gyakran nem található meg szakácskönyvekben, hanem a nagymamától, édesanyjától vagy más családtagtól tanulható meg. A főzőversenyek ezért kiváló alkalmat teremtenek arra, hogy ezek a családi és közösségi hagyományok mások számára is láthatóvá váljanak. A főzőversenyek egyik legfontosabb értéke a közösségépítés. A csapatok általában együtt készítik az ételeket, valaki előkészíti a hozzávalókat, más tüzet rak, más főz vagy éppen fűszerez. A munka közben beszélgetés, nevetés és történetmesélés alakul ki, így a főzés nem egyszerű feladat, hanem közös program lesz. Gyakran az idősebbek és a fiatalabbak is együtt dolgoznak, amik különösen fontos a hagyományok továbbadásában. A főzőversenyeken nem csak az ételek, hanem az emberi történetek is fontos szerepet kapnak. Egy-egy recepthez gyakran emlékek kapcsolódnak, családi ünnepek, gyerekkori élmények, lakodalmak vagy összejövetelek, vagy a nagyszülők konyhája. Amikor valaki elkészít egy régi családi ételt, tulajdonképpen egy darabot is megőriz a saját múltjából. Ezért a gasztronómia az identitás kifejezésének egyik formája is lehet. A cigány főzőversenyek a fiatalabb generáció számára is fontosak. A mai világban sok hagyomány könnyen háttérbe szorulhat, ezért különösen értékes, ha a gyermekek és a fiatalok nem csak hallanak a régi ételekről, hanem személyesen is részt vesznek az elkészítésben. Megtanulhatják, hogyan készítették ugyanazt az ételt a szüleik vagy a nagyszüleik, milyen alapanyagokat használtak, és miért volt fontos egy-egy étel bizonyos alkalmakkor. A verseny ugyanakkor egészséges izgalmat teremt, a résztvevők igyekeznek megmutatni a tudásukat, kreativitásukat és a főző tehetségüket. A zsűri értékelheti az ételek ízét, megjelenését, elkészítését és akár az ötletességet is. Mégsem feltétlenül a győzelem a legfontosabb, sok esetben maga a részvétel, a találkozás és a közös élmény jelentheti a legnagyobb értéket.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: 10 óra múlt 14 perccel, szerda van és július 29-e, gyönyörű szép hét közepét kívánunk mindenkinek.
2: Sziasztok!
1: És hónap végét, ugye ezt mindig el kell mondani, ma holnap még nem, de szombaton ugye már augusztus 1-e van, kérem tisztelettel.
2: Komoly!
1: Igen. De a csodaszép idők lesznek, ezt el is felejtettük ugye mondani, hogy mától indul ez a nagy felmelegedés, ami egészen augusztus 7-éig itt lesz biztosan velünk. Utána se hűlünk le úgy azért olyan vészesen, mert hogy a 38 fokból ilyen 30-31 fokra fog lehűlni utána is. De még ennyire ne rohanjunk előre, mert ugye az van, hogy azért az időjárás jelentések is olyanok, hogy az elkövetkezendő 4-5 napra meg tudják mondani, de azért hetekre előre ők se tudják megmondani.
2: De azért még nagyon úgy néz ki, hogy még a nyár azért jó befűt.
1: Hála
2: nekünk,
1: Istennek.
2: Úgyhogy még itt az augusztus az még itt erős lesz.
1: Igen, és reméljük, hogy szeptember is olyan lesz, hogy még azért ilyen 26-27 fok azért bőven lesz szeptemberben is, és akkor egy ilyen szép nyárvégi, ilyen kellemes sétálós, kiülős idő még velünk marad, és akkor az a gyerekeknek is jobb úgy kezdeni az iskolát, vagy a fiataloknak, hogy azért még napsütésbe ülsz be, szép idő van, nyitva van az ablak az osztályteremben, nem az van, hogy már kabátba kell mennetek, meg izé mit tudom én. Na azért ez hangulatot adna, maradjunk annyiból, hogy a világos, a szép idő, a jó idő, picit megemeli az ember amúgy nem túl jó hangulatát, egy szürke hétköznapon azért picit föl tudja.
2: Hát így
1: dobni.
2: Van, azért ezt bizonyított már, ez nem csak a gyuszi légből kapott információja, hanem azért a D-vitaminnak a csúcshatása van a szervezetünkre, ez kétségtelen.
1: Na most orvosilag is meg lehet, látjátok fejteni.
2: Hát, rajtam van a szemüveg. Hát csak ezért.
1: Ja igen, tényleg itt van. Volt, amikor otthon hagytad, és az
2: rakok ki már névtáblát is. Rakok ki már névtáblát is, hogy doktor Völgyi.
1: De ne olyat, mint a Mekiből, hogy Zsuzsi vagyok, segíthetek, de ne olyat, hanem tényleg egy ilyen...
2: Lehet, hogy nekem csak az jár, nincs DR a névem előtt.
1: De majd, hát lehetne.
2: Nem akarok szemtelen lenni.
1: Lehetne. Képzeljétek el, volt egy felmérés, egy egész pontosan egy kutatás, ez a kedvenc szavunk, ugye, de tényleg az. 17 ezer, egész pontosan, változó összeggel föltöltött pénztárcát hagytak el 40 ország 355 városában, és megnézték, hogy melyik országban, melyik városban hogyan és miként viselkednek ezzel az emberek, hogyha egy bizonyos összeggel megtömött pénztárcát találnak.
2: Elhagynak. Benne vagyunk a kutatásba?
1: Benne leszünk, igen. És az a végeredménye, majd aztán mondom így országokra lebontva, meg minden, de hogy minél több pénz volt a pénztárcában, azt annál nagyobb arányban adták vissza, képzeljétek el. Uh-huh. Tehát minél kisebb volt, azt ebbe tették, viszont minél több volt benne a zsáton, annál nagyobb arányban adták vissza.
2: Ez már inkább, erre biztos szüksége van annak, aki elhagyta, meg bekapcsolt az empátia. Még 1-2 ezer forintnál még úgy voltak vele, hogy hova keressek, hova fussak, most kit keressek meg ezzel.
1: Igen, 1000 forintért, igen.
2: Pont
1: igen,
2: nem
1: igen.
2: Olyan régen, egy-három hete, egy tényleg 3 vagy 4 hete volt a tényekben, hogy egy úriember elment vidékre ilyen telket nézni, meg ilyen nyaraló házat. És hát egy idősebb ember volt, és akkor annyi, tehát vitt magával azért készpénzt, úgy volt vele, valószínűleg, hogy ezért már le is foglalózza, és közben kirántotta a pénzt, és elhagyta. És a becsületes megtaláló úriember, az pedig addig járt, addig kereste, amíg vissza tudta neki adni ennek az idős bácsinak, igen. Úgyhogy meg tudta venni a nyaralót, és erről szólt pontosan ez az interjú, hogy annál a férfinél ez mennyire jó érzést váltott ki belőle, hogy egy pillanatig sem gondolta azt, hogy most ő ezt elteszi, vagy hogy elkölti, hanem ő konkrétan eltökélt szándékkal ment, és megkereste, bevonta a rendőrséget, igen, mert valójában az van, hogyha találsz egy nagyobb összeget, akkor azt a rendőrségnek le kell adni, tehát köteles vagy. Én nem tudom, hogy most így sétálgatnék a Dunaparton, és kisodor csatorna elé megy fekete zsákba, egy nagyobb összeget így a Duna. Zsákba. Igen, igen, mert hát hogy valaki menekült, eldobta, igen, és igen. Akkor lehet, hogy ez egy piszkos pénz. Nem hiszem, nem tudom elképzelni magamról, hogy futnék a rendőrségre és leadnám. Egyszerűen bevallom őszintén.
1: Tök jó, hogy őszinte vagy.
2: Nem
1: tök jó,
2: tudom,
1: hogy őszinte vagy.
2: De érted? Mert az, amikor megtalálsz egy háznál, tehát így a házaknál megtalálsz egy pénzt, vagy pénztárcát, akkor tudod, hogy ott járt valaki, ott valami volt, ott, de most kisodor, mert én valahogy így, ezt így képzelem el. Megyek a Dunaparton, és oda kisodródik egy zsák pénz, akkor nem tudom, hogy én azzal szaladnék-e a rendőrség. Ezt nem hiszem. Nézd. De ha egy pénztárcát találnék, akkor egyértelmű, hogy igen.
1: Ezt akartam mondani, hogy most egy zsák pénz, amiben nincs se irat, se semmi, azt tudod, hogy mennyi pénz van benne, mert
2: de
1: nem tudod
2: mert
1: megszámolni.
2: Rögtön megszámolod, ha belenézel, azt már így...
1: Jó, hát igen,
2: olyámat.
1: Igen, de hogy így, az hogy megint más, de amikor igen, ott egy pénztárca, amiben vannak iratok, igen. Stb., az úgy megint egy másik történet.
2: Meg mondjuk itt így, így a háznál találta meg az úriember, ott nem volt például irat, csak egy boríték. Egy borítékot talált, tehát úgy volt, úgy hagyta el, és hát tényleg ez egy csodálatos sztori, aláírom. Nem tudom, hogy hány ember tudná ezt így higgadt fejjel így visszaadni, hogy találsz egy borítékba pénzt, és aztán olyan több mint 3 millió forint volt abban a borítékba.
1: Nem is kevés pénz?
2: Nem.
1: Nem is kevés
2: igen,
1: pénz.
2: És látod, hogy tényleg a tanulmány szerint minél több pénzt talál a megtaláló, a becsületes megtaláló, annál nagyobb az aránya annak, hogy visszaadják. Igen.
1: Hát itt pénztárcákat hagytak el a kutatás szerint szándékosan, méghozzá bankokban, szállodákban, színházakban, múzeumokban, postákon, direktetik különböző szegmenseken, és ahogy már mondtam, 17 ezer ilyen különböző intézményben szórták ezt így szét.
2: Volt már valami jó esmi, hogy te találtál valamit? Volt hogy és úgy visszaadtad a tulajdonosának?
1: Volt. Nem is olyan régen volt, most ezen gondolkozom, de ez kis összeg, meg ott azt láttam, hogy pont ő hagyja el. A Spárból jöttem ki, és előttem ment egy, hát nem is volt annyira idős, de egy olyan 60-as néni, tehát azért nem volt fiatal se, és egy ezres így kihullott belőle, vagy valahogy.
2: Rátettad a lábadat, ami a földön van, az az enyém.
1: Igen, 3 másodperces szabály tudod, vagy 5 másodperces szabály tudod. Nem, és akkor utána is szóltam, hogy mondom, elejtette. Tehát, hogy most rálam pont nem volt igaz, mert hogy igen, az 1000 forint az kifejezetten egy kicsi összegnek számít.
2: Igen,
1: nagy
2: de
1: dolog,
2: lehet, hogy neki nem az.
1: Érme.
2: Igen, lehet, hogy neki nem az.
1: És akkor, igen, és akkor úgy rögtön, ahogy láttam, hogy így, mert úgy, mint hogyha belőle hullott volna ki valahonnan, gondolom, nem rakta el rendesen, vagy nem tudom mi volt, de persze volt ilyen.
2: Nekem
1: ilyen,
2: legutóbb hogy... telefon volt, amit találtam színháznak a mosdójába. És ahogy kijöttem kezet mosni, ott oda le volt rakva a mosdóra a telefon, és ahogy megfogtam, abban a pillanatban már csörgette is nyilván a tulajdonosnak, a tulajdonosának a barátja, vagy barátnő, a férje, akárki, és fölvettem, és mondtam, hogy itt van a telefon, mondom, itt maradt a mosdóba, mondom, nálam van, és akkor körülbelül egy ilyen 4 perc múlva már a táskámba volt, és elmentem. De hogy is visszaadtam?
1: Nem, már a töröknél volt, adtad be, tudod, hogy mennyit adsz érte, Hassan? Zsuzsika, nem tudok ezért sokkal. Töltője meg van? Nincs.
2: Doboza?
1: Jó, akkor doboza, akkor 40. Ha lenne töltő, 60, de így nem. De én táskát adtam még így vissza. Na. Vagy hát nem adtam vissza, ott hagyta valaki egy szabadtéri helyiségben ültem, vagy ültünk, és fölállt valaki, fizetett, ilyen étteremszerűség, ugye, hát a Liszten, egész pontosan.
2: Ez nem a Tomi volt, a Baranyi?
1: Neki nem adtam volna vissza. Neki nem adtam volna vissza.
2: Mindenit elhagyja.
1: Akkor szerencséje van, hogy nem ő volt, mert neki nem adtam volna vissza.
2: És... Őt állandóan egyébként így a barátainkkal kontrollálni kell, hogy ne hagyjon el semmiet, persze.
1: Szegény,
2: meg van
1: rossz,
2: mindened?
1: Amikor valaki ilyen...
2: Ő jaj, ez a tipikus,
1: rossz.
2: Már indul el tőlem,
1: apám
2: vagy...
1: Ilyen, még. Apám ilyen még.
2: Biztos megvan mindened? Persze, Zsuzsikám, mindenem megvan, és közben a telefonja meg ott figyel.
1: Na, ugyanez volt apám. Apám ugyanígy hagyta el a telefonját, még tavasszal, azt hiszem idén tavasszal volt az, hogy volt egy megbeszélésen a Blahánál, hát a legjobb helyen rakta ki a telefonját, persze, tehát hogy nem is értem, és leültek, és kirakta a telefon, nem tudom milyen apropóból, és akkor miután fölállt, elment, és otthon vettem már észre, hogy ja, hogy telefon. És akkor így
2: Azt mondom, már nem adták vissza.
1: Az hát
2: nem,
1: a Blahán nem szokás, igen.
2: Nem olyanok voltak, mint a Blahán, én mondjuk.
1: A Blahán nem szokás visszaadni
2: pedig
1: dolgokat.
2: Pedig sok mindenre nem mész, mert főleg ezekkel az a iPhone-okkal, tehát hogy hiába apám, találod meg.
1: Nem is iPhone-ja volt, hát egy régi...
2: Nyomógombos,
1: dobos telefon. Egy régi, nem is Samsung,
2: dobos telefonja ilyen, van apádnak, tudod, cserélhető szimkártyával, minden hónapban cserélni a Cosa Nostra,
1: szimkártyát belőle. Nem, valami, nem is tudom, Alcatel, vagy mi, nem tudom, de régebbi, aztán most már vett egy normálisabbat, mert mondtam is neki, mondom, amúgy se kár érte, és ő is mondta, hogy nem is a telefon értéke, mert pár ezer forint. Tehát,
2: nyilván
1: most
2: a számok, ami benne van.
1: Így van, pontosan
2: fotók,
1: ennyi.
2: Fotók.
1: Még az se talán, mert ő is most olyan volt annak a kamerája, érted, hogy az a régi pixeles képeket csinált, érted? Tehát még az se. Nem, inkább a telefonszámok, üzenetek, ez az amat, és akkor emiatt. De hogy a táskára visszatérve, hogy igen, hogy ott hagyták, és utánuk szóltam, hogy bocsi, mondom, a tasász itt maradt. Tehát, hogy így vannak ilyen emberek, ezek szerint akkor Baranyi Tomi barátunk. Persze. Is ilyen, akire rá kell szólni, hogy figyelj már öcsém, hogy
2: nem,
1: a cuccot.
2: Nem, őre nem rá kell szólni, hanem ő neki segíteni kell ebben. Tehát más az, amikor szólsz, meg más az, amikor segítesz neki összepakolni. Például, amikor voltunk együtt. Voltunk együtt nyaralni, és akkor én rendszereztem a dolgait, így gyorsan összepakoltam, mert ő úgy elkavarodik, tehát hogy így elterelődik a figyelme, meg minden, és hogyha mondjuk nem rakom be neki a cipőjét, vagy a papucsát, akkor ott felejti, és amikor már nem voltam mellette mondjuk a férfi öltözőbe, ott is felejtette a cipőjét, tehát azért vissza
1: Istenem,
2: is kellett menni.
1: Istenem, na most ezért találkozok vele, na most ellopom valamiért ezért cserébe, úgyse tűnik föl
2: nem,
1: neki.
2: Nem, ezt akartam mondani, hogy nem veszi észre. Na hol tartunk ebben a tisztességben, amikor visszaadunk pénztárcákat?
1: Tévedtem, Magyarországra nem terjed ki a kutatás, előbb nagyon rosszul mondtam, bocsánatot kérek mindenkitől.
2: Nincs elnézést.
1: Bocsánat. Viszont azt el tudom mondani, hogy kik végeztek az elején a listának, tehát a legbecsületesebb országok.
2: Japán.
1: Nem tudom, hogy oda kiterjedte a kutatás, de nem. Képzeljétek el, Svájc,
2: aha,
1: Norvégia, Hollandia, Dánia és Svédország. Ők lettek,
2: mindig,
1: akik
2: valahogy az északiak mostanában annyira ilyen példamutató ország nagyon, lett, már nagyon. Kezdem haragudni rájuk, hogy már ennyire stréber, jók
1: bírnám
2: vagytok.
1: Bírnám a hideget, rohagyjak meg, oda kéne költözni.
2: Már haragszom, esküszöm, már utálom őket emiatt, hogy mindig ők élen vannak
1: vállalóan. Finnországra volt, melyik országra volt a legvidámabb, vagy legsokbet mosolygóbb ország.
2: Persze.
1: Akkor a legnagyobb rend és közbiztonságban is valahol most nemrég Dániát hozták ki, vagy nem tudom, mi volt. Figyeljetek, én bírnám a hideget, kiköltöznék.
2: Szerintem Dániában még annyira hideg nincsen.
1: De meleg se. Meleg se, abba biztos lehet, hogy náluk a nyár az nem 40 fok, mint nálunk.
2: Abba neked,
1: biztos
2: amikor
1: lehet.
2: Visszaadtad a táskát, akkor volt ebből egy ilyen jó érzés a szívedben? Mert nekem, amikor persze. A telefont visszaadtam, akkor olyan jó érzés volt, és mondtam, hogy nem kell megtalálási díj, tudod, sehol semmi, kutya persze. Nem ajánlott felé, hát én
1: de
2: már jaj, mondtam.
1: Ha tegye csak vissza, mit?
2: Persze, nem kell kifizetni, nem kell. De hogyis, tényleg volt a szívemben egy ilyen nagyon jó érzés, hogy de jó, hogy én találtam meg, de jó, hogy nem más találta meg, és nem tette el, hanem én tudom magamról azt, hogy ha én tényleg találok így valamit, ilyen személyes dolgot, akkor azt vissza fogom szolgáltatni mindig, minden esetben,
1: én
2: nyilván.
1: Én is.
2: Nem, arra törekszem.
1: Meg én hiszek ebbe a karma dologba is, tehát, uh-huh. Hogy...
2: Elveszi.
1: Nem jó az, és nem tudom, hogy nem szeretnék. Meg igen. Főleg, hogy ilyen pár ezer forintos tétel miatt megkockáztatni, tehát ezért nem is értem például azt is, most jó, most megint nem akarom bántani az ott lakókat, de tudjuk nagyon jó, hogy a Blaha tényleg nem a legjobb környék, hogy apámnak a telefonja is tényleg ért pár ezer forintot, de tudjuk, hogy az ottani utcán lakók mire fogják költeni annak az árát, hogyha sikerült eladni esetleg, de alapvetően tényleg egy 2-3-4-5 ezer forintos tételért most te kockáztasd ott a lelki békédet.
2: És 3 millió? Így borítékba?
1: Hát, na látod, az már nagyon necces. Ha nincs mellette név, meg semmi.
2: Mm-hmm. Igen. Elsétálsz a rendőrségig?
1: Hát, nem biztos. Új,
2: de rossz, ugye?
1: Nem, bevallom az őszintét, remélem nem kopogtat mindjárt a tech, de nem. Tehát, ha nincs mellette segítség,
2: igen.
1: Hogy?
2: Igen. Hogy? És már pedig nem volt, nem
1: akkor
2: volt.
1: És igen, most eladod és az ember a rendőrségnek.
2: Bevitte a rendőrségre. Aztán valahogy így kikutatták, hogy kihagyta el. Nagyon kemény, nem? És ha vannak térfigyelő kamerák, vagy ilyesmi, akkor ott lehet, hogy vissza lehet nézni azt, hogy kinél esett ki.
1: Viszont ebben az esetben, meg hogyha attól függ, igen, hogy olyan helyen látok ilyet, ahol van mondjuk térfigyelő, akkor igen, akkor elviszem.
2: Ezért, látod, ezért mondtam én a Dunapartot, amikor igen. Kisodorja a Duna, persze, azt a zsákpénz, amit mondjuk van. A kalózok bedobtak menekülés során, vagy elhagytak.
1: Igen. De az úgy más, igen. De nem, hogyha van egy olyan helységben látok ilyet, ahol van térfigyelő, de nincs hozzá semmilyen adat, akkor beviszem, és akkor megmondom igen a rendőrségnek, hogy ezt pontosan itt és itt láttam, hogy van térfigyelő, kérem nézzék vissza. És akkor jegyzőkönyvben is van ez véve, és innentől kezdve én egy becsületes megtaláló vagyok. Tehát úgy igen.
2: Megtaláltad volna azokat az ékszereket, amikor a Lourdes-nál menekültek, kirobolták. Vagy a Louvre.
1: Louvre.
2: Na, miről beszélek?
1: Lourdes az a Madonna lánya.
2: Persze. Meg egyébként egy szent szűz volt.
1: Ja, na.
2: Lourdes.
1: Szóval a Louvre-ba.
2: A Louvre-nál, igen, amikor menekültek, és elhagytak koronát, ezt igen, a szamaszti igen, drága igen, köveket, mondjuk. Megtaláltad volna vissza?
1: Meg.
2: Én már ezért ültem volna tiarába.
1: Ülni, persze. Vissza. Mm-hmm. Vissza.
2: Tehát, maximálisan. Tehát, ilyen műkincseket, ugye, azokat leadja az ember.
1: Azt maximálisan visszavittem volna a Louvre-ba, főleg, hogyha a párizsi állampolgár lennék, tudnám, hogy mik vannak nagyjából a Louvre-ba, azért csak elmentem volna egyszer megnézni, hogy mik vannak, és azért úgy igen, látok a földön egy gyémánttal kirakott Victoria korabeli tiarát, sejtem, hogy nem a szomszéd Mári nénié.
2: Hazaviszed a feleségednek. Nézd meg, szerelmem, mit vettem hoztam? Neked, igen.
1: És utána meg ránk töri a párizsi teka az ajtót, tudod. Allons-y, on mange-y. Mondjuk vissza tiara.
2: Mi lenne az, amit tényleg nem adnál vissza?
1: Így, amit mondasz például, hogyha igen, tényleg találnék egyszer csak
2: a Dunaparton.
1: Margit hídon, maradjunk a Dunapartnál, vagy Margit hídnál, tök mint a Lánchídnál, találnék egy nem térfigyelő, tehát nem lehetne visszanyomozni, mert ahol mondom, ahol látnám, körbe hesszelnék, hogy aha, itt van térfigyelő, tök jó, le tudom adni, szólok a rendőrségnek, jegyzőkönyvben van véve, hogy igen. Pontos cím, és ott ezáltal a térfigyelőkön, ez egy könnyebb visszaellenőrizhető történet. De való igaz, hogyha mondjuk a tengerbe, vagy bármilyen helyen találsz valamit, hát most kihez fordulsz?
2: Igen.
1: Most kihez
2: főleg,
1: fordulsz?
2: Ja, vagy külföldön. Igen, külföldön hát egy tengerpart, igen, vagy bármi. Igen.
1: Hát de megint más, hogyha mondjuk ugyanezt történik, mondjuk egy tavernában most mondjuk legyen egy ilyen helység, és ott sincs se térfigyelő, se akkor azért ott csak fölállok, és megnézem, hogy ki az, aki keres épp valamit. Uh-huh. Például. Tehát az úgy megint másik történet. De hogyha csak az utcán szembe fúj veled a szél, 50 eurót, most
2: az
1: mondtam egy...
2: Az arcodba belefújja.
1: Hát most nem is kell az arcomba, de hogy mondjuk ott fújja a lábadnál a szél az 50 eurót, körbenézel, hogy nem nagyon van a környékeden senki, hát most mit csinálsz vele? Most 50 eurót le fogsz adni az rendőrségen, hogy elnézést, az utcán fújta felém a szél, lehet, hogy erről a partról, de lehet, hogy a lent 3 kilométerről lent.
2: Igen, vannak azok érted? Az élethelyzetek, hát most... amikor az ember könnyed, nyilván az diktálja az épp esze, meg a szíve is, hogy igen, ennek keressük meg
1: a gazdáját,
2: igen, de van, amikor nem tudsz ezzel mit csinálni.
1: Hát most például egy pont ez a szitu, amit most én fölvázoltam, szerintem ez pont egy ilyen szitu, ha az utcán felét fújja a szél, vagy meglátod egy bokorba beakad, most mondtam valami képtelen dolgokat, nyilván nem kezdesz el körbenézni mondjuk itt a déli pályaudvarnál, hogy keresi-e valaki, mert lehet, hogy ez már Moszkva tér óta, nem Moszkva térnek hívják, hogy hívják, Szélkámán térről fújt el.
2: Ide.
1: Én még Moszkva térnek ismerem, meg szerintem nagyon sokan. Tehát, hogy így honnan tudod? És akkor most tényleg keressél, most mit a 5000 forintról beszéljünk, vagy nem tudom. Tehát nyilván
2: meg lehetne így prenkelni. Dunaparton séta, tudod, stb. Ott egy fekete zsák benne. Nem mondjuk ki sem merném nyitni. Mert attól félnék, hogy valami emberi testrészeket találok
1: benne. Igen, meg tudja, hogy koszos pénz, ugye? Tehát viszkos, nyilván...
2: Ja, hát nem baj. Nem baj. Hát majd megmosom.
1: Átmosom.
2: Berakom
1: igen.
2: A mosógépbe, azt igen. Átmosom.
1: Amúgy, ha már elmondtam, hogy kik végeztek az elején, mondjuk már el azt is, hogy kik végeztek a legalján ennek
2: a
1: listának.
2: Ki a legalja?
1: Kik a legalja? Mondhatjuk így is.
2: Na?
1: Peru, Marokkó, Kína.
2: Kínaiak.
1: Hát, ki gondolta volna, ugye? Uh-huh. A kínaiak azért Ázsia ide, Ázsia oda nem egy olyan népség, mint mondjuk a japánok, vagy a dél-koreaiak. Japán szerint, vagy Kína szerintem ugye abból kifolyólag, hogy ugye egy elég szegény ország, ugye rengetegen laknak ott, a világ népességének a nem is tudom hány százaléka, az konkrétan a Kína, meg India, ugye ez a két legnagyobb terület. És hogy Kínában ugye valahol érthető módon nem biztos, hogy a becsület az első, hanem ott tényleg valaki talál, mit tudom én, egy 10.000 forintnak megfelelő kínai pénzt. Most nem jut eszembe, ilyen? Nem, az japán.
2: Naj, már
1: japán,
2: akkor.
1: Az japán ilyen.
2: Csin.
1: Mindegy, kínai pénznek megfelelő, vagy 10.000 forintnak megfelelő kínai pénzt. Lehet, hogy neki úgy van vele, hogy nagyon
2: most,
1: kell.
2: Most, hogy mi a pénz, nem
1: mindjárt
2: ők.
1: Megmondom.
2: Nézd én. Már meg, mert most ezen kattog az agyam.
1: Igen, az nem volt rossz, amit mondtál, csak az japán.
2: Ó, igen.
1: Azt fixen tudom.
2: Igen,
1: azt fixen
2: tényleg,
1: tudom.
2: De mi? Mondjad
1: mindjárt
2: már.
1: Mondom.
2: Nem mi? Kínai dollár.
1: Kína, biztos lesz benne, hogy nem.
2: Fú, pedig az a durva, hogy voltam
1: Ausztrál Kínában. Dollár van, meg kanadai igen. Dollár, meg amerikai dollár.
2: Na, mi a pénz, nemük mondjad?
1: Á, majdnem eltaláltad. Na. J betűs, ennyit segítek.
2: Na,
1: yuan.
2: Nem... Ja, aha.
1: Kínai yuan.
2: Yuan.
1: Ez yuan. A majdnem, de yuan. Nem. Uh-huh. Nem. Kínai yuan, ez a, okay. Ez a hivatalos pénz, nem. Szóval, hogy ott valahol a emiatt, hogy a szegénység, meg az, hogy nagyon sokan vannak olyan valahol adta magát
2: hát
1: ez nekem,
2: így
1: hogy
2: van.
1: Ők vannak
2: hát
1: a lista
2: alján. Hát nagyon nagy befolyásoló tényező. Bár én azt gondoltam, hogy Brazília, de lehet, hogy őket se vonták be ebbe a kutatásba, tehát hogy itt lehet, hogy csak egy pár országot néztek meg, pedig jó lett volna azért megnézik, hogy a globálisan, hogy kik
1: nem
2: tartoznak.
1: Nem pár országot,
2: ezzel.
1: De minket pont nem néztek, de amúgy sok országot néztek, de közvetlen szomszédainkat is nézték, Lengyelország, Románia. Ők ilyen 10x-edik helyen végző országok voltak, úgyhogy eléggé jó.
2: Jó de egyértelmű, igen, hogy azoknál van többségében az, hogy a talált értékeket elrakják az emberek, ahol kétségtelenül nagyobb a szegénység.
1: Igen. Bár mondjuk nem tudom, hogy Marokkó vagy Peru, de ezek szerint ők is ilyen ország lehetnek.
2: Most figyelj, se Svájc, se az északi országokban nincsen mély szegénység.
1: Sőt, azért
2: így
1: ott
2: lehet,
1: jó életszínvonal
2: így lehet
1: van.
2: Első helyeken végezni, ahol nem gondolkozik el az ember azon, hogy most adok-e a gyerekemnek enni, abból a talált pénzből vagy
1: igen,
2: sem.
1: de azért azt is tegyük hozzá, hogy az ember kérdése is, tehát, hogy valamiért a
2: de ha olyan helyen szocializálódsz.
1: Persze, csak azt mondom, hát hogy igen, ezek a skandináv leszel. Országok, Svájcot leszámítva, mert Svájc nem skandináv, de hogy a többi az mind skandináv volt ilyen szempontból, a fönti szomszédaink. Hogy ott azért más a beállítottság az embereknek is.
2: Már mert sose voltak szegények. Soha.
1: Lehet, hogy ez is benne van, de azt se képzeljük el már, hogy Dániában ízé kolbászból van a kerítés, tehát azért nyilván ott is van olyan,
2: jó,
1: aki
2: hát
1: szarú keres, van, aki
2: jobban élnek,
1: keres.
2: Mégiscsak jobban élnek, mint mondjuk a Peru.
1: Hát ja, vagy mondjuk akár mint mi, nyugodtan mondhatjuk, tehát azért Dánia egyfőre jutó GDP azért magasabban van, mint nálunk, de ettől függetlenül ott is van az, hogy hát, nem mindenki jár ott se Mercedes-szel. Na, tehát, hogy azért
2: sokan
1: ezt
2: tisztázzuk. Sokan vannak előttünk, ez biztos.
1: Az vitán felül áll. Az vitán felül, úgyhogy nem vagyunk jó példa ilyen szempontból, de azért azt gondolom, hogy azért az emberség is számít, függetlenül
2: meg tudod,
1: az anyagi
2: mi még?
1: Dolgoktól.
2: Igen, ahogy mondod, hogy emberség az emberség is, meg egy kicsit azért tehát, hogyha valaki egy kicsit istenfélő ember, tehát, hogy milyen az identitása annak az országnak, tehát, hogyha van egy ilyen keresztény identitása egy nemzetnek, akkor ott többi kevésbé...
1: Hát látod, hogy ez itt most speciál pont nem biztos, hogy annyira érdekes tud lenni, mert például valamilyen nincs előttem az, hogy Norvégiában ők ugye a vikingek nagy viking istenségekbe hittek, vagy hisznek, talán mai napig nem tudom, biztos ott is vannak keresztények, de hogy ott nem hiszem, hogy feltétlenül lesz dominált, hanem inkább a kedvesség, az a élet színvonali helyzetük, hogy az alapján azt mondják, hogy majd én segítek a testvéremnek visszaadni ezt a pénzt, mert a norvég testvéremnek, mert ez nálunk így szokás. Mm-hmm. Vagy nem tudom. Tehát,
2: hát,
1: hogy ez...
2: Mondom azt tényleg, hogy nincsenek rászorulva.
1: De igen, de mondom azért, mi magyarok is azt gondolom, hogy többé-kevésbé én azért azt gondolom, hogy mi egy becsületes nép vagyunk olyan szempontból. Én hiszek magunkba olyan szempontból, hogy én magamból indulok ki meg belőled.
2: Persze, ezt közben úgy kezdtem, hogy oda sodorna egy zsák pénzt.
1: Az más. az teljesen más, de találsz egy pénztárcát, te se tartod meg.
2: Nem, de
1: szóval, hogy
2: is.
1: Azért mondom, hogy mi is, na, azért mondom, hogy mi is becsületesek vagyunk ilyen szempontból, úgyhogy...
2: Találsz ékszert, mit csinálsz vele? Mondjuk így a mosdónál levarakva egy gyűrű, mit csinálsz?
1: Még az is lehet, hogy ott hagyom.
2: Ott hagyom.
1: Aha. Aha. Most mit csinálnék egy gyűrűvel?
2: Nem keresnéd a tulajdonosát?
1: Hogy? A WC-be?
2: Aha.
1: Hát nem tudom. Hát hogy? Nem tudom. Nem. Hát mondjuk egy Cinema City mosdójába ott hagytál, ki tudja melyik filmnél volt benn, hol, mikor hagyta ott, hogy?
2: Vagy egy szállodának?
1: Az egyből portára viszem. Aha. Ott egyből. De az könnyű meló. Egyből a recepcióra viszed. Az könnyű, az igen. Könnyű. Az egy pozitív példa, hogy mennyire könnyű megtalálni majd a gazdiát annak igen. A bizonyos dolog. De most, amit te mondtál, az meg rossz példa olyan szempontból, vagy hogy negatív példa olyan szempontból, hogy mit csinálsz vele?
2: Gyereket találsz?
1: Fölnevelem. Jó,
2: én álmomba találtam gyereket, és hazavittem, igen.
1: Ne.
2: De.
1: Ilyen Maugli sztájlba?
2: Hát valahol egy csecsemőt találtam, és hazavittem.
1: De nagy.
2: Na jó. Ezzel a vicces dologgal zártuk ezt az órát, nem, Gyuszi?
1: Így van, pontosan így van. 11 órakor jövünk vissza.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél a kormányfő szerint. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést a közlekedési és beruházási miniszter szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét is. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Közölte azt is, hogy 10 évvel ezelőtt nagyjából 6 évet kellett egy új lakásért dolgozni, ma viszont már 7-et. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépíthessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban Budapesten egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhelybeszélgetést szerveztek. Az egyeztetéseken egyebek mellett az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és az oktatásmódszertan témáiról beszéltek. Jól halad az új lakószoda felújítás a Rákos mentén, a létesítmény várhatóan szeptember közepén nyithat meg újra. Az úszoda rész az új lakstrand szezonális megnyitásával egy időben zárt be a munkálatok miatt. Jelenleg az ablakokat és a nyílászárókat cserélik, ami a beruházás egyik legjelentősebb része. Ezt követően lerakják az új burkolatot, mivel a régi már elősen elhasználódott. Az épületben teljes tisztasági festést is végeznek. Horváth Tamás polgármester közölte, minden erővel azon dolgoznak, hogy a felújítás határidőre elkészüljön. A vendégeket a tervek szerint ősszel egy megszépült és korszerű buszoda fogadja majd. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportál elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségviadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható, a szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartóssá. Például a legforróbb 2024-es nyáron a kánikula 3 hete alatt országszerte csak nem 20%-os többlethalálozást regisztráltak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: lennél. 100.3 Rádiódik. Fogod? Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: 11 óra múlt 10 perccel, kedd van, május 26-ával karöltve és úgy süt a nap, hogy tihaj, csuhaj, jujjujjujj!
2: Örülsz, mi?
1: Én, gyerekek, én ebben az időben vagyok igazán boldog. Tehát, hogy nekem ez a hétvége is, amit már elmondtam 9-kor, ez, meg hál' Istennek feleségem is nyári típus, ugye neki most lesz majd 15-én szülőnapja, nekem meg júliusba. Mind a ketten nyári típusok vagyunk, mi ezt élvezzük. Tegnap is még hazaértünk, ben voltunk a lakásba picit, hogy hűljünk, de aztán még este még kiültünk az erkélyre beszélgetni, odaadtunk egy-egy sört. Figyelj, 8 órakor volt, vagy 26 fok kb. Este.
2: Hát igen, tehát, én is most már nyitott ablaknál alszom, mert nem bírom már a meleget, de ez a nyári típus, ezt nagyon szeretem a típust, mert nekem gyerekem mondta pár évvel ezelőtt, 2-3 évvel ezelőtt, hogy nem tudtam

0: fogalmazni igazából az emberi típusokat, és azt mondta egyszer bizonyos emberekre, hogy népi típusúak.
1: Ja, népi,
0: népi
1: típusúak, erre,
0: igen. Imádtam érte.
1: Igen.
0: A feleség egy nyári típusú.
1: Ő abszolút nyári típus, hál' Istennek, ne nehezen találkozna az örömünk ilyen szempontból időjárás tekintetében, hogyha ő téli típus lenne, és annak örülne, mikor térdig ér a hó. Úgyhogy hála Istennek, hogy ő is ezt az időt várja, ma is ő is nyitott szandálkába ment, ilyen kis rózsás kis fölsőcskébe.
0: Ahogy kell nyáron öltözködni.
1: Én is drága, kockás nadrágba jöttem, gyerekek, úgyhogy most nem melegítőbe vagyok, mert most a melegítőbe melegem lenne. De mondom, annyira azért vigyázzunk, hogy majd jönni fog holnap délután, szerda délután jönni fog egy hidegfront, ami egy icipicit lehűti.
0: Szondja, vigyázzunk.
1: De mi fölemeltem az ujjamat, csak nem láttátok, hogy vigyázzunk. Na, de ha már a gyerekedet említetted.
0: Várjál, ha már gyerek,
1: igen.
0: Akkor vasárnap, senki ne felejts el, gyereknap lesz.
1: Várjál, az nem most volt? Most lesz?
0: Nem, most lesz. Az május mindig május utolsó vasárnapja.
1: Igaz.
0: Május első
1: igaz.
0: Vasárnapja anyák napja.
1: Igaz.
0: És utolsó vasárnap pedig gyereknap, úgyhogy 31-én senki ne feledkezzen meg, főleg a saját gyerekéről.
1: Elsősorban.
0: Úgyhogy számos, izgalmas gyereknapi programokkal vár majd benneteket Budapest, és szerintem Magyarország minden megyéje, minden is lesz. Erről majd kimondottan számot adunk, meg hírt adunk, de a hét következő részében.
1: Ja, igen. Pénteken, persze.
0: Igen, a hét hátra levő részében lesz még erre időnk, úgyhogy vasárnap gyereknap, ne felejtsétek el, és hogyha már gyereknap, akkor jöjjön egy érdekes gyerekes téma.
1: Igen, sőt, hát nem is gyerekes inkább, hanem inkább anyásabb, mert végeztek egy kutatást, hát azt folyamatosan kell végezni, ugye kutatásokat, igen. Már rendesen rossz érzé, át fogom valahogy ezt variálni egyszer. Nem kutatást végeztek,
0: mi
1: hanem
0: a baj vele?
1: Fókuszcsoportot állítottak föl ez ügyben, most ez jutott
0: mi
1: eszembe.
0: Mi a baj vele, hogy kikutatják? Mindig ja, kutatnak
1: semmi, csak
0: valamit.
1: Tudod, tényleg mindig valamikor kikutatnak valamit, na de egy szónak is száz a vége, hogy anyának lenni 2026-ban kimerítőbb, mint valaha. Ez a kutatásnak a bocsánat, a fő üzenete tulajdonképpen. És mivel itt ül velem egy anya, aki most 2026-ban is anya, ezért nekem könnyebb dolgom van, mert én ebben ugye nagyon kompetens személy nem vagyok, mert ha lenne is gyerekem, se lennék anya, ugye? Tehát, hogy ezt azért lássuk be nyíltan és őszintén.
0: Jó, ez jó.
1: De hogy itt azt írják, hogy sok anya úgy érzi, hogy mind fizikailag, mind mentálisan szétszakad, mert hogy a körítés, tehát a verseny, a teljesítménykényszer, az irreális elvárások miatt van erről szó, és ez Kelemen Anna szülőkocs, nem az a Kelemen Anna, kedves férfiak, hogy ez jutott volna eszetekbe hirtelen,
0: hanem neki nincs gyereke.
1: Hanem szülőkocs, egy kommunikációs szakember, és ő egy rövid videójában világít rá erre, most ezt a videót persze nem nézzük meg, de itt le is van írva, hogy ez a fő lényege, ez a verseny, ez a teljesítménykényszer.
0: Mert, igen, azért anyának lenni azért nehéz, mert egyszerre rengeteg szerepet kell betöltened. És nem csak azért, nem csak az egyedülálló anyáknak, hanem én úgy gondolom, hogy azoknak az anyáknak is nehéz a szerepük, vagy szerepet vállalni, akik a házasságban, családban, férj mellett élnek, mert tényleg nagyon sokszor megpróbál egy anya gondoskodó lenni, ugyanakkor türelmes, erős, figyelmes, következetes, ami nagyon fontos, hogy következetes legyél. Ez, én súlykoltam magamba, miután megszültem, hogy igenis én következetes szülő leszek, és ezt az akkori férjemmel meg is beszéltem, hogy például nem fogunk olyan hibát elkövetni, hogy majd én valamit megengedek, te meg nem, vagy te megengedsz valamit, én meg nem, hanem akkor egy arany középutat kell majd megtalálnunk, hogy mind a kettőnknek igaza legyen valahol, de soha ne a gyerek előtt kommunikáljuk ki. És bizony, akkor a következetességnek adjunk egy irányt, és ha én azt mondom, hogy valamiért, tök mindegy, hogy miért, de nem, akkor mondja ő is azt. És ez ugyanúgy fordítva is.
1: Igen.
0: Szóval nehéz, ez egy édes teher, amit azért anyaként cipelünk.
1: De ez egy jó dolog, ez a következetesség ebből a tekintetből. is, meg nyilván másból is, de hogy ebből abszolút, mert nagyon sok szülőnél van az, hogy, hogy mondjuk azt mondja az anya, hogy nem, általában az anyák a talán a következetesebbek és a szigorúbbak.
0: A rozsarú, mindig maradjunk az ebbe, anya a rozsarú.
1: Az anya a rozsarú, és akkor anya, ehetek egy szelet csokit? Nem. Vacsora előtt? Nem. Átmegy apához, apa, ehetek egy csokit? Jó, de csak egy falatot. Nem. Tehát, hogy ez picit inkább, igen, ez a józsarú-rozsarú dolog, ez tényleg így szokott általában működni. Amúgy emlékeim szerint nálunk is így volt ez. Tehát nálunk is apám volt az, aki úgy jobb, engedékenyebb volt, az a jó van, na, adjad már gyereket, jó van, igen. Tudod így. És akkor mindig ő volt az, aki
0: engedékenyebb. A józsarú.
1: Ő volt a józsarú, és akkor anyánk volt mindig az, aki inkább a szigorúbb volt, a pregnánsabb volt, hogy nem, meg ezért mit tudom én. De itt, bocsánat, itt ez a cikk, ez a Kelemen Anna szülőkócs, arra is utal itt, és azt is vizsgálták, és ez mekkora igazság, vagy de majd mindjárt te megmondod, hogy mekkora, de szerintem az, hogy ti vagytok, amit ezt most egy általánosságban mondja a mai szülőkről, anyák, az első olyan generáció, akik úgy próbálunk gyereket nevelni, hogy közben folyamatosan több száz másik anya életébe is betekintést kapunk nap, mint nap. Itt ugye érti a Facebookot, Instagramot, TikTokot, igen. Így van. Tehát ez jelentősen növeli a ránk nehezedő nyomást. Nem csak látjuk, hogy más jobban csinálja, tisztább a lakása, foltmentes a ruhája, jobb, jól neveltebb a gyereke, de sokszor meg is kapjuk egymástól a negatív véleményt, ítéletet.
0: Én mondjuk lehet, hogy egy nagyon különleges, vagy egy ilyen elzárkozottabb típus vagyok, de hogy engem nem befolyásol soha az, hogy másnál mennyire van rend, vagy másnál mennyire, engem ez soha nem érdekel, de kétségtelen, hogy...
1: Nem érdekel más fazeka, hogy téged idézelek?
0: Nem, egyáltalán nem. Sőt, szívesen hallgatok tanácsot, ha kérek. De ha nem kérek valamiben tanácsot, akkor olyan kéretlen tanács meg nem kell, köszönöm. Igen, tehát, hogy ez nem szokott, szóval rólam ez valahogy lepereg. Mint ahogyan az is, hogy ki hogyan adja a gyerekének az ételt. Ez is nagyon fontos szerintem, mert például a baráti társaságomban azért vannak olyan szülők, vannak olyanok, akik csak a bioételekben hisznek, vagy a húsmentesebb napokban. Tehát, hogy rám, meg ezek a külső nyomások nem nehezednek, mert én is vagyok annyira erőszakos, meg tudatos, hogy el tudom dönteni azt, hogy a gyerekemnek mi a jó. És nem csak én döntök ebben, hogy nekem, hogy az én gyerekemnek mi a jó. Persze kicsi kortól, amikor van egy hozzátáplálás, a többi, akkor azért arra odafigyel az ember, hogy mit teszik a gyerek meg azért, tehát 10 éves kor alatt azért nyilván figyelsz arra, hogy mit teszik meg a gyereket, de amikor már önállóan tudja nyitni, csukni a hűtőt, akkor nem állsz mindig ott, mint egy fegyőr, hogy most már ezt nem eszed meg.
1: Ma már kapták kenyereted.
0: Igen.
1: Vissza.
0: Igen.
1: Tehát onnantól, csak ezt a sarkot, hogy egy nem.
0: Persze. Tehát onnantól kezdve nem mindent tudsz te felügyelni, sőt, ott van az iskola, ahol nagyon sok szülő abban a tévhitben van, hogy a gyerek csak azt teszi, amit becsomagolnak neki, és nagyon sok szülő nem csomagol édességet, nem csomagol semmi olyan, nem csomagol idézőjelbe káros dolgot a gyereknek, és mégis a gyerek beviszi, mert az iskolába, ahogyan mondtad, ott megy a legnagyobb csere.
1: Csencselés.
0: Így van, igen. Tehát hányszor találok meg a gyerekem uzsonnás dobozába olyan kekszet, vagy éppen gumicukrot, hogy hiába nem akarok neki csomagolni, mondjuk uncukrot.
1: Akkor ő még ügyetlen, még ott hagyja a nyomokat, tudod?
0: De nem baj, tehát hogy ezekkel semmi baj nincsen, mert nem. Látod, minden jobban tiltasz egy gyereknek valamit, az annál jobban izgalmas
1: lesz. Ez a mi időnkben is így volt. Igen, itt a generáció dologra az azt tisztázzuk, hogy ez a hölgy olyan 28-30 éves, tehát annyi volt, te másabb vagy, hogy azért te még máskor gyereke vagy abból a szempontból is, hogy mi még akkor nőttünk fel, te is, meg én is, pedig köztünk is van korkülönbség, amikor még nem volt ugye ez a közösségi média. Tehát én is ilyen vagyok egy picit, hogy engem aztán annyira nem érdekel, mm-hmm. Például milyen szed, most mond, én mivel nincs gyerekem, én más szegmensből közelítem meg, hogy van ez a divathaj mostanában a férfiaknál, ez a picit bubi frizura, be van göndörítve, és csak itt picit oldalt van fölnyírva. Hallod? Én leszarom már, bocsánat. Nekem ugyanúgy az oldal elválasztott hajam van, föl van írva nullással így középi. Tehát ugye, ami nekem még engem nem érdekel a trendség. Uh-huh. Tehát engem olyan szempontból nem vonz még ez a közösségi média dolog, vagy nem szív így magába, hogy hú, ha kirakom, akkor ez ciki
0: mindig
1: vagy.
0: Volt izé, ilyen, egyébként, Gyuszi, mindig mert... volt ilyen, még akkor is, amikor nem volt közösségi média, akkor is megvoltak a trendek. Persze. Az én generációmban is. Ez jellem kérdése, hogy egy gyerek elkezd felülni erre a hullámra, és vagy van egyénisége, és tudja, hogy neki mi az, ami jól áll, és mi az, ami előnyös.
1: Igen. Igen.
0: Mert többségében azok, akik így nagyon beállnak a sorba, és egyen frizurát, vagy egyen öltözködés, vagy ilyen nagyon a trendnek kezdenek el hódolni, ott én mindig azt érzem, hogy hiányzik az egyéniség.
1: Ez tulajdonképpen ez a birka effektus, ugye, hogy a béget egyelől, mögött és az összes többi is elkezd bégetni, mert hallják egy, mert nem tudom a birkáknál, hogy működik, de hogy valószínűleg, hogy be, az is béget, akkor én is be, nem, tehát egy kicsit ilyen hangulata van ennek, és abszolút ezt látom a nálam fiatalabb, jóval fiatalabb generáció, azért már 38 leszek nem sokára, tehát azért nálam a jóval fiatalabb, még egy 30 éves is, és azért ő már egy felnőtt férfi, avagy nő. De hogy itt az a hölgy, ez inkább itt erre gondol, hogy ugye manapság, és nekem is van egy olyan volt osztálytársnőm, ez egy nagyon érdekes, persze név nélkül fogom mondani, egy középiskolai volt osztálytársnőm, aki mindig is egy, hát hogy mondjam, egy nagyon-nagyon dekoratív, nagyon szép lány volt már akkor is, és most, hogy felnőttünk is, ugye hát velem egy idős, hát egy közel 40 éves nőről beszélünk, de tényleg egy csodaszép nő most is. És egy nagyon tényleg jóképű, jóvágású férje is van. Na és ők például folyamatosan olyan képeket osztanak meg a közösségi médiában, ahol ez úgy...
0: Minden tökéletes?
1: Aha, valahogy nekem mindig az jön le minden képen.
0: Ez
1: de úgy,
0: púder.
1: De szép, meg persze. Szemre látva, de hogy a babón is ilyen nagyon cuki, nagyon aha. szép ruha van, aha. olyan mindig steril, fehér a környezet körülöttük, a Palinak mindig halálére van igazítva, borzasztó. Szakál, halálbe van fésülve. Aha. Ez a volt osztálytársnőm, akit név nélkül, ő is tényleg mindig csodaszép sminkbe, a legszebb
0: gondold el, hogy emögött mekkora meló van. Tehát na, és erre gondol itt ez a szülőkócs. Mindig azt csugalni, hogy én tökéletes vagyok. Ráadásul ezek a nagyon tökéletes kifele tolongó, kisugárzású képek egy-egy családról, igen, azokat az embereket, akiknél nincs meg ez a fajta törekvés, hogy a social médiában én tökéletesnek tűnjek, vagy látszódjak, felveti azt a kérdést egy szülő esetében, hogy elég jó anya vagyok? Tehát, hogy én jó vagyok?
1: Meg várjál, nem csak
0: van,
1: az,
0: van egy bűntudatkeltés ebben, még hogyha az az ember nem is... direkt csinálja ezt, hanem csak azért, hogy lássák, hogy ők mennyire jól megvannak, igen. és mennyire kerek minden, de közben az ilyen képek mögött az általában többségében azért piszkos a háttér, sajnos. Igen.
1: És arra még csak hagyján, hogy milyen anya vagyok, vagy nem hagyján, de hogy ez is egy szempont, és hogy milyen nő vagyok. Mert azért azt se felejtsük el, hogy egy anya azért attól függetlenül nő, tehát, hogy itt azért például egy ilyen is mindig fölmerülhet, és szerintem fölismerül, hogy mondjuk, mit tudom én, szülés után fél évvel kirak egy bizony. Ilyen típusú nő, mint az én volt osztálytársnőm egy képet, és ugyanúgy néz fotót. Ki, uh-huh. ugyanakkor a pici dereka van, gyönyörű uh-huh. alak, gyönyörű arc, szép hosszú haj, és akkor te meg otthon vagy, mondjuk lapozod, neked is mondjuk tegyük fel ismerősöd ez a hölgy, vagy hasonló beállítottságú, vagy típusú hölgy, lapozod, te meg otthon vagy, még nem ment le az a plusz kiló, még nem érzed magadon nagyon a régi formádnak kompatibilisnek, uh-huh. sem külsőleg, sem
0: lélekben. Még nem lélekben. Jöttek vissza a régi ruháid.
1: Igen, a hajad is még kócosba, de érted, tehát, hogy azért ez is...
0: Megint csak a social media káros hatására kell rávilágítanunk, hogy nagyon nem egészséges abban élni, hogy mások tökéletes pillanatképeit nézegetjük, vagy éppen megszerkesztett képeit, mert azért valljuk be, hogy többségében ezek mögött a képek mögött, hát azért mi jó magunk is tudjuk, hogy azért mi is a legszebb képeinket akarjuk kiposztolni,
1: hát
0: kirakni.
1: Hát én általában mindig izmos vagyok a képeimen, és káló. Tehát, hogy én nem tagadom, gyerekek.
0: Milyen képeket raknál ki magadról, hogy te vagy.
1: Persze, félmesztelenül állnék egy, és káló lennék, és izmos, de nem 6 kocka lenne, 8. nagy kar, minden izé.
0: Még persze, akkor is persze. A legtökéletesebb formánkat akarjuk kirakni, amikor nincs családunk, nincs gyerekünk, tehát akkor is azt szeretnénk,
1: hát
0: hogyha a leges legszebb pillanataink, legszebb mosolyunk, legszebb ruhánk kerül ki a social médiában.
1: Hát akkor eladó sorban van az ember, legyen az férfi vagy nő, hát akkor persze kínáltatni kell a portékát, hát akkor jó, hát ne viccelj már, hát akkor csak is kizárólag szigorúan olyan képeket szabad felrakni a legfenszibb éttermekbe, vagy a legfenszibb ruhába.
0: Na, de gyerekeknél ugyanez.
1: Haj,
0: de a gyerek
1: persze.
0: Esetében azért is más, mert ugye világítsunk rá ne csak a social médiára, hanem arra, mert ugye a kérdés az az, hogy mennyire miért érzi egy mai anya magát kicsit kimerültebbnek, mert ugye ez kiindulási pontunk ez volt, hogy kimerültebbnek érzi Igen. magát egy anya. Hát azért, mert nagyon sokszor a gyerek igénye kerül előtérbe. Tehát nem mi magunk, és én azt azért tudom tapasztalatból mondani, mert amikor mondjuk olyan hétvégén van, amikor teljesen egyedül vagyok, és nincs velem a gyermek, amikor édesapjánál tölti a hétvégét, akkor ugye a saját igényem az, ami előtérbe kerül, és nem a gyerekemé. Tehát nem a gyerekem étkezése, tiszta ruhája, akár most kisebb korba beszélek, akkor tényleg egy kisebb gyerekkel jár minden, kaki törlés, pisi törlés, minden, hanem akkor csak én vagyok, és én létezem
1: én
0: akkor.
1: Idő.
0: Igen, az az én idő, így van. És nagyon sokszor azt gondolom, hogy sok házas pár, mert most én egy elvált szülő vagyok, én csak a saját tapasztalataimról tudok beszámolni, de nagyon sok házas párnak bizony kellenének az én idők, amikor azt mondja egy anya vagy egy apa, hogy most csak ketten vagyunk, most csak ketten megyünk, és igenis annak az anyának akkor a saját maga igényeivel kellene foglalkoznia, törődnie.
1: Tudod, kinél
0: a saját
1: látom ezt,
0: pihenésével.
1: Hogy sokat, vagy nem sokat, de hogy így azért szerintem egészséges időt töltenek kettesbe, és mennek el ide-oda a Wiesweiler Tomiék
0: pont a Lillával.
1: Pont őket
0: akartam mondani. Náluk teljesen jól megvan ez a balansz.
1: Követjük egymást a social médiában, mm-hmm. és látom, hogy nemrég voltak azt hiszem Törökországban mm-hmm. talán.
0: Kettesben.
1: Na, így van. Ezt akartam ebből kihangsúlyozni, igen. Tehát, hogy de szoktak menni ugye hát moziba, étterembe.
0: Igen.
1: Ez az,
0: náluk kimondottan megvan, én a Tomitól ezt fixen tudom, hogy megvan náluk az, hogy igenis ők randi estét tartanak. Amikor ketten elmennek héten, legalább kétszer, háromszor magukkal foglalkoznak, és nincsenek ott a gyerekek. Uh-huh. Igenis, erre szükség van egy anyának is, aki azért nagyon sokszor érzelmileg azért nagyon intenzív, mert egy anyára a gyereknek az öröme is, de ugyanakkor mondjuk egy fájdalma is nagyon tud hatni. Nagyon be tudjuk szippantani a gyerekünknek a mindent. De legyen az nem csak egy elesés, hogy beütötte a térdét.
1: Egy iskolai nehézség.
0: Aha, pontosan.
1: Igen, persze,
0: igen.
1: Persze.
0: Meg ha már iskola, akkor igenis ott az a verseny. Az a verseny, amit ott diktálnak, meg az a tempó, amit az iskolába kap a gyerek, az valami egészen elképesztő nekem. Most ebben az évben már döbbenettel nézem, hogy egy törteket tanulnak, és igenis van versengés a gyerekek között is. Ki tud jobban futni, kinek
1: persze.
0: lett jobb a dolgozata.
1: Persze.
0: Mondjuk ez nem baj, mert ez valamelyest ösztönzi a gyereket.
1: Így van. Arra, ez mi időnkben is volt szerintem.
0: Jó, de ugyanakkor meg görcsös is. Tudod?
1: Igen.
0: Szóval ugyanakkor meg jön egy témazáró dolgozat, és akkor attól meg azért ugye elkezdenek begörcsölni, hogy fog sikerülni.
1: Igen, hogy aztán
0: tehát
1: majd összebeszélik, és mindenki mondjuk ötös kapott abból a kis galériből, uh-huh. mondjuk, és akkor mondjuk az egy valaki csak négyest, vagy hármast,
0: igen.
1: és akkor az meg ciki.
0: Igen. Tehát ez fajta szorongással is jár a gyereknek. És ezt is beszippantjuk mi szülők. Tehát, hogy nem csak a nők, azért vannak apák is, akik anyaszerepet töltenek be.
1: Hát meg aktívan nem feltétlenül kell lesz, hogyha mondjuk egy pár együtt él, vagy egy házas pár együtt él, ott az apa is tud aktívan
0: bizony.
1: Szülő lenni.
0: Ez így van.
1: Nem írja elő semmilyen törvény,
0: hát
1: hogy szigorúan az anyának kell.
0: Igen. Igen, mert ez a témánk most az erről szól, hát hogy az anyának mennyire
1: nehéz. Mert az anya azért egy
0: most.
1: Jóval aktívabb résztvevője a gyerek életében. Ez szerintem mindig is így volt, ez most is így van, és ez mindig is így lesz. Valahogy az anya szerepe a gyerek életében az egy sokkal-sokkal aktívabb történet. Azért zárásként azt pozitív egyébként mondjuk el még a social media dolog, ezt is a Kelemen Anna szülőkócs hölgy mondta, hogy azért a közösségi média azon kívül, hogy ad egy ilyen feszengést, azért ad jó dolgokat is, például kapcsolatokat, szakértelmet, támogatást, ötleteket, barátságokat és megerősítést. Tehát azért aki mondjuk
0: van egy olyan... Meg a fordítottját is tudja.
1: Igen. De tényleg, mert hogyha mondjuk van egy olyan barátnőd, vagy egy ismerősöd, mit tudom én, aki már tudod, hogy régebben átesett azon, amint te mondjuk most fogsz, mondjuk most vagy terhes, és megkérdezed, hogy milyen ez, vagy mit tegyek ebben az esetben. Azért lehet, vagy vannak ilyen csoportok. Tényleg.
0: Fél veszélyesek is tudnak lenni ezek a csoportok. Persze. Mert bekerülsz egy csoportba, például most mondok egy példát. Vannak azok a szülések, amikor mondjuk valaki császáros, na akkor azt lenézik azok, akik másképpen szültek, akik természetes úton szültek. Akkor vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy igen, nem vagyok szoptatáspárti. Na akkor mindjárt előjönnek azok a hiénák, akik meg szoptatáspártiak. Szóval, én azt gondolom, hogy szerintem ezeket a csoportokat messziről el kell kerülni, messziről. Tájékozódni olyan emberektől érdemes, akik kedvességgel, nagy kedvességgel, tényleg a baráti társaságból elfogadóbbak. Elfogadóbbak mondjuk azzal kapcsolatban, hogy nincs tejed, hát akkor tápszeres a gyereked. Mert hogy itt is ilyen nüansznyi kis picike kis dolgokba olyan hiénaként szét tudják kapni egymást a nők, hogy azt kegyetlen, gondolom, nagyon sok ártást tudnak. Igen. És igenis, hátra kell lépni a barátainkkal kapcsolatban is, és hogyha az a nő nem akarja azt, hogy melböletesse gyerekét, hanem ő tápszerpárti, akkor igenis ezt el kell fogadni, és hátra kell lépni. Tehát, hogy nem szabad rátelepedni a másikra, és ez nagyon fontos, és ezért is veszélyes egyébként a social médiában benne lenni, bármilyen csoportban. Én mindig azt mondtam, hogy én ezektől óckodtam.
1: De ezt nem ugyanúgy el kell osztani kettővel, mint amikor mondjuk a ChatGPT-től kérsz picit komolyabb, akár jogi, vagy akár orvosi tanácsot, tehát hogy az ugye ezt már százszor kibeszéltük, nem is akarok most ebbe belemenni, hogy azért sok mindent tud a ChatGPT, de azért vannak bizonyos komolyabb témák, mint egy jogi kérdés,
0: illetve... Vagy mint egy nevelésben való kérdés.
1: Akár, igen. Vagy összegzi a tapasztalatokat, tehát mondjuk az nem bizony... Én majd egyszer meg fogom így ezt kérdezni, csak a kíváncsiság kedvéért, mert hogy ezeket összegzi az interneten található ilyen kócsoknak a véleménye, de mindegy is ez most
0: az ilyen a helyzet,
1: szempontból.
0: Hogy én anyaként soha nem az internetről tájékozottam, hanem könyvesboltokban vásárolt szakirodalmakból tájékozottam mindig.
1: Háború és béke.
0: A gyerekneveléssel kapcsolatban fantasztikus jó könyvek vannak, tényleg nagyon jó szakemberek írásait meg lehet találni, és a csecsemőgondozással ugyanez, hát hiszen zöld vagy még, de nem tudod, hogy mivel állsz szembe. Nem, egyáltalán nem. Tehát hiába voltam 34-35 éves, amikor jött a gyerekem, azt se tudtam, hogy mi van, hogy, tehát és átszalad a védőnő, ott hagy pár információt, pislogsz, fel se fogja az agyad, aztán utána csak kell valami támpont, hogy hogyan, minek kapcsán, hogy indulj el ezen az úton. Úgyhogy én azt mondom, hogy soha ne fórumokon, soha ne a ChatGPT-t, hanem igenis vásároljatok könyveket, szakemberek írásait, olvassátok szakirodalmat, esetleg doktorokat.
1: Vagy megkérdezni tapasztalt szülőket már.
0: Igen, de
1: aki barátod,
0: de
1: vagy
0: lehet,
1: rokonod.
0: De lehet, hogy az sem mindig jó. Mindig hagyatkozzatok a saját megérzéseitekre, és igenis olyan könyvekből tájékozódjatok, ami biztos forrás tud lenni számotokra, én ezt gondolom.
1: Akkor legyen ez a végszó, én hiszek Zsuzsinak, hát miért is ne tenném.
0: majd kölcsönadom ezeket a könyveket.
1: Lehet, hogy át kell lapozgatnom, igen, az lehetséges.
0: Sosem árt.
1: Ártani biztos, hogy nem, ebbe egyetértek. Na, hát ennyik voltunk mára. Holnap jövünk hozzátok a hét közepén, már is eljön holnap a hét közepe, mára pedig csodaszép nyári délutánt kívánunk.
0: Menjetek
1: nektek
0: strandra! Sziasztok!
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Rólunk neked. Rádiódik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk neked. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kiemelkedő tanulmányi eredményű általános iskolás roma diákoknak adott át elismeréseket Hódmezővásárhely megyei jogú város önkormányzata és a Hódmezővásárhely városáért közalapítvány nevében polgármester és Berényi Károly alpolgármester a Városháza dísztermében. A pályázaton 22-en kaptak díjakat, amely egy elismerő oklevél mellett iskolakezdést segítő anyagi támogatást tartalmazott. Idén a közalapítvány 500 ezer forinttal járult hozzá a diákok iskolai évkezdéséhez, melyet sávoson, tanulmányi átlagtól függően kaptak meg a díjazottak. Többen kitűnő átlagot értek el a 2026-os, 2025-ös tanévben. A polgármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy Hódmezővásárhely városa mindent megtesz azért, hogy az összes gyermek egyenlő esélyekkel indulhasson az életben, melyhez a legfontosabb kulcsa a tanulás. A cél, hogy a fiatalok életpályájának és későbbi szakmai karrierjének csak képzeletük szabhasson határt, bárkiből lehessen orvos, ügyvéd vagy éppen mérnök. A cigányzene hatásai. A cigányzene a magyar és az európai kultúra egyik különleges és rendkívül gazdag része. Évszázadokon keresztül alakult, miközben folyamatosan kapcsolatban állt a körülötte élő népek zenéjével. A cigány muzsikusok nem csak saját közösségük hagyományait őrizték, hanem számos ország zenei kultúrájára is jelentős hatást gyakoroltak. Zenéjükben egyszer jelenik meg az öröm, a bánat, a szabadságvágy, a szerelem, a veszteség és az élet minden szépsége és nehézsége. A cigányzene egyik legfontosabb hatása az érzelmek kifejezésében rejlik. A dallamok gyakran rendkívül szenvedélyesek és kifejezőek. Egy-egy hegedű szóló vagy ének képes olyan érzéseket is megszólaltatni, amelyeket szavakkal nehéz lenne megfogalmazni. A zene így nem egyszerűen szórakoztat, hanem lehetőséget ad arra is, hogy az emberek átéljék és kifejezzék saját érzéseiket. A szomorú dallamok megidézhetik a hiányt és a fájdalmat, a gyorsabb, vidám zenék pedig közösségi élményt és felszabadultságot teremthetnek. Különösen fontos a cigányzene közösségteremtő hatása is. A muzsika sok családi és közösségi esemény elengedhetetlen része, lakodalmakon, ünnepeken, találkozókon és más rendezvényeken a zene összehozza az embereket. Ilyenkor nem számít annyira, hogy ki honnan érkezett vagy milyen korú, a közös éneklés, a tánc és a muzsikálás közös élményt hoz létre. A zene olyan nyelvé válik, amelyet mindenki megérthet. A cigányzene fontos szerepet tölt be a hagyományok továbbadásában is. Sok dalban olyan történetek, élethelyzetek és érzések jelennek meg, amelyek egy-egy közösség múltjához kapcsolódnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink.
0: Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, két beszélgető társammal ülök itt, szokás szerint, Molnár Regina, aki blogger.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És itt van Balázs Zsuzsa is, aki szerkesztő riporter. És coach.
3: Így van, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Olyan témát választottunk, ami különbözőképpen érint minket, a megosztásról lesz szó, két dimenzióban néznénk rá. Az első az, hogy személyesen hogyan állunk a megosztással és a bizalmi körökkel. A következő, amelyben mind a hárman egy másfajta vérmérséklettel veszünk részt, ez pedig a social media és az ottani megosztások. Ha azt mondom, hogy megosztani magamat, magamból egy darabot adni valakinek, az számotokra mit jelent? Mi jut róla eszetekbe?
2: Régen nem mertem megosztani magam, mert attól féltem, hogy bántani fognak, meg majd visszaélnek azzal, amit rólam tudnak. Sokkal zárkózottabb voltam, és megtartottam magamnak azt a kincset, amit csak én tudok magamról. De rájöttem menet közben, hogy ez nem biztos, hogy jó, mert akkor egy falat vonok magam köré. És ha nem engedek be embereket, akkor lehet, hogy úgy sokkal jobban sérülök ezáltal, hogyha az én kis váromból nézegetek kifelé, de elvárom, hogy engem kedveljenek, vagy megosszák a titkaikat velem, de ha én ezt nem teszem, akkor ez nem egy egyenrangú kapcsolódás.
1: Tehát azt mondod, hogy az, hogyha lemaradok a megosztásról, az több negatív dologgal jár, mint hogyha egy megosztás kapcsán mondjuk csalódnék.
2: Szerintem igen.
1: Vagy fájdalmat okozna valamit.
2: Szerintem igen. Nekem az egy őszintébb kapcsolat, hogyha megmerem mutatni az árnyékosabb oldalamat, és nem mindig ott csak azt, ahol süt a nap.
3: A megosztások egyrészt tükrök is. Az nagyon nem mindegyám, hogy kivel osztom meg magam. Mert a megosztás teremt egy bizalmi légkört, amiben azt érzem, amit a Regi is mondott az elején a hálaadásában, hogy szeretek és szeretve vagyok. Ez egy olyan életerő funkció, ami nélkül nem tudom magam értelmezni, ha ez nincs meg.
1: Nekem a megosztásról az jut eszembe, hogy én mindig nagyon nyitott voltam, és nagyon könnyedén osztottam meg dolgokat, és nemrég értettem meg, hogy a bizalom és a nyitottság az két különböző dolog, és nem szabad összekeverni, és a bizalmat bizony azt nem kiérdemelni kell, hanem egyszer csak kialakul a bizalmi tér, és annak hagyni kell időt, meg hogy a másik is beletegye a maga energiáját, ezt tanultam meg. Azt mondta Zsuzsa, hogy ugye meggondolod, hogy kivel osztod meg magad. Kivel osztjuk meg magunkat?
2: Pontosan ez akivel már kialakult egy ilyen bizalmi viszony. Azzal nyilván sokkal jobban megosztom magam én is. Különleges helyzetben vagyok, ugye, mert az interneten eléggé aktív vagyok, és ott sok mindent megosztok magamról. Most már megtanultam azt, hogy kivel szabad és kivel nem, hogyha csak így a személyes kapcsolódásokat nézem, mert hogy sérültem valóban, tényleg, így ugye a kapcsolódásaim során túl sokat adtam ki magamból, és a végén tényleg lett belőle visszaélés, vagy visszadobálás, hogy mert akkor ez történt meg az. Tehát elkezdtem érzékelni azt, hogy ki az, aki felé nyithatok, mélyebben, és ki az, aki felé csak egy határt húzva. De ez a határ, ez mindig bővíthető, tágítható szerintem.
3: Itt nagyon nagy kérdés az, hogy mit és mennyit és kivel. Nagyon nem mindegy. Én közben a papíromra rajzoltam egy három kört. A belső körömbe tartoznak azok a bizalmi kapcsolatok, ugye, ami nagyon intim szféra, ami nem több, mint 2-3-4 ember, de talán még csak 3, akivel azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem mindent meg tudok osztani. Ez nagyon jó. Aztán van egy kicsit a tágabb kör, akikkel biztos, hogy nem osztom meg teljesen azt a belső körös felületemet. A külső burok nálam azt jelenti a harmadik nagykör, hogy esetleg az, amit én meg tudok osztani már az internet világával is. Uh-huh. Tehát amikor megmutatom, hogy mit hirdetek meg, mert nekem egy kicsit az internet világa egy hirdető oszlop. Mit teszek ki a hirdető oszlopra? És majd később valószínűleg erről fogunk beszélni, hogy mit mutat a hirdető oszlopom, és az mennyire a valóság, vagy mennyire az illúziók világa, és ezzel hogyan lehet becsapni magadat és a másikat is. Óriási veszély. De maradjunk még nagyon csak az emberi kapcsolatoknál, az internet világa nélkül. Tomi, te kivel osztod meg magad? És azért kérdezem most, bocsánat, hogy átvettem a szerepet, mert nekem Tomiról az jut eszembe, hogy ő az az ember, mert olyan nagy szíve van, hogy szétkapkodják, és mindenkivel meg akarja magát osztani, és nem biztos, hogy azért, mert ő annyira szeretné, mert egyszerűen nem tud nemet mondani. De ennek is gondolom megvannak a maga veszélyei, meg előnyei is.
1: Hogyne, abszolút így van. Most a mérce az utóbbi időben, hogy azzal osztom meg magam, akinek úgy érzem, hogy van értelmezési tartománya ahhoz, amit közölni akarok. Ugyanakkor meg van is egy olyan képességem, hogy valahogy rá tudok érezni, hogy hogyan kódoljam a másiknak azt, amit közölni szeretnék. És annak az egyik legjobb formája, ahogyan utóbbi időben kirajzolódott, egy egyszerűség. Tehát az, akivel én egyszerűen, és olyan dolgokról tudok beszélni, amit mind a ketten értünk. Itt azért fontos az, hogy kapjak visszajelzést, mikor nem működik ez, amikor folyamatosan arról szól minden, hogy én adok, és akkor futunk bele abba, hogy nem tisztázódik, hogy a másiknak nincs hozzá értelmezési tartománya, a másik pedig az, hogy legyen jó ember. Egyre kevésbé hiszek a jó kapcsolatokban, egymás hülyeségének a hordozásában hiszek.
3: Mit értesz alatt?
1: Azt, hogy tökéletlenek vagyunk és hibázunk, és a másik az ő maga jóságával, hogy így mondjam, elfedezi az én hibámat, és elfogad azzal együtt, és hordozzuk egymás hibáit a kapcsolaton belül. És van még egy harmadik dolog, ami most így beugrott, hogy vannak olyan helyzetek, amikor azt mondom, hogy a másik olyan valamit csinál, amivel abszolút árt nekem, semmi gond, de akkor ne akarjál a belső körbe tartozni. Tehát ez is egy kritérium, mert én a barátaimtól elvárom, hogy észen legyenek és stoppol legyenek, mert én is miattuk odafigyelek és észen vagyok.
2: Bennem is ugyanez van, hogy érdemes-e csak úgy a felszínen kapirgálni, beszélgetni valakivel, vagy mennyire mélyülünk el. És számomra egyre fontosabb az, hogy én elmélyüljek valakivel, és tudjak úgy megosztani magamból dolgokat, illetve tőle is elvárom, ez most csúnyán hangzik, de hogy jól esik, ha ő is megosztja azt, ami benne van, és tudunk ebből valami közöset formálni.
1: Hogyan állunk ahhoz, hogyha mondjuk sérülünk egy kapcsolatban, akkor a megosztással mit kezdünk? Hogyan alakul az át bennünk?
2: Látván vagy tudván azt, hogy sérülhetek, én ennek ellenére és az utóbbi időben egyre bátrabban mutatom meg magam ugye a nagyvilágnak is, meg a barátaim előtt is, azt a részemet is, amit addig esetleg nem ismertek, vagy nem láttak, vagy nem mertem megmutatni. Mert úgy vagyok vele, hogy ez is én vagyok, és ezzel én nem bántani akarok senkit, hogy most őszintén odállok és megmutatom magam, de azt gondolom, hogy az elengedhetetlen része számomra legalábbis a létezésnek, hogy megmutassam, hogy ki vagyok én valójában. És akkor ehhez majd persze meglátjuk, hogy a többiek hogyan kapcsolódnak, de az már nem az én problémám, úgymond, hogy ő ezt mondjuk zokon veszi, vagy nem tud hozzá kapcsolódni, vagy nincs róla véleménye, vagy nem érti. Tehát egyre bátrabban merek nyílt lenni így a világ felé, és nekem eddig pozitív tapasztalatom van. Persze kapok néha csípkelődés szurkálást, főleg azoktól, akik nem ismernek igazán.
3: De ez már a világhálós megosztás.
2: Ez már az is, de egyébként baráti körben is előfordult ez, hogy hozzám közel álló személyeknek megmertem mutatni a valódi énemet, ami most jelenleg vagyok, ami nyilván egy fejlődésnek a jelenlegi állomása, igen, és akkor nem értették, és akkor majdnem sértődés lett belőle, hogy hát én eddig ezt én miért nem mondtam, mert most tudom kimondani, mert most állok ott.
1: Igen, ez nagyon fontos dolog egyébként a kapcsolatokban, amikor azt mondják, hogy eddig miért nem mondtad, mert nem láttam rá arra, hogy ezt én mondhatom.
2: Igen,
1: nem láttam rá a saját szabadságomra és a lehetőségemre, hogy én így is kommunikálhatom magam.
2: Igen,
1: és ezt ment kell, hogy tartsuk, fenn kell, hogy tartsuk egymásnak.
2: Ezt gondolom én is, hogy ez nagyon fontos lépés vagy állomás szerintem, hogy onnan kommunikáljunk abból az énünkből, akik éppen ott vagyunk, és hogy merjük kimondani. Ez most a baráti kapcsolatokra értem leginkább. Ebből is tanulhatunk.
1: Zsuzsa, amikor sérül a bizalom, akkor azt hogyan értékeled, és hogyan viszed tovább azt a viszonyt?
3: Persze attól függ, hogy kivel vagyok viszonyban, vagy milyen a kapcsolatom. Ha ez egy belső körbe tartozó ember, kivel sérül valami oknál fogva a megosztásom, és hogyha tényleg nagyon a belső körömbe tartozik, ott elő vagy utóbb, én úgy szoktam mondani, 48 órán belül a szeretet feloldja a sérüléseket, mert sokkal erősebb a szeretet, mint az, hogy én most valamiért, vagy ő valamiért megsértődött. És ez olyan csodálatos, amikor egy szeretet felülír apró kis egós sérelmeket. Tehát a belső körömmel ez így, én azt gondolom, hogy ez működik. Ugye ez olyan 48 óra múlva azért ott helyre billennek a dolgok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
3: Csak nem 100 milliárd forinttal lesz olcsóbb az M6-os Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak nem 100 milliárd forinttal olcsóbb lesz, 51 milliárdba fog kerülni az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése ősztől 11 évre, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, ez az ár azonos műszaki tartalomra vonatkozik, mint a Mészáros-Szíj autópálya konceszor MKIF ZRT esetén, azonban az üzemeltetésre harmadannyi közpénzt költenek el. A tárcavezető arra reagált, hogy az MKIF bírálta az M6-os üzemeltetésére még 2025-ben megrendelt szolgáltatás visszavonását. Vitézi Dávid emlékeztetett, az ügylet átvilágításakor megállapították, hogy Lázár János minisztériumának nem volt hatásköre a megrendeléshez, ezért azt a kormány nem tekinti érvényesnek. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjtemény és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vidnyászki Attila vezette Színház és Filmművészetért Alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába, közölte a területért felelős kormánybiztos. Bódis Kriszta hangsúlyozta, a műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata és véleménye bekerüljön a közös gondolkodásba. Az eddig elkészült anyagokat az újonnan bevont szereplőkkel is véleményeztetik, jelezte a kormánybiztos, aki hangsúlyozta, a roma stratégia fontos része a nemzeti társadalompolitikai stratégiának. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 000 tonna egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felítató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Az MVM hangsúlyozza, egyelőre az azonnali veszélyhelyzetet kezelik, a végleges kármentesítési terv külön készül. Idén is a Szentendre is kanzen adott hont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak majd be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár és kortárs tervező kuháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes lesz a belépés.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió Dik.

mondtam neked, tedd le a mikrofon, tedd le a mikrofon. Nézd már, még Tony mondaná, ha mire föl Tony, Tony, de ez az a Rocksmith Tony. Még hogy rap háború, gangster. Mondtam már, hogy tedd le a mikrofon, mondtam már, nem? Akkor most szólok, soha ne vedd, soha ne beszélj vele.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit. Két beszélgető társammal ülök itt, szokás szerint. Molnár Regina, aki blogger.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És itt van Balázs Zsuzsa is, aki szerkesztő riporter. És coach.
3: Így van, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Olyan témát választottunk, ami különbözőképpen érint minket, a megosztásról lesz szó. Két dimenzióban néznénk rá. Az első az, hogy személyesen hogyan állunk a megosztással és a bizalmi körökkel. A következő, amelyben mind a hárman egy másfajta vérmérséklettel veszünk részt, ez pedig a social media és az ottani megosztások. Mert hogy átnézzünk és átlépjünk arra a világra, ami azért az utóbbi legalább 15 évben elég erősen alakítja a minden napokat, ez pedig azok a felületek, platformok, ahol az emberek megosztják a saját személyes életüket. Ugye itt van a Facebook, a YouTube, TikTok, Instagram és a többi még, ugye jó sok van belőle, és hát ebben különböző képen vesznek az emberek részt. Mi, ahogyan szó volt róla, hárman eltérő kép.
3: A Tomi 8 percet tölt hetente.
1: A Facebookon.
3: A Facebookon. A Tomi tölt szerintem legkevesebbet ebben a világban. Én vagyok a mérsékelt. Én időnként, mint egyfajta hirdető oszlopot használom ezeket a platformokat. És a Regi az, aki, majd nem mondhatnám azt, hogy ebből él, de nem él ebből, de gyakorlatilag folyamatosan ott van, posztol, és rengeteg kérdésem is van hozzád. Mert hol van a felelőssége annak, hogy nem tudod, hogy hány ezren és ki olvas. Itt van egy vagán csaj, aki járja a világot, igazából egy hátizsákkal, még olyan sok pénz se kell hozzá. Lehet, hogy valakinek az nem éppen pozitívum, hanem azt tükrözöd neki vissza, hogy te meg milyen szerencsétlen vagy, mert te nem tudod megcsinálni.
2: Van ebben hatalmas felelősség, de én a saját szerencsétlenségemet is nagy elánnal megmutatom. De én belemesélem a kamerába, hogy most nem vagyok jól, hogy padló van, csak azt nem mindig veszik észre ugyanezek az emberek, akik ugye azt olvassák, hogy most éppen hol vagyok a világban. És ezt az utóbbi pár évben jöttem ennek a felelősségére rá, hogy én azt érzem, hogy kötelességem megmutatni azt is, amikor éppen nem úgy mennek a dolgok, ahogy. Mert én is figyelem az embereket, ez a műmosoly, egy pillanat, és megy tovább a következő látnivalóhoz. Na nálam ez pont fordítva van, mert megállok, megélem a pillanatot, megnézem a látnivalót, ha olyan helyen vagyok, és amikor majd jön az érzés, akkor fogom fölvenni a videót, leírni a bármit, ami belőlem jön, szóval, hogy nem érzem azt a kényszert, hogy mindenképpen posztolni kell.
1: Nekem így a dolgokról, amiket mondtatok, most az jutott eszembe egy kép, most ugrott be, 85-ben voltunk Balatonfelváron a családdal, ott állok a Balatonban, velem szemben anyu, és apa a partról fotóz minket, és mondta, hogy így a vizet hajtsam a kezemmel fölfelé, és én nem voltam hajlandó. 85-ben voltam 7 éves, és én azt éreztem, hogy mi most nem itt tartunk. Ez egy ilyen műszituáció, és egyszerűen nem voltam előtt, és akkor mondta anyu, hogy de csináld, akkor apuj is, hogy, és már majdnem kiabálás volt, hogy mit csináljak, és nem mozdultam. És akkor erre emlékszem is erre a képre, mert ezt apuj elkatintotta, és annyira előttem van, hogy ott állok, és sosem értettem, hogy a fotókon miért kell mosolyogni, mert hogy nekem eleve egy szomorú szemem van, meg láttam ezeket a bárgyú mosolyokat, amiket vágnak a képeken, hogy annyira idétlen mosolyokat vágnak ráadásul az emberek, és nem értettem, hogy miért kellene mindig mosolyogni a képeken. Hát nem csak mosolygásból áll az életünk, miért nem lehetek egyszerűen jelen, úgy, ahogy vagyok. Magamnál tartva még annyiban a szót, hogy valami módon én erről így lemaradtam. Mert megmondom őszintén nektek, engem nem érdekel, hogy a barátaim hova mennek. Amikor találkozok velük és elkezdek mutogatni a képeket, másodiknál szólok, hogy figyelj, mutass 4 képet vagy 3-at. Többet nem tudok befogadni. Tehát az igazság, hogy engem nem is nagyon érdekel, hogy ők mit csinálnak, hogy mit ettek. Sokszor például nem is értem, hogyha valaki le van fotózva egy étellel, amit nem is ő készített, akkor az, mert oda írnám legszívesebben, hogy na hál' Istennek, akkor te is jól laktál, mert mi nem szoktunk, csak te vagy. Hogy erre mit kéne mondani, hogy ő most eszik egy jót. Szóval nem értem a szitut, nem tudtam még feltörni.
2: Én nagy kajafotós is vagyok, de én a sajátomat rakom ki, hogy milyen ügyes vagyok.
1: Az már más, igen.
3: Gyerekek, szerintetek mi van a mögött, hogy az emberek mindent meg akarnak osztani? Ha villamoson ülnek, ha jegypénztárnál vannak, minden apró szösszenetet, tehát állandóan nyomatni kell a vele történt dolgokat. Mi van mögötte? Mert az a lényeg, hogy ezt miért csinálják.
1: Szerintem azt, amiért egyébként megosztunk dolgokat magunkkal kapcsolatban, mert van bennünk egy vágy, hogy valaki ránk csodálkozzon, hogy gyönyörűek vagyunk. Ezeken a platformokon meg elég gyorsan tudjuk begyűjteni ezeket a lájkokat, és a legegyszerűbb, legkönnyebb formája. De hogy alapvetően szerintem egy nagyon egészséges és egy nagyon igaz vágy ez, hogy szeretném magamat megmutatni. Hát nem erre vágyunk mindannyian, ez van a megosztásunk mélyén, hogy ide néz, milyen gyönyörű vagyok.
2: De ebbe belevegyült már egy ilyen versenyszellem is, hogy én még gyönyörűbb vagyok, és az én kajám még gyönyörűbb.
1: Igen, igen, igen, ez be, mint ahogy az életben is azért ez úgy. Tehát igazából, amik leképeződnek ezeken a platformokon, az maga az emberi magatartás és viselkedés, tehát nem újat hoz, csak látványosabban és hatványozottan, igen.
3: Csak ha megosztunk valamit a közösségi médiában, ott azért nézzük a teljesítményt. Hányan nézték, ki mit kommentelt, hogy volt ez, még azért az emberi kapcsolataidban, vagy a legintimebb kapcsolatodban azért ez nincs. Tehát, hogy ott azért kialakítunk egy illúziót, egy hamis képet is akár, mert attól még, hogy engem 250 ember azt mondja, hogy oké vagy, az nem azt jelenti, hogy én oké vagyok.
2: Pontosan.
3: Regi, de ez mit nekem, szólsz?
2: Fú, ez nekem nagyon nagy visszajelzés egyébként, hogy én is bele tudok esni abba, hogy már mennyien lájkolták, oké, de ha holnap összefutunk az utcán, lehet, hogy nem fog nekem segíteni. Tehát, hogy nem ezzel múlik, hogy...
3: De nem is ezért csinálom.
2: Meg nem is ezért csinálom, persze, nem. Én most már kezdek úgy erről lejönni, hogy mindig azt nézem, hogy hány lájk meg kimosztotta meg hogyan. Nyilván nagyon jól esik, és hálás vagyok érte, hogy ennyien követnek, szeretnek, olvasnak, de hogy nem ettől érzem magam jobban. Mert mi van, ha egy nap csak három ember olvast el, amit kiírtam? Akkor rosszul kéne magam érezni, akkor attól én értéktelenebb vagyok. Egyik nap jó író vagyok, másik nap meg rossz. Szóval, hogy már így azért beállt a balansz, hogy nem ezen múlik. Ez a blog is nekem egy óriási tanítás, pont ezért, hogy ne ahhoz mérjem magam, hogy mennyi visszajelzés jön ki, hanem egy belső mércét állítsak fel, egy stabil pontot, amihez tudom magamban magamat mérni.
1: Igen, csak itt nehezebb ezeken a fórumokon, mert mint az életben, tehát úgy állnánk hozzá, hogy az életben is az a fontos, hogy amit közlök magamról, akinek ez oké, annak oké, akinek nem, azt nem kell, hogy most kiborítson engem, hiszen belül kell, hogy legyen egy stabil önértékelés azzal kapcsolatban, hogy én kibontakozom a térben, megnyilvánulok. Itt azért nehezebb, mert hogy maga a dolog, a rendszer arra épül, hogy lájkok, hogy hanyan nézték meg, és nekem van ezzel egy problémám, nekem a barátaim mondják, hogy láttam, ahogy láttad a bejegyzésem, de nem lájkol.
2: Igen.
1: És az igazság, hogy mivel nem annyira használom, el is felejtem ezt, hogy lájkoljam a dolgokat, de hogy sokszor érzem azt is, hogy én ebben nem akarok belemenni. Tehát nekem nem kötelező azért, mert én láttam egy bejegyzést, és az ismerősöm szerettem írta, hogy én ott mindenképp írjak valamit, hogy lájkoljak, hogy növeljek valamit, amit most nekem nincs kedvem növelni.
3: Én nagyon irigylem a Tomit, hogy 8 percet tölt hetente?
1: Hetente, igen.
3: Hetente 8 percet tölt a közösségi médiában. Olyan mértékű információ zúdul az ember nyakába, és amíg csak igaz lenne, de rengeteg a hamis információ, hogy az idegrendszered ezt nem bírja el. Nem erre vagyunk behuzalozva. És olyan szintű, szerintem károsodásokat okoz a lélekben és az agyban. Én is érzem magamon, amikor sokkal többet töltök az internet világában, mint a mérsékelt idő. Hogy nem tesz jót az idegrendszeremnek. Nagyon. Nem tudom befogadni. De hogy azért vannak jó dolgok is nyilván ebbe a dologba, és itt jön a te felelősséged, az emberi felelősséged, hogy tudjál szelektálni mit, mennyit, fogadok be. Az, hogy a Norvégiában élő barátnőmről tudok, vagy a Malagában élő barátnőmről tudok, az iszonyatosan nagy dolog. És akkor nagyon áldom az internet világát, hogy rálátok arra, hogy ő azért merre tart, vagy hol van az életében. Erre nagyon jó. De itt van a te szabadságod, a szabad akaratod, hogy mit, mennyit, és kivel osztok meg, és mennyi megosztást tudok én befogadni.

0: életében.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
3: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
4: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
3: Igen.
4: Csak simán nak.
3: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasa.
4: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány főzőversenyek jelentősége és hatásai. A cigány főzőversenyek az elmúlt években egyre több közösségi rendezvény fontos részévé váltak. Ezek az események nem csupán arról szólnak, hogy ki készíti el a legfinomabb ételt, hanem sokkal többről. Hagyományőrzésről, családról, közösségről, összetartozásról és a cigány gasztronikai kultúra bemutatásáról. A közös főzés olyan élmény, amely képes összehozni az embereket, miközben lehetőséget ad arra is, hogy a régi receptek és elkészítési módok tovább éljenek. A cigány konyha rendkívül sokszínű. Ahogyan a cigány közösségek életmódja és hagyományai is különbözőek lehetnek, úgy az ételek között is nagy eltérések figyelhetők meg. Sok családban generációról generációra öröklődnek bizonyos receptek. Egy étel elkészítésének módja gyakran nem található meg szakácskönyvekben, hanem a nagymamától, édesanyjától vagy más családtagtól tanulható meg. A főzőversenyek ezért kiváló alkalmat teremtenek arra, hogy ezek a családi és közösségi hagyományok mások számára is láthatóvá váljanak. A főzőversenyek egyik legfontosabb értéke a közösségépítés. A csapatok általában együtt készítik az ételeket, valaki előkészíti a hozzávalókat, más tüzet rak, más főz vagy éppen fűszerez. A munka közben beszélgetés, nevetés és történetmesélés alakul ki, így a főzés nem egyszerű feladat, hanem közös program lesz. Gyakran az idősebbek és a fiatalabbak is együtt dolgoznak, amik különösen fontos a hagyományok továbbadásában. A főzőversenyeken nem csak az ételek, hanem az emberi történetek is fontos szerepet kapnak. Egy-egy recepthez gyakran emlékek kapcsolódnak, családi ünnepek, gyerekkori élmények, lakodalmak vagy összejövetelek, vagy a nagyszülők konyhája. Amikor valaki elkészít egy régi családi ételt, tulajdonképpen egy darabot is megőriz a saját múltjából. Ezért a gasztronómia az identitás kifejezésének egyik formája is lehet. A cigány főzőversenyek a fiatalabb generáció számára is fontosak. A mai világban sok hagyomány könnyen háttérbe szorulhat, ezért különösen értékes, ha a gyermekek és a fiatalok nem csak hallanak a régi ételekről, hanem személyesen is részt vesznek az elkészítésben. Megtanulhatják, hogyan készítették ugyanazt az ételt a szüleik vagy a nagyszüleik, milyen alapanyagokat használtak, és miért volt fontos egy-egy étel bizonyos alkalmakkor. A verseny ugyanakkor egészséges izgalmat teremt, a résztvevők igyekeznek megmutatni a tudásukat, kreativitásukat és a főző tehetségüket. A zsűri értékelheti az ételek ízét, megjelenését, elkészítését és akár az ötletességet is. Mégsem feltétlenül a győzelem a legfontosabb, sok esetben maga a részvétel, a találkozás és a közös élmény jelentheti a legnagyobb értéket.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

vagyok egészen, a szívembe bevéstem.

tengerparton el. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy

0: a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit. Két beszélgető társammal ülök itt, szokás szerint. Molnár Regina, aki blogger.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És itt van Balázs Zsuzsa is, aki szerkesztő riporter. És coach.
3: Így van, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Olyan témát választottunk, ami különbözőképpen érint minket. A megosztásról lesz szó. Két dimenzióban néznénk rá. Az első az, hogy személyesen hogyan állunk a megosztással és a bizalmi körökkel. A következő, amelyben mind a hárman egy másfajta vérmérséklettel veszünk részt, ez pedig a social media és az ottani megosztások.
3: Én ugye követem a Regit, és ugye nagyon sokszor megfogalmazódik bennem, hogy úristen, a Regi hogy tudja úgy élni az életét, szinte mindent megmutat. A reggelit, a cipőjét, a hátizsákját, hogy annyi mindent megosztasz magadról, amit értem, hogy te magad vagy a tartalom.
2: Eladtam a lelkem.
3: Nem ezt mondtam. Mi marad belőled magadnak, vagy mi marad a szerelmednek? És én nagyon nem szeretem, amikor szerelmes párok kifelé mondják azt, hogy szeretlek. Hát miért nem neki mondod?
1: Igen. Ott miért? A Facebookon, igen, vagy ilyen platformokon?
3: Igen. Hát most, bocsánat, ez egy olyan intim dolog, amikor két ember azt mondja a másiknak a szemébe, nem a Facebookba, a szemébe, hogy szeretlek. Nekem szerelmem. Hát kire tartozik? Tehát Regi, a kérdés az, hogy mi marad magadnak, magadból, és hogy meddig terjed a határa annak, hogy megosztasz?
2: Nekem, ami megmarad, az én csendem. Amit egyre sűrűbben igyekszem minden napra beiktatni. Ha 10 perc, akkor 10 perc. De igyekszem azért többet. Tehát vannak olyan intim dolgok, amiket nem osztok meg. Pontosan ez párkapcsolat. Mert ezt én is így gondolom, hogy az szent. Ahhoz senkinek semmi köze nincsen. Nyilván a egyéb dolgokhoz se vannak, most itt nem sorolnám, de hogy vannak olyan intim dolgok, amiket egyáltalán nem.
3: Soroljuk. Igenis, soroljuk. Soroljuk fel. Soroljuk fel, hogy mi az, ami szent, és nem tennéd.
1: Hát kezdjük a gyerekkel.
3: Igen.
1: Nekem az egyből beugrik, hogy a gyerekkel kapcsolatban igenis le kell figyelni. Van egy életkor, ami alatt teljesen fölösleges kitenni bármit is, abban a gyerek nem tud döntést hozni.
3: Intim kapcsolat, család, gyerek.
1: Igen, szerelem.
2: Abszolút, ezek a mélyebb emberi kapcsolatokat én se teszem ki oda.
3: Mesélek
2: otthonod. Otthonomról sem nagyon láttak még fotót, meg videót, szóval nem.
1: Tehát igen. Meg te, Regi, azért abból a szempontból speciális így megosztó vagy, hogy te akkor azért az utazásaiddal kapcsolatban osztasz meg dolgokat.
2: Igen.
1: Tehát az egy más dolog. Ugyanakkor a megosztásoknál ugye valamit kialakítunk, egy képet készítünk azért, ha fotózunk. Azért odafigyelünk, hogy ez a fotó legyen valamennyire értelmezhető, stb. És ez egyre szebben és erősebben tolódik afelé, hogy amit megmutatunk, az jól nézzen ki, szép legyen. És amikor az intim terünkből egyre többet osztunk meg, akkor azt gondolom, hogy elkezdjük az intim terünket megszépíteni. Holott annak nincs szüksége feltétlenül egy világ szerinti szépségre, és szerintem ez egy veszélye a megosztásoknak. Például láttam olyan videókat, ahol már azt is felvették, hogy megkérik a kezét másiknak,
2: hát
1: akkor aztán, hogy a terhességi tesztet lefotózták, stb. És mondom, egyre több intim teret osztunk meg, és mindegyiket valami módon kompaktra készítjük, mert egyébként is a befogadás miatt is ez fontos, hogy befogadható legyen a tartalom, és akkor már szépítjük. Tehát, hogy valami módon elkezdődik az intim térnek egy másfajta aspektusból való értékelése. Az intimitás mennyire jól mutat kifelé? Ez mekkora ellentmondás?
2: Igen.
1: Nagyon nagy veszélye annak, hogy egyre inkább átértékelődik az intimitásnak az értéke.
2: Igen.
1: Hogy ez mitől értékes? Nem attól értékes, hogy személy között, két ember között történik akár, hanem elkezdődik az, hogy nem az benne az érték, hanem az, hogy ezt kifelé hogyan tudom megjeleníteni, lekommunikálni kifelé azt, ami egy belső tartalom, és csak két ember között zajló dologról van szó. A másik meg az jutott eszembe, hogy 2002-ben volt 24 éves, azon gondolkodtam, hogy tanuljak meg úgy élni, hogy ne csak akkor legyek boldog, amikor mások látnak.
2: Igen.
1: Hát akkor még ezek a felületek sehol nem voltak, és milyen érdekes, hogy már akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy vigyázz, vigyázz. Figyelj arra, hogy ne csak mások előtt legyen értékes az életed. És ez meg a másik veszély szerintem, hogy elkezdődik az életnek egy olyan fajta megélése, aminek a pillanatai meg terei akkor válnak értékessé, ha valaki mással mondjuk egy platformon megoszthatom. És itt viszont elveszik a te magad személyes önátélésed. Mit szóltok ezekhez a felvetésekhez?
2: Teljesen egyetértek veled, és pont ezért igyekszem megtartani magamat magamnak, és úgy is boldog lenni, vagy örülni bizonyos dolgoknak, pillanatoknak, hogyha nem látja a szomszéd, meg az internet népe. Egyre inkább nyílok meg magam felé is, és ez szerintem ez nagyon elengedhetetlen dolog, így, ahogy te is mondod.
3: Félre ne értsék a kedves hallgatók, nagyon-nagyon szükség van arra, hogy az emberek elmondják egy saját tapasztalataikat, hogy elmondják azt, hogy lábaltak ki egy mély válságból. Ez a sorozat is azt szolgálja, hogy tényleg magunknál legyünk. Ezekre szükség van. Csak van egy pont, én azt gondolom, amit a Tomi is már itt feszegetett, amit meg kell hagyni a szemtől szembeni közösségnek.
1: Igen, és ugye a megoszthatóból sem kell mindent megosztani. Tehát a megosztható térből sem kell mindent odarakni. Én amikor a barátaimmal voltam, és most már így azért őszintén így kimondom a beszélgetés vége felé, hogy nekem feláll a hátamon a szőr elől az egész közösségi médiától, de ez arról is szól, hogy nem vagyok ez az alkat. Tehát ez azért arról is szól erősen. És amikor a barátaim látom, hogy fotózzák magukat, ha étteremben vagyunk, bárhol van, bármit csinálunk, kell egy fotó, sőt, én, aki nem készítek felvételeket, készítsek már róluk videókat. És a múltkor azt mondtam nekik, amikor fotózták magukat, hogy gyerekek, nárogudjatok, de nem vagytok olyan szépek. És ezt olyan jó volt kimondani, hogy lehet, hogy senki ezt nem mondja el nektek, de a Jennifer Lopez szerintem nem fotózza magát ennyiszer. Tehát itt van egy olyan helyzet.
3: Mint egy hétköznapi ember.
1: Igen. Igen. Tehát, hogy egyszerűen valahogy nem értem a nem adekvát, hogy miért kerülünk annyiszor képre, hogy mi az, amit annyira látni kell rajtunk. Még ezt nekem még mai napig én még nem értem.
3: De kimondtad az adásban, mert vissza kell, hogy valaki igazolja azt, hogy te szép vagy, gyönyörű vagy, szerethető vagy, minden erre megy ki, hogy valaki fogadjon el, szeressen engem, és bizonyítsa be, hogy én egy szerethető ember vagyok. Ott követjük el a elvétést, hogy nem ettől leszünk szerethetőek, hogy 1200 fotót kinyomok.
2: Igen.
3: És nem élem meg, bocsánat, a pillanatot, a vacsorámat, a jelenlétet, a baráti társaságomat, mert azon jár az agyam, én is beleestem, hogy milyen szelfit, milyen pózból, hogy áll a hajam, és nem bírsz jelen lenni.
1: Nem bírsz, tehát ott nincs jelenlét. Gyerekek, voltam a Sziget Fesztiválon, és ott volt a nagy színpad, egy világhírű előadó. Mit láttam? Mindenki a telefonját nézte, nem az előadót, hanem a telefonját, hogy rögzíti.
2: Igen.
1: Gondoljátok el, hogy ott hát hányan fel fogják azt tenni. Hát most pont azt hiányzik, hogy még te is felragd.
4: Igen.
1: Hát nem jobb lenne, ha éppen
2: csak
1: átélnéd.
2: Igen.
1: Tehát, hogy így kiszorít minket egyébként a jelenlétből is, és ez egy nagyon nagy veszély. A másik, hogy valójában nem éljük át a dolgokat, csak rögzítjük. Van valaki, akinek van ideje ezeket a videókat, minden ismerősének a videóját végignézni.
2: Biztos nem.
1: Bejegyzésben 600 kép, úristen, 16 videó, és ami nagyon nehéz, hogy tényleg van egy elszemtelenedés, nem maradhatsz ki belőle. Ez meg a másik, hogy de csak egy fotó. És akkor mondom, jó, akkor fotózz le, de akkor ne oszd meg, légy szíves. Na de hát miért ne osszam meg? Hát akkor maximum nem jelöllek meg benne. Tehát, hogy egyszerűen nem, neked nincs jogod ahhoz, hogy te úgy dönts, hogy kimaradsz ebből az őrületből. És amikor valakivel megismerkedem, mondja, hogy jelöljük be egymást Facebookon. Mondom, figyelj, én nem használom a Facebookot, tehát ne legyen belőle sértődés, hogy én nem fogok neked üzeneteket írogatni, meg válaszolni se, ha írsz. Erre nekem már nincs energiám. Oké, nem baj, csak jelöljük be egymást. Aztán bejelöljük egymást, és akkor jön egy üzenet, hogy szia, na attól meg így ki vagyok.
2: Igen, ezt nem értem én se. Miért kell bejelölgetni meg sziázni?
1: Igen.
3: Gyűjtögető hajlam.
2: Igen.
1: Szóval, hogy sajnálom, de tényleg ebben én egy ilyen nagyon-nagyon negatív túlsó felét képviselem, és azt látom, hogy a barátaim becsavarodtak. Ez felzabálja őket. És olyan dolgokra veszi rá őket, ami abszolút távol van a személyiségüktől, és képzeljétek el, hogy nyugaton már vannak olyan konkrétan meghirdetett pszichológiai terápiák, azzal a címszóval, hogy a közösségi médiában megmutatott éned és a saját éned közötti különbség feszültségét kezelni kell. Talán ez így végszónak nem is rossz, és szívből kívánom mindkettőtöknek, meg a hallgatóknak is, hogy egyre több olyan dolog legyen az életükben, amit nem tudnak se szavakba, se képekbe foglalni, mégis nagyon valóságosan alakítja az életüket. Legyen így, mindenkinek minden jót kívánok.
3: Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

0: van, tudtad? A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok.
3: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
4: Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítást érintő kifogásokat. Megnyitják a Ráckevei-Soroksári-Dunák-Zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részleteit, amelyek a Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Ma megnyitják a Ráckevei-Soroksári-Dunák-Zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Csak nem 100 milliárd forinttal olcsóbb lesz, 51 milliárdba fog kerülni az M6-os autópálya Érdés-Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése ősztől 11 évre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, ez az ár azonos műszaki tartalomra vonatkozik, mint a Mészáros-Szia autópálya konceszor MKIF ZRT esetén, de az üzemeltetésre harmadannyi közpénzt költenek el. A tárcavezető arra reagált, hogy az MKIF bírálta az M6-os üzemeltetésére még tavaly megrendelt szolgáltatás visszavonását. Vitézi Dávid emlékeztetett, az ügylet átvilágításakor megállapították, hogy Lázár János minisztériumának nem volt hatásköre a megrendeléshez, ezért azt a kormány nem tekinti érvényesnek. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott városrészben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, elsősorban a fővárosban, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap, a tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán beszámolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiuma is, amely a korábban megítélt támogatások pénzügyi és szakmai beszámolóit ellenőrzi. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik majd a zenét. A Kossuth téren az esti fénysóv és a tűzijáték után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
5: A Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Útszűkületen kell áthajtani a Jókai Mór utcában kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, illetve az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, mint a kettő irányban. A Fóti úton a Váci út felé, a Zombori utca után, illetve a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál is útszűkület nehezíti a közlekedést, illetve sávlezárásra kell számítani a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt pontosabban. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső belső sáv járható. A Budaörsi úton a Villányi út előtt egy buszsávot alakítottak ki rövidebb szakaszon, a közösségi közlekedés segítése érdekében, viszont mindenki más megszívja arrafelé, úgyhogy ha lehet, akkor kerüljetek. Félpályás lezárásra kell készülni az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, illetve útszűkületen kell áthajtani az Énekes utcában a fő út előtt. Le van zárva az Ügyész utca, illetve a belső sáv nem járható az Örsvezér téren a Füredi utca előtt, és az Örömi utat pedig lezárták kifelé a Szentendrei út után, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban, mi magyarok annyira nem nagyon tudunk vezetni, úgyhogy figyeljünk oda, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A mai hétfőnkön gyakran zavarhatják meg felhők a napocskát, és hát napközben egy-egy futó zápor előjöhet. Az én térségemben például a szélvédőn 4 darab esőcseppet számoltam össze, viszont este azért majd érkezik egy front, és több helyen lehet majd zápor, illetve zivatar. Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, de a csapadékok környezetében erős és viharos széllökésekre is számítani kell. Délután pedig 30 fok körül vár a csúcs hőmérséklet, úgyhogy mindenki vonja le a következtetéseket azzal kapcsolatban, hogy kinek mennyire jó a mai időjárás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.
5: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, ám bár több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, tehát ténylegesen mindenkiét nem fogom tudni teljesíteni, még abban az esetben sem, ha speciálba kéritek, vagy igazából bárhogy. Higgyétek el, hogy nekem van egy napi limitem, amit egyszerűen igazából be kell tartsak, se nem túl sok, se nem túl kevés kívánságot nem teljesíthetek, illetve tényleg több százat kapok, úgyhogy igazából lehetetlen, hogy mindenkire külön elég idő jusson. Most viszont nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, Dik rádiósok, legyetek szerencsések, kérlek segítsetek nekem, ma van az évfordulónk a férjemmel, ezért szeretnék neki kedveskedni. Férjemmel 8 éve vagyunk együtt, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem, várom haza a munkából, köszönöm, hogy van nekem, és utolsó lehellete még szeretni fogom, ő a szívem hercege, Dagim. Feleséged, Dia, puszi, Gabitól szeretnék kérni egy dalt. Na hát akkor jöjjön egy szerelmes dal Gabitól, gondolkozok rajta, hogy melyiket indítsam el, de a választás most a hozzám tartozó című slágerére esett.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy ezt bebizonyítva olvasom is gyorsan a következő SMS-t,

melyet Nagy Ádámtól kaptam, így szól. Nagy Ádám vagyok, egy zenét szeretnék küldeni mindenkinek, Runcutól, Szaszté Baktálé. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni Runcutól, Nagy Ádám kérésére egy dal. Legyen mondjuk a Szerelmes vagyok, hiszen hogyha valaki éppen egy boldog pár kapcsolatban van, akkor azért jó, hogyha meg valaki éppen frissen szakított, akkor pedig azért jó ezt a dalt meghallgatni, hogy újra szerelmes legyen mondjuk például.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: közlekedési hírek.
1: A Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Útszűkületen kell áthajtani a Jókai Mór utcában kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, illetve az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a határút között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani, mint a kettő irányban. A Fóti úton a Váci út felé, a Zombori utca után, illetve a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál is útszűkület nehezíti a közlekedést, illetve sávlezárásra kell számítani a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt pontosabban. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. A Budaörsi úton a Villányi út előtt egy buszsávot alakítottak ki rövidebb szakaszon, a közösségi közlekedés segítése érdekében, viszont mindenki más megszívja arrafelé, úgyhogy ha lehet, akkor kerüljetek. Félpályás lezárásra kell készülni az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, illetve útszűkületen kell áthajtani az Énekes utcában a Fő út előtt. Le van zárva az Ügyész utca, illetve a belső sáv nem járható az Örsvezér téren a Füredi utca előtt, és az Örömi utat pedig lezárták kifelé a Szentendrei út után, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban, mi magyarok annyira nem nagyon tudunk vezetni, úgyhogy figyeljünk oda, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön gyakran zavarhatják meg felhők a napocskát, és hát napközben egy-egy futó zápor előjöhet. Az én térségemben például a szélvédőn 4 darab esőcseppet számoltam össze, viszont este azért majd érkezik egy front, és több helyen lehet majd zápor, illetve zivatar. Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, de a csapadékok környezetében erős és viharos széllökésekre is számítani kell. Délután pedig 30 fok körül vár a csúcs hőmérséklet, úgyhogy mindenki vonja le a következtetéseket azzal kapcsolatban, hogy kinek mennyire jó a mai időjárás.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Ha a megjegyzésünkkel a törvény által védett személyiségi jogokat, a jó hírnévhez vagy a becsülethez való jogot sértjük meg, annak a vége akár több millió forintos kártérítés is lehet. Na, szuper, de jó, akkor már megyek is innen az Aston Martinba, és be is rendelem a legújabb DB12-es modellt, hogyha tényleg én feljelentek egy rossz kommentelőt, és több millió forintot kaphatok, akkor most megszívták azok az emberek nagyon. Viszont viccet félretéve, a nem megfelelő kommentelés súlyos jogi és anyagi következményekkel járhat. A kommentek formájában feltörő indulatok és a durva kommentelés jogilag és erkölcsileg is törvény sért, a magyar jogrendszer pedig egyre határozottabban bünteti a netes túlkapásokat, hála a drágaságos jóistennek. Nagyon elszomorító és elkeserítő, hogy a magyar emberek milyen rosszindulatúak, és milyen utálatosak, és leginkább, hogy mennyire irigyek, tehát, hogy van a himnuszban az a bal sors, akit régen tép. Minden egyes magyar embert nagyon régóta tép a bal sors, mert például a Cristiano Ronaldo megmutatta az autó kollekciójának a szűk kis részét, ami tényleg ami pár autóból áll, és azok a legexkluzívabb autói, a nem tudom, 7 vagy 8 Rolls-Royce-t be sem mutatta például, akkor gondolom vannak ilyen rosszabb minőségű autói, mondjuk sima Mercedes, BMW, amikkel szaladgál ő, vagy mondjuk az emberei, amivel szaladgálnak, tehát tényleg csak a legexkluzívabb autóit mutatta be, ami több milliárd forint értékű per darab, és hát igazából nagyjából ilyen 10-12 milliárd forintnyi az exkluzív gyűjteménye, ami tényleg ilyen 1/1-es darabokból áll, Bugatti, Ferrari, ilyen nagyon különleges autókról igazából csinált egy ilyen kis bemutatót, pár képet, és mi volt a legelső magyar komment? Kérdezem én tőletek. Hát az, hogy na, az adóhatóság vajon ehhez mit szólna?
2: 10 milliárdos kocsik?
1: Hát mit szólna emberek? 900 milliárd forintot keresett nagyjából karrierje során, most abból 10 milliárd forint szerintem nem olyan sok pár autóra, most így viszonyításképp mondjuk valakinek van 900 ezer forint KP-ja, akkor persze, hogy vesz egy 10 ezer forintos telefontokot, mert észre se veszi. Ugyanúgy néz ki a bankszámlája, csak mondjuk a nem tudom, ötödik számjegy nem 4, hanem mondjuk 2, csak mondtam valamit. Tehát, hogy nem történik érdemi változás az ő szintjén, ha 10 milliárdot költ autókra. Meg mit szólna az, miköze van ahhoz, hogy a Ronaldo bemutatja a kocsijait, annak miköze van az adóhatósághoz. És csak magyar kommentek voltak így. És tényleg szánalmas, meg elkeserítő azzal szemben, hogy például van egy ilyen fiatal amerikai srác, aki elég jó módban él, és van neki egy BMW M3-as autója, és képzeljétek el, hogy az a hobbija, hogy tuningolja. De ebben nem az a poén, hogy ő most feltuningolja az autóját, hanem a kommentelők szavára tuningolja fel a kocsiját. Tehát a kommentelők döntik el, hogy milyen színű legyen az autó, milyen karbonkiegészítőket vegyen hozzá, milyen típusú felnit rakjon rá. Tehát, hogy például Amerikába szó szerint mások a kommentekből építkeznek, és csak és kizárólag Magyarországon meg a kommentekből lehet igazából csak lerombolni az embernek a lelki világát, és pontosan innen látszik, hogy miért utálják a magyarokat az egész világon. Bárhol jártam külföldön, és mindig megjegyeztem, hogy I'm from Hungary, akkor mindig fejeket vágtak, és nem értettem, hogy Olaszországba, Tájföldön, Miami-ba, tehát, hogy mindenhol miért van ilyen utálat a magyarokkal szembe. És a külföldi szolgáltatók mondják nekem, hogy azért, mert a magyarok alkoholisták, hangosak, bunkók, zsugoriak arra a pár dolláros borra valóra, és akkor itt szépen nevezették nekem, és igazából Szerbiától Miami-ig, Miami-tól Tájföldig, Tájföldtől Rómáig, tehát, hogy mindenhol igazából ezzel szembesültem, és itt tényleg most, hogy feljött ez a komment mint téma, ott jöttem rá, hogy igazából az emberek, ahogy megnyilvánulnak a komment szekcióba, az sok mindent elárul arról a nemzetről.

0: Oldi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, ha és amennyiben zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi ténylegesen bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Én viszont tényleg minden tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy csak annyit mondok be nektek még egyszer a mikrofonba, 0630 30 30 100, a többit pontosan tudjátok, és jöjjön egy újabb kívánság, melyet SMS formájában kaptam, így szól. Sziasztok, kérlek szépen játszatok le egy Kökény Attila dalt. Csabinak küldi Andi, és nagyon szeretem. Fontos lenne, hogy ezt beolvassátok. Nagyon szépen köszönöm. Na hát akkor sok szeretettel Andi kérésére egy jó kis szerelmes Kökény Attila sláger fog szólni a Valentin Csabinak. Nem én nekem Csabinak, hanem az Andi párjának Csabinak.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Saksi, gyere! A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk.
1: Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di.
0: Rádió Di, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Di-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa, tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádió Di-ken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasa.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Di-ben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kiemelkedő tanulmányi eredményű általános iskolás roma diákoknak adott át elismeréseket Hódmezővásárhely megyei jogú város önkormányzata és a Hódmezővásárhely városáért közalapítvány nevében polgármester és Berényi Károly alpolgármester a Városháza dísztermében. A pályázaton 22-en kaptak díjakat, amely egy elismerő oklevél mellett iskolakezdést segítő anyagi támogatást tartalmazott. Idén a közalapítvány 500 ezer forinttal járult hozzá a diákok iskolai évkezdéséhez, melyet sávoson, tanulmányi átlagtól függően kaptak meg a díjazottak. Többen kitűnő átlagot értek el a 2026-os, 2025-ös tanévben. A polgármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy Hódmezővásárhely városa mindent megtesz azért, hogy az összes gyermek egyenlő esélyekkel indulhasson az életben, melyhez a legfontosabb kulcsa a tanulás. A cél, hogy a fiatalok életpályájának és későbbi szakmai karrierjének csak képzeletük szabhasson határt, bárkiből lehessen orvos, ügyvéd vagy éppen mérnök. A cigányzene hatásai. A cigányzene a magyar és az európai kultúra egyik különleges és rendkívül gazdag része. Évszázadokon keresztül alakult, miközben folyamatosan kapcsolatban állt a körülötte élő népek zenéjével. A cigány muzsikusok nem csak saját közösségük hagyományait őrizték, hanem számos ország zenei kultúrájára is jelentős hatást gyakoroltak. Zenéjükben egyszer jelenik meg az öröm, a bánat, a szabadságvágy, a szerelem, a veszteség és az élet minden szépsége és nehézsége. A cigányzene egyik legfontosabb hatása az érzelmek kifejezésében rejlik. A dallamok gyakran rendkívül szenvedélyesek és kifejezőek. Egy-egy hegedű szóló vagy ének képes olyan érzéseket is megszólaltatni, amelyeket szavakkal nehéz lenne megfogalmazni. A zene így nem egyszerűen szórakoztat, hanem lehetőséget ad arra is, hogy az emberek átéljék és kifejezzék saját érzéseiket. A szomorú dallamok megidézhetik a hiányt és a fájdalmat, a gyorsabb, vidám zenék pedig közösségi élményt és felszabadultságot teremthetnek. Különösen fontos a cigányzene közösségteremtő hatása is. A muzsika sok családi és közösségi esemény elengedhetetlen része. Lakodalmakon, ünnepeken, találkozókon és más rendezvényeken a zene összehozza az embereket. Ilyenkor nem számít annyira, hogy ki honnan érkezett vagy milyen korú, a közös éneklés, a tánc és a muzsikálás közös élményt hoz létre. A zene olyan nyelvé válik, amelyet mindenki megérthet. A cigányzene fontos szerepet tölt be a hagyományok továbbadásában is. Sok dalban olyan történetek, élethelyzetek és érzések jelennek meg, amelyek egy-egy közösség múltjához kapcsolódnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di-roma hírei. Közlekedési hírek.
5: A Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Útszűkületen kell áthajtani a Jókai Mór utcában kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, illetve az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, mint a kettő irányban. A Fóti úton a Váci út felé, a Zombori utca után, illetve a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál is útszűkület nehezíti a közlekedést, illetve sávlezárásra kell számítani a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt pontosabban. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. A Budaörsi úton a Villányi út előtt egy buszsávot alakítottak ki rövidebb szakaszon, a közösségi közlekedés segítése érdekében, viszont mindenki más megszívja arrafelé, úgyhogy ha lehet, akkor kerüljetek. Félpályás lezárásra kell készülni az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, illetve útszűkületen kell láthajtani az Énekes utcában a Fő út előtt. Le van zárva az Ügyész utca, illetve a belső sáv nem járható az Örsvezér téren a Füredi utca előtt, és az Örömi utat pedig lezárták kifelé a Szentendrei út után, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban, mi magyarok annyira nem nagyon tudunk vezetni, úgyhogy figyeljünk oda, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A mai hétfőnkön gyakran zavarhatják meg felhők a napocskát, és hát napközben egy-egy futó zápor előjöhet. Az én térségemben például a szélvédőn 4 darab esőcseppet számoltam össze, viszont este azért majd érkezik egy front, és több helyen lehet majd zápor, illetve zivatar. Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, de a csapadékok környezetében erős és viharos széllökésekre is számítani kell. Délután pedig 30 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy mindenki vonja le a következtetéseket azzal kapcsolatban, hogy kinek mennyire jó a mai időjárás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
1: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjatok vagy hívjatok, mint ahogy a drága kedves hallgató is tette, aki itt vár engem a vonalban. Szia Maestro, hogy hívnak?
6: Sándor József, Érdről.
5: Szia József, miben segíthetek?
6: Feleségemnek szeretnék sok szeretettel küldeni zenét a Módi Gúszitól, bármely zenejűen.
5: Milyen alkalomból szólna a feleségednek?
6: Csak úgy, ilyen meglepetéssel.
5: Meglepetésből, és hogy hívják a feleségedet?
6: Melinda,
5: mit üzenünk neki, hogyha már ország, világ hallja, valamit mondjál már, valami vagányat?
6: Hát annyit, hogy már 39 éve együtt vagyunk, van 2 szép gyerekünk.
5: Le a kalappal.
6: Egy lány, ebben megajándékozott engemet is ezzel.
5: Le a kalappal, akkor nagyon sok szeretettel a nagyon-nagyon szeretlek fog szólni Bódi Gusztitól és Margótól, megfelel?
6: Meg, köszönjük.
5: Hát akkor sziasztok, szép napot.
6: Sziasztok.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: 06 30 30 30 100. Ezt a telefonszámot kell tárcsázni abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni a 100.3 rádiódikken, úgyhogy kövessétek a drága kedves hallgató példáját, aki itt vár engem a vonalban. Szia, hogy hívnak?
1: Szia, Melinda vagyok.
0: Miben segíthetek, kedves Melinda?
1: Köszönöm szépen. Néhány perc ezelőtt a férjemtől kaptam egy zenét, amit tehát a segítséget meghallgattam, nagyon szépen köszönöm. Igen, 39 nem sokára 40 éve, és én itt rám már szeretem még mindig, és valami olyan zenét szeretnék kérni, amit is igazolja.
0: Akkor Gingitől az igazi szerelem fog szólni nagyon sok szeretettel, az jó lesz?
1: Nagyon kedves vagy.
0: Köszönöm szépen, vigyázz magadra,
1: szép napot. Köszönöm. Szép napot. Szép napot.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show.

0: Közlekedési hírek.
1: A Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Útszűkületen kell áthajtani a Jókai Mór utcában kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, illetve az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, mint a kettő irányban. A Fóti úton a Váci út felé, a Zombori utca után, illetve a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál is útszűkület nehezíti a közlekedést, illetve sávlezárásra kell számítani a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt pontosabban. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. A Budaörsi úton a Villányi út előtt egy buszsávot alakítottak ki rövidebb szakaszon, a közösségi közlekedés segítése érdekében, viszont mindenki más megszívja arrafelé, úgyhogy ha lehet, akkor kerüljetek. Félpályás lezárásra kell készülni az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, illetve útszűkületen kell áthajtani az Énekes utcában a Fő út előtt. Le van zárva az Ügyész utca, illetve a belső sáv nem járható az Örsvezér téren a Füredi utca előtt, és az Örömi utat pedig lezárták kifelé a Szentendrei út után, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban, mi magyarok annyira nem nagyon tudunk vezetni, úgyhogy figyeljünk oda, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön gyakran zavarhatják meg felhők a napocskát, és hát napközben egy-egy futó zápor előjöhet. Az én térségemben például a szélvédőn 4 darab esőcseppet számoltam össze, viszont este azért majd érkezik egy front, és több helyen lehet majd zápor, illetve zivatar. Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, de a csapadékok környezetében erős és viharos széllökésekre is számítani kell, délután pedig 30 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy mindenki vonja le a következtetéseket azzal kapcsolatban, hogy kinek mennyire jó a mai időjárás.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A bűnözők bizalmat ébresztenek az áldozatban, és nem törik fel egyáltalán a bankszámlát, hanem ráveszik, hogy az áldozat maga adja át a szükséges adatokat, vagy az áldozat maga hagyja jóvá a tranzakciót. Ez egy csalás folyamata. A csalók egyre kevésbé kivéthető módszerekkel igyekeznek megszerezni a banki ügyfelek pénzét. Úgy építik fel az átverést, hogy az áldozat adja meg az adatokat, és hagyja jóvá a pénzmozgást. A bankok szinte tehetetlenek, bár igaz, hogy próbálják figyelmeztetni az ügyfeleket, de a csalások nagyon megtévesztőek. A portál a népszerű TikToker Barta Károly történetén keresztül mutatja be, hogy hogyan lehet néhány perc alatt 1,2 millió forintot veszíteni szélhámos csalók miatt. Az adathalász és a banki csalások mára az egyik legégetőbb globális probléma. A Magyar Nemzeti Bank adatai azt mutatják, hogy 2025-ben több 10 milliárd forintos károkat okoztak a pénzügyi csalók hazánkba. A leggyakoribb módszerek az alábbiak. Hamis a banki ügyintézőknek adják ki magukat a csalók, és például a telefonáló bemutatkozik, azonosítót is mond, és közli, hogy a beszélgetést rögzítik. A hétköznapi mobilszámokról, hogyha hívnak és arra hivatkoznak, hogy ezek védett vonalak, amelyeket éppen azért nem vesznek igazából nyilvánosságba, hogy a csalók ne ismerhessék meg őket, akkor az már például még egy ráutaló jel. Hitelesnek tűnő sztorit adnak elő, és még arról sem próbálnak lebeszélni, hogy személyesen menj be egy bankfiókba. A banki háttérzajt is lehet hallani a hívásba, illetve telefonos biztonsági vizsgálatok a bank biztonsági osztályához átkapcsolva történnek meg, idézőjelbe természetesen végig, illetve küldenek sürgető figyelmeztetéseket is, tehát tényleg nagyon igazából könnyen bele lehet sétálni ebbe az egészbe, de ilyenkor, hogyha valaki felhívna engem, Üdvözlöm, szép jó napot kívánok, Kovács Ferenc vagyok, az azonosítom Krinks-Kranks-Kranks. A beszélgetést a Krinks-Kranks-Kranks jogszabályok alapján rögzítjük. Kérem szépen, hagyja jóvá, hogy rögzíthetjük a hívását. Na, akkor megmondanám, hogy nézd, köszönöm szépen, szevasz! És felhívnám utána, én hívnám föl a bankot a mobil alkalmazáson keresztül, és akkor megkérdezném, hogy na, milyen probléma van, hogy kaptam hívást. Hát mi nem hívtuk önt. Ja, tényleg? Mert erről meg erről a telefonszámról hívtak. Ó, köszönjük szépen, jelentjük is ezt a számot csalásként. És akkor már is nem buktam oda több millió forintot, mint igazából mindenki más. Ugyanakkor például Barta Károly, az áldozat, több mint 10 évig rendőrként dolgozott, sőt, rendőr századosként szerelt le, vagyis elvileg nem nagyon lehetne olyan könnyen átverni, őt mégis 1 millió 200 ezer forinttal igazából húzták le, és igazából annyit mondott, hogy a hívás ismeretlen 70-es telefonszámról érkezett, és a vonalban lévő nő a UniCredit bank munkatársának adta ki magát. Azt mondta, hogy az OTP-től érkezett hozzájuk egy jelzés egy gyanús tranzakcióról, miszerint valaki pár ezer forintot próbál utalni Barta számlájáról. Ennél a pontnál érdemes megszakítani a hívást és felhívni a saját bankot, és rákérdezni a hívásra, milyen hihetetlen. A jó Isten előtt mondom nektek, hogy nem olvastam el idáig előre a cikket, és én magamtól is ezt csináltam volna, úgyhogy tényleg gondolkozz mindenki, és sajnos már történtek ilyen csalások, és fognak is történni, de azért ezek mind szerintem számunkra igazából követendő példáknak kéne legyenek, hogy mit nem szabad csinálni, illetve hogyha folyamatosan ki van hangsúlyozva, hogy mit kell csinálni, akkor szerintem innentől kezdve már tényleg nem illene beleesni egy ilyen csapdába. Végre.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódik kívánságshow, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is nagyon húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Józseftől, de nem szeretném lelőni a poént, olvasom inkább a kívánságot. Hello, Lakatos József vagyok, a fiúknak küldenék egy zenét a betonozáshoz. Na hát akkor Lakatos József kérésére a Beton királyoknak fog szólni egy jó kis zene, sajnos a Lakatos József nem sorolta fel a fiúkat, hogy mondjuk a Marcinak, Pityunak meg Jancsinak, csak így átfogóan a Beton királyoknak fog szólni akkor egy zene, nagyon sok szeretettel, legyen mondjuk Kis Palikától az Amor.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány a buszbaleset sérültjeinek ellátására. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítást. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek a hétvégi buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba, 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárástrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécset 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrési technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra. A nem létszükségletű nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megóvásához.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
3: A Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Útszűkületen kell áthajtani a Jókai Mór utcában kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, illetve az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, mint a kettő irányban. A Fóti úton a Váci út felé, a Zombori utca után, illetve a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál is útszűkület nehezíti a közlekedést, illetve sávlezárásra kell számítani a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt pontosabban. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső belső sáv járható. A Budaörsi úton a Villányi út előtt egy buszsávot alakítottak ki rövidebb szakaszon, a közösségi közlekedés segítése érdekében, viszont mindenki más megszívja arrafelé, úgyhogy ha lehet, akkor kerüljetek. Félpályás lezárásra kell készülni az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, illetve útszűkületen kell láthajtani az Énekes utcában a fő út előtt. Le van zárva az Ügyész utca, illetve a belső sáv nem járható az Örsvezér téren a Füredi utca előtt, és az Örömi utat pedig lezárták kifelé a Szentendrei út után, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban, mi magyarok annyira nem nagyon tudunk vezetni, úgyhogy figyeljünk oda, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai hétfőnkön gyakran zavarhatják meg felhők a napocskát, és hát napközben egy-egy futó zápor előjöhet. Az én térségemben például a szélvédőn 4 darab esőcseppet számoltam össze, viszont este azért majd érkezik egy front, és több helyen lehet majd zápor, illetve zivatar. Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, de a csapadékok környezetében erős és viharos széllökésekre is számítani kell, délután pedig 30 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy mindenki vonja le a következtetéseket azzal kapcsolatban, hogy kinek mennyire jó a mai időjárás.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: 0630 30 30 100, ezt a telefonszámot tárcsázzátok abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi ténylegesen be tud kerülni a kívánság műsor idejébe, úgyhogy nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasom egy kedves törzs hallgatónknak az SMS-ét. Vikus hívják, már sokszor szembe lehetett futni vele az elmúlt, hát ilyen közelmúltban, hiszen ő szinte naponta küld SMS-t, és mindig ilyen nagy beleéléssel szoktam beolvasni, úgyhogy most is egy kicsit áthangolódok Ezel és Kemál stílusba. Jöjjön az SMS. Szia, Vikus vagyok, Petrik Sanyinak üzennék. Elérhetetlen vagy, amit nem bírok. Már végleg elvesztem nélküled. Remélem, hallani fogod most az üzenetem. Szeretnék segíteni neked, de nem hagyja. Amiket küldtem, nem adta át, és 2 hónapja beszélek vele, azzal hitegetett, hogy várjak rád, te ezt üzented, de nem igaz. Tudom, szeretlek és hiányzol. Soha nem kell más. Te vagy a végtelen szerelmem. Sok puszi. Szeretnék egy kedves dallal kedveskedni szerelmemnek és barátainak. Hát akkor szóljon sok szeretettel Petrik Sanyinak Horváth Vikus kérésére egy kedves dal, ami most legyen Lorenzótól a Benned megtaláltam, és hogyha írtok nekem ilyen szerelmes üzeneteket, amiket továbbítanom kell, akkor én magamtól úgy fogom automatikusan beolvasni, mintha Nihán beszélgetne Ezellel, vagy Kemállal, vagy tudja már a jóisten, hogy kivel. Minden esetre most sok szeretettel jöjjön akkor Lorenzo.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságokat minden hétköznap 3-tól 6-ig itt a 100.3 Rádió Dikken, és még akkor is, hogyha az a hétköznap éppen egy ünnepnapra esik. Tudom, hogy Magyarország teljes mértékben megáll március 15-én, augusztus 20-án, vagy nem tudom, bármilyen pirosbetűs ünnepen, rám akkor is lehet ugyanúgy számítani, ha és amennyiben az a nap éppen hétköznapra esik. Most viszont, mivel egy átlagos hétköznap van, és 3-tól 6-ig tart a műsor, teljesítek egy újabb kívánságot, melyet Norbitól kaptam nem olyan régen, így szól. Szia Csabi, Norbi vagyok, és szeretnék kérni egy számot a testvéremnek, Zsoltinak. Hamarosan megyek érte a munkahelyére, és szereti az egész család. Köszönöm szépen, hogyha beolvasod. Ha lehet, akkor valami jó dalt, de rád bízom. Na hát akkor, hogyha jó dal kell, akkor legyen Mário és Ferike duettje, a Kimaradás. Szerintem ez egy tipikus ilyen pasis dal, hogyha lehet így fogalmazni. Természetesen gender semlegesen próbálok választani dalt, hogy biztos senki ne sértődjön meg, de Norbi küldi Zsoltinak, úgyhogy ilyen csajos zene ez biztos nem lehet. Ettől pasisabb dal szerintem meg így a közelmúltban nem is nagyon jött még ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Mai Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: ne sajnál. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Útszűkületen kell áthajtani a Jókai Mór utcában kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, illetve az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, mint a kettő irányban. A Fóti úton a Váci út felé, a Zombori utca után, illetve a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál is útszűkület nehezíti a közlekedést, illetve sávlezárásra kell számítani a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt pontosabban. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. A Budaörsi úton a Villányi út előtt egy buszsávot alakítottak ki rövidebb szakaszon, a közösségi közlekedés segítése értekében, viszont mindenki más megszívja arrafelé, úgyhogy ha lehet, akkor kerüljetek. Félpályás lezárásra kell készülni az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, illetve útszűkületen kell áthajtani az Énekes utcában a Fő út előtt. Le van zárva az Ügyész utca, illetve a belső sáv nem járható az Örsvezér téren a Füredi utca előtt, és az Örömi utat pedig lezárták kifelé a Szentendrei út után, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban, mi magyarok annyira nem nagyon tudunk vezetni, úgyhogy figyeljünk oda, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön gyakran zavarhatják meg felhők a napocskát, és hát napközben egy-egy futó zápor előjöhet. Az én térségemben például a szélvédőn 4 darab esőcseppet számoltam össze, viszont este azért majd érkezik egy front, és több helyen lehet majd zápor, illetve zivatar. Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, de a csapadékok környezetében erős és viharos széllökésekre is számítani kell, délután pedig 30 fok körül vár a csúcs hőmérséklet, úgyhogy mindenki vonja le a következtetéseket azzal kapcsolatban, hogy kinek mennyire jó a mai időjárás.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A legújabb előrejelzési modellek alapján idén enyhébb és csapadékosabb tél valószínűsíthető Magyarországon. A következő hónapokban a csendes óceán térségében kialakuló erős El Niño, valamint a pozitív indiai diphólus közvetve befolyásolhatja Európa, így Magyarország időjárását is. Az aktuális időjárási modellek azt mutatják, hogy a két fenti jelenség következtében Európában gyakoribbá válhatnak a nyugati áramlások, ami hazánkban az átlagosnál enyhébb, ugyanakkor csapadékosabb telet eredményezhet. A több csapadék azonban nem feltétlenül jelent több havat. A téli időszakban idén az átlagosnál magasabb hőmérsékletre lehet számítani, így a csapadék jelentős része a síkvidéki területeken eső formájában hullhat. Tartósabb havazásra pedig inkább csak a magasabban fekvő régiókban lehet majd számítani. Nagyobb havazások elsősorban természetesen a hegyvidéki tájakon és inkább Európa északi részén lesznek várhatóak a telet illetően. El Niño-nak nevezzük a csendes óceáni trópusi térségben időszakosan kialakuló természetes felmelegedési folyamatot, amely nem csak lokális szinten nyomja rá a bélyegét az időjárásra. Mivel a légkör globális működését is befolyásolhatja, hatásai több ezer kilométerrel arrébb is érezhetőek. Miközben egyes térségekben szárazságot és erdőtüzeket okoz, más helyeken jelentős mennyiségű csapadékot, áradásokat és trópusi viharokat hozhat magával. Ez az El Niño. A folyamat a csendes óceán óceán felszíni vizeinek szokatlan felmelegedésével függ össze, amely a trópusi viharok és hurrikánok aktivitását is befolyásolja. Az El Niño révén a globális átlag hőmérséklet is megemelkedhet, mivel az óceánokban tárolt hő egy része a légkörbe kerül. Bár egyre többször hallani a Super El Niño kifejezést, ez valójában nem hivatalos tudományos kategória. A szakértők általában annak kapcsán használják ezt a kifejezést, hogy a trópusi csendes óceán felszíni vizeinek felmelegedése az általános El Niño eseményekhez képest rendkívüli mértékkel tér el. A jelenség nem csak az időjárásra van hatással, pusztító aszályok, áradások és szélsőséges időjárási események, valamint mezőgazdasági és kereskedelmi következményei is lehetnek világszerte, például az élelmiszer árakon keresztül. Már őszinte leszek, hogyha mondjuk, nem tudom, csak egy példa, mondjuk januárban legyártottak egy csomag virslit, és mondjuk augusztusban nagyon nagy aszály van, akkor az tehát nem értem, hogy hogy befolyásolja a februárban legyártott élelmiszert augusztusban valami. Nekem ez kicsit magas, és nagyon ilyen, kicsit ilyen hína jellegű már, illetve még annyi hozzáfűzni valóm lenne ehhez a cikkhez, hogy igazából tök mindegy, mit olvas be az ember, tök mindegy, mit ír ki a telefon az időjárást illet. Ha dagály van és árvíz, akkor az a baj, ugye 2024-be, ha aszály van és szárasság, akkor az a baj, ugye 2026-ba, ha tél van és térdig ér a hó, akkor az a probléma, ha pedig nyár van és 42 fok van, akkor meg az a probléma. Tehát így is úgy is lesz valami probléma, igazából a fájdalom elkerülhetetlen, a szenvedés pedig már opcionális.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Díjbe.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Sajnos elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy kötelezettségem van arra, hogy elköszönjek tőletek és lezárjam a mai műsort, hiszen én csak hétköznaponta 3-tól 6-ig teljesítem a zenei kívánságokat, és el is érkeztünk már a mai nap végéhez, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak ezt a rengeteg SMS-t, illetve betelefonálást. Én elbúcsúzom, legközelebb holnap délután 3-kor találkozunk, viszont én addig is kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ha dolgozik, ha pihen, ha elszik, ha alszik, ha lefekszik és járkál, tök mindegy. Mindenkinek minden jót kívánok. Aranyszemekkel, a Király Family-vel, valamint Érdi babával búcsúzom tőletek. Holnap várok vissza mindenkit sok szeretettel. Addig meg hatalmas puszi és ölelés. Sziasztok! Deble!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
3: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
4: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
3: Igen.
4: Nem, csak simán nak.
3: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityúvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány főzőversenyek jelentősége és hatásai. A cigány főzőversenyek az elmúlt években egyre több közösségi rendezvény fontos részévé váltak. Ezek az események nem csupán arról szólnak, hogy ki készíti el a legfinomabb ételt, hanem sokkal többről. Hagyományőrzésről, családról, közösségről, összetartozásról és a cigány gasztronikai kultúra bemutatásáról. A közös főzés olyan élmény, amely képes összehozni az embereket, miközben lehetőséget ad arra is, hogy a régi receptek és elkészítési módok tovább éljenek. A cigány konyha rendkívül sokszínű. Ahogyan a cigány közösségek életmódja és hagyományai is különbözőek lehetnek, úgy az ételek között is nagy eltérések figyelhetők meg. Sok családban generációról generációra öröklődnek bizonyos receptek. Egy étel elkészítésének módja gyakran nem található meg szakácskönyvekben, hanem a nagymamától, édesanyjától vagy más családtagtól tanulható meg. A főzőversenyek ezért kiváló alkalmat teremtenek arra, hogy ezek a családi és közösségi hagyományok mások számára is láthatóvá váljanak. A főzőversenyek egyik legfontosabb értéke a közösségépítés. A csapatok általában együtt készítik az ételeket, valaki előkészíti a hozzávalókat, más tüzet rak, más főz vagy éppen fűszerez. A munka közben beszélgetés, nevetés és történetmesélés alakul ki, így a főzés nem egyszerű feladat, hanem közös program lesz. Gyakran az idősebbek és a fiatalabbak is együtt dolgoznak, amik különösen fontos a hagyományok továbbadásában. A főzőversenyeken nem csak az ételek, hanem az emberi történetek is fontos szerepet kapnak. Egy-egy recepthez gyakran emlékek kapcsolódnak, családi ünnepek, gyerekkori élmények, lakodalmak vagy összejövetelek, vagy a nagyszülők konyhája. Amikor valaki elkészít egy régi családi ételt, tulajdonképpen egy darabot is megőriz a saját múltjából. Ezért a gasztronómia az identitás kifejezésének egyik formája is lehet. A cigány főzőversenyek a fiatalabb generáció számára is fontosak. A mai világban sok hagyomány könnyen háttérbe szorulhat, ezért különösen értékes, ha a gyermekek és a fiatalok nem csak hallanak a régi ételekről, hanem személyesen is részt vesznek az elkészítésben. Megtanulhatják, hogyan készítették ugyanazt az ételt a szüleik vagy a nagyszüleik, milyen alapanyagokat használtak, és miért volt fontos egy-egy étel bizonyos alkalmakkor. A verseny ugyanakkor egészséges izgalmat teremt, a résztvevők igyekeznek megmutatni a tudásukat, kreativitásukat és a főző tehetségüket. A zsűri értékelheti az ételek ízét, megjelenését, elkészítését és akár az ötletességet is. Mégsem feltétlenül a győzelem a legfontosabb, sok esetben maga a részvétel, a találkozás és a közös élmény jelentheti a legnagyobb értéket.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Sziasztok, Borúk Szabina vagyok, és ma is várom sokatoknak a jelentkezését, vagy az SMS-ét, méghozzá itt a Dik Rádión keresztül, 100.3 Rádió Dik, de közben tudtok hallgatni a TikTokomon keresztül is, és ott is tudtok kommentelni, és üzenni mindenkinek, aki számotokra fontos. Úgyhogy ma is tartsatok velem.

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: A következő dalt Reni szeretnék küldeni sok-sok szeretettel Csabinak. Nagyon szereti őt, és várja haza. Remélem, hogy minél korábban együtt lesztek, hadd szóljon hát akkor a szerelmeseknek a következő zene.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Következő zenét Balogh László küldi, méghozzá az anyukájának szeretettel. Köszönöm mindent neked, drága mamám, anyám, drágaságom, te vagy a mindenem, és remélem, hogy erős leszel, bár most nem vagyok veled, de mindig rád gondolok. Nagyon kedves vagy, hogy ezt leírtad nekem, ugyanis mindig meghatódom, mikor ilyeneket olvasok. Engem is a mamám nevelt föl, és nagyon remélem, hogy becsülitek és szeretitek egymást, és tényleg értékeled, hogy mi mindent meg tud tenni az anyukája, mamája az emberért, úgyhogy én azt mondom, hogy a családra nagyon figyeljünk, mert nagyon rövid az élet, és becsüljük meg egymást. Hadd szóljon hát a következő dal.
2: Hát hidd el.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: neked. Rádiódik.
1: A következő zenét szeretnék küldeni Lili, méghozzá Józsinak, sok-sok szeretettel. Ránk bízza a zeneválasztást, úgyhogy maradjatok velem.

0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél a kormányfő szerint. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést a közlekedési és beruházási miniszter szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét is. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Közölte azt is, hogy 10 évvel ezelőtt nagyjából 6 évet kellett egy új lakásért dolgozni, ma viszont már 7-et. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépíthessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban Budapesten egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhelybeszélgetést szerveztek. Az egyeztetéseken egyebek mellett az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és az oktatásmódszertan témáiról beszéltek. Jól halad az új lakószoda felújítás a Rákos mentén, a létesítmény várhatóan szeptember közepén nyithat meg újra. Az úszoda rész az új lakstrand szezonális megnyitásával egy időben zárt be a munkálatok miatt. Jelenleg az ablakokat és a nyílászárókat cserélik, ami a beruházás egyik legjelentősebb része. Ezt követően lerakják az új burkolatot, mivel a régi már elősen elhasználódott. Az épületben teljes tisztasági festést is végeznek. Horváth Tamás polgármester közölte, minden erővel azon dolgoznak, hogy a felújítás határidőre elkészüljön. A vendégeket a tervek szerint ősszel egy megszépült és korszerű buszoda fogadja majd. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportál elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható, a szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartóssá. Például a legforróbb 2024-es nyáron a kánikula 3 hete alatt országszerte csak nem 20%-os többlet halálozást regisztráltak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.

0: Rádió Di.
1: Orsos Krisztit szeretnék küldeni a lányának, Nikinek a következő dalt, hogyha lehet, akkor Florence Salamtól, mert ő is nagyon szereti a Manele zenét, úgy, mint ahogyan te, Szabina. Hú, hát nagyon aranyos vagy, és ennek örülök, mert ez azt jelenti, hogy van értelme annak, hogy van Hájde műsorunk a Dik Televízión, meg hogy nyomatjuk nektek a Balkán zenei műsort, hiszen tudjátok, hogy a Manele az valójában cigányzene, Törökországból csentük egyébként ezeket a Balkán dallamokat, és hát roma emberek több országnak a pontjairól valójában űzik ezt a mesterséget, többek között a Balkán országokra próbálok most ilyenkor nyilván világítani. Szóval Bulgáriába, Törökországba, Romániába, és hát nagyon-nagyon sok különböző országokba is tolják a Manele zenét, egyre többen egyébként hazánkba is, és hogyha nézitek az én videóklipjeimet, akkor abba is leginkább Balkán zene eredetű Manele szól, hogyha észrevettétek a legtöbb dalban. Azért, mert nekem ez a szívemhez közel álló zenei stílus, de természetesen mindenevők vagyunk, úgyhogy ebben a műsorban minden zene is le lesz játszva, ma is tartsatok velem!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Lakatos Rómeó küldi a következő zenét, hogy induljon el a buli. Nagyon jó a műsor, éppen vezetek és titeket hallgatlak. Kedves vagy, jó utat, és az útra mindenféleképp, és a vezetésre nagyon figyelj, de azért szeretném, hogy a hangulódva utaznál, és akkor hagyd szóljon a következő dal. Legyen a menni kell, ha már utazol.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Sajnos lejárt a műsoridő, kedvesseim, de közben a social fiókokon tartsatok velünk az Instán, a TikTokon és a Facebookon keresztül, és nézzétek a Dik TV-t, miközben esetleg megy a Dik Rádió. Na, csókolak benneteket, sziasztok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány főzőversenyek jelentősége és hatásai. A cigány főzőversenyek az elmúlt években egyre több közösségi rendezvény fontos részévé váltak. Ezek az események nem csupán arról szólnak, hogy ki készíti el a legfinomabb ételt, hanem sokkal többről. Hagyományőrzésről, családról, közösségről, összetartozásról és a cigány gasztronikai kultúra bemutatásáról. A közös főzés olyan élmény, amely képes összehozni az embereket, miközben lehetőséget ad arra is, hogy a régi receptek és elkészítési módok tovább éljenek. A cigány konyha rendkívül sokszínű. Ahogyan a cigány közösségek életmódja és hagyományai is különbözőek lehetnek, úgy az ételek között is nagy eltérések figyelhetők meg. Sok családban generációról generációra öröklődnek bizonyos receptek. Egy étel elkészítésének módja gyakran nem található meg szakácskönyvekben, hanem a nagymamától, édesanyjától vagy más családtagtól tanulható meg. A főzőversenyek ezért kiváló alkalmat teremtenek arra, hogy ezek a családi és közösségi hagyományok mások számára is láthatóvá váljanak. A főzőversenyek egyik legfontosabb értéke a közösségépítés. A csapatok általában együtt készítik az ételeket, valaki előkészíti a hozzávalókat, más tüzet rak, más főz vagy éppen fűszerez. A munka közben beszélgetés, nevetés és történetmesélés alakul ki, így a főzés nem egyszerű feladat, hanem közös program lesz. Gyakran az idősebbek és a fiatalabbak is együtt dolgoznak, amik különösen fontos a hagyományok továbbadásában. A főzőversenyeken nem csak az ételek, hanem az emberi történetek is fontos szerepet kapnak. Egy-egy recepthez gyakran emlékek kapcsolódnak, családi ünnepek, gyerekkori élmények, lakodalmak vagy összejövetelek, vagy a nagyszülők konyhája. Amikor valaki elkészít egy régi családi ételt, tulajdonképpen egy darabot is megőriz a saját múltjából. Ezért a gasztronómia az identitás kifejezésének egyik formája is lehet. A cigány főzőversenyek a fiatalabb generáció számára is fontosak. A mai világban sok hagyomány könnyen háttérbe szorulhat, ezért különösen értékes, ha a gyermekek és a fiatalok nem csak hallanak a régi ételekről, hanem személyesen is részt vesznek az elkészítésben. Megtanulhatják, hogyan készítették ugyanazt az ételt a szüleik vagy a nagyszüleik, milyen alapanyagokat használtak, és miért volt fontos egy-egy étel bizonyos alkalmakkor. A verseny ugyanakkor egészséges izgalmat teremt, a résztvevők igyekeznek megmutatni a tudásukat, kreativitásukat és a főző tehetségüket. A zsűri értékelheti az ételek ízét, megjelenését, elkészítését és akár az ötletességet is. Mégsem feltétlenül a győzelem a legfontosabb, sok esetben maga a részvétel, a találkozás és a közös élmény jelentheti a legnagyobb értéket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
5: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 17-e hétfő van, és 20 óra múlt. Ez pedig itt a Romaszalon hétfői hűsítője. Na de a hallgatók tudhatják már, hogy nem vagyok egyedül ilyenkor a stúdióban, hanem itt van velem műsorvezető kollégám, dr. Soki András is.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Anna, mindig öröm veled beszélgetni itt a hétfői hűsítőben.
5: Na, majd kíváncsi vagyok, hogy milyen új tippjeid, ötleteid lesznek ezen az estén, mert hogy így augusztus közepén két fantasztikus dolog történt. Az egyik az, hogy végre tényleg leült egy picit a levegő. Tehát azt hiszem ez az első olyan nap a nagy kánikulák után, amikor egy picit nyugodtabb, vagy hogy is meg kellemesebb a hőmérséklet, ugye?
6: Hát nézőpont kérdése. Én egyébként szerettem a meleget, és viszonylag jól viselem, úgyhogy én elbírtam volna viselni még azért egy pár nap melegebb időt.
5: Nekem meg ez volt az utolsó utáni pillanat, amikor azt mondom, hogy könyörgöm egy kicsit, egy pici levegőért, és az jutott eszembe ebben a kis lélegzetben, hogy itt az ideje, ahogy ránéztem a naptárra, a nyárvégi teendőinket elkezdeni. Úgyhogy ezen az estén olyan praktikus tippekkel fogunk megérkezni, mi az, amit érdemes augusztus közepén már beprogramozni. Igazából nekem az jutott eszembe, hogy addig, amíg lesznek napsütéses órák, én szeretem ilyenkor átmosni majd az őszi dzsekiket, hiába tisztán tettem el, azért az a majd egy év, vagy több mint fél év, az azért megérződik a ruhákon, hiába van szekrényben. Én szeretem frissen kimosni, öblíteni, és megszáradjon a napon. Úgyhogy erről jutott az eszembe, hogy beszéljünk ilyen dolgokról majd, hogy mit érdemes ilyenkor előszedni, hogyan készüljünk a szeptemberre, nyilván ebben van iskolakezdés, illetve az évszakváltásnak a következményei. Nem tudom, nálatok megszokott történni ezt, te így férfiként érzékeled, hogy a feleséged elkezd ilyen háromszoros munkát végezni, elkezd készülni az őszre?
6: Valamit azért én is tapasztalok már ebből, de én ilyenkor kezdek el általában pánikba esni.
5: Mert hogy?
6: Tudod, tehát, hogy itt az augusztus közepén érzem azt, hogy ajjaj, mindjárt itt az augusztus 20-a.
5: Igen.
6: És augusztus 20 után már nem olyan a hőmérséklet, mint amilyen szokott lenni előtt. Tehát, mint ahogy mondtam is az előbb, én szeretem a meleget, nyár van, én szeretem ezt kiélvezni. És érzem, hogy úristen, már csak egy pár nap van.
5: Bizonyám.
6: És itt a hideg.
5: Hát azért nem lesz hideg. Szerintem még szeptember végéig nagyon sokszor lesz egyébként meleg.
6: Na jó, oké, de én a strandidőre gondolok, tudod? Tehát, hogy pánikba esek. És ezért most az utóbbi napokban többször is voltunk a strandon Andriskámmal is, a kisfiammal, aki most 2 éves, és nagyon imádja egyébként a strandot, úgyhogy ebből kifolyólag most strandoztunk egy párat. És ez az egyik. A másik pedig az, hogy érzem, hogy úristen, nem sokára itt az iskola kezdés. Ugyebár tanárként nekem az a szerencsés helyzet áll ilyenkor elő, hogy egyszerre vehetem ki az összes szabadságomat, amit nyáron, illetve amit egész évben spórolok. Úgyhogy nekem a nyári szünet az egészen hosszú szokott ilyenkor lenni, és érzem, hogy mindjárt itt a munka megint, és akkor már nincsen több szünet, tudod? Hát itt igen. A szeptember 1-e, és akkor tanítás, egyre kevesebbet lehetek a kisfiammal, úgyhogy ilyenkor most éppen próbálok vele minél többet lenni. Ma is ez volt, hogy hú, mindjárt itt a szeptember, gyere Andriska, játszunk egy picit még, mert aztán már nem tudok vele annyit.
5: Igen, tényleg lenni, az utolsó hajrában vagyunk. Igen, és mondom, engem megmosolyogtak a barátném, hogy én most már belekezdek akkor hamarosan a nyárvégi nagy takarításba, de én úgy vagyok vele, hogyha jön ez a hatalmas változás, aminek egyébként én nagyon örülök, én őszimádó vagyok, de hogy mégis hiába örülök neki, valahogy ez egy nagy változás, többet leszünk otthon, a lakásban. Tehát otthon kell most olyanná tenni a környezetemet, ami pótolja azt, hogy nem tudok annyit kimozdulni, tervezni, strandra menni például.
6: Igen,
5: szóval
6: igen.
5: Valahogy ilyenkor barátságosabbá teszem a lakást. Például visszakerülnek olyan szőnyegek, amiket én nyáron nem használok, mert nem tartom fontosnak, nem tudom, más van-e így?
6: Van ez... ilyen, hogy kidobod nyára a szőnyeget.
5: Jaj, nem dobom ki. Szépen feltekerem, és elteszem. Mert a nyár az pont az az évszak, amikor leszaladok egy kis fagyér, valaki, családtag, vagy egy kis üdítél, vagy valami, tehát a papucs, meg a cipő, úgy valahogy mindig elől van. Vagy nem keveredik bele az előszoba szekrénybe, tudod? És én meg akkor nem szeretem, ha kint vannak a világos színű szőnyek, hanem akkor feltekerem. És ha jön az ősz, akkor utána, most nálunk szeptember 1-től megint rend van. Tehát mindenki vegye le a cipőjét, vigyázzatok a szőnyeg, mindenki azonnal vegyen otthoni ruhát. Ugye nyáron könnyű azt megoldani, hogy beesnek az ajtón, hú, de meleg vagy, van izzadok, ide a ventilátort, ide a vizet, leül a nappaliba, úgy, ahogy van. Hát ugye ősszel, télen ezt nem lehet megoldani, mert az ember bejön az ajtón, leveszi a kabátját, én mindig leveszem az utcai ruhámat azonnal, de tényleg akkor is, hogyha már egy órája szeretnék mosdóba menni, hogy én addig semmit, amíg az utcai ruhát le nem veszem, és nem veszek fel egy otthoni ruhát, ami egy ilyen pizsamaszerű, könnyű ruhácska, és nálunk ilyenkor könnyebb már utána tartani a tisztaságot, emiatt a ruhaváltás miatt, és akkor ilyenkor visszakerülnek a szőnyegek, díszpárnák, amit nyáron, tudod, amikor beülnek az ágyba, ilyen egy bödön fagylaltal, amit most vettek ki a hűtőből, és csöpög belőle a jeges víz, érted? Uh-huh. Szóval azért lazább az ember nyáron, én azt gondolom. Te a fagyit eszel ágyban, nem?
6: Most leszoktam a fagylaltról az idén, úgyhogy...
5: Igen?
6: Valahogy a fogyókúrával nem jön össze a fagylalt. Úgyhogy ja, természetesen nem, azért nem lehet kihagyni teljesen, tehát azért egy picit kell, de azért csak módjával. De viszont a ruhaváltás, azok nálunk is benne vannak, nálam is természetesen, de nem feltétlenül úgy, ahogy gondolnád. Tehát én így nyár végén nem az őszi ruhákat vásárolgatom, hanem a jövő nyárit.
5: Jó, hogy te vásárolgatsz. Ez nagyon jó. Hát igen, mert olcsó.
6: Persze, tehát hogy én próbálok egy kicsit spórolni, és most veszem meg ilyenkor azokat, amik feltehetőleg jövőre azért még jók lesznek rám, és nagyon tetszik, és érdemes lenne már esetleg egy új rövidnadrágot beszerezni, hát akkor most beszerzem.
5: Tényleg, tudod? Ez is nagyon jó ötlet.
6: És hát azért még ki lehet használni azt a rövidnadrágot még az idén is.
5: Hát persze, de ez tényleg nagyon praktikus dolog. Én például ezerszer megbántam már, hogy így márciusban, amikor nagyon jó minőségű csizmákat, fillérekért árultak, és akkor ott 5-6-szor visszakanyarodtam, hogy de meg kéne venni, de most kérem meg. És akkor a végén ott hagytam, és nem is csak az, hogy majd megint drágább lesz, hanem hogy nem lesz. Uh-huh. Mert hogy kicserélik a kollekciót, új jön, és utána soha többet nem találom. Uh-huh. Amúgy tényleg ez egy aranyszabály. Valamit látunk, megvan rá a pénzünk, és tudjuk, hogy nagyon kell. Meg kell venni. Tehát ez
6: tényleg?
5: Én ezt ennyi év után...
6: Tényleg? Ne haragudj, határozottan
5: ellenzem. Én ezt ennyi év után is mondogatom magamnak, és képzeld el visszatérő álmaim azok a cuccok, amiket nem vettem meg. És tök nem volt értelme, hogy miért nem vettem meg. És utána az fáj, de mondják, hogy az ember az bánja meg, amit nem tett meg, tudod. Te miért ellenzed ezt?
6: Én azt gondolom, hogy amikor van egy ilyen intuíciónk, hogy ezt azonnal meg kell venni, ez pár órán belül elmúlna.
5: Tehát legalábbis azt gondolod, hogy ez egy impulzusvásárlás. Na jó, de figyelj, amikor le van értékelve egy 80 ezer forintos csizma 12-re, és szereted is, kényelmes is, jó a lábadra, szerintem az nem impulzusvásárlás.
6: Az nem, de arra vártál,
5: igen,
6: hogy azt leértékelj.
5: Vagy el se tudtam képzelni. Tudod?
6: Tehát legtöbb esetben azért ezekre mondjuk vár az ember, mert kinéztem egy jó kis, nem tudom, pólót, és hú, de drága. Na jó, megvárom, míg leértékeli.
5: Igen, és lefogják. És
6: lefogják, persze, és tudod mit? Maradni fog.
5: Ugye?
6: És akkor sokkal olcsóbban meg tudom vásárolni, tehát kicsit másként állok a kérdésekhez. Úgyhogy én mindig ilyenkor a nyári cuccaimat azt augusztusban szoktam megvásárolni.
5: De jó.
6: Augusztus elején. Most is így voltam vele, kinéztem még nyár elején pár pólót. Jó, nyilván, tehát amikor szükség van rá, akkor megveszi az ember, de ha nincs rá szüksége...
5: Csak nagyon tetszik.
6: Csak nagyon tetszik. Hát, ha egy hét után is egyébként meg akarom venni, akkor megveszem.
5: Igen.
6: Mert akkor az már nem impulzus
5: vásárlás. Adsz neki időt.
6: Így van, át kell gondolni. Sőt, bemegyek még több boltba, tehát én ilyen tudományosan felmérem a terepet, tudod, hogy akkor megnézem, hogy milyen boltba, milyen
5: készlet található. Férfiak, mire rá nem érnek.
6: Borzasztó, érted? Ugye?
5: Férfiak, mire rá, bemegy több boltba.
6: De egyébként nem szeretek vásárolni, mert nem tudom neked őszintén, nem.
5: De ezt tetszik, hogy spórolni.
6: A cipővásárlás, meg aztán az a vége.
5: Tényleg?
6: Attól teljesen végem van. Habár most először úgy vásároltam tudatosan, főleg sportcipőt, hogy nem csak, hogy rákerestem az árukészletre, hanem kinéztem egy bizonyos márkát. Kinéztem, hogy annak a márkának milyen típusú cipői vannak, és hogy nekem pontosan abból is melyik modell kellene az én lábamhoz, vagy az én tehát, hogy mire szeretném majd használni.
5: Igen.
6: Pontosan. Igen, igen, igen, igen. Tehát hosszabb sétákhoz.
5: És mondjuk. Ezek így bejönnek?
6: Hát figyelj, olyan cipőt vettem az idén, hogy pff. És persze megvártam, míg leárazzák egyébként, tehát, hogy tudom én, mondjuk nagyjából egy 30%-ot még le tudtam belőle faragni, így is, és pontosan utána néztem, hogy az a modell, hol látható, hol a legolcsóbb, úgyhogy én nagyon tudatosan vásároltam ebből a telkitemben. Sőt, kértem az AI segítségét is.
5: Tényleg?
6: Tudod, mindent megkérdezek tőle.
5: Szerintem mindenki, de egyébként nem vagy vele egyedül. A vásárlási kultúránkhoz nagyon is hozzátartozik az, hogy a különböző leértékeléseket figyeljük, és azokat kihasználjuk, hát nyilván.
6: De a különböző leértékelésektől, hát én nem vagyok odáig ezekért, tudod? Mert az, hogy mindenhova ki van írva, az, hogy mínusz, nem tudom, 20%, mínusz 50, mínusz 70, és akkor picibe az, hogy akár, tudod?
5: Ja, igen?
6: Hát
5: boltja válogatja.
6: Nem, engem ezzel nem csalnak be.
5: De figyelj, bemész, úgyis látod, hogy mennyivel van leértékelve, nem?
6: De még az se érdekel, hogy mennyivel van leértékelve, mert hogyha fölárazzák, és akkor utána leértékelik, na nem, szóval azért
5: hidd
6: ezek a manipulációk, tudod?
5: Pontosan tudjuk, mennyibe került a nyár elején az a cucc, hidd el. Hogy te tudod a pólóról.
6: Na jó, a nyár elejé az oké, tehát hogy a nyár elejé meg a nyár végé. Az rendben van, de amikor úgy indul már a nyár elején, hogy már akciós.
5: Már akciós, az már nagyon... Ah. Hát érdemes tényleg ránézni az AI-tól megkérdezni, mert ugye azt említetted, hogy valóban ez egy akciós árnak számít ez, mert hogy általában nemzetközi termékek vannak mindenfelé, most már tényleg mindenhol ugyanazokat a cégeket találod a nagyvilágban. Most nem mondom, hogy nincsenek különlegesek, de azért nagy általánosság. Amúgy a cipővel idén én is nagyon jól jártam. Nagyon menő voltam, mert teljesen véletlenül, de tényleg, Isten látja lelkem, nem tudtam, hogy megveszem a nyár legdivatosabb ilyen egészségügyi

0: hogy egyenes legyen, sok öblítő, hogy ne kelljen levasalnom, mert utálok vasalni, és úgy, hogy megszárad kint a friss levegőn, úgy válfával megy a szekrénybe. Nos, akkor a szekrényem nincs, hogy a téli, az őszi, tavaszi, nyári ruha mind elférjen szépen a válfán, hogy ne gyűrödjön. Ezért nyár elején én bedobozolom az összes téli ruhát, cipő, pulcsi, nadrág, vastag harisnya, sapka, dzseki, minden megy, és akkor ilyenkor kicserélem majd szépen lassan. Most ezért is nagyon fontos nálam ilyenkor egy nagyon jó mosás, ugyanúgy megy ki a napra a dzseki, épp már túl vagyok egy-két dzsekin. Kihasználtam ezt a nagy meleget. Szerintem fontos, volt, amikor késő jöttem rá, és szakadó esőbe jutott eszembe, hogy át kéne öblíteni őket, és az nagyon kellemetlen, mert nem szárad.
1: Nem, persze, persze. Ez a dobozolás egyébként, ez jó ötlet. Ezt mi is csináljuk.
0: Igen.
1: És sokkal több hely van akkor így a szekrénybe, tudod? Tehát, hogy az el van pakolva a téli ruha, és akkor most éppen a nyáriak vannak elől.
0: Igen.
1: Persze.
0: Hát lassan le kell cserélni sajnos.
1: Hát cserélni.
0: Pedig olyan, mint a most lett volna tavasz.
1: Jaj, ne is mondd, ezért mondom, pánikba esek mindig így augusztus közepén, hogy már itt a vége.
0: Szerinted azért rohan ilyenkor az idő, mert jól telt? Van abban valami igazság?
1: Hát az igazság, hogy még szeretném kihúzni ezt a nyarat egy kicsit, tudod? Hát, hogy még egy picit, még hosszabb
0: legyen.
1: Jó, hát
0: legyen. Van még két még hét, figyelj.
1: Jaj, ez annyira kevés. Ne is mondd. Aztán készülhetünk az iskolára. Hát nyilván be kellene vásárolni mondjuk gyerekeknek tanszereket, hogyha éppen iskolás gyermekeink vannak. Én is egyébként ilyenkor beszoktam vásárolni különleges ceruzákat magamnak, hiszen szeretik a gyerekek, hogyha én is olyan ceruzákat használok, amik tényleg például ugyanolyan színű a fa része, mint a
0: hegye. A hegye,
1: igen.
0: Neked ezt tetszik.
1: Ezt én is nagyon szeretem, igen. Tehát, hogy ezek ilyen kicsit igényesebb is, meg olyan művészi, tudod? Tehát, hogy meg hát be kell szerezni néhány zongorás ceruzát, néhány kottafejes füzetet, vagy hasonló dolgokat.
0: Egyébként azoknak, akiknek kisgyermekeik vannak, ilyenkor már érdemes hangulatossá tenni azokat a helyeket, ahol most sajnos több időt fognak tölteni az időjárás miatt, például azt a részt, ahol tanulnak, vagy azt a részt, ahol majd tudnak bent játszani. Ilyenkor egy picit át lehet nézni, szerintem a társasjátékok, melyik amelyiket már kinőtte, azt el lehet rakni, mert már nem a korosztálynak megfelelő, illetve azt a részt, ahol tanulni fog, jó-e ott megvizsgálni a világítást, kicsit fel lehet dobni pár új díszítő elemmel, pár kis játékkal, úgyhogy erre is érdemes ilyenkor odafigyelni, hogy zökkenőmentesebb legyen az átmenet a strandról, udvarról, hegymászásról, stb. A benti szobai életbe, illetve még ajánljuk a klímafertőtlenítést. Erről te tudsz beszélni, mert nekem nincs klímám.
1: Ne is mondd, legutóbb hívtunk egy klímafertőtlenítőt, darabokra szedte a klímát, és persze utána nem tudta összerakni rendesen, úgyhogy...
0: Nem.
1: Elhatároztam, hogy legközelebb én magam fogom megcsinálni.
0: Jézus, úgyhogy, Mária!
1: Hát, de amikor valaki fordítva teszi vissza a kijelzőt...
0: Jaj! És de működik, egyszer, nem?
1: Hát egyébként el is rontotta a lapátokat, de hát ez apróság. Tehát,
0: nagyon jó.
1: Ha ilyen tényleg szakembereket hív az ember, akkor azért nem árt utána nézni, hogy milyen ajánlása van. Na de visszatérve, tehát valóban klímafertőtlenítés egyébként tényleg nagyon fontos így a pollen szezon után, bár mindig ezek aktuálisak, ezek a kérdések, de az autót is egyébként ilyenkor meg szoktam csinálni, persze, meg hát a klímát. Egyébként, ami fontos, a kert. Habár nekünk nincs kertünk, nekünk erkélyünk van, fantasztikus erkély, imádom, nagyon szeretem.
0: Tele van növényekkel, gondolom.
1: Nem, az idén füvet idén tettünk nem. Le.
0: Jaj, de jó.
1: Műfüvet, tudod?
0: Jaj, értem.
1: És akkor arra tettük a kisbabának, a gyereknek a kis házát, de hát most akkor lassan fel kell csavarni.
0: Igen, mindenhol szép
1: összerakni
0: kell nézni.
1: A kis kerti házat, és aztán szépen ezeket elpakolni, fölvenni a füvet, hát akkor muszáj, hogy akkor... tő legyen lent, mert hát azért, hogyha elázik, akkor az nem fogjuk tenni neki, ez biztos. Úgyhogy át kell alakítani a kertet. De amíg volt kertünk, mert egy időben volt egy kis közösségi kertünk is, tudod?
0: Igen, emlékszem rá.
1: Igen, mert a belvárosban nem nagyon nehezen elérhető, ugyebár egy kertrészecske, de van ott a környékünkön, 2-3 utcával arrébb, egy közösségi kert, amit nagyon-nagyon szerettem még

0: Liska születése előtt, hiszen most már azért kevesebb időnk van rá, vagy volt rá, és mi kimentünk rendszeresen, hetente legalább egyszer, és akkor ültettünk szezonális növényeket, tudod? És különböző zöldségeket, meg fűszernövényeket. Volt egy-két virág is, de az kevésbé volt jellemző. És nagyon élveztem, hogy lehetett gondozni azt a pici kis kertet, ha bár csak 6 négyzetméter volt, de azzal is azért megszenved az ember időnként. Tehát, hogyha mondjuk fel kell ásni, hát akkor 6 négyzetméter
1: az felásni.
0: Azért abban is elfáll az ember.
1: Te is biztonságban voltak ott a növényeitek?
0: Igen, igen, igen.
1: Mert ez egy közös kert, ugye?
0: Közös kert, igen, és akkor ott ezen a, tudom én, egy ház tömbnyi területen volt 50 kis parcella, fel voltak osztva, és akkor mindenki kapott egy kis részt. Uh-huh. De nagyon jó volt, mert amikor mondjuk egyik héten nem tudtunk kimenni, akkor a szomszéd
1: parcella
0: gondozója, az meglocsolta, igen, sőt, voltak ismerősök is, felhívtuk őket, hogy figyelj, locsold már meg a kertet, vagy nem tudom, csinálj vele valamit. És
1: de
0: akkor,
1: jó.
0: Tehát, és egy nagyon jó kis közösség is kialakult itt ebben a kis kertben. Voltak kis összejövetelek, voltak bográcsozások, meg hasonlók, tehát egy külön élmény, egy külön program. Megvan ennek is az előnye. Valóban nem olyan, mint a saját kert, de nem is biztos, hogy volt olyan fajta hátránya.
1: De kipróbálhatja magát az ember.
0: Igen, igen.
1: Hogyha azt mondja, hogy szeretnék egy telket venni, vagy kiköltözni egy olyan helyre, ahol lehet egy nagyobb kertem, itt kipróbálhatja magát, hogy tényleg alkalmas arra, hogy gondoskodjon 6 négyzetméterről.
0: Így van.
1: Hogy milyen érzés neki az, amikor kibújik az a növény, milyen érzést ad, vagy megerősíti az embert ebben a vágyában, vagy azt mondja, hogy hát ezt nem nekem találták ki, ugye? Mind a kettő előfordul. De ha már növényeknél vagyunk, akkor szorosan kapcsolhatók a rovarok hozzá. Uh-huh. Na most a rovarok nem tűnnek el össze, csak helyet cserélnek. Tehát lesznek kiköltöző rovarok, és beköltözők, illetve akik szeretnének beköltözni. Ezért érdemes megjavítani a sérült szúnyoghálókat a hűvösre vágyó bogarak ellen. Nekem most nagyon aranyosak voltak a rovarok, mert eddig évekig mindig azzal szenvedtünk, hogy amikor 26 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, akkor különösen figyelni kell, hogy nehogy betévegyen egy csótány. És azért az első hetekben mindig egy biztos betévet, aztán mindent újra fúrtunk, újra szigeteltünk, stb. Hát idén nem jöttek, képzeld, a csótányok, de mivel galambok költöztek hozzánk, ezért megjelentek a legyek. Úgyhogy mondta, hogy és azon beszélgettünk éppen otthon, hogy melyik a szerencsésem. Hát a légy is nagyon gusztustalan, meg a csótány is, úgyhogy egyiknek sem örülnék. Úgyhogy én most nagyon várom, hogy hiába írtjuk őket, az a légy, az a szemtelen, mint a piaci légy. Megvan ez a mondás.
0: Igen.
1: És én azon gondolkodtam, hogy ezek biztos, hogy a rekordok könyvébe illő legyek, mert egy normális légy néhány hét alatt meghal. Ezek meg szaporodnak, tehát egyre többen vannak. Úgyhogy én azért várom az őszt, most már ugye a legyek tűnjenek el, mert nagyon idegesítenek most már. Sok gondom van velük.
0: Galambokra visszatérve, tavaly voltak galambjaink, ugyanis volt egy kis hely ott az erkélyen, amit, hát azt hiszem, hogy azt nem tartottuk úgy rendben, mert az ott oda be voltak ilyen festékes dobozok rakva a sarokba, tudod, és hát be költözött egy galambpárocska, és fészket raktak, és
1: jaj,
0: volt három kis
1: az igen
0: tojásocska, és a természetesen azért nem dobtuk ki őket, úgyhogy hagytuk őket kikelni. Na most későn jöttünk rá, hogy hát azért ez
1: ez nem így működik.
0: Nem olyan egyszerű kérdés.
1: Bizonyám.
0: Mert amit hagytak maguk után tavasszal, amikor kiröpültek, hát az nem volt semmi. Ez csak hagyján, de hogy az idén vissza is akartak jönni, hogy hát akkor
1: persze.
0: Megint oda költöznek, de azt már nem hagytuk. Tehát, hogy sajnos most muszáj nekik másik helyet keresni. Nem lehet oda visszajönni most, ahol felnőttek. Tehát,
1: hát
0: hogy
1: igen.
0: Ez egy dolog, hogy egyszer volt kutyám Budavásár, de azt azért nem lehet hagyni.
1: Figyelj, nekem egész nyáron a galambokkal volt bajom, tehát őrületbe kergettek, és nem tudtam megoldani a galambriasztást, mert olyan összegeket mondtak a szakemberek. Borzasztó volt, tehát mind a három ablakomra, amelyik a folyosóra nyílik, van rajta egy, annyira büszke vagyok rá, hogy van ilyen redőnyöm, és annak a redőny tartójára ráültek a galambok, és minden piszakot végig. Mm, tehát volt olyan, hogy kávéztam így a számítógép mellett, és így mellém koppant így a, amit aznap ettek, szóval nagyon elegem volt, és egyik nap, most valamelyik nap, az egyik szomszédom, mert hogy nagyon finom, azt mondta, mert hogy olyan finom marha pörköltel kínáltam őket, tudod, a szomszédok, mi átvisszük egymáshoz, szóval valami finomat, és mondta, hogy na ezért most mellétek. Azonnal felrakja a, mert a garambriasztót megvettem, ez ilyen tüske,
0: igen,
1: és felrakta végre, és olyan boldogok vagyok, hogy kitakarítottunk ott, alatta ő kitakarított fent, és most nincsenek galambok, hát a legyek még maradtak, őket is próbáljuk írtani, de nagyon jó ötlet, tényleg a rovar hálóknak a megjavítása, mert hogy tippeket próbálunk ma este adni arra, hogy mit érdemes az ősz közelettével rendbe tenni, ugyanígy a fűtés rendszert is érdemes átnézni, illetve, hát nyilván nyáron nem fűtünk, akinek cirkó fűtése van, már lassan érdemes a vizet valami, azt hiszem le kell engedni, vagy légteleníteni kell, bocsánat, ugye? Ismerős ez neked, Andrés?
0: Igen, szoktam.
1: Tehát ezt muszáj megcsinálni már mostanában, mert nem tudjuk, milyen erővel érkezik majd az ősz. Szokott így beköszönni ilyen nagyon hideggel, pár napig, tudod, és aztán megint egy picit nyár van, de az a pár nap hideg azért az megérinti az ember. Úgyhogy szerintem érdemes a fűtésrendszereket átnézni. Beszéltünk a nagymosásról. Itt a paplampárna. Tehát tényleg én azt mondom a hölgyeknek, uraknak is esetleg, aki szokott mosni, használja ki ezt az utolsó meleg napokat majd, mert ilyen finom illatúra paplampárna nem szárad, míg a szárítógépben sem, mint amikor a napra kitesszük, ez az igazság. És milyen jó úgy kezdeni az őszt, az ember beül a tiszta lakásba, fog egy jó nagy bögre teát, szétnéz és látja, hogy minden a helyén van és tisztaság van.
0: Szóval akkor nálad ez a tavaszi nagy takarítás nem csak tavasszal, hanem ősszel is, vagy hát minden évszakban, akkor ez így aktuális.
1: Kénytelen vagyok, nálam nyáron a legrosszabb a családom, tehát télen tényleg olyan nagy dolog nem történik, most koszos a szőnyeg, vagy ilyesmi, de nyáron mindent megenged magának. Meg gondolj bele, amikor 42 volt a fok nappal, és az beszorult estére, tehát hiába mértek az utcán 35-öt,
0: ja, persze.
1: Komoly és 40 fokok voltak a pesti bér lakásokba, tele volt vízzel a fürdőkádunk, és aki már nem bírt, az rosszul érezte magát, már ugrott be a vízbe. Hát nem törölköztek, hanem úgy, ahogy voltak, jöttek szépen befelé, kis, tudod, ez a kis lepedővel, hófehér lepedő, a legvasaltabb lepedőt tekerik magukra, és irány az ágy, ölébe a fagylalt, tévé, teljesen más a viselkedés kultúrájuk nyáron a fiataloknak. Azért télen meg lehet őket regulázni, tudod. Úgyhogy tényleg a kert felé fogunk tovább menni a következő órában. Beszélünk, hogy a garázsban mit érdemes megnézni majd, a kertben megnézni, és még hasonló izgalmas tippekkel fogunk érkezni. Viszont még a lakáshoz tartozik a szigetelés ellenőrzés. Igen. Amit egyébként éppen most itt a rádió stúdióban kitűztünk célul, mert az egyik ablakon ez a kis gumi szigetelés elengedett. És ez nagyon fontos dolog, hát főleg, hogyha jön az eső meg az ősz.
0: Én most éppen arra készülök egyébként, hogy mivel nyáron azért festés volt nálunk, és lefestettük az ablakokat is, hogy én ezt most nem bízom másra, hanem én magam szeretném feltenni az ablakokra egyébként ezeket a kis szigetelő profilokat. Úgyhogy szerintem az rengeteget számít. Tehát nagyon fontos ezeket a pici kis réseket megfelelően beszigetelni, és egyébként nem nagy munka ez, hiszen
1: nem.
0: Vesz az ember egy ilyen csíkot,
1: már.
0: Te is csináltad, persze, tehát ez bárki által elvégezhető otthon. Megfogja a kis csíkot, lehúzza róla a ragasztót, és akkor szépen végighúzza ott az ablaknak a mentén.
1: Hát az a lényeg, hogy nagy dolog. Pontos helyre rakjuk, jó helyre.
0: Igen. Ahova kell, igen, ahonnan leszettük.
1: Igen, ebben segítséget az, hogy egy pici nyoma maradta, igen, a leszedetnek, de valaki túltakarította a dolgot, szerintem fog rajta videót, fog róla videót találni, hogy hova érdemes ezt elhelyezni az ilyen.
0: Igen. De sokat számít egyébként. Tehát,
1: rengeteget
0: számít. És esetleg ilyenkor érdemes elgondolkodni egyébként a fűtés korszerűsítésén is esetleg egy picit. Tehát mi például direkt azért szereztünk be régebben pont egy olyan klímát, ami azért fűt is, mert amikor vannak olyan napok, amikor nem szeretnénk bekapcsolni a teljes cirkórendszert, akkor lehet, hogy egy ideig, mondjuk egy napig csak a klímával fűtünk, tudod?
1: Igen.
0: És akkor az egy kellemes meleget fog biztosítani, akár szeptember elején, amikor egy-egy napra leesik a hőmérséklet, de aztán még nincsen szükség arra, hogy akkor a teljes cirkórendszert beüzemeljük. Úgyhogy ilyen kis apró kis trükkökkel azért megoldható az, hogy az ember azért ne verje magát óriási költségekbe, de azért még egy picit spóroljon azzal, hogy beindítja a nagy fűtést. Szóval ezeket érdemes átgondolni, ezeket a kérdéseket.
1: Nekem az is eszembe jutott, hogy a nagy mosást csináltam nyáron, az egy adag ruha volt. Mert hogy mindenki rövid, nadrág, póló, befért egyszerre 2-3 öltözett ruhája az egész családnak. Azért arra is gondoljunk, hogy nem ugyanígy fog működni, amikor vastag pulóvereket, nadrágokat, vastag zoknikat teszünk be, tehát sajnos télen többet fogunk mosni, több menet fog menni egy-egy nap, és szerintem érdemes ilyenkor átnézni a mosógép szűrőjét, kicsit áttakarítani, ott is van egy ilyen gumizáró rész. Lehet, hogy ez csak az én mániám, hogy így szeretnék neki indulni az ősznek, de szerintem ez fontos, hogy lelkileg is felkészítjük magunkat erre a dologra. Meg ezek a dolgok jól jönnek, tehát többet fogjuk használni a mosógépet. Ne felejtsük el, érdemes átnézni, illetve akinek, nem tudom, neked van szárítógéped?
0: Nincs rá szükség egyébként, de mi is a mosógépnek a rendszeres karbantartását, azt ilyenkor szoktuk elvégezni. Tehát mondjuk szoktunk ilyenkor venni ilyen speciális folyadékot, amit beleteszünk, és azzal mossuk át egyébként egyszer a mosógépet. Az nagyon-nagyon jót tesz neki, meghosszabbítja az életét. Hiszen nem csak vízkő ellen véd, hanem tényleg ezek a makacs foltok, amik ott a attól függ, hogy milyen felül vagy alul töltős gépe van az embernek, hogyha mondjuk oldal töltős, akkor ott a becsukódó ajtónál van egy ilyen gumiréteg, ahol azért
1: Igen,
0: ott mindig összegyűlik az a bizonyos kosz.
1: Játékot.
0: Na most ezeket ki kell tisztítani ezzel az anyaggal, tehát hogy ezek mindig nagyon hasznosak tudnak lenni. És hát tényleg, ha az ember meg tudja hosszabbítani egy picit az élettartamát, akkor az a pénztárcánknak is nagyon jót tesz.
1: Így van, mi pedig most elmegyünk muzsikálni, és 21 órakor érkezünk vissza, hasonló tippekkel maradjanak velünk.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Csak nem 100 milliárd forinttal lesz olcsóbb az M6-os Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színháztörténeti Múzeumban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak nem 100 milliárd forinttal olcsóbb lesz, 51 milliárdba fog kerülni az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése ősztől 11 évre, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, ez az ár azonos műszaki tartalomra vonatkozik, mint a Mészáros-Szíj autópálya konceszor MKIF ZRT esetén, azonban az üzemeltetésre harmadannyi közpénzt költenek el. A tárcavezető arra reagált, hogy az MKIF bírálta az M6-os üzemeltetésére még 2025-ben megrendelt szolgáltatás visszavonását. Vitézi Dávid emlékeztetett, az ügylet átvilágításakor megállapították, hogy Lázár János minisztériumának nem volt hatásköre a megrendeléshez, ezért azt a kormány nem tekinti érvényesnek. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színháztörténeti Múzeumban, közölte a közgyűjtemény és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vidnyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért Alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába, közölte a területért felelős kormánybiztos. Bódis Kriszta hangsúlyozta, a műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata és véleménye bekerüljön a közös gondolkodásba. Az eddig elkészült anyagokat az újonnan bevont szereplőkkel is véleményeztetik, jelezte a kormánybiztos, aki hangsúlyozta, a roma stratégia fontos része a nemzeti társadalompolitikai stratégiának. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 000 tonna egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felítató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Az MVM hangsúlyozza, egyelőre az azonnali veszélyhelyzetet kezelik, a végleges kármentesítési terv külön készül. Idén is a Szentendre is kanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak majd be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár és kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes lesz a belépés.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik, a mi zenéink, változatosan. Rádió Dik.
3: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, augusztus 17-e hétfő van és 21 óra múlt, ez pedig a hétfői hűsítő. Itt a Rádió Dikben Kökény Annával
4: és dr. Suki Andrással.
3: Hát mondtuk, hogy fogunk még tippeket mondani, hogy mit érdemes ilyenkor elrendezni, így nyár végén, közepén, és nagyon fontosnak találtuk, hogy a kertet is átnézni, bár nekem nincs kertem, de lássuk, mi mindent ajánlanak ilyenkor. Öntözést, locsolj korán reggel, hogy csökkentsd a párolgási veszteséget. Uh-huh. Ez fogalmam sincs, mit jelent egyébként.
4: Hát reggel a legjobb egyébként locsolni, vagy tényleg, vagy esetleg este.
3: Ja, mert hogy az hiszen, megmarad, nem párolog el.
4: Igen, hiszen hogyha nappal, az mondjuk eleve kiégeti a füvet, tehát az nem tesz jót neki.
3: Aha.
4: Meg hát tényleg nagyon hamar elpárolog, az egy másik kérdés.
3: Veteményezés, ültes spenótot, salátát, retket és sóskát a másodvetéshez.
4: Így van.
3: Tehát ilyenkor kell újra vetni salátát, sóskát.
4: Igen, mert amit elvetettél tavasszal, azok általában most már azért ki kell neki, akkor is már le is lehet szedni, sőt, már meg is ettük, el is fogyasztottuk.
3: Oh.
4: Úgyhogy most jön a másodvetés, amikor a következő tulajdonképpen az újabb szezon kezdődik, és akkor újra lehet nevelni szépen a kis növénykéinket.
3: Akkor, aki megyek a piacra, fogok találni megint finom fejes salátákat, meg retkeket? Mm-hmm. Tényleg? Hát, egy-két hét múlva.
4: Ha bár azok... amiket általában mi veszünk a piacon, vagy azok a közérben, azok igen, meleg ágy jönnek, vagy ott külföldről jönnek, vagy
3: tehát nincs
4: más
3: ehhez közel. Csak azért, mert idén nem kaptam sóskát, nagyon szomorú is voltam. Azt mondja, még a metszéssel érdemes foglalkozni, vágd vissza az elnyílt évelőket. Tehát évelő növény az, ami minden évben újat terem, ugye, vagy újat hajt, és akkor ezeket ilyenkor a nyár végén kell megmetszeni ezek szerint. Hát akinek van kertje, az figyeljen erre is, illetve a betakarításnál ajánlják, gyűjtsd be a fűszernövényeket, és szárítsd vagy fagyazd le őket. Jaj, az nagyon szeretném, tehát ilyen friss bazsalikom, kakukkfő, szeretett az ilyesmit.
4: Nagyon-nagyon-nagyon, és amikor volt kis kertünk, akkor mi ezeket csináltuk. Hát habár nem végeztünk el mindent pontosan, előírásszerűen, mert azért nem mindig tudtunk kijutni a kertbe, annak ellenére, hogy nem volt messze, és tulajdonképpen ez is volt a bizonyítéka annak, hogy igazából bármennyire szeretem a kertet, nem nekem való.
3: Tudod? Nem lenne rá időt.
4: Tehát, hogy ez idő kell, igen. Energia kell, és hogyha van mondjuk 3 órám hétvégén, akkor nem biztos, hogy a kertre szeretném fordítani.
3: Tudod, hogy hívták az óvodákat először? Gyermekkertek. Úgyhogy te azzal foglalkozol, te a gyermekek kertjével foglalkozol, mert a gyermekeket tanítasz. Hát figyelj, ez ilyen. Van, amit az ember nagyon szeretne, de nincs rá ideje.
4: Persze nyilván arra van időnk, amit egyébként szeretnénk, tehát, hogy ami fontos számunkra, és tényleg fantasztikus érzés, amikor az ember kiülhet a kis kertjébe, de annyi munka van vele, hogy
3: hát nem
4: időnként
3: kevés.
4: Az egy picit már terhes, tudod? De és hogyha nem foglalkozunk a kerttel, akkor viszont elhanyagoljuk, és akkor meg már nem tudjuk élvezni, akkor már nem szép, tehát akkor inkább ne legyen, mint hogy egy elhanyagolt kert legyen ott a ház tövében. Vagy esetleg lebetonozzuk az egészet, na hát azt meg, annak meg aztán nem sok értelme van, tehát akkor inkább egy panelrengetegbe is lakhat az ember.
3: Biztos valakinek ez nevetséges, de én egyébként nekem ezért nincs házi állatom, mert úgy érzem, hogy nem lenne elég időm rá, vagy ha tudnék rá szakítani időt, az nekem nem lenne kényelmes, kellemes, ez biztos megérezni az a szegény macska, kutya, akármi, és én azért nem tartok háziállatot, mert vagy jól szeretném végezni a dolgomat, vagy sehogy. Tehát azért csak nem tartok egy háziállatot, hogy mindig morogjak rá, jaj, le kell vinni, jaj, éhes vagy, jaj, mit kapirgáltál össze, vagy, érted? Szóval csak azért nem fogom tartani, hogy legyen kit szídni. És tudod, miért jók az ilyen dolgok, amire úgy érezzük, hogy szeretnénk, de nincs rá időnk, hogy amikor már nyugdíjasak leszünk, akkor előszedhetjük ezeket a kis félretett kívánságainkat.
4: A bakacslista.
3: Igen. És lehet, hogy neked akkor lesz egy szép kerted.
4: Könnyen előfordulhat egyébként, hogyha ha képes leszek még gondozni akkor ezeket a növényeket, akkor könnyen előfordulhat, hogy akkor. De én már egyébként már most gyűjtöm a bakancslistát, hogy mit szeretnék.
3: Tényleg?
4: Tényleg, tehát most éppen azon gondolkodom, hogy én nagyon szeretnék motorozni.
3: Igen, ezt már mondtad.
4: De itt megint az idő, tudod? Tehát, hogy jön a nyár vége, az ember pánikba esik, és Isten, nem lesz időm elég a gyerekkel együtt lenni szeptembertől. Na most még kihasználjuk az utolsó pillanatokat. Úgyhogy nem mentem el motorozni.
3: Figyelj, lehet, akkor fogsz motorozni, amikor már ő is veled motorozik, nem tudom.
4: Ez a másik fele, hogy azért nem akarok motorozni, hogy ő se motorozzon, mert azért ez veszélyes.
3: Igen, amúgy veszélyesnek
4: hát szerintem rettentően, úgyhogy elkezdem szépen visszakeresni a régi képeimet, ahol esetleg le vagyok fotózva egy motorral, és gyorsan kitörlök mindent.
3: Azt mondod?
4: Hát ne viccelj. Hát főleg rollerrel. Na, az aztán a mindenek a tetején.
3: Na jó, hát, de hogy lehet, hogy nagy valószínűleg örökli a géneket, és tudod, hogy a gének emlékeznek. Tehát minden olyan dolog, amit az ő fogantatása előtt történt, gondoltál, tettél, láttál, az ott van emlékképben az ő génjében, és ez már bizonyított, képzeltem. Szóval, hogy gyomorontást kapkál egy kajától, akkor ő undorodni fog tőle, képzeltem. Milyen érdekes ez?
4: Érdekes.
3: Nagyon. Érdekes.
4: Ezt még nem láttam bizonyítottnak, ezt a kérdést, de azért biztos lehet benne valami.
3: Egyébként nagyon tetszik nekem, hogy neked ilyen fontos a te biztonságod és a gyermeked, és azt is tudom, hogy az egészségedre nagyon figyelsz, táplálkozásban főleg, vagy abban is, és bennem így maradtál meg, hogy egy zenész, akinek nagyon fontos az egészsége, de hát ismerünk egy ilyen hölgyet, és nem elvetendő, hogy éppen a születésnapjára készül, ugye? Késő.
4: Lakatos Vivient szeretném, bocsánat, a doktor Lakatos Vivient szeretném megemlíteni, hiszen most lesz a születésnapja, méghozzá holnap, és egyébként tavaly volt az esküvője augusztus 30-án, úgyhogy ezúton is szeretnénk őt sok szeretettel köszönteni, így egyéves házassági évfordulója közelettével, és hát természetesen a legfontosabb, hogy a születésnapja alkalmából, aki egyébként brácsa művész, és mellette gyógyszerész.
3: Na hát tehát, én kíváncsi vagyok, hogy ez hogy történt.
4: Tehát, hogy valójában, ha belegondol az ember, a zeneakadémiát elvégezni, ez nem egy kis dolog, nem egy hát kis nem. teljesítmény, de hogy mellette egy gyógyszerész szakon elvégzi a Semmelweis Orvostudományi Egyetemet, ez aztán én azt hiszem, hogy kiemelkedő. Úgyhogy mindenféleképpen ajánlom őt a figyelmükbe.
3: Hát hallgassuk meg, hogyan történt ez a két dolog egyszerre.

0: 15 éves koromban, amikor már elkezdtem zenélni, eldöntöttem, hogy szív- vagy agysebész leszek.
1: Hű.
0: Aztán ugye nem úgy hozta az élet, felvettek a Zeneakadémiára, gondoltam, hogy ez az orvosi egyetem nehéz lesz, ezért úgy döntöttem, hogy a gyógyszerész, tehát a gyógyszerész képzést fogom választani, ami aztán kiderült, hogy mégsem olyan könnyű.
1: Én is így gondolom, hogy nem biztos, hogy könnyebb, mint egy orvosi egyetem.
0: Nagyon sok gyakorlatunk volt, nagyon sok óra, előadás, mindenen részt kellett venni, ZH-k, számonkérések, éjszaka tanultam, szóval ez sem volt annyira könnyű, mint amilyennek gondoltam.
1: De végül is nem bántad meg, hogy akkor ezt
0: nem
1: az is
0: meg.
1: Választottad.
0: Egyáltalán nem bántam meg. Nagyon örülök, hogy gyógyszerész doktor lettem.
1: Egyébként a zenészek is doktorálnak, tehát miután mondjuk elvégzi valaki a Zeneakadémiát, utána lehet doktori képzésre menni. Ezt általában DLA képzésnek hívják a művészeknél. Hasonló, mint a PhD fokozat, tehát a PhD fokozat, a tudományos fokozat, zenészeknél ez általában zenetudósoknál jellemző. Tehát ott is megcsinálhattad volna. Mégis úgy gondoltad, hogy inkább az orvosi pálya, illetve hát a gyógyszerész pálya felé szeretnél orientálódni ennek ellenére?
0: Igen, nekem nagyon fontos volt az, hogy segítsek az emberek. Ugye egészségügyi szakemberként nagyon fontos, ugye én közvetlen lakossági gyógyszerellátásban dolgozom, hogy az embereken, de nem csak az embereken, mert például én múlt héten egy kutyán segítettem, tehát állatokon is segítek. Tehát nekem az a fontos, hogy segítsek másoknak meggyógyulni betegségeiken, ugye én gyógyszereket is készítek gyógyszertárban, tehát nem csak expediálok, nem csak kiadom a gyógyszereket, hanem gyógyszereket is készítek, például krémeket, kenőcsöket, fülcseppeket, szemcseppeket, például amint az előbb is említettem, múlt héten egy kutyának segítettem, aki haldokló állapotban volt, majdnem meghalt volna, és port kellett neki osztani, mert a trahája a légcsőbe összeomlott. És ugye általam úgymond túlélte. Segítettem neki.
1: Ez nagyon szép. Hogyan egyeztethető össze egyébként ez a két hivatás? Napi szinten hogyan működik a kettős élet? Hiszen egészen más, amikor az ember zenekarban játszik, fönn akár a színpadon is, és hát nyilván amikor gyógyszertárban vagy, az tényleg egy másik élet.
0: Teljesen más, igazából a kettő időben nem igazán összeegyeztethető. Jelenleg vannak magántanítványaim, most tanítok jelenleg hegedűt, ugye én brácsa és hegedű tanár is vagyok, régen tanítottam zeneiskolában, és ugye főállásban, csak aztán ott felmondtam, mert be kellett fejezni, ugye a Semmelweis Egyetemet le kellett doktorálni. Nem igazán összeegyeztethető a kettő, nem lehet egyszerre valaki zenekari muzsikus és gyógyszertárban dolgozó gyógyszerész, hiszen egy gyógyszertárban napi 8-10-12 órát kell dolgozni, van, amikor éjszaka ügyeletet is kell vállalni, ezért, hogyha időm engedi, akkor vállalok koncerteket zenekari muzsikusként.
1: Jól tudom, hogy az Aegis gyógyszergyárban is dolgoztál?
0: Igen.
1: Ott milyen feladatokat láttál el?
0: Az egyetem mellett, alatt és utána közvetlen befejezésével vállaltam ilyen stabilitásvizsgálatokat, szennyezésvizsgálatokat, ahol ilyen Excel táblázatokba foglaltuk össze a meghatározott eredményeket. Ez annyira nem vonzott engem, ez inkább ilyen irodai munka, nem foglalkozol úgymond közvetlenül a betegekkel a mindennapokban, emiatt ez nekem nem is volt kézenfekvő. Váltottam, akkor még gondolkodtam a klinikumban, hogy klinikai gyógyszerészként helyezkedjek el, de legvégsőleg úgy döntöttem, hogy a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban fogok elhelyezkedni, mint ahogy most is, ugye minden nap gyógyszerészként dolgozom egy gyógyszertárban, a belvárosban.
1: Tulajdonképpen az Aegisnél ez inkább kutató jellegű munka volt?
0: Az kutató jellegű, hogy mondjam, inkább ilyen laborvizsgálatok, szennyezésvizsgálatok, hogy például van egy adott gyógyszer, például van egy magnézium citrát nevű gyógyszeranyag, például naturlandos vagy farmás, mindegy a gyártmány, mennyi szennyezést tartalmaz. Vannak bizonyos határértékek, amelyeknek meg kell felelni egy kritérium követelményként, hogy egy adott intervallumon belül annyi szennyezést tartalmazhat az a gyógyszer. Hogyha többet tartalmaz, akkor minőségileg azt kivonják a forgalomból, visszahívják, stb., és azt a betegeknek, tehát a közvetlen lakosságnak nem tudják felhasználni.
1: És akkor ezt a gyógyszergyár ellenőrzi tulajdonképpen.
0: Ezeket a gyógyszergyár ellenőrzi, különböző klinikai és preklinikai vizsgálatok során úgy nevezik. Ez ugye több év.

0: egy gyógyszer kijut a forgalomba, klinikai, preklinikai vizsgálatok során. Uh-huh. Vizsgálják őket.
1: Olvastam a szakdolgozatodnak a címét is, de hát megmondom őszintén, csak egy részét értettem. Mesélj már erről is egy picit nekünk.
0: Igen. Engem mindig is nagyon érdekelt a mikrobiológia, és az egyetem utolsó évében úgy döntöttem, hogy a mikrobiológia tanszéken fogom megírni a szakdolgozatomat antibiotikum asszociált kandidiázisok címmel, különböző flórákra vonatkoztatva, a hüvely, a bél és a száj nyálkahártyájára vonatkoztatva.
1: És akkor ez pontosan mit jelent? Érthetően megfogalmazva.
0: Ez azt jelenti, hogy az emberek manapság egyre több antibiotikumot szednek, holott, akármennyire fáj egy kicsit a torka, jaj, most már kell antibiotikum, nem. Nagyon-nagyon nem fontos, és nem is szabad, nem engedélyezett annyira, hogy antibiotikumot adjunk egy kisebb torokgyulladásra, egy bakteriális fertőzésre. Persze vannak olyan súlyosabb esetek, amikor szükséges, és feltétlenül kell, de amikor valaki elkezd egy antibiotikumot szedni, különböző hatásai vannak. Tehát nem csak az, hogy megöli a baktériumokat, a különböző, hát vírusokat nem öli meg az antibiotikum, csak a baktériumokat, de nagyon gyakori az, hogy az antibiotikum használat után különböző gombásodások kialakulnak a testrészekben, különböző szervekben, például a hüvelyben, a szájban, a bélflórában, például tönkreteszi az emberek bélflóráját, és ezekre, ugye erről is írtam a szakdolgozatomat, hogy pre- vagy probiotikumokkal hogyan lehet védekezni, vagy esetlegesen milyen anyagokat kell, milyen gyógyszeranyagokat bevinnünk a szervezetbe, hogy ez elmúljon.
1: Ez régen nem volt olyan nagy divat, legalábbis még amikor én fiatalabb voltam, akkor még nem adtak rendszerint probiotikumokat az antibiotikummal együtt. Ez mostanában divat, vagy ez hogy működik?
0: Hát mostanában főleg arra asszociálnak az emberek, meg hogyha bemész egy gyógyszertárba, hogy az antibiotikum hasmenést okoz, de ugye nem csak hasmenést okoz, hanem megöli az ottani bélflórákat, laktobacillusokat, bifidobaktériumokat, mindenféle baktériumot megöl. Tehát az antibiotikum lényege az, hogy megöli a baktériumokat, és nem csak a rossz baktériumokat, amik okozzák a gyulladást, hanem a jó hatékony baktériumokat, ez a lényege. Emiatt érdemes pre- és probiotikumokat, tehát szimbiotikumokat alkalmazni.
1: Nyilván nem elegendő, ha csak joghurtot eszik az ember. Hiszen abban is van valamiféle...
0: Hát abban is van, az úgymond olcsó flóra. Probiotikum.
1: Aha,
0: olcsó, világos. Mert hát ezek nagyon drágák amúgy.
1: Igen.
0: Drágák.
1: De nyilván kevésbé hatékony a joghurt.
0: Hát kevésbé hatékony, különböző élőflórás joghurtokkal is találkozunk a mindennapokban, igen. De én még mindig a szimbiotikum alkalmazását ajánlanám.
1: Mit ad neked a gyógyszerészi hivatás, amit a zene nem? És hát fordítva is.
0: Közvetlen lakossági gyógyszerellátásban nekem az a fontos, hogy a betegeken segítsek. Bejön egy adott beteg a gyógyszertárba, nevezzük betegnek, lehet, hogy egészséges egyén, és én segítek neki. Segítek neki abban, hogy meggyógyuljon, felgyógyuljon a betegségéből, vagy csak akár legyen egy jobb napja, hiszen sokan mondják, jaj, már ez is sokat jelentett, hogy a mosolyával rám pillantott ilyen idős nénik. Szóval nekem ezt adja, ezt a közvetlen beteg gyógyszerész kommunikációt, ezt tartom hivatásnak, hogy segítek az embereken. Amikor zenész valaki, akkor is tud segíteni az embereken, de az inkább egy ilyen szellemi, lelki feltöltődés. Hogy elmegy valaki egy koncertre, játszik ott a színpadon egy adott zenekar, feltöltődés, rekreáció, de a mi szakmánk gyógyszerészként attól számít nekem hivatásnak, hogy segítek a másiknak, hogy felgyógyuljon, felépüljön, elkészítem az adott gyógyszerét, egyedi magisztrális készítményeket ugye készítünk a gyógyszertárban, személyre szabottan az adott betegnek, ettől számít nekem ez egy hivatásnak.
1: Nagyon különleges helyzetben vagy akkor így, hogy tulajdonképpen a betegeknek a vagy hát mondjuk úgy, hogy az embereknek a lelkét tudod gyógyítani a zenével, és a testét pedig a gyógyszerekkel. Térjünk vissza most egy picit a gyökerekhez, hogy honnan indultál? Zenész családból származol te is.
0: Zenész családból származom, édesanyám, édesapám is szintén zenészek voltak, mármint most is azok, apukám három hangszeren is játszik, hegedűn, brácsán, harmonikám, anyukám régebben játszott címbalmon, a száztagú cigányzenekarban ismerkedtek meg, apukám ott volt brácsás, anyukám pedig címbalmos, és akkor így kialakult közöttük a házasság, aztán megszülettem én. Úgyhogy természetesen zenés családból származom, nem csak apukám, anyukám vonalán, hanem így tényleg az unokatestvérek kapcsán is mindenki zenész. Szinte mindenki zenész.
1: akkor természetes volt, hogy zenész leszel.
0: Természetes volt.
1: Tehát, hogyha valaki ilyen közegben nő fel, amikor az ember ezt hallja, még az anyukájának a hasában is, akkor egyértelmű, hogy nem tud kilépni ebből az életútból.
0: Hát már kiskoromban a kezemben adták, érdekes volt, hogy nem a hegedűt, először a zongorához ültettek oda, olyan 4 éves lehettem, és azt mondta apukám, hogy én zongorát kezdjek el tanulni. Aztán, mivel ő nem volt otthon zongora, anyukám azt mondta, hogy na, akkor mégiscsak a hegedűvel kezdjek. Elkezdtem ilyen zenei óvodába járni, zeneiskolába, aztán ugye a hegedű. Bekerültem ugye a konzervatóriumba, csak mindezek mellett nekem mindig is a tanulás volt az első. Tehát én elsőtől 8. kitűnő tanuló voltam. Ugye 2000-ben kezdtem az általános iskolát, kitűnő tanuló voltam, mert édesanyám mindig azt mondta, hogy tanulni kell. A zene is ott volt persze, az is fontos volt számomra, az ilyen feltöltődés volt az elsődleges vonal, mindig is a tanulás volt.
1: De jó, innen is üdvözöljük édesanyádat.
0: Köszönöm szépen. Igen. Tehát az elsődleges vonal a tanulás volt, aztán bekerültem a Fazekas gimnáziumba. Én ugye ott érettségiztem emelt szinten biológiából, kémiából, tehát ott nagyon kellett tanulni.
1: Ez egy nagyon kemény iskola.
0: Nagyon kemény iskola volt, ugye ez egy gyakorló gimnázium, mellette párhuzamosan eltolva elkezdtem a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolát, mert ugye oda is felvételt nyertem a konziba, akkor már nagyon-nagyon sokat kellett gyakorolni a konziban, sokat kellett tanulni a Fazekas gimiben, aztán eljött az érettségi, és nekem így mindig így 2-3 évvel eltolva voltak. Tehát a párhuzamosan jártam mindig 2 iskolába, csak eltolva időben.
1: Azt szokták mondani, hogy a konzi mellett hát azért elég nehéz egy másik iskolát is vinni. Hát főleg egy Fazekast, ahol egyébként igen erős a reál és tulajdonképpen a humán tantárgy is.
0: Igen, én reál tagozatra jártam, tehát emelt szinten jártam fakultációra, biológiából, kémiából, nagyon-nagyon sokat kellett tanulni, nagyon sok dolgozat, volt számonkérés, éjszaka tanultam, nappal gyakoroltam. Nappal órák voltak, éjszaka tanultam. Nagyon sok számonkérés volt, aztán ugye úgy gondoltam, hogy nehéz lenne az orvosi egyetemet elkezdeni, egy ilyen, ugye felvettek a zeneművészeti szakközépiskolában, na most akkor gondolkodik az ember, hogy mit válasszon. Zeneakadémiára menjen, vagy orvosi egyetemre menjen. Aztán, mivel mindkettő jól ment, úgy gondoltam, hogy mindkettőt bevállalom.
1: Az az igazság, hogy szerintem egyet is nagyon nehéz vinni, hát még kettőt. És mikor tértél át egyébként a hegedűről a brácsára?
0: Igen, 3 évet tanultam hegedűt még a konziban, és az utolsó évben tértem át brácsára. Édesapám hatására, mert apukám úgymond brácsos.
1: Hát úgy tulajdonképpen akkor ez is egyértelmű volt, ez a fajta út is. És mondd csak, a tanulásban láttál magad előtt valamiféle példát? Akár igen, a biológiában, akár a biokémiában, amit tanultál tulajdonképpen a Fazekasban is.
0: Hát az elsődleges példa az édesanyám motiválása volt. Nekem úgy nézett ki egy nyár, hogy én nem mehettem ki a játszótérre játszani. Anyukámmal leültünk, és minden egyes nyári napon is tanultunk. Minden nap. Én nem mehettem le a játszótérre játszani, mint mások, hanem megtanultuk a következő évi tananyagot. Előre. Anyukámmal. Tehát anyukám volt az, aki tanítatott engem ennyire. És rajta volt, hogy csináljad, kell a doktori cím.
1: Tehát megérte akkor az ő fáradozása, hiszen ehhez akkor kellett ő is. Hát sőt, ha szabad ezt mondanom, akkor általában úgy szokott működni, hogy ez egy olyan anyuka nélkül, aki erre megfelelő elszántsággal, elköteleződéssel rendelkezik, nem is működik nélküle általában.
0: Igen, nélküle nem működhetett volna, illetve édesapám segítsége nélkül is. Tehát ez a családi támogatás és háttér nagyon fontos volt. De persze kellett az én kitartásom is, hiszen 2-5-6 éves egyetemet elvégezni nem könnyű. Elképesztő mód kellett a kitartásom, a hozzáállásom, hogy éjszaka tanultam a vizsgákra, az éhákra, nappal gyakoroltam, nappal dolgoztam, ugye már dolgoztam, amellett jártam egyetemre, vizsgák, számonkérések, szakdolgozat, szóval elképesztő mód kellett, szükségem volt magamra egész végig.
1: És kik voltak azok a tanárok, akik hozzásegítettek téged a zeneakadémiai felvételihez? Kezdjük akár előről a zeneiskolától.
0: Zeneiskolától legelőször a Naputcai zeneiskolába jártam, Kecskés tanár úrhoz, aztán áttértem a Tóth Aladár zeneiskolába, a Feltóti Zsuzsanna tanárnő tanított engem nagyon sokat, tőle felvételiztem a Bartók konzervatóriumba, ahol a tanszékvezető Petőfi Erika tanárnőtől nagyon-nagyon sokat tanultam, mindenbelileg, mint életet, bármit, nagyon jó személyiségű tanárnő volt. Aztán utolsó évben Láposi tanár úrnál tanultam sokat, ugye ott már átértem a méhegedűre, Prácsára, és onnan felvételiztem az akadémiára, és ott már ugye a Láposi tanár úr, Láposi János tanár úrnál tanultam Prácsát, és nála is diplomáztam
1: végig.
0: Tehát a master diplomát is nála szereztem meg.
1: és akkor megcsináltad tulajdonképpen a BA-t, ami 3 év volt.
0: Igen.
1: Megcsináltad akkor a művész mastert, ami 2 év.
0: És, akkor, és a zeneművész tanárit is, az plusz 1 év volt. Aha,
1: akkor így van 3 brácsa művészi, vagy hát brácsa tanári diplomát tulajdonképpen, akkor ezt igen, így szoktuk számolni.
0: Igen, zenei. Aha.
1: És milyen különbségek voltak egyébként a hegedű és a brácsa között? Nyilván egyik nagyobb, mint a másik.
0: Igen, egyik nagyobb, mint a másik. Nekem alapvetően kicsi a kezem, kicsit nehéz volt hozzászoknom a brácsához, de viszont nagyon szerettem volna, és az akaratommal, kitartásommal át tudtam térni.
1: És milyen nehézségek jöttek esetleg ebben az időszakban? Tehát, hogy akkor teljesen át kellett szokni az embernek nyilván gondolkodásban, meg...
0: Nehézségeket nem említenék. Gondolkodásban azért kellett átszokni, ugye mélyebb, ugye fül, ugye az agy megszokja ott, hogy hogyan koncentrálsz a tisztaságra, a tonalitásra. Igazából ezt nevezném meg nehézségként, de amúgy olyan nehézség nem volt. Hát az, hogy kicsi a kezem.
1: Uh-huh. És könnyebb?
0: Nem könnyebb. Nem mondanám, hogy könnyebb. Teljesen más hangképzést igényel, nehezebb a megszólaltatása, mélyebb, lágé, nem könnyebb, egyáltalán nem könnyebb.
1: Csak egy kicsit más.
0: Más.
1: Viszont az is igaz, hogy brácsásból azért viszonylag kevesebb van, tehát nagyobb szükség van a piacon általában a brácsa művészekre. Ez igaz még ma is?
0: Szerintem igen. Könnyebben el tudnak helyezkedni, ugye hegedű művészekből több van, ugye zenekari muzsikusként is nehezebb bekerülni próbajátékokon hegedűs zenészként, mint brácsás zenészként, brácsa művészként szerintem. Brácsások után jobban kapkodnak. De én ezek mellett nem szerettem volna próbajátékokon részt venni, mert ugye én tudtam, hogy elvégeztem ott is a tanárit, tehát én tanár akartam lenni, tehát a zenében én a tanárságban tudtam kiteljesedni. Ugye tanítottam zeneiskolában 4 évet, a Premontrei Keresztelő Szent János zeneiskolában, nekem ez nagyon fontos volt, az egyház és a zene kapcsolata, akkor tájt is, meg most is napjainkban, és én alapvetően nem csak zenekari muzsikusként vettem részt a zenében, hanem tanárként is.
1: Uh-huh. Ez nagyon szép, és ezt jó hallani egyébként, hogy valaki azért jelentkezik akár a zeneakadémiára, mert nem feltétlenül szólista akar lenni, hiszen a legtöbben szólisták szeretnének lenni, akik bekerülnek a zeneakadémiára, hanem tanárként szeretne kibontakozni. Ez azért kevésbé jellemző. Egyébként a brácsa hangszernek a választásában azért olyan szempontok is figyelembe kerültek, mint hogy mondjuk ezzel könnyebb elhelyezkedni? Vagy ez csak úgy mellékesen egy plusz haszon?
0: Tetszett a brácsának a hangja, az is egy döntő tényező volt a választásban, meg ugye apukám, hogy ő brácsás, és úgymond felnéztem rá, tehát apukám nem első körben hegedű művész, hanem brácsás, és ő volt rám hatással a brácsa hangszer kiválasztásában, tehát hogy áttértem mély hegedűre.
1: Klasszikus zenét játszottál végig, gondolom, akkor a tanulmányaid alatt. A cigány zenéhez esetleg nem vonzódtál egy picit? Hiszen mondjuk a brácsát azt azért a cigány zenekarokban is intenzíven használják. Tanított esetleg apukád neked csárdásokat, kíséreteket, vagy bármit?
0: Hát amikor még hegedűs voltam, akkor igen, tanított apukám egy csomó csárdást nekem. Ezeknek örültem is, de a legelső és legfontosabb irány ez a klasszikus zene volt mindig. Ilyen akkordokat, meg népi brácsát én nem tanultam soha kísérő hangszerként.
1: Tulajdonképpen tudjuk, hogy a cigányzene manapság azért kevésbé jövedelmező szakma. Lehet, hogy ez is benne volt esetleg a szüleidnek az elképzelésében, hogy picit próbáltak azért abba az irányba terelni téged, hogy a klasszikus zenében talán jobban meg lehet élni?
0: Hát igen, de nőként nem olyan könnyű cigányzenészként elhelyezkedni, mint hogy édesapám ugye cigány brácsos, de nőként azért prímásként vagy brácsosként nem alkalmazzák az embereket. Szóval inkább ez a klasszikus zenei irány, ahol zenekari muzsikusként el tudsz még nőként is elhelyezkedni.
1: Nem akartál például anyukádhoz hasonlóan akár a 100 tagú cigány zenekarban is játszani?
0: Nem.
1: Hiszen ez egy nagyon különleges hely.
0: Én soha nem akartam a 100 tagú cigány zenekarban játszani, engem ez nem vonzott, inkább a klasszikus zenei irány.
1: Milyen klasszikus zenekarokban játszottál már?
0: Az egyetemi évek alatt és ahhoz kapcsolódóan vettem részt különböző klasszikus zenei koncerteken, például a Szolnoki Szimfonikus Zenekarban, ott állandó tagként is dolgoztam nagyon sokat a Zeneművészeti Egyetem alatt, valamint az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral volt sok koncertem, amin részt vettem, tehát a Fehérvári Szimfonikus Zenekar Székesfehérváron. Illetve jelenleg a Primarius Szimfonikus Zenekar tagja vagyok.
1: Tulajdonképpen ez a Mága Zoltánnak a zenekar, a kísérő zenekar, ha lehet így mondani. tanulni.
0: Igen, igen, igen. Uh-huh. Rendszeres visszatérő tagja vagyok Mága Zoltán zenekarának, sok koncertet vállalok velük, ahogyan az időm engedi a gyógyszerész szakma mellett.
1: Mága Zoltáni zenekar azért rengeteg fele járt már New Yorkban, többek között a Carnegie Hallban is fölléptek, és akkor még nyilván sorolhatnám. Ezekre a helyekre mind te is elmentél?
0: Én sajnos ezt nem tudtam megengedni, ugye egyetemre jártam, vizsgákra kellett készülnöm, mellette le kellett diplomáznom, szóval én nem tudtam velük külföldön részt venni.
1: Tehát
0: nem
1: akkor tudtam. Főleg az itthoni koncertek.
0: Főleg az
1: szerepelsz.
0: Itthoni koncertek környező városokban, Magyarország területén belül. Tehát külföldre én nem tudtam azt megengedni, hogy hetekre, hónapokra elutazzak, sem a gyógyszerészetből, sem az egyetemről.
1: Mi a különbség a zenekarok között, amelyikben játszottál? Tehát mondjuk egy Mága Zoltán zenekar az nyilván egészen más, mint egy hagyományos szimfonikus zenekar.
0: A kötöttség, azt emelném ki, hogy egy hagyományos szimfonikus zenekarban rendkívül kötöttek az emberek, mind habitusukban, mind pedig ugye másfél óra, aztán szünet, csak akkor lehet felállni. Nekem ez a kötöttség, ez annyira nem tetszik, én inkább egy ilyen szabadabb lelkületű ember vagyok, de mégis ilyen bizonyos keretek közé bezárva. Tehát ez a kötöttség, amit egy szimfonikus zenekar ad, egy klasszikus szimfonikus zenekar, az nekem nem igazán jön be. Főleg most, hogy én úgymond egy szabad ember vagyok, azt csinálok, amit akarok a szakmámból kifolyólag, gyógyszerészként.
1: Teljesen igazad van, habár nekem ebből közvetlen tapasztalatom nincsen, de hát az ember tudja, hogy egy zenekarban azért mindenki alkalmazkodik a másikhoz.
0: Igen.
1: Sőt, hát amit a karmester megmond, tulajdonképpen az úgy működik.
0: Igen, pontosan.
1: Nyilván Mága Zoltán zenekarában is természetesen ez nagyon fontos, tehát azért nem arról van szó, hogy itt ez nem működne, de hát egész más a hangulat talán.
0: Igen, jobb a hangulat, emberibbek az emberek, barátságosabbak, ott különböző barátságok kialakulnak, barátnők, barátok, és jó hangulatban telnek azok a próbák. Nem annyira kötöttek, szabadabbak.
1: Uh-huh. Milyen élményeid vannak a zeneakadémiai évekről, illetve hát a diplomakoncertedről?
0: A zeneakadémiai éveimről nem olyan élményeim vannak, mint más zeneakadémistának, hiszen ők jártak bulizni, ide-oda szórakozni, én egyetlen egyszer sem mentem velük sehova, mert nekem mindig ott volt mellette vagy egy erős fazekas gimnázium, vagy egy elég erős egyetem, ugye én az ELTE-re is jártam, aztán a Semmelweis Egyetemre párhuzamosan, szóval nekem mindig a tanulás volt az első, amíg mások elmentek bulizni, szórakozni, én hazamentem és tanultam, akár éjszaka is.
1: De valójában a zenész élethez, szakmához, hát hozzátartozik ez a fajta buli is, hiszen ott ismeri meg az ember a kortársait, a zenekari társait, mert ha csak az ember gyakorol, akkor kimarad valamiből.
0: Hát a kortársait és a zenekari társait a kötelező zenekari tantárgyon is megismeri az ember, szóval én ott ismertem meg a különböző gyakorlatok, elméleti órák kapcsán, és ott is ki tudnak alakulni, persze barátságok, sok barátság alakult ki velem, és barátnőket szereztem. Szóval nem gondolom azt, hogy ezt ki kell maradni, reggelig inni, szórakozni kell. Én nem vagyok soha, nem is voltam soha ilyen kimaradós, féle, bulizós, én inkább ez az otthoni vonal és tanulás.
1: Uh-huh. És miben látod a különbséget, mondjuk egy zeneakadémia, tehát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, és egy Semmelweis Orvostudományi Egyetem, tehát a SOTE között?
0: Tehát a két egyetem közti különbség főleg a hozzáállásban van, akik a Zeneművészeti Egyetemre járnak, sokkal lazábbak, én úgy mondanám. Akik viszont például egy Semmelweis Egyetemre járnak, azért tudják, hogy minden egyes órára készülni kell, minden egyes órán ZH van, vagy akár egy rövid ZH, akár egy nagyobb számonkérés, amire tanulni kell, folyamatosan tanulni kell, ugye a Zeneakadémián gyakorolni kell, napról napra 5-6 óra hosszát le kell gyakorolni. A Semmelweis Egyetemen viszont tanulni kell, kutatni kell mellette, utána nézni a dolgoknak, amire készülni kell a ZH-kra, számonkérésekre, felelés mindennapos tanulást és más agyhasználatot vesz igénybe. Teljesen más részét használod az agyadnak, amikor zenélsz és amikor tanulsz.
1: Uh-huh. Nézzük mondjuk egy zenészt. Jobb esetben 6 éves korában elkezd tanulni zenét. Egy hegedűt vagy bármit, egy gyermek. Napi szinten gyakorolnia kell, jó esetben, és gyakorol is. Eljut a középiskolába, tehát a konziba, majd a zeneakadémiára. Egyébként van egy ilyen tanulmány is, hogy állítólag hozzávetőlegesen 10 000 órát kell gyakorolni ahhoz, hogy valakit felvegyenek a zeneakadémiára, mondjuk zongora vagy hegedű szakra. És utána jön a zeneakadémia, ahol szintén optimális esetben azért 4-6, de időnként azért 6-8 órát is akár gyakorolni kell. Ezzel szemben mondjuk ezt csak elképzelni tudom, mondjuk egy sotére, hogyha az ember kitűzi ezt a célt maga elé, akkor természetesen az általános iskolát kiemelkedően kell teljesíteni, tehát azt is tanulnia kell rendesen. Utána középiskolában gondolom én, hogy akkor ott is rengeteg tanulni való van. Tehát, hogy ez két olyan szakma, az orvosi, vagy hát a gyógyszerészi, és a zenész is, ahol folyamatosan egészen pici kora óta képzi magát az ember. Hogyan látod a két életútnak a különbségét? Tehát tulajdonképpen mind a kettőt nagyon fiatalon kezdi az ember, és egy élethosszon át tartó tanulásról van szó mind a kettő esetében. Ha az ember zenekari muzsikus, mondjuk az operában játszik, ott aztán folyamatosan kell gyakorolni otthon is, nem csak a zenekari próbákon, hanem fel kell készülni ezekre a próbákra, tehát egy folyamatos képzés zajlik tulajdonképpen. Nyilván a gyógyszerésznél is, ha bár az egyiknél nem olyan a felelősség, mint a másiknál, hiszen hogyha az ember félreüt, vagy félrehúzza a hangot, akkor semmi baja nem lesz a hallgatónak, viszont hogyha gyógyszerészként mondjuk rossz összetevőt teszel egy gyógyszerbe, hát akkor az elég komoly problémákat tud okozni.
0: Igen. Gyógyszerészként úgy gondolom, hogy mindkét hivatás elsajátítása rendkívül nagy felelősségérzetet, felelősséget von maga után. Kiáll a művész a színpadra, persze félreüt egy hangot, nem lesz akkora felelőssége, mint ha én gyógyszerészként beleteszek egy erős hatású szerből többet, hiszen akkor nem csak a betegnek lesz baja tőle, nem csak a beteg lesz rosszul, hanem engem úgymond a rendőrség is megbüntet. Szóval kimondottan, tehát ez nagy felelősséggel jár a mi szakmánk, mert minket rendszeresen a hatóság is ellenőriz, hogy például egy erős hatású efedrinből mennyit teszek bele az adott gyógyszerbe. Szóval rendkívül nagy felelősséget von maga után, illetve elhatározottságot, kitartás. Nagyon nagy kitartás kell ahhoz, hogy valaki elvégezzen egy zeneakadémiát is, hiszen napi 6-8 órát kell gyakorolni, illetve ahhoz, hogy valaki elvégezzen egy Semmelweis egyetemet is, bármilyen szakról beszélünk, orvost, általános orvostudományi szak, gyógyszerésztudományi kar, nagyon-nagyon sokat kell tanulni minden nap. És nem elég az, hogy tanulsz, hanem olyan hozzáállás kell hozzá, hiszen nem minden tanár olyan megértő, hogy egyből átengedik az embereket. Például azért könnyebbek voltak a vizsgák a Diszfenes Zeneművészeti Egyetemen, a Zeneakadémián, sokkal könnyebben átengedték az embereket, de viszont, hogyha a Semmelweis Egyetemen egy rossz szót szóltál, már megbuktattak. Szóval nagyon szigorúak voltak ott a tanárok. Orvosok vizsgáztattak minket ugyanúgy, mint az általános orvostudományi karon, szóval én úgy gondolom, hogy nehezebb volt a Semmelweis Egyetem, nehezebb volt. Kitartásilag, mind tanulásilag, mind összességében.
1: Tudomásom szerint számos orvos tanul zenét. Szerinted fontos ez, hogy akik az orvostudományra járnak, azok esetleg valami másféle úton, módon le tudják vezetni a feszültséget mondjuk, vagy inspirálódjanak a zenéből?
0: Igen, a feszültséglevezetés és az inspiráció, illetve a rekreáció is nagyon fontos. A zene és a matek, én úgy gondolom, hogy azért is fontos, mert fejleszti az agyat. Rendkívül fejleszti a készségeket, a képességeket, és ezáltal az agyhasználatot. A zene és a matematika.
1: Én minden diáknál kötelezővé tenném a zeneoktatást. Én is azt gondolom tanárként is, és hát neked is van ilyen tanári tapasztalatod, hogy nagyon hihetetlenül tudnak fejlődni a gyerekek attól, hogy zenét tanulnak, hiszen kevés az a fajta tevékenység, ami így megmozgatja az agyat, és így fejleszti, mint a zene.
0: Úgy gondolom, hogy nekem is sokban segített a zene kicsikoromtól kezdve a képesség és a készség fejlesztésemben. Ebben sokat köszönhetek a szüleimnek, hogy tanítattak kiskorom óta.
1: Egy picit visszatérve a zenére, hogyan látod a brácsa szerepét a mai klasszikus zenei világban? Van-e valami, amit szeretnél másként látni vagy hallani ezzel kapcsolatban?
0: A brácsa szerepe elsősorban kísérő hangszer zenekari muzsikusként, azonban vannak kiemelkedő szóló brácsások is, tehát szóló hangszerként is tud funkcionálni a brácsa, mint ahogyan a hegedű is. Nincs olyan dolog, amit megváltoztatnék.
1: Többek között Bartók brácsa versenyt is játszottál a diploma hangversenyeden, de hát sorolhatnák még a brácsa versenyeket, amik azért elég népszerűek.
0: Például Stamitz brácsa verseny, Bartók brácsa verseny, ő belőle készítettek egy átiratot itt, Bartók Shirley brácsa versenynek nevezik.
1: Ezt játszottad a diploma hangversenyen?
0: Igen, a diploma hangversenyemen ezt játszottam, Csajkovszki firenzei emléket és Bach korai kromatikus fantáziát.
1: Ez volt 2019-ben, ha jól emlékszem, ugye?
0: 2019.
1: És te végül is a Covid alatt tetted a tanári diplomádat. Ez nyilván elég nehéz időszak lehetett.
0: Igen. Online tanítás volt, mind zeneiskolai és mind középiskolai szinten. Úgy végeztem el a zeneművész tanári szakot a Covid alatt.
1: Milyen kamarazenei vagy zenekari élmények formáltak leginkább az évek során?
0: Szűcs Máté tanárúrral sokat tudtam kamarázni életem során, ő egy kiemelkedő professzor Svájcban is tanít, ő meghívott ilyen különböző kurzusokra, ahol külföldi zenészekkel tudtam együtt játszani, akik döntőek voltak a kamarazenében az életemben.
2: Dr. Lakatos Vivien Laura Belácsa művész és gyógyszerész volt a mai vendégem, aki egyszerre végezte a Liszt és a Semmelweis egyetemeket. A beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a gyógyszerész szakmájáról, majd a művészi kiteljesedéséről is. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is a beszélgetésünk folytatásának érdekében. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: A mi hangunk hallatszódik.
3: 100.3 Rádiódíj.

A mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik. Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kiemelkedő tanulmányi eredményű általános iskolás roma diákoknak adott át elismeréseket Hódmezővásárhely megyei jogú város önkormányzata és a Hódmezővásárhely városáért közalapítvány nevében polgármester és Berényi Károly alpolgármester a Városháza dísztermében. A pályázaton 22-en kaptak díjakat, amely egy elismerő oklevél mellett iskolakezdést segítő anyagi támogatást tartalmazott. Idén a közalapítvány 500 ezer forinttal járult hozzá a diákok iskolai évkezdéséhez, melyet sávoson, tanulmányi átlagtól függően kaptak meg a díjazottak. Többen kitűnő átlagot értek el a 2026-os, 2025-ös tanévben. A polgármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy Hódmezővásárhely városa mindent megtesz azért, hogy az összes gyermek egyenlő esélyekkel indulhasson az életben, melyhez a legfontosabb kulcsa a tanulás. A cél, hogy a fiatalok életpályájának és későbbi szakmai karrierjének csak képzeletük szabhasson határt, bárkiből lehessen orvos, ügyvéd vagy éppen mérnök. A cigányzene hatásai. A cigányzene a magyar és az európai kultúra egyik különleges és rendkívül gazdag része. Évszázadokon keresztül alakult, miközben folyamatosan kapcsolatban állt a körülötte élő népek zenéjével. A cigány muzsikusok nem csak saját közösségük hagyományait őrizték, hanem számos ország zenei kultúrájára is jelentős hatást gyakoroltak. Zenéjükben egyszer jelenik meg az öröm, a bánat, a szabadságvágy, a szerelem, a veszteség és az élet minden szépsége és nehézsége. A cigányzene egyik legfontosabb hatása az érzelmek kifejezésében rejlik. A dallamok gyakran rendkívül szenvedélyesek és kifejezőek. Egy-egy hegedű szóló vagy ének képes olyan érzéseket is megszólaltatni, amelyeket szavakkal nehéz lenne megfogalmazni. A zene így nem egyszerűen szórakoztat, hanem lehetőséget ad arra is, hogy az emberek átéljék és kifejezzék saját érzéseiket. A szomorú dallamok megidézhetik a hiányt és a fájdalmat, a gyorsabb, vidám zenék pedig közösségi élményt és felszabadultságot teremthetnek. Különösen fontos a cigányzene közösségteremtő hatása is. A muzsika sok családi és közösségi esemény elengedhetetlen része. Lakodalmakon, ünnepeken, találkozókon és más rendezvényeken a zene összehozza az embereket. Ilyenkor nem számít annyira, hogy ki honnan érkezett vagy milyen korú. A közös éneklés, a tánc és a muzsikálás közös élményt hoz létre. A zene olyan nyelvé válik, amelyet mindenki megérthet. A cigányzene fontos szerepet tölt be a hagyományok továbbadásában is. Sok dalban olyan történetek, élethelyzetek és érzések jelennek meg, amelyek egy-egy közösség múltjához kapcsolódnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
6: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Ez pedig itt a hétfői hűsítő augusztus 17-én, 22 óra múlt, és természetesen itt van velem még mindig dr. Suki András.
7: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, mindig öröm számomra, Anna, amikor itt lehetek veled hétfőnként a hétfői hűsítőnkben.
6: Olyan jó ez a praktikus adásunk, mert hogy mindenféle praktikus tippeket kínálunk 8 óra óta, és most jutottunk el a garázsba, ahol lomtalanítás és téli felkészülés az, amit tudunk javasolni így a nyár végén. Kezdhetjük is a szelektálással. Dobjuk ki a lejárt szavatosságú kerti vegyszereket és festékeket. Te jártál már úgy, hogy festék ott maradt, és hát érdekes szagat tud egyébként.
7: Ó, ne is mondtam, rendszeresen megmaradnak ezek a pici kis festékek, kitesszük az erkélyre, és hát pont oda költözött be legutóbb a kis galambunk.
6: Kis galambnak megtetszett.
7: Igen, megtetszett neki a hely, úgyhogy vigyázni kell ezekkel a festékes dobozokkal. Egyébként nagyon sok izgalmas praktikát tanulok tőled én is a mai este folyamán.
6: Na, de örülök.
7: Úgyhogy ezeket én mind ki fogom próbálni, amiket a mai este folyamán eddig említettünk, mert nagyon-nagyon jó dolgok voltak.
6: Na, köszönöm, hogyha tetszik neked, ez jól esik nekem. Illetve a kerti gépeket is meg lehet tisztítani, fűnyírót, ellenőrizni az olajszintet. Ezek fontos dolgok az ilyen. Sokszor az ember olyan pici dolgot elfelejt egy gépben, amitől az meg tud hibásodni, vagy elromolni. Ami eszembe se jut. Sokszor elkezdek vasalni, gőzölő programon, víz meg nincs benne, tudod? Ez ugyanúgy működik az olajjal is szerintem. Bár ehhez te jobban értesz.
7: Én igyekszek karba tartani a gépeimet egyébként mindenféle szempontból, ha akár számítógépről beszélünk, akár egy telefonról, vagy akár egy fűnyíróról. Tehát meghálálják a törődést, tudod? Tehát ahogy mondtuk is például, hogy a mosógépet is egy kicsit időnként érdemes kitisztítani, vagy például a mosogatógépet. Tehát nálunk ezeket a dolgokat én szoktam végezni, tudod? És én ezért veszek rendszeresen ilyen kis különleges, speciális folyadékokat, amiket ilyenkor beletehetek a különböző eszközökbe, és azzal lefuttatok egy programot rajta. Vagy ha van akkor ilyen speciális mosóprogramot, vagy pedig csak egyszerűen beindítok egy 60 vagy 90 fokos mosást, vagy valamit, tehát minden nélkül, és akkor ezek így végig futnak. Meghálálják.
6: Így van. Ezettel is szokták egyébként. Uh-huh. Azt mondják, jó a vízkő.
7: Vízkője pontosan.
6: Ellen. Amit még érdemes a garázsban egyébként megnézni, az a polcrendszer, rendezd át a teret, hogy a nyári holmik, például a medence tisztító, kemping cuccok hátúra kerüljenek. De amúgy tudom, hogy ez egy kicsit vicces, de én is ilyen vagyok. Hogy például biztos az jön most a fürdőszobába, hogy a különböző ilyen napfénytől védő krémek, nyári színű sminkek, stb. Azok most hátrébb kerülnek, és akkor előrébb kerülnek azok a dolgok, amik őszre, ugye a jobban szárad a bőrünk, vagy szükségünk van már, nem tudom, szájápolóra, hogyha jön a hűvös idő. Én szeretem ezt, én is egy praktikus vagyok, és utálok keresni. Uh-huh. Tehát én inkább bedobozolom az összes nyári ruhát, most ott semmi nem marad elől, a szandáktól kezdve a papucs, van egy külön szatyrom, de csak a fürdőruhák vannak, meg a strandtörölkök között, és azt nem engedem otthon használni semmilyen körülmények között, mert tudom, hogy a nyár így berobban, tudod, és akkor olyan jó csak oda nyúlni azért a táskáért. És tudom, hogy mindenkire van papucs, fürdőruha, strandtörölkök között, van benne tehát bőrvédő a napfény ellen. Én ezt szeretem, ha ez így egyben van. Szóval jó kihasználni ezt az időszakot. Én gondolkodom, hogy mit érdemes még ilyenkor kimosni. Hát azt mondtuk, hogy a jackik nagyon jól száradnak, hiába van még pár hét a jackikre, nyugodtan ki lehet mosni, napon száradva nagyon jó illata lesz. Illetve sapka, kesztyű.
7: Uh-huh. Előkerülnek, bizony.
6: Sokkal jobban szárad napon, mint ha most bent kiterigetjük majd a szakadó esőben.
7: Egy nagyon fontos dolgot kihagytunk.
6: Na mond.
7: Hogy hol kell még rendet tennünk? Hát
6: a
7: itt a fejünkben.
6: Az lesz
7: pontosan,
6: a legnehezebb.
7: Ez a legfontosabb is egyébként. Ez, hogy te így gondolkodsz, hogy előre rendet kell tenni, vagy bizonyos időszakonként, vagy az, hogy előkészítjük a dolgokat az őszre, a télre, ez egy előrelátást igényel. Az, hogy körülötted rend van, ez azt jelenti, hogy rend van a fejedben is. De egyébként, tehát érdekes dolog ez, mert nyilván, tehát hogyha a fejünket akarjuk fejleszteni, akkor ezt úgy is lehet, hogy mondjuk mozgatjuk az ujjainkat. Ettől a fejünk fejlődik, az agyunk fejlődik. Hát ez egyértelmű, hogy ez azt tudjuk, tehát aki mondjuk zongorázik, hangszeren játszik, a finom mechanikáját erősíti, annak az agytekervényei is egy kicsit jobban fejlődnek. Tehát ebből kifolyólag, ha rendet teszünk magunk körül, beágyazunk, elpakoljuk a dolgokat, megkeressük mindennek a helyét, és mindennek tényleg megvan a helye otthon, akkor ez azt jelenti, hogy a fejünkben is rend van. Nagyon-nagyon fontos. Egy ilyen életvitel az megváltoztatja az embernek az egész életét, tudod? És az, hogyha tudsz előre tervezni, tehát hogyha te úgy tervezed, hogy igen, én most előveszem a nyári cuccaimat, vagy az őszi cuccaimat, akkor te előre készülsz. Tehát akkor te képes vagy arra, hogy mondjuk képes vagy a tanulásra. Hiszen akkor te felkészülsz egyik órára, a másikra, tanultál, készülsz az érettségére, készülsz a diplomára, készülsz valamire, céljaid vannak. Hát ez egy egész embert igényel.
6: Hát lehet ez is.
7: Gondolkodás.
6: De várja, azért lehet.
7: Ez annyira nehéz, nem?
6: És van ebben azért ilyen előrevédekezés is. Mert lehet, hogy én tudnám a saját tempóban ezt elvégezni, hogy majd mikor, mire lesz szükségem, de az biztos, hogy valamelyik családtagom azt a pulóverét fogja keresni aznap, amikor abban a pillanatban beköszöntött az ősz, amit nem tudja, hogy hol van. Tehát, hogy
7: ez is szerintem
6: jó. Biztonságba helyezem magam előre, hogy majd mindjárt mondják, hogy hol, nem tudod, hol van az a nadrágom, amin ilyen cipzár van, és ebben van 9. Vagy nem tudod, hol van a kék pulcsim, tudod, aminek a nyaka ilyen. És akkor nekem az, akkor azt mondom, figyelj szépen, oda fel van akasztva a szekrénybe, ki van mosva, megszáradt a napon. Szóval van ebben egy védekezés is.
7: Nem,
6: tudom.
7: Ez nem védekezés. Tudod, milyen vagy? Te klasszikus vagy.
6: Igen?
7: Igen. Te klasszikus vagy. És vannak azok a jazzesek, akik meg improvizálnak.
6: Igen.
7: Akik alkalmazkodnak a pillanatban.
6: És simán improvizálnék magamnak.
7: Mert a klasszikusok azok előre kigyakorolnak mindent, megterveznek mindent, de így kell történni.
6: Igen.
7: Nem?
6: De ez
7: tehát,
6: igaz.
7: Tehát, hogy mekkora különbség van a klasszikus zenészek és a jazz zenészek között.
6: Amúgy nagyon igazad van.
7: Életvitelben. Tudod? Tehát, hogy persze a klasszikus zenész is szereti mondjuk a pillanathoz való alkalmazkodást. Éljünk a válnak. Persze. Jól hangzik, egyébként nem ezt csináljuk. Tudod?
6: Sajnos.
7: Tehát, sajnos, nem sajnos. Igen, tehát, hogy ezek hiányosságok. Tehát, hogyha az ember úgy nő föl, vagy úgy gondolkodik, hogy előre megtervez mindent, akkor kivész belőle az, hogy éljünk a málnak. Carpe diem. Tehát, hogy akkor a pillanathoz való improvizáció hiányzik az emberből.
6: Igen, de
7: és ennek az aránynak a bocsánat, ne haragudj, ennek az aránynak a megtalálása az nagyon nehéz.
6: Igen, de egy családon belül ezt szerintem nagyon jó meg lehet oldani. Például én vagyok az, aki már 8 hónappal előtte megtervezi mondjuk a nyaralást. Én veszem meg a jegyet, eldöntöm, hol fogunk ülni, melyik vonat a legkényelmesebb, melyik oldal, tehát hogy így mindent, de tényleg az összes szállást átnézem, minek, mi az előnye, hátránya, milyen a fürdőszoba, stb. Hát mutogatom én ezt a családomnak, és akkor úgy csinálnak, mintha érdekelné őket, és akkor nyaralás előtt 10 nappal megkérdezik, hogy hanyadikára vagyok kiszabadságot, mikor is megyünk nyaralni. Szóval én vagyok a tervező, fogalmuk sincs, hova megyünk, amikor odaérünk, és akkor mondom, hogy azonnal öltözetek, mert foglalva van a helyünk az étterembe, viszont ilyen is kellett családban, olyan is, amikor mondjuk van egy szabad délutánunk, és azt mondtam, hogy hát erre a napra nem terveztem semmit, és akkor jönne nálunk a jazz, akkor ezek szerint, mondjuk a férjem, vagy a fiam, aki azt mondja, hogy jó, akkor csináljuk ma ezt, mert tudom, hogy ebben a városban van egy ilyen hely. Ezek a dolgok kiegészítik szerintem egymást, de én biztos, hogy nagyon szeretek tervezni dolgokat, és ennek van egy olyan előnye, hogy amikor az utolsó pillanat van, tudod, amikor már a jazz elfáradt, hogy tudják, hogy itt már baj van, akkor viszont figyelnek rám, képzeld, amikor azt mondom, hogy figyeljetek csak, és mindegyik így nagyra merett szemekkel, például karácsony előtti utolsó pillanat, tudod, ezek a, amikor már nem lehet tovább sumákolni, akkor viszont figyelnek rám.
7: Karácsonyra mikor vásárolsz be?
6: Hát ez nagyon nehéz.
7: Na persze, karácsonyra nem vásárolunk be, mert hiszen nem az ajándékozásról szól. De azért mégis valahol ez hozzá
6: tartozik. Én mindent előre, tehát én a munkámat két héttel előre olyankor. Én a takarítást előre, vagy hát szeretném, hát nem biztos. De hogy mindent előre, mert én azt szeretem, hogyha bármilyen esemény történik, előtte legyen két olyan napom, amire már semmit nem terveztem. Mert figyeld meg, hogy mindig történik valami, ami az utolsó két napot így áthúzza, és akkor ott van az, hogy ú, de ma ezt szeretett, tehát ilyen bevásárlás, figyelj, december 5-én én mindent megveszek. Az utolsó hústól, a liszta, mindent meg fogok venni. Tehát tényleg csak olyat nem veszek meg, hogy kenyér, tehát ami nem bírja ki már karácsonyi. De én 5-én mindent meg szoktam venni. Úgy mindennel így vagyok. Minden ott legyen, minden kész legyen, mert tudom, hogy az utolsó nap valahogy mindig valamelyik gyerekem, vagy a férjem, vagy az anyukám, valakinek hirtelen valamiért szüksége van rám, és akkor az utolsó két napom elcsúszik. Tehát nekem le van sütve a torta lapom, nem tudom, december 20-án. És akkor be van rakva, vagy a hűtőbe, vagy ha olyan a krém, a fagyasztó, de, tehát én nem tudok olyat, hogy én majd 24-én sütök, vagy
7: nem. De ez nagyon jó egyébként.
6: Ugye?
7: Tehát, hogy ez az előrelátás, előre eltervezni mindent, ez fantasztikus egyrészt. És pont ezért beszélgetünk most ilyenekről, hogy felkészülni az őszre például, hogy hogyan készülsz fel az őszre. Én jazzes vagyok ebből a szempontból, és improvizálok.
6: Hát
7: és
6: igen, mert van egy feleséged, aki fogadjunk, bár rég eldöntötte, hogy mi fog történni.
7: Na mondjuk ez is igaz, ez kétségtelen. Tehát, hogyha az ember mellett van valaki, aki tehát kell valami ellensúly, valami ellen.
6: Igen, mert mi nők sokkal több felé tudunk, tudod gondolkodni. Igen, ez azért van. Szerintem is jó dolog előre gondolkodni. Például a hallgatóknak én most ajánlom, hogy aki fél attól, hogy egy picit a nyár után unatkozni fog oda bent a szobában, meg nem nagyon szereti a sötétséget, hogy hamarabb fog sötétedni, hogy most nyár végén a könyvesboltokban vannak leértékelések, és a nyár szezon sláger könyveit olcsóban például meg lehet kapni. És milyen jó lesz majd beülni egy kis, bekucorogni egy kis az ágy végébe, vagy egy fotelbe, és akkor lehet jó kis könyveket olvasni. A olvasást nagyon fontos dolognak tartom egyébként. Mert el tud vinni onnan, ahol vagyunk abban a pillanatban. Te olvasós vagy?
7: Én olvasós vagyok egyébként, de nem feltétlenül az irodalmi műveket, hanem én inkább jobban szeretem a szakkönyveket, tudod? Tehát, hogy az ilyen szakmai tudást próbálom inkább magamra hozni, és előtérbe helyezni. Habár én azt hiszem, hogy ez nagy hiányosságom, hogy nem forgatom kellőképpen a kortárs irodalmat, úgyhogy most, hogy így erről így beszélünk, rávehetsz valami jó kis könyvre. Mi az, amit szerinted érdemes mostanában esetleg elővenni, előbányászni a könyvesboltok polcairól?
6: Az idei évnek, vagy hát amit ajánlanak sikerkönyveket, az Dezső András, a Magyar Tenger Kalózai című könyv, aztán Tompa Andrea Kiváló Testek című könyve, az év egyik legjobban várt kortárs magyar regénye, Zubor Rozi Nyári Szünet című könyve, illetve Barát Katalin, aki csibész akar lenni, a 19. századi Magyarországon játszódó történelmi romantikus sorozat folytatása. Nyilván, aki olvasta az elsőt, az most felismerte ennek a címét.

0: Fotót, és amikor nézegettem a képeimet, akkor az szembe fog tűnni, hogy miért csináltam én erről egy képernyőfotót, ez valamiért fontos volt, és akkor majd rá fogok keresni, hogy miért fényképeztem le ezt a könyvet, ezt a filmcímet, vagy ezt az újságcikket. Egyébként ez nagyon praktikus. Képzeld, most tudtam meg, hogy az én telefonomon lehet úgy képernyőfotót csinálni, nagyon szégyenem, hogy nem tudtam. Általában ez régóta működik. Ez az androidos telefonnál van, nem gombokat nyomunk, hanem ráhelyezzük a kezünket a képernyőre, és elhúzzuk. Most próbálgatja Andris nagyon, de másik irányba kell húzni. Próbáld meg, akkor én megpróbálom ad ide. Megpróbálok neked csinálni egy képernyőfotót, tehát ráhelyezzük a kezünket, és finoman el kell.
1: És nem történik húzni. Semmi.
0: Hát attól függ, milyen telefonod van. Ez most nem akar, de megpróbálom. Érdemes meg, nekem például működött, meg a fiamnak is.
1: Úgy látszik, hogy itt nem működik. Na de minden esetben visszatérve a könyvekhez, azért ezt hadd meséljem el, hogy Andriska éppen ma kapott anyukájától, vagyis a feleségemtől egy nagyszerű könyvet méghozzá. Nem tudom, mennyire ismered egyébként, Anna, a cigány meséket. Én nagyon szeretem.
0: Hát olyannyira ismerjük, hogy egyszer engedélyt adott nekünk a Kecskeméti stúdió. Igen. Egyik karácsonykor néhány meséjüknek a lejátszásához képzelte. 2023-ban volt ez.
1: És képzeld, ezek megjelentek könyvbe is. És Andris ma kapott egy könyvet, mégpedig hogyan lett az ember. Van egy ilyen része, amikor az Isten megteremtette az embert, és hát ugyebár először a fehéret, aztán a feketét, és végül harmadiknak megteremtette a cigány embert is. Úgyhogy most már nem csak képernyőn nézhetjük ezt, hanem olvashatjuk is a piciknek. Én egyébként nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekeket azért ráneveljük az olvasásra, tehát lássák, hogy a szülők olvasnak, olvassunk nekik rendszeresen, hiszen elképesztően fejleszti a gondolkodásukat, az elképzelő erejüket. Tehát, hogy akkor ők elképzelik az alapján, amit mondunk nekik, a történetet. Ennél jobban semmi nem fejleszt egy kisbabát, vagy egy kisgyermeket.
0: Azért fontos az, hogy kialakuljon a fantáziájuk, hiszen minden dolog a világon, ami körülvesz minket, először egy fantázia szüleménye volt. Tehát valaki kitalálta ezt a mikrofont. El kellett, hogy képzelje. Uh-huh. Aztán lerajzolta, és legyártották. De mindenek előtt el kellett képzelni. Nos, hogyha az ember sokat olvas, beindul a fantáziája, edzésben tartja a fantáziáját, el tud képzelni dolgokat, akkor tud csak új tárgyakat kitalálni, az életútját megtervezni, azt a napot megtervezni, egy ételt, egy öltözködést, hogy melyik nadrághoz majd, melyik felsőt veszem fel, ahhoz, hogy el tudja képzelni, ehhez a fantáziának fejlődnie kell, hiszen, mint mondtam, minden dolog, ami körülvesz minket, még ez a rádió műsor is, ezt is egyszer valaki kitalálta, vagy eleve a rádiózást, vagy a falfestést, vagy ezt a kis gombot, amivel hangosabbra tudom húzni a hangomat. Tehát anélkül nem lenne a körülöttünk lévő világ, csak a természet, viszont sokan hiszünk abban, hogy ezt is valaki először eltervezte. Volt ennek is egy tervező mérnöke. Ezért nagyon fontos szerintem az olvasás. Vagy akár a mese hallgatása. Amikor anyu mesél, és a gyerek hallgatja, ugyanígy meg fog jelenni előtte a kiskacsa, a bárány, vagy akár a kis mackó, amiről mesélünk, vagy a felhők.
1: A másik nagyon fontos ebben a témában, hogy ha lehetőség szerint meg is tudjuk nevezni azt, amit elképzelünk, hiszen hogyha nincs rá szavunk, akkor nem tudjuk leírni, nem tudjuk átadni a gondolatainkat. Tehát a szókészletünket viszont elképesztően kell fejleszteni.
0: Így van.
1: És egy kisgyerek esetében ez halmozottan igaz természetesen. Úgyhogy én azt ajánlom mindenkinek, hogy a különböző videó megosztó oldalak helyett érdemes időnként egy mesekönyvet elővennünk. Mi is ezt tesszük Andriskával.
0: Így van, és hogyha a gyerek rákap egyre, ne bánjuk, hogy mindig ugyanazt forgatja, örüljünk neki. Mert azt jelenti, hogy kezd érzelmileg kötődni.

0: járni a könyvhöz. Az nagyon jó dolog. Nálunk is a kisunokám egy típusú mesét szeret, szerencsére megjelent bőle már vagy 36 féle, mindegyik megvan neki, és ismeri a tartalmát. Onnan tudjuk, hogy ismeri, hogyha elrontjuk, akkor figyelmeztet minket, hogy nem, ott nem az a szó van. Elrontottuk, és ami szörnyű, hogy el kell kezdeni előről. Akkor is a közepén jártunk. Tehát azt el kell kezdeni a mesét, és szigorúan figyelve van. Na most ezek között azért van nagyon apró betűs dolog is, mit tudom, a hátlapján vagy valami, és hát nem mindig az olvasó szemüvegemmel rohangálok, ugye? És volt már olyan, hogy gyorsan csináltam képernyőfotót, hogy kinagyítsam, mert nem láttam. És addig ment a nyöszörgés, hogy de bizony, olvassam el, mi van a hátlapján. Aztán én nagyon fontos dolgok vannak, hogy kiadó, meg kiadás
1: éve. Fontos, nem, így van.
0: Ez egy 4 éves gyereknek tudni kell. Igen. Hát én nagyon örülök, hogy szereti a könyveket. Én is szerettem a könyveket, és észreveszem magamon azokat az irodalmi alkotások, hogy milyen hatással voltak a személyiségemre.
1: Meg tudod mondani, hogy melyik volt az az irodalmi mű, ami a legjobban hatott rád? Mi a kedvenced? Ilyen egyszerű profán módon is feltehetném ezt a kérdést.
0: Nagyon nehéz.
1: Mert ez nagyon nehéz kérdés, ugye?
0: Ez nagyon nehéz. Uh-huh. Én jártam a szinkronszínész képzésre, és ott nem tudom most hirtelen, melyik tanárom mondta, hogy úgy öltözködöm, mint és viselkedem, mint a Huxley könyvében egy szereplő, a Szép új világban. És én nem tudtam ezt a könyvet, és szégyeltem, és gyorsan elolvastam. Nagyon szeretem ezt a könyvet. Ez a mai korunkat előre vetítette, ezt a...
1: Egy utópia.
0: Így van, aha, egy utópia. Ezt szerettem, ezt a könyvet. Most gondolkodom olyan könyvről, amiről esetleg nem meséltem még, de én bevallom, hogy én nagyon nagy Arany János rajongó vagyok, és az Arany balladákat nagyon szeretem. És kellett idő, mire megértem hozzá. Szóval nem szerettem mondjuk a gimiben. És aztán sok évnek el kellett telni, hogy megértsem ezeket a balladákat, hogy milyen zseniálisan használja a magyar nyelvet, hogy mikről mesél, hogy például egy tetemre hívás. Most ezt mondjuk valakinek, és azt mondja, hát ez szörnyű, ez a cím, borzasztó. De ahogy ott végigvezeti, hogy halva találják Bárci Benőt, és aztán onnan akarják eldönteni, hogy ki volt a gyilkosa, sorra behívják az embereket egy terembe, és amikor a sebből elkezd bugyogni a vér, az jelzi, hogy kiölte meg ezt a férfit. Tulajdonképpen ez a tetemre hívás. Nem engedi az édesapa eltemetni, megfürdetni a fiút semmi, és így derül ki a végén. És ahogy ez gyönyörű dallamosan leírva, ahogy érzelmileg megfogalmazva azok az érzések az anyában, a húgában. Tehát hát ez a zsenialitás. Szerintem nekem Arany János az egyik legnagyobb magyar költőnk. Nem gondoltam, hogy valaha ezt fogom mondani, mert Arany Jánosnak nem a balladáit ismertem, és én azt mondtam, hogy hát ilyen jól van, el van ezek az írások, de aztán ugye Shakespeare fordítások, az is Arany János. Tehát bármit tudunk Shakespeare-t idézni, az Arany János fordítása. Nekem ő az egyik kedvencem, hogy milyen hatással volt rám, hogy még nagyobb igényeket állítsak magammal szembe, amikor szeretnék, vagy hát nem szeretnék, hanem jön az ihlet, és megszületik egy költemény. Nyilván az ember egyre bravúrosabban kíván dolgozni, ha valamit alkot. Ilyen hatással volt rám Arany, hogy tudod, ez az, amikor a muzsikus meghall egy jó zenész, aztán leteszi a hegedűt. Na hát nekem is Arany olyan volt, hogy jó, egy kicsit leteszik a tollat. Mert ezt nehéz megprodukálni, amit ő csinált. Neked volt kedvenc könyved?
1: Volt, sőt, ez a muzsikus élményem is volt, amikor meghallgattam a Cifra Györggyel a Liszt 6. magyar rapszódiát. Tehát ez egy legendás felvétel, tudod, és talán konzis lehettem, vagy zeneakadémia elején lehettem, és meghallgattam, és hetekig nem akartam gyakorolni, tudod? Tehát, hogy ez ilyen. Amit pontosan, amit leírtál. Egyébként a kedvenc könyvem nekem is egy utopisztikus könyv. Méghozzá Orwell 1984 című könyve.
0: Nem olvastam.
1: Aki egy szociológus volt, ha jól emlékszem, és talán a 60-as években írhatta ezt a könyvet, ugyebár előre vetítette, hogy milyen lesz majd a 80-as évek. Rendkívül izgalmas, és már előre vetítette ezeket a bizonyos teleképeket, tulajdonképpen a mai telefonunkat, vagy így számítógépünket, van. Amiben benne van a kamera, és folyamatosan figyelnek bennünket.
0: Na.
1: Tehát elképesztő dolgokat tudott már megírni.
0: Ez,
1: akkor,
0: na, ez bakancslistáknál nálam.
1: Ez egy fantasztikus.
0: Úgyhogy ez az ő szerintem kipipálja.
1: Tehát ha szereted az ilyen utopisztikus könyveket, akkor Orwell 1984 című könyve. Egyébként az Állatfarm is fantasztikus, és amikor mondtad Aranynak ezt a versét, ahol a vér bugyog, és tudod, mi jutott eszembe a másik kedvencem a versek közül? Baudelaire, a dög.
0: Na!
1: Hát az is egy fantasztikus, ahogy egy tetemet leír a költő.
0: Igen.
1: Hogy a nyári melegben az útszélén van egy dög, és hogy az tulajdonképpen mennyire gusztustalan, de egyszerűen úgy írja le, hogy egyszerűen, mint hogy egy csoda lenne. Tudod? Tehát, hogy itt megvan benne az a fajta erő, amit egyszerűen nem lehet csak úgy egyszerű szavakkal kifejezni, de neki valahogy sikerült.
0: Ezt tudod, hogy azt tud nagyon részletesen megfigyelni dolgokat, aki nagyon magára maradt. Hmm. És nem véletlenül magányos lelkek tudnak jó költők lenni, mert hogy ez a két képesség együtt jár. Tehát a magányosságban részletesebben és pontosabban tudsz megfigyelni dolgokat. Az, hogy lélegzik egy ember, hogy egy tetem hogyan viselkedik az útszélén, vagy hogy egy virág hogy bontja ki a szirmait. És milyen érdekes, hogy a világnak a legnagyobb csodáit, meg szépségeit a legmagányosabb emberek tudták feljegyezni.
1: Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy együtt jár a magánnyal, hiszen inkább az elvonulás képességével, tehát az, hogy te most egy picit elvonulsz, gondolkodsz, és egyszerűen szemlélődsz, tudod?
0: Hát talán a magányhoz annyi köze van, hogy hagynak.
1: Igen, pont ezt akartam mondani. Hát, hogy ilyen formán egyébként akár egy hangszernek a gyakorlása is lehet egyfajta magányos tevékenység. Főleg a zongora ebből a szekintetből, hiszen a zongoristák általában, vagy hát gyakran egyedül is játszanak, egyedül gyakorolnak. Míg mondjuk egy vonós kevésbé, azok mindig beülnek a zenekarba, tudod, jó? Persze nyilván így nem van. Mindig. De hogy az egy csoportos tevékenység. Igen. Inkább, mint egy zongoristái.
0: De ez is jó terv az őszre, hogy aki régóta vágyik rá, vagy vágyott, hogy tudjon valamilyen hangszeren játszani, akkor érdemes elkezdeni. És akármilyen vicces, én nem csak a zongorát, vagy a gitárt ajánlanám, mert azért ezek nagyon jó kezdő, hogy úgy mondjam, hangszerek, hanem például a furuját is.
1: Hát sőt.
0: Hát mi is úgy kezdtük, nem tudom, hogy te tanultál a valamilyen zenetanulmányait, de hogy ez egy alap.
1: Én nem tanultam egyébként furujázni, de hát mindenki, tehát nagyon sokan kezdenek furujával, és valóban egy alaphangszer, úgyhogy ott azért sok mindent meg lehet tanulni a zenéről, ritmusokat, alaphangokat, tehát akinek nincs más lehetősége, mindenféleképpen ajánlott. De én egyébként nagyon szeretem a melodikát. Kevésbé elterjedt itthon Magyarországon, sőt, régebben inkább az volt elterjedve itthon, amit mint egy harmonika, tehát függőlegesen tartja az ember, és akkor a kis csutoráját beveszi az ember a szájába, és akkor mint egy klarnét úgy játszik.
0: De jó.
1: Ez a fajta melodika. De a mostani, a japán verzió, azt pedig letehetjük mondjuk egy asztalra, és jön belőle egy kis csövecske, és azt kell fújni, és tulajdonképpen a befújt levegő által keltett rezgés fogja megszólaltatni ezeket a bizonyos kis fémlapokat, amitől ilyen fémes hangzása van a melodikának, és minimális összegbe kerül egy ilyen kis melodika, főleg, hogyha az ember külföldről rendeli.
0: De érdekes, hogy még soha forint. Nem is hallottam.
2: Tényleg?
0: Igen, pedig imádom, azért a hangszereket valamennyire ismerem. Uh-huh.
1: És én gyakran beviszem egyébként a növendékeimnek is, és mutogatom. Tehát akár egyszerű dallamokat le lehet rajta játszani, de egyébként akkordokat is már le lehet fogni rajta. Tehát sokkal praktikusabb ebből a szempontból, mint egy furuja, de a lélegzést is, a lélegzetet, lélegzést és a levegővételt is megtanulja az ember, ugyanúgy, mint egy furuljon, csak hát billentyűs hangszer. Úgyhogy billentyűsként én a melodikát javaslom.
0: Én abban reménykedem, ha nem is tudtunk betrafálni a hallgatónál, hogy mi az, amire régóta vágyik, és az őszi elvonulásban ezt beteljesíthetni az életében, de legalább megmozgattuk egy picit a fantáziáját, hogy igenis nyúljon vissza a rég elfeledett, vagy akár újonnan megérkezett elképzeléseihez, vágyaihoz, és tanuljon, olvasson, érdeklődjön és élvezze az őszt, vagy készüljön fel rá, és mindenkinek nagyon kellemes nyárvégi nagy takarítást kívánunk. Na nem ma, mert ma kaptunk esőt rendesen. Nem tudom, ablakot ilyenkor azért nem jó mosni, amikor tudjuk, hogy utána esni fog az eső, de mi azért le fogjuk mosni biztosan.
1: Így van.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a 3 órában. Nem tudjuk, meddig fogunk hűsíteni, meddig lesz rá egyáltalán szükség, de tudjuk, hogy még idén lesz bizony meleg.
1: Én nagyon reménykedek benne, hogy azért még lesz lehetőségünk arra, hogy egy picit visszatér még a nyár, itt a következő napokban is strandolhatunk még egy jót, és természetesen jövő héten is lesz hétfő esti hűsítő, és tartsanak velünk akkor is Dr. Suki Andrással és
0: Kökény Annával. Mindenkinek nagyon kellemes éjszakát kívánunk.
1: Szép estét!

0: egyszer.
1: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítást érintő kifogásokat. Megnyitják a Ráckevei Soroksári Dunák zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részleteit, amelyek a Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Ma megnyitják a Ráckevei Soroksári Dunák zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Csak nem 100 milliárd forinttal olcsóbb lesz, 51 milliárdba fog kerülni az M6-os autópálya Érdés-Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése ősztől 11 évre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, ez az ár azonos műszaki tartalomra vonatkozik, mint a Mészáros-Szia autópálya konceszor MKIF ZRT esetén, de az üzemeltetésre harmadannyi közpénzt költenek el. A tárcavezető arra reagált, hogy az MKIF bírálta az M6-os üzemeltetésére még tavaly megrendelt szolgáltatás visszavonását. Vitézi Dávid emlékeztetett, az ügylet átvilágításakor megállapították, hogy Lázár János minisztériumának nem volt hatásköre a megrendeléshez, ezért azt a kormány nem tekinti érvényesnek. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott városrészben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, elsősorban a fővárosban, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap, a tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán beszámolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiuma is, amely a korábban megítélt támogatások pénzügyi és szakmai beszámolóit ellenőrzi. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik majd a zenét. A Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádió Dik kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián.
6: Mai vendégem Rácz László gitáros, aki egyébként alapvetően a szórakoztatóiparban ténykedik, de hamarosan szervez magának egy új koncertet, mégpedig június 10-én. Beszéljünk erről egy picit. Június köszönöm, 10-én. Hogy elvállaltad a beszélgetést.
7: Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
6: Jelen pillanatban még szervezés alatt áll.
7: Meg lesz hirdetve Facebookon, július 10-én tárgyalás alatt van, és 2000 forint lesz a belépődi, minden érdeklődött várunk, szülőt, gyereket, mindenkit szeretettel várunk. Gitárduóm lesz, amit alapítottam, a romantikus a duó, amelyet Túlsó Gábor gitárművész és jó magam Rácz László gitáros fog fellépni színpadon, és hát szeretettel várunk minden érdeklődőt.
6: Milyen műsorra számíthat a közönség, aki elmegy?
7: Lesz benne vegyes köret, szóval cigányzene, egy kis cigánygitározás, latinzene, magyar könnyűzene, jazz és klasszikus átiratok, gitáron való átirat, az én fantáziám szerint.
6: Ez mindig egy nagyon érdekes kérdés itt a rádióban, hogy mi az a cigányzene? Te mit értesz ez alatt?
7: Ez egy nagyon érdekes fogalom. Másrészt az, hogy a cigány szó mit is jelent. Ez egy faji megkülönböztetés, szóval a cigány az, mivel én vallásos vagyok nagyon mélyen, és én azt mondom, hogy most valaki zsidó, vagy valaki cigány, vagy valaki magyar, vagy német, vagy olasz, nem, ez úgy van, hogy mindenki ember-ember, és ahogy a Jóisten megteremtette, szóval, hogy Ádám és Évától származunk, ugye az Ószövetségben, bár történt a Noé bárkája is, szóval lehet, hogy Noétól is származunk, ugye volt a világ özönvíz, és hát ugye lehet, hogy akkor Noétól származunk, és én azt mondom vagyok, hogy mindenki legyen ember-ember, és mindenki tisztelje a másikat, és szeresse, ahogy van.
6: Visszatérve a cigányzenére, szerinted mi az a cigányzene?
7: Én úgy gondolom, és kicsit utána is olvastam, hogy a cigány, maga a cigányság, az szerintem Indiából való vagyunk, szóval Indiából jött, ugye, mert hát az indiai kultúra, meg maga a ma mi romák, magyar cigányok, háviházi muzsikus cigányok, ha lehet így fogalmazni, sok minden közös bennünk, maga a zene, a ritmika, a főzés, a tudomány, az érdeklődések, szóval mind én érzem belül azt, hogy sok a közös az Indiában, és szerintem, ha visszaszámoljuk most például Krisztus után már a történelem folyamat, az 1000-es évektől, 1100-as évektől, szerintem vándoroltunk. Ugye van ez a híres szám, amit a Korodíván énekelt, még annak idején ugye 1000 évig vándorolnak a cigányok. Hát én szerintem ez igaz lehet, mert Németországban is vannak szintor cigányok, beász cigányok, ugye a Django Reinhardt is szerintem, meg hát ugye vannak a különböző rumungró, beász cigányok. Ugye ezt tanultam a Lakatos Ágnes tanárnőtől, Klára tanárnőtől.
6: És amikor azt mondjuk, hogy cigányzene, akkor te arra gondolsz, hogy gypsy swinget játszol, flamenkót, vagy magyar kávéházi cigányzenét, vagy esetleg autentikus cigány folklort? Tehát mire gondolsz ilyenkor, amikor azt mondod, hogy cigányzene is lesz a műsorodban?
7: Hát ez elég tágfogalom, mivel hogy maga a cigányzene Magyarország szerint ugye Bartók Béla és Kodály Zoltán ugye szerzett ilyen népdalokat, és ugye meg hát ugye előtte, bocsánat, Liszt Ferenc is állítólag, amikor ilyen bárokban vagy kávéházak akkor szerintem épültek Liszt Ferenc idejében, és akkor hallotta Liszt Ferenc a cigány skálát is, ahogy állítólag ő hozta be, meg hát a cigány skálá is van állítólag, és hogy állítólag így jött, hogy ugye gondolom, de ha visszamenőleg most egy kicsit beszéltünk a történelemről is, akkor az is lehet mondani, hogy például ugye mondom, hogy faji, ugye jöttek az indiaiak, és akkor mint tudom, hogy egy indiai elkezdett pengetni, vagy csinált egy olyan pengetős hangszert a Jóisten adományozásából, hogy csinált egy olyan hangszert, amivel hallotta, hogy mit tudom én, hárfát, egy kis hárfát, mert én úgy tudom, hogy a Biblia szerint, hogy a hárfa volt a legelső hangszer a mennybe, az Ószövetségbe. Én olvastam ilyen most hosszú ilyen bibliai idézeteket, és én úgy tudom, hogy a hárfa, a gitár az testvérhangszer, vagy a húros pengetős hangszer a gitár, ugye, és én szerintem így jött létre, hogy ugye egy ember megfogta, és szerintem a Jóisten áldásával olyan tehetséget adott szerintem a cigányoknak az Isten, hogy akkor legyen ez a ti tehetségetek, hogy akkor romák, akkor legyenek zenészek elsősorban, muzsikusok.
6: Térjünk vissza egy kicsit a gyökerekhez, hiszen Igen. Ez nagyon fontos. Te is zenés családból származol. Igen. Mesélj egy picit a felmenőidről.
7: Hát apai ágon a híres, mondom, a híres Rácz család, az öddekás család, úgy ismerik a muzsikus kávéházi cigányok, mivel az öddekás az egy cimbalom művész volt. Az 1920, ő is úgy pont 10 éve halt meg, Isten nyugtassa. Nagyon híres cimbalmos volt. Az idősebb Járókassányival, meg a Toki Horváth Gyulával, meg az idősebb Lakatos dinasztia családdal muzsikált. Azt mondják, nagyon virtuóz cimbalmos volt, ő be is lehet ütni YouTube-on is, hogy Rácz Ferenc, öddekás. A másik részről, anyai ágról, ami nagyon híres zenész, visszamenőleg már déd nagyanyámtól, anyai, nagymamai ágról, meg a Csóka Gyuszi. A híres cimbalmos, az is rokonom, mert kiderült. És hát ugye a Csóka Gyuszi is nagyon híres cimbalmos, és Borossal muzsikált, a Járókával. Szóval összesen először is akkor egy cimbalmos család vagyunk, de utána aztán akkor visszatérek Apajágról. Apajágról jöttek a bőgősök. A Rácödön, nagy bőgős, ugye a Rácz ödikein, én beszélem az ödikein, írt, a Bécsi Filharmonikus Orkesztra szólamvezető, nagy bőgőse és más szólisztikus koncertező, bőgőművész is. Igen, Apajágról. Ugye, és Agyajágról meg zongorista család, szóval a nagymama részt jött a cimbalom, de jött a hegedűs is, ugye a Hankó Károly, úgy hívták, a Kutyakenyér, az volt a csúfneve, ha szabad itt fogalmazom. Nagyon híres príbás volt Miskolcon. Előtte szerintem Szlovákiában jöttünk, annyit tudok nagyjából, de nagyon híres cigány príbás volt. Miskolcon, kastélyokban, hotelekben játszott a Kutyakenyér. Nagyon híres hegedűs volt, és annak született azt hiszem 6 gyereke, és a Laci sajnos az elment, a Hankó Károly, a Kenyér Laci, pont 10 éve, híres jazzzongora művész volt, és bárzenész énekes volt, és sajnos a dobos is elment, a Hankó Károly is, ugye híres jazzdobos volt, és tegyük tassa, és akkor utána a lányok azok énekeltek, ugye, meg hát dolgoztak, polgári munkát végeztek, és akkor ide jött az zongora, ugye nagyanyám részéről, nagyapám részéről a Kótai család, az meg inkább munkás cigány volt, de érdekelte őket a bőgő. És akkor innen jött a Kótai Géza, ő primás volt, ő is sajnos elment mostanában, és lassan, híres, a Száztagúban játszott meg Hajónnal, a feleségével, Buri Katalinnal, és szóval inkább meg a Sarkadi családhoz is van közünk, a Károly az egy híres vendéglátós bőgős, bőgőművész, és hát igen, igen, és a papám is kicsit tudott bőgőzni, mert amikor átmentem hozzá, emlékszem, kicsinek dereng valami, akkor kicsit mindig bőgőzgetett, szóval a nagyapám részéről egy bőgős család, igen.
6: Édesapád?
7: Édesapám cimbalom művész, de nagyon érte a zeneelmélethez, a zeneoktatáshoz, a szolfésóhoz, nagyon sokat segített rajtam, és hát a mai napig is tanít engem, mert olyan új, jó dolgokat van nekem otthon, hogy egyszerűen csak észhez kapok, hogy mit mondtál, és tényleg igaza van, tényleg olyan hang, terjedelem, meg a frekvenciák, meg a, igen, szóval eszméletlenül okos zenei ember, apukám.
6: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albéniz Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: Hogy látod, egyébként fontos az, hogy valaki zenés családban nő fel, vagy ez teljesen lényegtelen?
2: Én azt mondom, hogy lényegtelen. Uh-huh. Első rész, mert nagyon sok ember, sok zenésztársat ismerek, aki például nem zenész az apukája, anyukája se is, például egy hegedűs vagy gitáros, és például az már szerintem az Istentől való tehetség áldása.

0: Illetik, hogy már a genetikák azok már szerintem át fognak menni a kisgyerekbe, szóval az öröklődés. De én nekem is azt mondják, hogy a dédanyapámra ütöttél, hú, te nagyapádra, stb. Stb. Stb. Igen, szóval mindig mondják. Hát akkor biztos mondom, hogy biztos. Nem tudom, mert nem értem abban az időben.
1: De ez nyilván egy fontos kérdés, hogy egy gyerek úgy nő fel, hogy mondjuk hallja az édesapját otthon muzsikálni, vagy esetleg elkíséri a munkahelyére, és akkor ott hallja, hogy hogyan muzsikál. Veled is így volt ez? Tehát volt ez a fajta inspiráció?
0: Ajaj, hogy... de még mennyire? Aha, aha. Hát én már 7 éves korom volt a levitt anyukám, hát nem a sokszor, de mivel belőlem klasszikus tanár is akartak, az folyamatban lévő tanulási készséggel rendelkezek még ebben a szempontból nézve. Igen, szóval édesanyám mindig havonta levett apukámhoz, de apukám olyan szigorú volt, hogy fiam, nem mehetsz le, mert belőled egy tanárt akarok, zenei tanárt. És hát ugye havonta lementem, és hallottam ilyen csárdásokat, mindent, édesapám mindent cimbalmazott, szóval őt nem érdekelte, jazz, pop, bebop, mindent, nagyon nagy improvizatív készsége van mai napig.
1: Tehát akkor a családodban azért klasszikus zenész is előfordul, kávéházi cigányzenész, jazzzenész.
0: Mindenféle.
1: És aztán végül is az elején a klasszikus zenét kellett, hogy választ, hiszen ez adja mindennek az alapját. Tehát, és akkor így be is iratkoztál a zeneiskolába.
0: Igen, beirattak 7 éves koromba, a Molnárt a zeneiskolába, ahol a mai napig hálás vagyok is még él. Szeretett tanárom, Tonnai Péter, gitárművész, ahol van egy gitár szaküzletje, és ahol szeretettel járok néha hozzá.
1: És amikor bekerültél a zeneiskolába, akkor te már az éreseknek tudtál kottát olvasni, tudtál egy kicsit gitározni, vagy valamiféle előnyöd volt ebből a szempontból, hiszen akkor otthon apukát foglalkozhatott
0: fel. Hát már nagyszülők, igen. Meg hát ugye bár az unokatestvérek a Balázs Járózó művész, Kossuth Díjas, és ugye a Balázs Norbert dalszerző, zongoraművész is foglalkoztak velem, szóval foglalkoztak. Meg hát ugye a Jáger Balázs János szongoraművész is foglalkozott velem zeneileg. Persze, szóval nagyon foglalkoztak velem, mert hát ugye egy gyerek volt a magyábnak, úgyis édes testvérem, csak unokák, és hát borzalmasan foglalkoztak velem, szóval hallottam, hogy ilyen kis dobokat vettek nekem, ilyen pampamokat, tudod, ez a kis gyerek dobok, az a kis kagylócsicsere, ilyen mexikói aktán gitár, bőgő, zongora, szóval mindent püföltem.
1: De akkor természetes volt, hogy akkor zenész leszel, tehát akkor ez az út már ki volt neked kövezve?
0: Hát a szüleim azt akarták, hogy olyan művész legyek, hogy világszenzációs.
1: Akkor egyértelmű volt, hogy olyan középiskolába mész tanulni, mint például a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium.
0: Igen. Visszatérve rá, Tóthvári György vett át, Tónai Péter, utána be kell, hogy mondjam a nevét, mert nagyon sok gitáros nem mondja be a nevét, és hát ezért sajnos hallom, hogy még ő is él, és rosszul esik neki, de mindegy. Igen, Tóthvári György vett át, ahol olyan
1: de az még zeneiskolában
0: volt. Zeneiskolában átvett 5 évig, de még vissza is jártam hozzá, mert olyan rendkívüli jó tanár, hogy olyanokat mond nekem, hogy hihetetlenül egy maga az ember, ő egy zseni művész, mert olyan motivumokat mondott nekem, ahol mondjuk például a Bartókhozival nem nagyon hallottam már. Azt hittem, hogy hallok újakat, de ő visszajártam hozzá, mert ő mondott új formációkat, új jelentéseket. Igen, Tóthvári György.
1: És amikor a Bartókon Ziva kerültél, akkor klasszikus zenei szakra vettek föl.
0: Igen, hál' Istennek, igen.
1: És ott kihez jártál?
0: Hát a nagyon híres gitárművészhez, szerintem ő a korosztályában a legjobb Magyarországon, meg bárhol a világon, Csáki András gitárművészet kezelésben, ott 4 évig.
1: És mi pont ebben az időszakban találkoztunk, hiszen akkor voltam a tagozatvezetője a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak, és rendeztünk egy tehetségkutató versenyt, amin te kiválóan szerepeltél.
0: Igen, meg is nyertem.
1: Nekem nagyon tetszett egyébként az akkori játékod is.
0: Hát,
1: és ennek a fő díja volt az, hogy készítettünk veled egy CD-t fotózással együtt.
0: Így van.
1: Ez valamit egyébként segített az akkori pályafutásodon?
0: Hát hogy mondjam, mivel sajnos nem voltam még abban, nagyon fiatal voltam, és kiadóval nem voltam még jóba, szóval csak CD felvétel készült, és hát ugye, hogy mondjam, ezt is el kell, hogy mondjam, Konziban másodikos lehettem, 10-es, és egy jó barátom, a Lakatos Robert jazz zongora bűvész, játszott akkor egy fészek étterembe, a Flamingo étterembe, mint szóló zongorista. És akkor jó barátomot ismertem 1000 éve, és akkor mondta, hogy gyere csak, Laci, játszok egy helyen, légy szíves, gyere már gitár.

0: gitárt is gyere, hát dobjon, bemegyek egy 10 percre. Bementem, és akkor megint, ezt azt mondom, mert kiskorom óta apám, nagyon a legjobb gitárosokat hallgattam velem, csak a legjobbakat. Szóval fiam, erős volt a klasszikus zene, akkor most egy kis pihenés, hallgatol egy kis roma gitárosokat. És akkor hallgattam velem a Botos Tibiéket, a Rontó Attilát, tehát az a mai napig a kedvencem a Rontó Attila, gitárművész, és hát csak ezeket a legjobbakat. Utána jött a Babos Gyula, utána bár a László Attila, igen, utána később, ugye, meg hát ugye a Mezzo TV volt régen, ugye, nagyon jó gitárosok voltak, a Rosenberg, mai napig a nagy kedvencem, az élőnek kedvencem, Billy Lagner, hát olyan gitáros szerintem nem lesz, az egy zseni. Uh-huh. Zseni, amit a hangszerem művel. Úgyhogy igen.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása.
1: És fontos egyébként, hogy az ember valamiféle inspirációt kapjon a nagyoktól?
2: Hogyne.
1: Tehát őket kell akár követni, az ő útjukat, vagy az ő stílusukat?
2: A zenei útjukat természetesen nyilvánvalóan kell követni, de mint ember is, ha találkozik vele az ember, meg tudja, hogy viszonyuljunk a társadalomhoz. Szóval igen, kell, ez kell. Mm-hmm. Igen.
1: És ez előre viszi az embernek a fejlődését,
2: hát,
1: a művészetét.
2: Hát, mert én olyan vagyok, én természetesen zenebuzi vagyok, hogy sokszor hallgatok például egy Babos Gyulától egy 3 perc motivumot, akkor én visszatekerem 20-szor, és kicsontozom. Uh-huh, így mondhat, uh-huh. Mint amikor ebédre az ember, kicsontozom, hogy fogja, milyen új rendel, milyen hangszint vesz be, hogy pengeti, szóval ezeket ki is szoktam csontozni. Uh-huh, uh-huh.
1: És akkor az ember ezt megpróbálja leutánozni, és akkor utána ezt beépíteni a művészetében.
2: Így van, beépíteni, hogy vegyes legyen, hogy ő is legyen egy egyéniség. Uh-huh, uh-huh. Igen.
1: Tehát nyilván ettől alakul majd ki egy teljes egész kép, hogy az ember a különböző stílusokat elsajátítja, és magába építi.
2: Igen, uh-huh. Igen, ez természetes dolog, igen. Szóval kell is, szóval minden gitárosnak mondom, hogy ne csak klasszikus zenét hallgassatok, persze a klasszikus gitárosok vagytok, az egy dolog, de pihenés szempontjából, vagy esetleg ha akartok játszani vendéglátó egységekben, akkor hallgassatok jazz gitárosokat és roma gitárosokat is, mert lehet tőlük tanulni a mai napig is.
1: Mikor jött neked a jazz? Mikor lépett be az életedbe? Hiszen azért alapvetően azért klasszikus zenét tanultál, tehát mikor volt ez a kis frissítés, ez a kis pihenés?
2: Természetesen kiskoromban, mivel én nagyon érdekelt a gitár, mert zenebuzi vagyok, mondom, hogy csúnyán fogom, zeneőrült, így mondom magammal. Zeneőrült vagyok, ugye legyakoroltam a kötelező 3 óra hosszát, és akkor Mezó TV-re rákapcsoltam, jött haza a zenélésbe, és rákapcsoltam a Mezó TV-re, és akkor hú, apu, mondjad, fiam, nem akarsz aludni, tudod, mindig altatott, de nem, mondta, nem. Várj, ez a gitáros, és akkor a Grappellit nagyon szerettem, a gitárosait, a Martin Taylort, meg a Mark Fossett, aki sajnos azt hiszem 10 éve talán elhult, balkezes gitáros, én is balkezes vagyok, és azt mondom, hogy ő szerintem ő a legjobb balkezes gitáros. Sok balkezes van, de hát a Mark Fossett a kedvenc, ő a példaképe mondjuk, mert ő énekel is, szóval frazíroz, vokálozik, és nagyon jó kísér, de jó kísér, itt a Grappellit, az a kísérlet az a mai napig bennem van. Uh-huh. Igen.
1: Végül is, hogy döntötted el, hogy akkor mégsem klasszikus gitáros leszel, hanem inkább könnyedebb műfajok irányba vándorolsz? Esetleg felvételiztél a Zeneakadémiára?
2: Hát folyamatban van, folyamatban felvételi, mert egy kicsit most pihenni akartam. Ugye voltak egy kis családi dolgok, szerelmi bánataim voltak, és hát ez és hát ugye anyukám mondta, hogy egy kicsit pihenjünk, Lacika, meg hát a család is mondta, hogy kicsit pihenjek, aztán hát olyan sok minden ért egy év alatt, volt egy olyan 10 évvel ezelőtt pont, volt az a 2015-ös év, hogy minden összejött sajnos, és ezt le kellett évek alatt pihennem. Szóval olyan sok minden ért engem 2015-ben, hogyha így visszaemlékezek rá.
1: Hogy csöppentél bele végül is a vendéglátóba?
2: Ja igen, vissza a Lakatos Robert által, amit mai napig köszönök neki, mert amúgy a vendéglátóból mindent lehet tanulni. Szóval ha valaki fellép a koncertre, akkor csak odafigyel, hogy mit játszik. De az, hogy például a reakciók, hogy például közben mit reagál egy közönség, vagy egy vendég, azt már nem, de például egy kis étterem, egy kávézóba, akkor már tudja nézni, hogy mit kíván, mit akar, vagy mi a kedve az adott embernek. Uh-huh. Mert lehet az ember például bánatos, akkor azt fel kell vidítani, vagy fordítva, aki meg mit tudom én most bánatozni, vagy ki akarja magát csinni, akkor egy szomorú számot kell játszani. És erre a vendéglátózás nagyon megtanított, és ugye a Robi is berakott engem, mi dugó voltunk, egy évig játszottunk a Flamingo étteremben, és mindent kellett ott játszani, szóval tanultunk, gyakoroltam vele egész nap, játszottunk, szóval mindent, olasz számokat, német számokat, latin, szóval mindent. Szóval visszamenőleg az esze, amit az eszeerő csinált, azt mi megcsináltuk nagyjából, a vendéglátózást. Szórakoztató zenészek lettünk, ahogy be lehet mondani, nem tudom, hogy mondják.
1: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki most a következő percekben Bobby Hebb Sunny című dalát fogja nekünk játszani.
0: A beszélgetésünk folytatását pedig holnap este hallgathatják meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra!

0: érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány! Az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kiemelkedő tanulmányi eredményű általános iskolás roma diákoknak adott át elismeréseket Hódmezővásárhely megyei jogú város önkormányzata és a Hódmezővásárhely városáért közalapítvány nevében polgármester és Berényi Károly alpolgármester a Városháza dísztermében. A pályázaton 22-en kaptak díjakat, amely egy elismerő oklevél mellett iskolakezdést segítő anyagi támogatást tartalmazott. Idén a közalapítvány 500 ezer forinttal járult hozzá a diákok iskolai évkezdéséhez, melyet sávoson, tanulmányi átlagtól függően kaptak meg a díjazottak. Többen kitűnő átlagot értek el a 2026-os, 2025-ös tanévben. A polgármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy Hódmezővásárhely városa mindent megtesz azért, hogy az összes gyermek egyenlő esélyekkel indulhasson az életben, melyhez a legfontosabb kulcsa a tanulás. A cél, hogy a fiatalok életpályájának és későbbi szakmai karrierjének csak képzeletük szabhasson határt, bárkiből lehessen orvos, ügyvéd vagy éppen mérnök. A cigányzene hatásai. A cigányzene a magyar és az európai kultúra egyik különleges és rendkívül gazdag része. Évszázadokon keresztül alakult, miközben folyamatosan kapcsolatban állt a körülötte élő népek zenéjével. A cigány muzsikusok nem csak saját közösségük hagyományait őrizték, hanem számos ország zenei kultúrájára is jelentős hatást gyakoroltak. Zenéjükben egyszer jelenik meg az öröm, a bánat, a szabadságvágy, a szerelem, a veszteség és az élet minden szépsége és nehézsége. A cigányzene egyik legfontosabb hatása az érzelmek kifejezésében rejlik. A dallamok gyakran rendkívül szenvedélyesek és kifejezőek. Egy-egy hegedű szóló vagy ének képes olyan érzéseket is megszólaltatni, amelyeket szavakkal nehéz lenne megfogalmazni. A zene így nem egyszerűen szórakoztat, hanem lehetőséget ad arra is, hogy az emberek átéljék és kifejezzék saját érzéseiket. A szomorú dallamok megidézhetik a hiányt és a fájdalmat, a gyorsabb, vidám zenék pedig közösségi élményt és felszabadultságot teremthetnek. Különösen fontos a cigányzene közösségteremtő hatása is. A muzsika sok családi és közösségi esemény elengedhetetlen része. Lakodalmakon, ünnepeken, találkozókon és más rendezvényeken a zene összehozza az embereket. Ilyenkor nem számít annyira, hogy ki honnan érkezett, vagy milyen korú. A közös éneklés, a tánc és a muzsikálás közös élményt hoz létre. A zene olyan nyelvé válik, amelyet mindenki megérthet. A cigányzene fontos szerepet tölt be a hagyományok továbbadásában is. Sok dalban olyan történetek, élethelyzetek és érzések jelennek meg, amelyek egy-egy közösség múltjához kapcsolódnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Rácz László gitáros, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesél nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Tartsanak velünk a beszélgetésünk második részében is. Milyen helyeken muzsikáltatok? Vagy milyen helyeken muzsikáltál akár egyedül szólóban?
4: A Robbival egy évet, akkor Tabután ő ment, azt hiszem, hajóra lett egy szerződése. Én is külön mentem, én is szólóban játszottam nagyon sok helyen. Étterem, hotel, Budapest belvárosában nagyon sok helyen játszottam. Kis olasz étterem, stb. És aztán utána elkezdtem egy hegedűssel is, hegedűsökkel is muzsikáltam, aklisztam. Igen, szóval soha nagyon, nagyon ilyen tanuló. Visszamentem abba, amit apukám nem nagyon akart, hogy egy ilyen kis vendéglátós zenész legyek, de még sose késő, ugye? Tanulni mindig kell. Jó, papoltig tanul.
3: Igen. Milyen céljaid vannak a tanulással kapcsolatban?
4: Folyamatosan, szóval a zenét azt nem lehet kielemezni, az önmagától.
3: Úgy értem, hogy iskolarendszer szerint.
4: Ja, iskolarendszer szerint. Hát szeretnék tanár lenni mindenféle irányzatban, klasszikus és jazz. Meg hát a roma zene is. Szóval azt nem értem, hogy iskolában nincsen olyan, hogy cigányzene gitár, vagy roma gitároktatás, olyat még nem hallottam. És ha Isten is megsegít, és ha összefogok pár gitárossal, barátaimmal, akkor szeretnék nyitni egy olyan tanszakot, hogy roma gitárszak.
3: Mit értesz ez alatt, hogy roma gitár?
4: Ez vagy cigány gitárszak.
3: És ez mit jelent, hogy cigány gitár?
4: Hát például, ami például a Boros csinált meg az idősebb járók a Sándor, ugye nótacsárdást. De most azt meg lehet oldani gitáron is, hogy először a nótát megtanítjuk, ugye szólóba, a hangszeren, témát, és utána rá az akkordokat. Szóval ilyen egyszerű. Ezt a testvéreim ezt nagyon kitanítottak ebbe, és ezért vagyok egy különleges roma gitáros is, mondom, több jazz is klasszikus vagyok is, és ezért is tudok én roma zenét gitározni.
3: Na de tulajdonképpen ezt jelen pillanatban a Rajkóban tanítják, szórakoztató zenén belül cigányzenei tanszakon.
4: Én nem tudtam, hogy van cigányzenei tanszak.
3: Tehát a szórakoztató zenén igen. Belül van ugyebár a cigányzene, igen. És valójában ezt tanulják hegedűvel, brácsával, nagybőgővel, cimbalommal. És tulajdonképpen ennek a gitára átültetett verziója ez a roma gitározás, amiről
4: te igen, és sajnos, azt kell mondjuk, nincs átirat cigányzenébe. Például nem írtak át, nem akarok neveket mondani, például szép a rózsám, akkor azt át kellett volna írni kottaszerűek. Meg például ilyen csárdásokat, amit kent játszottak, mert gitáron is meg lehet oldani, mert a gitár amúgy olyan, mint a cimbalom. Ugyanaz. Csak a cimbalmot ütsük verővel, mi meg pengessük a gitárt. És ezért ezt nem értem a mai napig. De hát majd, ha Isten megsegít, akkor összefogok a gitárosokkal, ha keresnek.
3: És terve van esetleg valamiféle tananyagnak a gyártása, elkészítése, ami igen. Erre irányul, hogy ez a kávéházi cigányzene igen. Tulajdonképpen létezzen gitáron is, klasszikus gitáron?
4: Igen, szeretném. Uh-huh. Szeretném majd, igen, meg szeretik egy olyan zeneiskolát is nyitni, ahol például akik nagyon szegények, és sajnos nem tudnak például befizetni, amit szoktak az iskolai tandíjat. Egy olyan iskolát, magániskolát, ahol híres, tehetséges roma gyerekek, bárkit, aki tehetséges, bocsánat, jöjjön, és akkor egy kis zenét tanítanak nekik. Igen, szeretik olyan. Például ott a Stébeger tehetségközpont is, igen, csak én most az egy másik dolog. Én hasonlót akarok, de van ilyen elképzelésem, mint a Stébegernek. Uh-huh. Igen.
3: Szerencsére azért Magyarországon a zenei oktatás az viszonylag olcsó megoldható,
4: igen.
3: Hiszen hogyha az ember beiratkozik egy átlagos zeneiskolai képzésre, elsősorban mondjuk klasszikus zenei szakra, annak hozzávetőlegesen mondjuk 10-15 ezer forint, a fél éves díja.
4: Igen,
3: ezzel viszont nehezen veszi.
4: Szuper.
3: Igen, ezzel nehezen veszi fel a privát oktatás a versenyt. Hogy képzeled ennek a finanszírozását?
4: Hát nem tudom, pályázat alapján majd beadunk egy pályázatot, ha összefogunk gitárosok, és akkor beadunk egy pályázatot, hogy segítsen, finanszírozzák.
3: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Antonio Carlos Jobimtől fogja előadni nekünk Girl from Ipanema című számát.

0: Antonio Carlos Jobim Girl from Ipanema című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig folytassuk az előadóval készült beszélgetésemet.
1: És milyen terveid vannak még a jövőre nézve? Akár nem csak tanulmányokkal kapcsolatban, hanem fellépések, koncertek, illetve hát akkor szakmai szempontokból.
2: Nem tudom, hallottál az Antonio Carlos Jobimról? Nagyon híres brazil zeneszerző, zenész volt. Koncertmester, ha így mondani.
1: Én a leghíresebb száma Waves, ha jól tudom.
2: A Girl from Ipanema, inkább mindenki azt kérte tőlem, de a Wave igazad van, én azt is szerettem játszani. Igen, igen, nagyon sok bossanovát írt, rengeteg bossanovát írt, és hát amúgy ő az alapja a mai cigány bossanovának, ugye, hogy akik mostanában régen a Kökény Attila, a régi felvételekről gondolom, a 2000-es felvételekről, 2009-esekről, ugye a Csiklacinak és a régebbi felvételi, szóval minden a bossanová Antonio Carlos Jobimtól származik, szóval mindenki őtől mondhatni így lesz csor. Puskáznak, igen. De a régi dolgok, azért mondom, hogy nem most, de hallatszódik motivumok, amit tőle hallak. De ez nem baj, mert én is lopom, bevallom őszintén.
1: Szoktál esetleg magánnövendékeket vállalni?
2: Igen, igen, nagyon sok magánnövendékem volt, az elmúlt 10 év alatt szerintem egy ilyen 20-15-20 növendékem volt. Nagyon nehéz tanítani amúgy. Szóval a tanítás az tényleg az évek során is tanulni kell, mert nem tudni, hogy sosem mit akar a gyerek, vagy mit akar egy... Volt egy 50 éves növendékem is, az akart kitártanulni, szóval nagyon nehéz a tanítás. Minden oda kell figyelni, hogy most milyen helyzetben van, vagy honnan jött, milyen a kedve, szóval ez nagyon-nagyon érzékeny dolog a tanítás.
1: Hát ez egy hivatás, és tulajdonképpen aki tanár szakon tanul mondjuk az egyetemen, az pontosan ezt tanulja, hogy hogyan kell tanítani, igen, miként, és ennek milyen a pszichológiája.
2: A pszichológia az nagyon pontos, igen.
1: Persze, és akkor még mondhatnánk, hogy milyen összetett folyamat ez a tanítás, de hát ezt tudjuk, hogy ez erről szól.
2: Igen, igen, igen, ez így van. Szóval azt mondom, hogy tanítani kell, és tanítani mindig is kell a zenésztársakat is. És nem úgy kell felvenni, hogy most rosszul essen neki, hanem szépen el kell mondani neki az ő nyelvén.
1: Egy picit térjünk vissza a szórakoztató zenére, hiszen azért nekem legalábbis az a tapasztalatom, azt hallom, hogy a szórakoztató zene azért nem biztos, hogy mostanában a fénykorát éli, hiszen maga az élő zene az utóbbi években, évtizedekben azért viszonylag háttérbe szorult, mondjuk most, a 20. század második feléhez képest.
2: Nem, meg most erről akarok beszélni, ugye megkapták most ezt a Dankó cigányzenei támogatást a cigányzenészek, ugye volt ez a program, és gitár nem fér bele, nem tudom miért nem fér bele gitár, amikor pedig nagyon régi felvételeket kaptam barátaimtól, hogy a orosz cigányzene is létezik, és ott gitároznak, szóval nem cimbalommal. Meg hát apám is tud gitározni, kísérő gitárosként, szóval úgy ment oda a vendégekhez, hogy gitárral ment oda régen az éttermekbe, igen.
1: Nyilván a gitár az sokkal mobilabb, sokkal könnyebben hordozható hangszer, mint így egy cimbalom, úgyhogy nyilván ezért is alakult ki ez a tendencia. Igen. Viszont azért alapvetően a kávéházi cigányzene, most hívjuk így,
2: igen,
1: alapvetően azért bőgő, brácsa, cimbalom,
2: klarinét,
1: és természetesen hegedű.
2: És akkor hol a gitár? Akkor... Kérdezem én, hol a gitár?
1: Igen, valóban, tehát, hogy kevesebb szeret jut azért általában.
2: Ezért szeretném, gitárra, hogyha ma kormányváltás volt, akkor legyen olyan váltás, és hogy kerüljön be a gitár is, mint a cigányzenei hangszer. Igen, ezért.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: És milyen tapasztalatod van? Mennyire van lehetősége egy szórakoztató zenésznek megélni manapság?
2: Hát eléggé relatív dolog, mivel sajnos a DJ korszakot éljük, a gépek korszakát, és hát sajnos az a gépzene sajnos nem elviszi a élő zenét. Sajnos úgy én azt hittem, hogy minden nem muzsikál. Mondom, anyukámnak mondtam, amikor volt ez a 20-as évem, hogy anyu, én minden nap akarok muzsikálni. Jó, fiam, menjél muzsikáljál. Mit mondja egy anya? Menjél muzsikáljál. 20 éves vagy. Én azt hittem, minden nap muzsikált, mint apám is, apám is minden nap muzsikált, annak idejében. És ez évek során egyre lecsökkent. Lett belőle 6 nap. Bár a Covid időszakban már online-on is voltam. Utána lecsökkent 3 napra, 2 napra. És ez így ment. Heti egy, utána már csak havi. Hakni lett. Szóval ezt nem értem, hogy miért. Uh-huh. Persze a világ ugye körülnézett, hogy betegségek, járványok, persze megint az ember, de utána, ha mindenek vége, akkor miért nem lett? Minden nap játszol az ember.
1: Megváltoztak az igények?
2: Igen, nagyon-nagyon megváltoztak.
1: Uh-huh. Sajnos. És már nincs kereslet az élő zenére? Akkora?
2: Sajnos nincs. Uh-huh. Nincs.
1: Akkor hogy látod ennek a műfajnak a jövőjét?
2: Hát én mindent a jó Istenre bízok. Szóval én olyan vagyok, hogy este is mondok egy imát, hogy Istenem, tégy velem azt, amit akarsz, és ha amit te szállsz rám, és valamikor úgy megsegítsz, hogy kapok reggel 10-kor egy hívást, hogy Lacika, gyere játszani, mit tudom én, a Bazilika kávéba, este 6-tól vagy 8-ig, uh-huh. énekessel, vagy egy gitárossal, és akkor gyere, menj be. Uh-huh. És tényleg igaz, én igazolom, hogy tényleg volt ilyen, hogy hétre kaptam egy hívást, hogy menjek bejátszani. Mondom, most nyitottak, és ugye én olyan vagyok, hogy ajánlkozom magamat, hogy Facebookon, internet kapcsán, mert az internet az segédeszköz is lett, mivel hogy a jó Isten teremtett mindent amúgy.
1: Az internetet is?
2: Hát persze, nem az ördög. Uh-huh. Isten terem az ördög is, ugye legszebb angyala volt az ördög, és csak hát ugye az ördög az fellázadt, mert ugye jött belőle az irítség. Onnan jött a rosszaság, igen.
1: De visszatérve egy kicsit, nyugodtan. Azt is szoktuk mondani, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Igen. Tehát, hogyha az ember...
2: Azért mondom, hogy én interneten ajánlkozom magamat, hogy segítek magam.

0: nekem van önéletrajzom, és így segítem magamat, és segített is az Isten, érzem nagyon. Sok-sok helyen megfordultam.
1: Sokan akár egy nótaénekes, de sorolhatnánk természetesen akár a cigányzenészek közül is, akik pont ugyanerre panaszkodnak, hogy manapság azért nagyon nehéz megélni a zenélésből, a szórakoztató zenei műfajból, és gyakran arra kényszerülnek, hogy polgári foglalkozásuk legyen.
0: Ezzel nem nagyon sok zenészet találkozok, hogy biztonsági őrök, kultosok, igen, a takarítók, eladósok, hát igen, tudom, és ez nagyon-nagyon nagy szívfájdalmam, hogy például a Járóka idejében, meg a Boros idejében, ugye a virágzó arany korszak, így mondták, 70-80-as évek, 60-as, hogy tényleg a muzsikusok öntötték a pénzt. A jazzzenészek is, a muzsikusok is öntötték a pénzt, és nem volt kompromisszum. És ez mai napig nem értem, hogy miért nincsen ez a hogy összetartás, hogy a jazzzenész is jobban van a cigányzenésszel, és a cigányzenész is jobban van a jazzzenésszel. A mai világban arról hallottam, hogy olyat is láttam, hogy összeverekednek, arrébb mennek, nem beszélgetek egymással, lenézik a másikat, kicsúfolják, interneten is, szóval volt ilyen tapasztalatom is, és én ezt nagyon sértőnek tartom, és bűnnek, hogy ilyen emberi, ilyen lett az emberiség.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása. Nagyon megváltozott az elmúlt években, évtizedekben a világ. Az internet is természetesen megváltoztatta az emberek gondolkodását, a globalizáció, és itt még most különféle külső tényezőket sorolhatnánk. De most a legújabb az a mesterséges intelligencia, az AI. És itt a műsor előtt mutattam is neked egy felvételt, sőt kettőt is, ahol tulajdonképpen egy picit szembesülhettünk azzal, hogy néhány perc alatt egy kiváló minőségű zenét tudtunk megalkotni. Akár a szöveget, és akár pedig a kíséretet, sőt, még egy énekes is kiválóan felénekelte azt a dalt, amit éppen megírtunk neki, bármilyen műfajban. Mit gondolsz erről, hogy ez mennyire veszélyezteti a zenészeknek a léttét, a jövőjét?
1: Nagyon. Én a helyemben fognám ezt az éjjel, és lelőném. Puskával, sörétes puskával. Hát igen, mert hát nem.
0: Te mondtad akkor, hogy ez a gépek lázadása.
1: Igen, volt régen, igen, gépek lázadása, igen. Hát most, mit mondjon az ember? Hát egy hirtelen poénból.
0: Persze.
1: Találtam ki, nem rossz indulatból. Igen. Még amikor bejött az internet a 2000-es évek elején, akkor ott le kellett volna állni, amikor 2001-ig, amikor bejöttek a Pentiumok. Pentium 2-es gép, biztos emlékszel rá. Akkor le kellett volna állni, és akkor... Úgy, mint a korszakok is. Ugye 100 évente voltak korszakok. Barokk, romantika, nem egyből, hogy izé. Szóval így kellett volna a világnak is lenni, hogy kicsit lelassabbodtunk volna. Nem egyből már ilyen izé túlcselefon, meg az, ami volt a származó, hogy ilyen izé előjöttek a Jedik lázadása, a jó cigányok, tudod, ilyen szoktam viccelődni a barátaimban, a jó cigányság. Jedik vagyunk. Igen. Szóval le kellett volna lassítani. Én azt mondom.
0: Viszont az internetnek azért van egy olyan oldala is, amit például a Facebook biztosít.
1: Igen.
0: Ezt a fajta publicitást egy zenésznek. Tehát könnyen el tudod érni akár a hallgatóidat, akár a rajongóidat.
1: Így van.
0: És ez mondjuk az előnye. Ezt ki szoktad használni? Ezt hogy a lehetőséget?
1: Természetesen. Én őszintén vagyok. Én Facebookot használom, meg YouTube-ot, ezt a kettőt, mert az e-mailt persze. Na meg de, a hívást, a telefonjást.
0: Na de akkor mégiscsak jó, hogy vannak ezek a technológiai fejlesztések,
1: de sajnos vannak olyan rossz dolgok az interneten, ahol például egy 5 éves gyerek lát egy olyan, hogy mondjam, szexualitást, ami örök életében érted, szóval vannak olyan oldalak, ami sajnos a zördög művelt, és ez nem kellene. Meg hát ugye a tévében is, szóval a média, ez egy eléggé húzós ügy.
0: Mit jelent számodra a vallás? Mennyire fontos ez az életedben?
1: Most, hogy mivel helyreépültem, sokat betegeskedtem, egy évig lábadoztam otthon, ugye eltört a lábam, és most kezdek helyreállni, hál' Istennek, le is kopogom. Most kezdek helyreállni, hát az, hogy a Jóisten tényleg engem megsegített, mert meg a család. Ugye folyamatosan kaptam a hívásokat, stb. De hát amúgy egy igaza van anyámnak, a legnagyobb dolog az a szülő. Szóval ha a szülőnek mindig hálát kell adni, mert ők voltak mellettem egész nap. Nem a család. Ők voltak vele a napi 24 órájában, ők segítettek rajta, úgyhogy hát mai napig is köszönök, mondok édesanyámnak és édesapámnak, hogy így neveltek, hogy nem hagytak el.
0: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, akár egy tizenévesnek, aki most kezdi a pályáját és szeretne akár szórakoztató zenével, akár jazzzel foglalkozni a következő évtizedekben?
1: Hát én a mondó vagyok, hogy kezdjék klasszikussal, akár 5 évig, vagy 4 évig, tanulja meg az alapokat, és utána nyugodtan, ha érdekli a romanzene, vagy a rockzene, akkor keresse fel interneten a tanárokat, magántanárokat is, mert tanulni lehet tőlük. Roma gitárosokat is. És ajánlom a Rajkó iskolát, mivel hogyha ott van ilyen, mondtad, van ilyen cigányzenei oktatás, akkor ajánlom a Rajkó talentumiskolát.
0: Hát tulajdonképpen Botos Tibor bácsi ott tanít a Rajkónak egy kihelyezett tagozatán.
1: És
0: valójában ő is ezt a fajta utat követi.
1: Igen. Uh-huh. Igen, de azt hiszem valamire, azt mondta nekem már, ő volt benne a zsűribe is, azt hiszem, hogy ő volt az elnök is. Annyit volt nekem, hogy öcsém, már én nem tudok mutatni neked, mert olyan fantasztikusan gitározol, hogy már csak tanuljad az elméletet. És inkább most én az elméletet tanulom. Igen, szóval ezt mondta nekem.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy megismerkedhettünk egy picit, és remélem, hogy hallunk még rólad a következő időszakban
1: is. Remélem is, ezer évig.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesélt nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Befejezésként hallgassuk meg Jerry Herman Hello Dolly című számát, Bódi Edina ének és Rácz László gitár előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem a jövő héten is, a viszonthallásra!

0: Rádió Gitana. Le gusto. Buenas noches.
1: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél a kormányfő szerint. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést a közlekedés és beruházási miniszter szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét is. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Közölte azt is, hogy 10 évvel ezelőtt nagyjából 6 évet kellett egy új lakásért dolgozni, ma viszont már 7-et. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépíthessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban Budapesten egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhelybeszélgetést szerveztek. Az egyeztetéseken egyebek mellett az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és az oktatásmódszertan témáiról beszéltek. Jól halad az új lakószoda felújítása Rákos mentén, a létesítmény várhatóan szeptember közepén nyithat meg újra. Az úszoda része az új lakstrand szezonális megnyitásával egy időben zárt be a munkálatok miatt. Jelenleg az ablakokat és a nyílászárókat cserélik, ami a beruházás egyik legjelentősebb része. Ezt követően lerakják az új burkolatot, mivel a régi már elősen elhasználódott. Az épületben teljes tisztasági festést is végeznek. Horváth Tamás polgármester közölte, minden erővel azon dolgoznak, hogy a felújítás határidőre elkészüljön. A vendégeket a tervek szerint ősszel egy megszépült és korszerű buszoda fogadja majd. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportál elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható, a szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartóssá. Például a legforróbb 2024-es nyáron a kánikula 3 hete alatt országszerte csak nem 20%-os többlethalálozást regisztráltak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik, rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Rádiódik kulturális műsorában. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Mai adásunkban egy olyan zenei világba indulunk el, amelyet szinte mindenki ismerni vél, mégis nagyon sok félreértés, romantikus képzet és történelmi réteg rakódott rá. A cigányzenéről lesz szó. Pontosabban a magyarországi kávéházi cigányzenéről, a primások világáról, a vendéglők, kávéházak, polgári szalonok hangulatáról, de közben arról is, hogy ez a hagyomány nem azonos az autentikus roma zenével, sőt, ha Európára tekintünk, láthatjuk, nem egyetlen cigányzene létezik, hanem sokféle roma zenei nyelv, hagyomány és hangzásvilág. A cigányzene éjszakája jól alkalmat adott arra, hogy újra rákérdezzünk, mit is jelent számunkra ez a szó. Mit hallunk meg benne? Magyar nótát, csárdást, éttermi zenét? egy primás virtuóz hegedűjátékát esetleg? Vagy közösségi éneket, kannaütést, szájbőgőt, flamenkót, balkáni rezes zenét, manus jazzt esetleg? Mai műsorunkban ezek között a világok között járunk. Amikor Magyarországon azt mondjuk cigányzene, nagyon gyakran nem a roma közösségek belső, családi vagy közösségi zenei hagyományára gondolunk, hanem egy professzionális előadói műfajra. Arra a zenére, amely éttermekben, kávéházakban, bálokon, lakodalmakban, városi mulatságokon, később rádióban, televízióban és koncertszínpadon is megszólalt. Ez a kávéházi cigányzene magyar, roma és közép-európai kulturális találkozások eredménye. Egyszerre kötődik a magyar verbunkoshoz, a csárdáshoz, a magyar nótához, a 19. századi polgári zenei ízléshez, és természetesen a roma muzsikus dinasztiák kivételes előadói tudásához. A magyarországi cigányzenész alakja sokáig elsősorban a prímás alakján keresztül jelent meg. A prímás nem egyszerűen első hegedűs. Ő a zenekar vezetője, zenei irányítója, a tempó, a hangulat, a rubátó, a díszítések és a közönséggel való kapcsolat mestere. Egy jó prímás nem csak játszik, hanem figyel. Figyeli az asztaltársaság hangulatát, az énekes lélegzetvételét, a táncos mozdulatát, a megrendelő tekintetét. Tudja, mikor kell lassítani, mikor kell sűríteni, mikor kell egy hangot tovább tartani, és mikor kell elengedni a zenekart a friss csárdás lendületében. A klasszikus kávéházi cigányzenekar hangzását általában a hegedű, a brácsa vagy kontra, a bőgő, sokszor a cimbalom, olykor klarnét vagy tárogató határozza meg. Ez a hangzás egyszerre kamarazenei és színpadias. Van benne finom kamarazenei alkalmazkodás, de van benne látványos virtuózitás is. A dallam sokszor úgy hajlik, mintha beszélne. Nem mechanikusan, hanem szinte emberi hangként szólal meg. Fontos azonban kimondani, a kávéházi cigányzene nem egyszerűen a romák zenéje. Sokkal inkább olyan professzionális zenei mesterség, amelyben roma muzsikusok generációi váltak meghatározó előadókká, és amely a magyar városi kultúra egyik ikonikus hangzásává nőtte ki magát. Most hallgassunk meg egy rövid zenei részletet ebből a világból. Csárdás, prímás, zenekari reagálás, virtuózítás és az a jellegzetes hang, amelyet sokan a magyar kávéházi cigányzenével azonosítanak. Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara játszik nekünk.

A kávéházi cigányzene igazi terepe sokáig nem a koncertterem volt, hanem a társasági tér. A vendéglő, a kávéház, a kaszinó, a polgári lakás, a bálterem. Ez a zene nem csak előadás volt, hanem társadalmi kommunikáció is. Aki rendelt egy nótát, az sokszor nem egyszerűen zenét kért, hanem érzelmi állapotot fejezett ki. Örömöt, bánatot, szerelmet, honvágyat, nosztalgiát. A magyar nóta különösen fontos része ennek a világnak. A magyar nóta nem népdal a szűkebb néprajzi étteremben, hanem szerzőkhöz, városi kultúrához, színpadhoz és vendéglői előadáshoz is kötött műfaj. Mégis sok ember számára a személyes emlékezet része lett. Családi asztaloknál, lakodalmakban, vendéglőkben, rádióműsorokban élt tovább. A cigányzenekarok ebben a közegben nem csak kísértek, hanem értelmeztek. Egy nóta papíron lehet egyszerű dallam és akkordmenet, de a cigányzenekar kezében életre kell. A prímás díszít, hajlít, késleltet, előlegez, majd hirtelen beengedi a zenekart. A cimbalom kitölti a harmóniát, csillogást ad a hangzásnak. A bőgő tartja a testet, a brácsa a lüktetést, a hegedű pedig a beszédszerű dallamot. Ez a zene tehát nem csak kompozíció, hanem előadói gyakorlat. Nem csak az számít, mi van leírva, hanem az, hogyan szólal meg. A kávéházi cigányzenében a szabadság és a kötöttség különös egyensúlyban áll. A dallam ismert, a forma felismerhető, de az előadás minden alkalommal más lehet. A magyar zenei emlékezetben ez a hangzás sokszor összekapcsolódott a nemzeti érzéssel is. A 19. században és később a magyar stílus, a verbunkos, a csárdás és a cigányzenekari előadás egymást erősítették. Külföldön is gyakran a cigányzenekarok közvetítették azt, amit a közönség magyar zenének hallott. Ez persze egyszerre jelentett elismerést és félreértést. Elismerést, mert a roma muzsikusok virtuózitása világszerte csodálatot váltott ki. Félreértést sokszor összemosódott a magyar, a roma, a népies, a városi és a színpadi hagyomány. A cigányzene éjszakája éppen azért fontos kezdeményezés, mert lehetőséget ad arra, hogy ne múzeumi tárgyként, hanem élő hagyományként találkozzunk ezzel a zenével. Nem csak nosztalgiaként, hanem ma is megszólaló emberek összekötő zenei nyelveként. Most egy második zenei példával maradjunk még ebben a világban. Ismét ifjabb Sárközi Lajos muzsikál nekünk, amelyben a klezmer és a csárdás találkozását élvezhetjük.

nem ugyanaz, mint a kávéházi cigányzene. Nem azért, mert egyik értékesebb lenne a másiknál, hanem mert más közegben, más funkcióval és más zenei nyelven működik. Az autentikus roma zenei hagyományok sokszor családi, közösségi eseményekhez, ünnepekhez, tánchoz, elbeszéléshez, identitáshoz kötődnek. Itt a hangszerelés is más lehet. A magyarországi olá cigány hagyományban például fontos szerepet kap az ének, a szájbőgő, a kanna, a taps, a test ritmusa. A hangzás nyersebb, közvetlenebb, sokszor kevésbé szimpadias, mint a kávéházi cigányzenében, de éppen ettől elementáris. A szájbőgő különösen izgalmas jelenség. Az énekes a nagybőgő hangzását utánozza a szájával. Ritmikai és hangszínbeli alapot ad az énekhez. A kanna pedig egyszerre hétköznapi tárgy és hangszer. Nem a hangszer drágasága vagy kifinomultsága számít, hanem a ritmus, az energia, az együttlét ereje. Az autentikus roma zenében a szöveg, a nyelv és a közösségi emlékezet is központi szerepet játszhat. A dalok gyakran személyesek, családiak, történetet mondanak. Sorsot, fájdalmat, humort, büszkeséget, szerelmet hordoznak. A zene nem feltétlenül előadó és közönség viszonyában működik, hanem közös részvételként. Ez a különbség nagyon fontos, ha csak a kávéházi cigányzenét ismerjük. Akkor könnyen azt hihetjük, hogy a cigányzene mindig hegedű, cimbalom és csárdás. Ha viszont csak az autentikus roma népzenei hagyományt tekintjük, igazinak, akkor nem értjük meg azt a több évszázados professzionális muzsikusi kultúrát, amelyben a roma családok generációi hoztak létre rendkívüli előadói színvonalat. A két világ tehát nem kioltja egymást, hanem kiegészíti. Az egyik városi, hivatásos, sokszor magyar repertoárt megszólaltató előadói hagyomány. A másik közösségi, nyelvi és identitásbeli gyökerekből táplálkozó zenei gyakorlat. Mindkettőben ott van a roma zenei tudás, de más formában. Magyarországon a 20. század második felétől egyre több együttes vállalta fel, hogy az autentikus roma zenei hagyományokat színpadra vigye. Ilyen értelemben a Kályiág, az Andodrom, a Románodrom vagy a Párnográszt munkája nem csak zenei, hanem kulturális jelentőségű is. Ők sokszor hallgatónak mutatják be, hogy a roma zene nem merül ki abban, amit a vendéglátói cigányzenekarokból ismerünk. Most hallgassunk meg egy autentikusabb irányból érkező roma zenei példát. Figyeljék meg, mennyire más a hangzás logikája. A ritmus, az ének, a közösségi energia kerül előtérbe. A Kályiág fog nekünk muzsikálni a következő percekben.

Ha tovább tágítjuk a képet, még világosabbá válik, a cigányzene nem egyetlen műfaj. Európa különböző országaiban a roma közösségek zenei mindig kapcsolatba kerültek a helyi többségi kultúrával, a nyelvvel, a tánccal, a vallással, a városi és falusi zenei élettel. Spanyolországban a flamenco története elválaszthatatlan az andalúziai gitánók kultúrájától. A flamenco nem pusztán zene, hanem ének, tánc, gitár, ritmus és testbeszéd egysége. A Cante Hondo a mély ének fájdalma, a kéz tapsa, a láb dobbantása, a gitár perkusszív játéka egészen más világ, mint a magyar kávéházi cigányzene, mégis van benne valami rokon. A személyes sors, az intenzív előadás, a hangban megjelenő emberi dráma. Romániában a lautari hagyomány a hivatásos muzsikusok világát jelenti. A romániai roma zenészek repertoárja rendkívül gazdag. Lakodalmi zene, tánczene, városi és falusi dallamok, balkáni és keleti hatások. A Taraf de Haidokus világsikeres sokak számára nyitotta ki ezt az univerzumot. Gyors tempók, aszimmetrikus ritmusok, különleges hegedű és harmonika játék, egyszerre nyers és virtuóz előadás. A Balkán a roma rezes bandák hangzása egészen más energiát képvisel. A Fanfare, Ciocarlia vagy Boban Markovics zenekaraiba a fúvós hangszerek szinte robbanásszerű erővel szólnak. Ez nem kávéházi intimitás, hanem utcai, ünnepi, táncos, közösségi energia. Franciaországban és Nyugat-Európában pedig ott van a Manus Jazz vagy Gypsy Jazz világa, amely Django Reinhardt nevéhez kötődik. Django Reinhardt szintó roma gitárosként a jazz történetének egyik legnagyobb újítója lett. A hot club stílusban a gitár nem csak harmóniai kísérő, hanem motor. A La Pomme ritmusa, a hegedű és gitár párbeszéde, a virtuóz improvizáció olyan hangzást teremtett, amely egyszerre európai és jazzes. Láthatjuk tehát, a roma zenék mindig kapcsolatban állnak a környező kultúrákkal. Nincs egyetlen tiszta, változatlan forma. Vándorlás, alkalmazkodás, mesterség, családi tudás, túlélés, ünnep, fájdalom és virtuózitás együtt alakította ezeket a zenéket. Most következzen egy negyedik zenei példa ebből a nemzetközi kitekintésből. Most hallgassuk meg Django Reinhardt Minor Swing című dalát.

0: Mai műsorunkban a cigányzene több arcát próbáltuk megmutatni. Elindultunk a magyar kávéházi cigányzenétől, a primások, csárdások, magyar nóták és vendéglői zenekarok világától. Láttuk, hogy ez a hagyomány nem pusztán háttérzene, hanem magas szintű előadói kultúra, amelyben generációk tudása sűrűsödik össze. Ezután megkülönböztettük ettől az autentikus roma zenei hagyományokat, az éneket, a ritmust, a közösségi megszólalást, a nyelvet, a családi és közösségi emlékezetet. Végül kitekintettünk Európára, ahol a flamenco, a lautari zene, a balkáni rezes bandák és a manus jazz mind azt bizonyítják, roma zenei világból nem egy van, hanem sok. Talán ez a legfontosabb tanulság. Amikor azt mondjuk cigányzene, érdemes mindig megkérdezni, melyik cigányzene? Milyen közegben? Milyen történeti háttérrel? Kik játsszák? Kinek? Milyen alkalomból? Milyen nyelven? Milyen emlékezetből? A cigányzene éjszakája azért is fontos esemény Budapesten, mert nem csak szórakoztat, hanem emlékeztet. Ez a zene itt él velünk. Nem csak a múlt része, hanem a jelené is. Ott van a színpadon, az utcán, a családi történetekben, a rádióban, a fiatal muzsikusok kezében, az idősebb mesterek tudásában. És talán akkor hallgatjuk jól ezt a zenét, ha nem egyetlen címkét keresünk rá, hanem engedjük, hogy sokféleségében szólaljon meg. A kávéház finomabb rubátója, a kanna ritmusa, a flamenco kiáltása, a manus jazz gitár lendülete és a balkáni rezesek energiája mind más nyelven beszél, de mind ugyanarra emlékeztet. A zene identitás. Emlékezet, mesterség és közösség. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Önök a Rádiódi kulturális műsorát hallották. A mikrofonnál dr. Suki András volt. A viszont hallásra.
1: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
2: A Rádiódi kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Ó, bátya, hova hoztál?
3: Gyere, öcsém. Már nincs sok hátra. Felmegyünk a legmagasabb szintre.
2: Gyere, Jazz.

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kiemelkedő tanulmányi eredményű általános iskolás roma diákoknak adott át elismeréseket Hódmezővásárhely megyei jogú város önkormányzata és a Hódmezővásárhely városáért közalapítvány nevében polgármester és Berényi Károly alpolgármester a Városháza dísztermében. A pályázaton 22-en kaptak díjakat, amely egy elismerő oklevél mellett iskolakezdést segítő anyagi támogatást tartalmazott. Idén a közalapítvány 500